főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egy szülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Örök atya, fölajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus

0: egész világnak.
1: Örök atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért. Jézus, fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus, fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus, fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus, fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus, fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus, fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus, fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus, fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus, fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus, fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézusom,
4: bízom benned.
6: Szent Faustina nővér,
4: könyörülj értünk.
6: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen. Amen.
7: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
8: Páncsázza a következő telefonszámot.
9: 031 504 0404.
8: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
9: 031 504 0404-es telefonszámot.
8: Hallgassa telefonon keresztül is
10: a Mária Rádiót!

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk önöket, imádkozzák velünk a szeretett láng rózsafűzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szent Atyánkért, 14. Leó pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazott szándékért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, mely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, mely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére mély áhítattal egymás után ötször keresztet vetünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned,
2: mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned,
2: mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged,
2: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre,
2: most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Ára szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Ára szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Ára szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szentlélek Úr Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
4: irgalmazz nekünk.
1: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretetet szüntelenül lángol.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szívet szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szívet szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvésünket.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szűzanya szíve szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
4: Add meg, Urunk, Istenünk, Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Kegyelmezz nekünk, Uram.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Hallgass meg minket, Uram.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Irgalmazz nekünk, Uram.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
4: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
4: Amen.
1: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
4: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elmék gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintettünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
1: Imádkozzunk Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretet lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretetlángjával, gyújts tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretetlángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya is középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Az Életünk Krisztus című műsorunkat hallják. Néhány műsorral ezelőtt elkezdtem Anselm Grün Vágyaink, vagy Hogyan elégedjünk meg azzal, ami a miénk című könyvének az ismertetését. Mai műsorban elérkeztünk a gazdaság utáni vágyunkról. Ezzel kapcsolatosan osztanák meg néhány gondolatot a könyvből. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa, mondja az Úr Jézus a hegyi beszédben. A külső vágyat hogyan alakíthatjuk át belső szabadsággá? Korunkat az egyre nagyobb vagyon felhalmozása jellemzi. Sokan sóvárognak a pénz és a gazdagság után. Önértékelésük attól függ, milyen autót vezetnek, vagy vásárolnak, vagy éppenséggel milyen ruhát viselnek. Az iskolában az osztálytársai kigúnyolják a gyerekeket, ha olcsó tornacipőt hordanak, ha nincsenek márkás ruháik. A gyerekek önértékelése nyilvánvalóan olyan alacsony, hogy azt hiszik, elfogadásuk a drága divatcikkektől függ. Sokan azt hiszik, hogy státuszszimbólumokra van szükségük ahhoz, hogy emberek közt mutatkozhassanak. Olyannyira kevésbé bíznak magukban, hogy szükségük van valamennyi dologra, amely mögé elbújhatnak. Néha az a benyomásunk támadhat, hogy egy-egy parti és rendezvény pusztán a gazdagok magamutogatására szolgál, vagy arra, hogy a médiasztárok ott felvonulhassanak. Ám ha kulissza mögé nézünk, tátongó belső ürességet látunk. Az ember média jelenlétre vágyik, érdekessé akarja tenni magát, felvág azzal, amilyen van. Az egyre nagyobb vagyon és gazdagság, illetve az egyre szélesebb nyilvánosság iránti vágyjal Jézus az első boldogságmondást állítja szembe. Nem azokat nevezi boldognak, akiknek nincsen pénzük. Neki nem a külső, hanem a belső szegénység fontos. És ez a belső szegénység egyben belső szabadságot is jelent. Csak az, aki belsőleg szabad, nyerheti el a mennyek országát. Csak abban tud Isten uralkodni, akit nem ural a gazdagság utáni vágy. A gazdagság utáni vágy a saját szívünktől vág el bennünket. Egy hölgy fogalmazta meg, hogy már nem tud értelmesen beszélni a gazdagsági téren nagyon sikeres férjével. Férje csupán a pénz és a hatalom foglalkoztatja. Bár intelligens ember, a nyelvhasználata mégis egyre banálisabbá és primitívebbé válik. A vagyonnal a belső ürességet pótolja ki. Jézusnak elsősorban a belső szabadsága fontos. Nem azt kéri, hogy adjuk oda minden pénzünket, hanem azt, hogy lelkünkben legyünk szabadok a pénz utáni vágyunktól. Háromfajta belső szegénységről és szót kell ejtenünk. Minden bizonnyal vannak gazdasági szempontból nézve szegény emberek, akiknek gondolatai állandóan a pénz körül forognak, kik egész nap azon gondolkodnak, milyen szükségleteiket akarják még kielégíteni. Tőlük ugyanazt a gondolkodásbeli változást követeli Jézus, mint a gazdagoktól. Nem szabad, hogy a pénz alapján határozzák meg magukat, hanem saját valós énjük révén. Az első boldogságmondás spirituális dimenzióját senki sem értette jobban, mint a német misztikus Eckhart mester. A lelki szabadság végeredményben a saját énünktől való szabadságot jelenti. Ki lelkében szegény, az nyitott valódi lényegére, az nyitott az Istenre, aki benne lakozik. Eckhart mester egyik az első boldogságmondásról szóló prédikációjában háromszoros szegénységről beszél,
Lelkileg szegény az, aki semmit sem akar, aki semmit sem tud, és akinek semmije sincs. Az ember számára ez azt jelenti, hogy spirituális útján semmit nem akar elérni. Nem akarja kihasználni Istent, hogy magának bármit gyűjtögessen, hogy megtapasztalja kívánságainak beteljesülését, vagy hogy Istennel élve jobban vagy biztosabban érezze magát. A lelki szegénység akarat nélküliséget jelent, és ez az akarat nélküliség lesz éppen a feltétele az Istennel és az emberekkel való kapcsolatban egy sikeres találkozásnak. Ha valaki akar tőlem valamit, akkor csak egészen korlátozott módon tudok találkozni vele. Egy ilyen találkozásban nem tud létrejönni átalakulás és a másik megérintése. Üzletszerű viszony marad, ami nem felel meg a személyes találkozás titkának. Erik Fromm a Birtokolni vagy Létezni című könyvében Eckhart mester prédikációját a létezés iránymutatásának példájaként magyarázza, aki a nem akarásról, illetve a szándék nélküliségről ír. Így fogalmaz. Mikor Eckhart arról beszél, hogy az embernek ne legyen akarata, nem azt gondolja ezzel, hogy váljon gyengévé. Az akaratnak arról a fajtájáról beszél, amely a sóvárgással azonos, amely hajtja az embert. Az az ember, aki semmit nem akar, semmire nem vágyakozik. Eckhart mester szerint a szegénység második formája az, hogy semmit nem tudunk. Hasonló szavakat találunk minden népi bölcsesség irodalmában. Az igazi bölcs tudja, hogy semmit sem tud. Ám Eckhart mester ezen a szón még mást is ért. Az igazi bölcs nem tud arról sem, hogy Isten hogyan működik benne. Egyszerűen átengedi magát neki. Nem tudja, mikor és hol működik benne Isten. Lemond arról, hogy értelmezze Isten tevékenységét, és átadja magát a kegyelem titkának. Arról is lemond, hogy mindent pontosan megmagyarázzon. Erik Fromm Eckhart mesterrel együtt így értelmezi ezt a boldogság mondást. Azt jelenti, hogy ne birtoknak tekintsük a tudásunkat, amely biztonság és identitás érzést kölcsönöz. Nem szabadna az embernek saját tudásától eltelnie. Nem szabadna ragaszkodnia hozzá, és sóvárognia utána. Aztán Eckhart mester alapján, aki a szegénység harmadik jelentéséről is beszél, így fogalmaz, semmit sem birtoklok, semmi sem az enyém, sem egy ember, sem a házam, sem pedig az életem. Mindent élvezhetek, de tudom, hogy csak használatra kaptam. A testem ajándék, de nem birtokolhatom, és nem tudom egészséges életmóddal biztosítani a működését. Én vagyok a testem, de az mégsem a tulajdonom. Azok az emberek, akiket szeretek, nem az enyémek. Szabadok. És csak ha elengedem őket, tudom őket valóban szeretni. Mindenekelőtt azonban nem az enyém Isten, nem birtoklom Istent. Átadom neki magam annélkül, hogy lenne valami a kezembe. Azért Eckhart mester szerint az Isten iránti meghatározó magatartás a lélekben való szegénység. Isten találkozik velünk, egy lesz velünk, de mi nem tudjuk őt megragadni. Nem áll rendelkezésre, nem tudjuk elérni. Amíg úgy gondoljuk, hogy rendelkezünk magunkban olyan helyen, amelyben Isten működni tud, addig még különbséget tudunk tenni Isten és önmagunk között. Isten maga teremt meg a maga számára bennünket, és bennünk azt a helyet, amelyben működni tud. Eckhart mester ebben az összefüggésben egy belső pillantásra érthetetlen kérést mond ki. Kérem Istent, fosszon meg Istentől. Egyszerűen meg kell engednem, hogy Isten működjön bennem, annélkül, hogy azt mondhatnám, Isten bennem van, vagy Isten élményem volt.
Isten működni hagyni annélkül, hogy reflektálnák rá. Ebben áll Eckhart mester szerint a lelki szegénység harmadik módja. Semmi nincs a kezembe, semmi nincs a fejembe. Hagyom, hogy Isten egyszerűen csak úgy működjön bennem, ahogy neki tetszik. A buddhizmusban ebben a vonatkozásban beszélnek a nem ragaszkodásról. Ez megfelel a keresztény és a jézusi lélekben szegény fogalmának. Nem ragaszkodom a dolgokhoz. Nem engedem, hogy meghatározzanak engem. Megérintem őket, de nem kapcsolódnak hozzám, hogy lefele húzzanak, vagy hogy birtokba vegyenek. Jézus a hegyi beszédben ad választ a keleti bölcsességre, amikor egyszerű utat mutat nekünk a sikeres, boldog élethez. Értelmezhetjük ezt Buddha 8 ösvényére adott válaszként. Még akkor is, ha történelmileg nem bizonyítható, hogy Jézus tudatosan akart volna választ adni Buddha bölcsességére. Máté evangéliuma már az elején beszél a napkeleti bölcsek Betlehem érkezéséről, kifejezve azt, miszerint kelet és nyugat, dél és észak bölcsessége a názáreti Jézusban egyesül. Meghajolnak a bölcsesség előtt, amely Mária ölében ülő gyermekben jött a világba. Máté még egyszer megemlíti ezt a témát, amikor Jézust Salamonhoz hasonlítja. Dél királynő eljött, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. Jézus maga mondja önmagáról, nagyobb van itt, mint Salamon. Jézus feleleveníti szavaiban a keleti és a déli bölcsek vágyakozását, és többet ígér. Minden bölcsessége mindig arra a kérdésre keresi a választ, hogyan teljesedhet be az élet. Minden bölcsesség alapkérdése, hogyan lehet az ember boldog. Azok az útak is, amelyeket a bölcsesség kínál, hasonlítanak. Jézus a kelet bölcsességére emlékeztet, amikor a dolgozó dologhoz való ragaszkodást elítéli, és a belső szabadságot helyezi előtérbe a dolgoktól és az emberektől való függéssel szemben. Sába királynőinek válaszolja meg, hogyan tudja az ember elélni az ő boldogságát. Nyűzai Szent Gergely számára a lelki szegénységnek a feltétele annak, hogy szabadon felemelkedjünk Istenhez. Ő tehát nem moralizálva, minden vagyonról való lemondásként értelmezi ezt a boldogságmondást, hanem egy Istenhez, Isten felé vezető, misztikus útként. Tudni akarod, ki a lelkében szegény? Az, aki a lélek gazdagságáért elcseréli a testi jólétet, aki a lelkiért szükséget szenved, aki a földi gazdagságot teherként lerázza magáról, hogy felemelkedhessen, és a levegőn keresztül magasba lendülhessen. A belső szegénység tehát felemelje a lelket Istenhez, megszabadít bennünket minden ragaszkodástól. Az a lélek, amely szabaddá vált az anyagi javakhoz való ragaszkodástól, a szemlélődésben Istenhez tud emelkedni, és egyé tud válni Istennel. Máté evangéliumában Jézus mindig a második mert kötőszóval bevezette, tagmondatban konkretizálja, milyen az a boldogság, amelyet a 8 boldogságmondás ajánl. Az első boldogságmondást, lelki szegénységet, ez az állítás követi, mert ővék a mennyek országa. Hogy mit jelent a mennyek országa? Máténál az, amit Jézus Márk evangéliumába Isten országának nevez. Isten országa az a hely, ahol Isten uralkodik bennünk. Aki lélekben szegény, az lemond arról, hogy mindent kézben tartson, és magában minden kontrolláljon. Nyitott Isten országa. Ottal Isten uralkodik benne, egészen önmaga lesz. Ott megtalálja a valódi énjét. Egy ilyen emberbe megnyílik az ég, megjelenik benne Isten országa. Ott van benne a menny, a tágasság és a szabadság, a bőség és a szeretet helye.
Ha Isten uralkodik bennünk, már nem a vágy vagy saját szükségletünk fog uralni minket. Isten uralma bensőleg tesz szabaddá bennünket. Lukács evangéliumából megérthetjük, Isten országa nem egy külső világi uralmat jelent, hanem Isten belső uralmát. Jézus azt mondja, az Isten országa köztetek van. Van bennünk egy hely, ahol Isten uralkodik. A csendnek helyén szabadunk vagyunk a vágytól. Egészen szabadok, soha nem leszünk, de van bennünk egy belső hely, ahol mégis szabadok vagyunk. És jót tesz nekünk, ha újra meg újra visszahúzódunk a szabadság e belső helyére. Akkor a vágy máshol sem fog uralkodni rajtunk, hanem egészséges késztetésként ösztönöz bennünket az életünkre, az életre. Tovább haladva a vágyaink között, Anselm Grün atya megemlíti a teljes biztonság utáni vágyunkat. Máté evangéliumában szerepel az evangéliumi rész, amely a következőket fogalmazza meg. Azt mondom ezért nektek, ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek, vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az eledelnél és a test a ruhánál. Nézzétek az égmadarait, nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, mennyei atyátok táplálja őket, nem többet értek ti náluk, ugyan kitolthatja meg életét csak egy könyöknyivel is, ha aggodalmaskodik. Hát a ruházat miatt miért nyugtalankodtok? Nézzétek a mezőliliomait, hogyan nőnek, nem fáradoznak, nem szőnek, fonnak. Mégis mondom nektek, még Salamon sem volt dicsősége tejében úgy fölöltözve, mint egy ezek közül. A mezei virágot, amely ma virít, holnap pedig a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor benneteket kishitűek nem sokkal inkább. Ne aggodalmaskodjatok hát, és ne kérdezgessétek, mit eszünk, mit iszunk, ezeket a pogányok keresik. Mennyei atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek van. Ezért elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról. A mának elég a maga baja. A vágy egyik további formája a biztonság utáni vágyunk. Az ember minden kockázat ellen be akarja biztosítani önmagát. Biztosítani szeretné magát lopás ellen, árvíz ellen, betörés ellen, tűz ellen, és az életét is biztosítani szeretné. Ez a teljes biztonság utáni vágyat szólítja meg Jézus, amikor tanítványait arra figyelmezteti, hogy ne aggódjanak. Az aggódás annak a késztetésnek a kifejeződése, hogy mindent kézbe tartsunk, mindenről gondoskodjunk, hogy ellátásunk és biztonságunk teljes legyen. Számomra az aggódás a kontroll egyik kifejeződési formája. Mindez nagyon megterhelő. Sziszifuszban, a görög hősben egy gondolkodó látja annak az embernek az ősképét, aki minden kontroll alatt szeretne tartani. Sziszifusz tulajdonképpen halhatatlan szeretett volna lenni. Az Istenek ezt az egyetlen feltétellel adták meg neki, görgessen fel egy nagy követ egy hegyre, és a másik oldalon gurítsa le. Hát minden alkalommal röviddel ezelőtt, hogy Sziszifusz a követ a hegy csúcsáig fel tudta volna görgetni, elhagyta minden ereje, és a kő visszazuhant. Schellenbaum szerint ez annak az embernek a jelképe, ki mindent megtesz azért, hogy életét kézben tartsa és kontroll alá helyezze. Ők azonban másoknál radikálisabban hirtelen mégis elveszítenek minden kontrollt, és teljesen önmagukba zuhannak. Martin Heidegger szerint az ember lényegénél fogva olyas valaki, aki aggódik. Maga jelen valóság a gond,
számára világban való lét, az önmagáért és a létezésért való aggódást jelenti. Az aggódalom nyugtalanná teszi az embert, és soha nem hagyja pihenni. Rabszolgává teheti az embert, aki már csak a saját gondja körül forog. S az egyik gond megoldódik, már is jelentkezik a következő. Heidegger a gondról szóló római fabulát idézi, a kurrát, ennek jelentése a gond, amely szemléletesen mutatja be nekünk a gond jelenségét. Amikor egyszer a gond egy folyón kelt át, agyagos földet pillantott meg, elgondolkodva vett belőle egy darabot, és formázni kezdte. Miközben a művéről gondolkodott magába, hozzálépett Jupiter. A gond megkérte őt, hogy lejjen lelket a megformált agyagdarabra. Jupiter ezt készséggel teljesítette. Ám de amikor teremtményének a gond a saját nevét akarta adni, Jupiter megtiltotta azt, és azt követelte, hogy inkább az ő nevével nevezzék el. Miközben a gond és Jupiter a névről vitatkoztak, felbukkant a föld is, és azt kívánta, hogy a teremtmény az ő nevét viselje, hiszen ő még testének egy darabját kölcsönözte neki. A vitázó felek Szaturnuszt kérték fel döntő bírául. Szaturnusz a következő igazságnak tűnő döntést hozta. Te Jupiter, mivel te adtad neki a lelket, halálakor visszakapod azt, te pedig föld, aki a testét adományoztad, visszakapod majd a testét. Mivel azonban elsőként a gond formázta meg ezt a lényt, ezért mindig csak él, a gond lesz. Ameddig csak él, az gond lesz. Mivel pedig vita folytatódott a névről, homónak kell hívni, mert a humuszból, a földből lett. Az ember egész jelen való létét tehát maga a gond határozza meg. Amíg él, az ember a gondé, csak a halálból engedi el felette való uralmat. Akkor az ember Jupiterré és a földé lesz. A rómaiak ebben a mesében, fabulában nagyszerűen foglalták össze az alábbi gondolatot. Mindent, amit teszünk, a gond határoz meg. A gond készített bennünket a munkára, létfenntartásra, ennek a megkeresésére, a jövő biztosítására és a vagyon növelésére, hogy végül aztán nyugodtan és biztonságban élhessünk. Azok az emberek, akik aggodásukkal szeretnék kezükben tartani az életüket, egyszerre hősies erőfeszítésekről és rezignált lehangoltságról is tanúságot tesznek. Éppen mivel minden kontrollálni akarnak, csúszik ki az életük újra meg újra az ellenőrzésük alól. A fáradtsággal felépített rendszer hirtelen megint összeomlik. Kedves Mária Rádió hallgatók, következő műsorban innen folytatjuk. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Fülöp Zsombort hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.

Szeretett hallgatóink, dicsértessék a Jézus Krisztus, szentségimádást közvetítünk az Erdélyi Mára Rádió Nagyváradi stúdiójának a kápolnájából. Megkérjük kedves hallgatóinkat, az éter hullámain keresztül kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk, imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mennyei Atyám, köszönöm neked a hit ajándékát, amely által erőt meríthetek a reménytelenségben is. Kérlek, erősítsd meg bennem a bizalmat, hogy mindig bízzak abban, hogy te gondoskodni fogsz rólam. Segíts, hogy hittel nézzek szembe az élet kihívásaival, és bízva várok rád. Áldott légy mindörökké. Amen.

Ó, Uram, köszönöm neked az ígéreteidet, amelyek tele vannak reménnyel és jövőképpel. Segíts, hogy mindig lássam előre a fényt a sötétségben is, és hittel várjak rád. Legyen bennem mindig erős a reménység, hogy soha ne adjam fel, és mindig bízzak abban, hogy te jó útra vezetsz engem. Köszönet neked minden napért. Amen.

Drága Istenem, köszönöm neked az ígéreteidet, amelyek tele vannak szeretettel és gondoskodással irántunk. Kérlek, segíts meg engem abban, hogy mindig hittel várjam az ígéreteid beteljesedését az életemben. Adj nekem türelmet és kitartást ahhoz, hogy soha ne adjam fel a reményt, és mindig bízzak abban, hogy te jóra fordítod minden helyzetemet. Köszönet neked minden áldásért. Amen.

Ó, Uram, köszönöm neked az erőt és kitartást, amit mindig adni tudsz nekem a nehéz időkben. Kérlek, segíts meg engem abban, hogy mindig hittel nézzek szembe az élet kihívásaival, és soha ne veszítsem el a reményt a szívemben. Adj nekem lelki erőt ahhoz, hogy minden akadályon átlendüljek, és tartsam magamban a hitet abban, hogy te velem vagy, minden lépésemet vezeted. Köszönet neked mindazért, amit adsz nekem. Amen.

Édes Jézusom, köszönöm a reményt, amit szívembe helyeztél. Segíts nekem hinni abban, hogy a jövőm fényesebb lesz, mint a múltam. Kérlek, adj erőt és bátorságot ahhoz, hogy megtartsam a reményt szívemben, még a legnehezebb időkben is. Legyen áldott az utam, és vezess engem az igazságot felé. Köszönöm Jézusom, hogy mindig mellettem vagy. Amen.

Dicsőség neked, mennyei atyám, minden jóságodért és szeretetedért. Köszönöm neked a reményt, mely mindig új erővel tölt fel engem. Segíts nekem megőrizni ezt az érzést a szívemben minden nap, és hálásan fogadni minden ajándékodat, amit nekem adsz. Köszönöm neked, Istenem, az irányításodat az életem felett, és a végtelenül nagy türelmedet velem szembe. Áldott légy mindenért. Amen.

mindenható Istenem, köszönöm neked az eddigi áldásokat és kegyelmeket. Kérlek, adj nekem erőt és kitartást ahhoz, hogy bízzak benned és reménykedjek a jövőben. Segíts nekem hálát adni minden napért, és bízni abban, hogy te mindig jó irányba vezetsz engem. Amen.

Mindenható Istenem, köszönöm neked a lelki erőt és kitartást, amit napról napra adtál nekem. Kérlek, segíts nekem megerősíteni a hitet és a reményt szívemben, minden kihívás ellenére is. Adj nekem bölcsességet ahhoz, hogy mindig rád figyeljek az életem minden pillanatában. Amen.

Kérünk téged, adj nekünk képességet arra, hogy hálát adjunk mindenért, ami történik az életünkben. Legyen bennünk békesség és nyugalom, mert tudjuk, hogy te gondoskodsz rólunk minden pillanatban. Áld meg a reményünket, és erősítsd meg hitünket minden nap. Kérjük mindezt Jézus Krisztus nevében. Amen.

mennyei atyánk, köszönjük neked az ígéreteidet, amelyek tele vannak reménnyel és jövőbeli lehetőségekkel. Segíts minket abban, hogy mindig hittel nézzünk előre, és bízzunk ma abban, hogy jó dolgok várnak ránk. Adj nekünk erőt és kitartást a várakozás idején, hogy soha ne veszítsük el a hitünket és a reményünket. Engedd meg számunkra, hogy mindig érezzük jelenlétedet és vezetésedet az életünkben. Áld meg azokat az embereket is körülöttünk, akiknek kevésbé fénylik a jövője. Adj nekik reménységet, és erősíts meg hitüket abban, hogy te mindig velük vagy. Amen.

Mennyei atyánk, köszönöm neked azt a lelki erőt, amit mindannyian magunkban hordozunk. Segíts most is erősnek maradni, ha úgy érezzük, nincs tovább. Adj kitartást minden nehézséghez, mely útjainkba kerülhet, és segíts még jobban megtanulni benned bízni minden pillanatban. Áld meg szívünket örök reménységgel, és soha ne veszítsük el hitünket. Vezess minket, Istenem, az úton mindannyian együtt, hogy legyünk egységben minden kihívásra szemben. Áldott légy mindörökkön örökké. Amen.

drága Istenem, köszönöm, hogy mindig fényt adsz az életembe, még a legsötétebb pillanatokban is. Kérlek, adj erőt és kitartást nekem ahhoz, hogy higgyek a jövőmben, és ne veszítsem el a reményemet. Segíts, hogy mindig tudjam, hogy te gondoskodsz rólam, és vezetsz az utamon. Amen.

Úr Jézus Krisztus, köszönöm neked a reményt. Köszönöm, hogy adod nekem ezt a csodálatos ajándékodat. A reményre gondolok általában az jut eszembe, hogy amikor éppen nehéz az élet, nehéz a kereszt, amikor kilátástalannak tűnik a helyzet, nem kell kétségbe esnem, hiszen te velem vagy. Mindig bízom abban, hogy előbb-utóbb a helyzet jobbra fordul, hiszen te bármit megtehetsz, és soha nem hagysz el. Igen, Uram, belátom, hogy legtöbbször a remény számomra azt jelenti, hogy a helyzet majd megváltozik, jóra fordul minden. Pedig a te apostolod azt mondja, hogy ha csak ebben a földi életben remélünk te benned, akkor minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. Igen, Uram, bevallom, hogy én is sokszor elveszítem szemem elől az örök élet, az örök boldogság perspektíváját. Sokszor tényleg csak ebben a világban gondolkozom. És bár tudom, ott van valahol a szívem mélyén a hit, hogy van élet a halál után, hogy van örök boldogság a te jelenlétedben. Ez elég ritkán jelenik meg a szemeim előtt. Uram, ajándékozz meg egy olyan reménységgel, ami mindig a szemem elé hozza az örök boldogság kilátását, hogy ne csak ebben a földi életben reménykedjek ígéreteid beteljesedésében, hanem ennek a végső remény beteljesedésének reményében, ennek fényében éljem a hétköznapjaimat és egész életemet. Amen.

Uram, hálát adok neked én is a reményért. Hálát adok neked, hogy a te igéden keresztül táplálsz minket ezzel a reménységgel. Hálát adok azért, hogy megígérted, hogy te nem romlást, hanem békességet adsz nekünk, hogy reményteljes jövőt készítettél számunkra. Uram, tudjuk, hogy a te igéd igazság, és hálát adok azért is, hogy bízhatunk benned, hiszen te magad vagy az út, az igazság és az élet. És mégis, Uram, sokszor elkeseredünk, amikor sötétebb idők jönnek ránk, elveszítjük a bátorságunkat, a reményünket. Kérlek téged, hogy akkor se feledkezz meg rólunk, hogy bátoríts minket, hogy emelj fel minket, add meg a kegyelmet, hogy újra rá tudjuk szegezni a tekintetünket, és újra felé legyen bennünk az a reménység, ami el van rejtve a szívünkben. Uram, hálát adok neked azért a legfontosabb reménységért, hogy te helyet készítettél számunkra a te országodban. Uram, add, hogy mindent ezen keresztül szemléljünk, a földi élet minden megpróbáltatását úgy tudjuk megélni, hogy örök reményünk van, hogy te majd letörölsz a szemünkről minden könnyet, hogy megszűnik minden gyász és fájdalom, és találkozhatunk veled színről színre, és veled lehetünk egy örökké valóságon át. Hála és dicsőség neked ezért, Uram, mindörökké.

0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szent Lélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az örök Atya fiának szíve,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a szűzanya méhében a Szent Lélektől alkotott szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve végtelen fölségű szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve Isten szent temploma,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az igazságosság és a szeretet tárháza,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden erénynek mélysége,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden szív királya és középpontja,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsességnek és tudománynak összes kincsei megvannak,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből minnyájan merítettünk,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, aki után ősatyáink kívánkoztak,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmú szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, az élet és szentség forrása,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, gyalázatokkal tetézett szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, mind halálig engedelmes szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, lándzsával átdöfött szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, minden vigasztalás kútfeje,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, életünk és feltámadásunk,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, békességünk és engesztelődésünk,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, bűnösök áldozatja,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, benned bízók üdvössége,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, a haldoklók reménysége,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, minden szentek gyönyörűsége,
1: irgalmazz nekünk!
0: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk!
0: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket!
0: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
1: alakíts szívünket a te szíved szerint!
0: Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök helyett bemutatott. A bűnösöknek pedig, akik irgalmadért esdekelnek, hagyd megengesztelődve bocsánatot, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, ki veled él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, ebben a szentségben kényszenvedésednek emlékét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.

Szeretett hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk az Erdélyi Mária Rádió Nagyváradi stúdiójának a kápolnájából. Köszönjük, hogy együtt velünk imádkoztak, maradjanak továbbra is az Erdélyi Mária Rádióval. Jó rádiózást kívánunk és áldott estét! A mikrofonnál Szebenyi Lajos önkéntes hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Steak.
1: Meg szeretnénk köszönni kedves hallgatóinknak a rendszeres támogatást, amelyek hozzájárulnak a Mária Rádió fenntartásához.
2: Köszönjük, hogy lehetővé teszik, hogy az örömhír eljuthasson magányos, beteg testvéreinkhez.
3: Köszönjük, hogy befogadták otthonaikba a Mária Rádiót.
1: A Jóisten fizesse vissza százszorosan eddigi adományaikat.
2: És azokat is, amelyeket a jövőben juttatnak el hozzánk.
4: Azért, hogy a Mária Rádió továbbra is egy fénysugár lehessen mindannyiunk lelkének.

Tormezei Erzsébet, ha nem teszek semmit sem. Most nem sietek. Most nem rohanok. Most nem tervezek. Most nem akarok. Most nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. Most megnyugszom, most elpihenek. Békén, szabadon, mint gyenge gyerek. És nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. S míg ölel a fény, és ölel a csend, és árad belém, és újját teremt, míg nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Új gyümölcs terem, másoknak terem, érik csendesen erő, győzelem, ha nem teszek semmit sem. Engedem, hogy szeressen.

Ott sűrű ködbe burkolt országban születtem. Soha nem tárult elém a természet nevető arca, melyet elönt, átformál a ragyogó nap. Igaz, gyermekkorom óta hallom, hogy beszélnek ezekről a csodákról. Tudom, hogy az ország, ahol vagyok, nem az én hazám, s hogy van egy másik, amely felé szüntelenül törekednem kell. A ragyogó nap országának a királya eljött, és élt 33 évig a sötétség országában. A sötétség ezt mondja csúfolva engem. Te fényről álmodsz? Te hiszed, hogy egy napon kilépsz majd a ködből, amely most körülvesz? Minden új küzdelem alkalmával, mikor azért jön az én ellenségem, hogy kihívjon engem, bátran viselkedem. Hátat fordítok ellenfelemnek, Jézus felé futok, és megvallom neki, van mennyország. Mert amikor a mennyország boldogságáról énekelek, Isten örök birtoklásáról, egyszerűen arról énekelek, amit hinni akarok.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért.

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ó Mária, édesanyánk,
0: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ó Mária, édesanyánk,
0: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ó Mária, édesanyánk,
0: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ó Mária, édesanyánk,
0: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ó Mária, édesanyánk,
0: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében,

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise. Megőrizni az egészséges hagyományt és nyitni a jogos fejlődés felé. Leó pápa elítéli az ukrajnai támadások közelmúltbeli fokozódását. 14. Leó pápa fogadta a spanyol miniszterelnököt. 14. Leó. Segítsék a gázai övezet szenvedő népét és tartsák tiszteletben az emberi jogokat. Leó pápa fogadta a barcelonai lovaskör delegációját. Krisztusra tekintve segítsék embertársaikat.
1: Leó pápa katekézise. Megőrizni az egészséges hagyományt és nyitni a jogos fejlődés felé. A Szentatya tovább folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumai magyarázatának szentelt katekézis sorozatát. A liturgia megújításáról szóló Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúciót elemezve kiemelte. A liturgia évszázadokon át az evangelizáció motorja volt. Ma meg kell újítanunk ezt az energiát a hiteles és élő katolikus hagyomány folytonosságában, mégpedig egy olyan dinamika szerint, amely a hívőket az igazság teljességébe vezeti be. A zsinatot azzal a céllal hívták össze, hogy a hívők között egyre inkább növekedjen a keresztény élet.
2: Dell'enciclica Mediator Dei, il venerabile Pio XII scrive che la Chiesa è un organismo vivente.
1: A Mediator Dei enciklikában a tiszteletre méltó 12. Pius így ír. Az egyház egy élő szervezet, és ezért a szent liturgia tekintetében is tanításának sértetlenségét megőrizve növekszik és fejlődik, alkalmazkodva és igazodva az idők folyamán felmerülő körülményekhez és igényekhez. Kezdte katekézisét Leó pápa. Ezzel az elvvel teljesen összhangban a II. Vatikáni Zsinat a Sacrosanctum Concilium konstitúció bevezetőjében elismeri, hogy kötelessége különös figyelmet fordítani a liturgia megújítására és előmozdítására is. A zsinatot ugyanis azzal a céllal hívták össze, hogy a hívők között egyre inkább növekedjen a keresztény élet, a változásoknak kitett intézményeket jobban igazítsák korunk igényeihez, segítsenek elő mindent, ami hozzájárulhat a Krisztusban hívők egységéhez, és új erőt ébresztenek mindabban, ami hasznos lehet ahhoz, hogy mindenkit az egyház kebelére hívjanak. Szoros és szerves kapcsolat áll fenn a liturgia megújulása és az egyház egész életének megújulása között. Abban a történelmi pillanatban erőteljesen érezhető volt a rituális formák megújításának szükségessége, amelyek révén az egyház évszázadok óta dicsőítette Istent és szentelte meg a keresztény népet. A liturgikus mozgalomnak köszönhetően megérlelődött az a meggyőződés, amelyet később Szent II. János Pál pápa is kifejezett, hogy szoros és szerves kapcsolat áll fenn a liturgia megújulása és az egyház egész életének megújulása között. Az egyház nem csak cselekszik, hanem a liturgiában is kifejezi magát, és a liturgiából meríti az élete szükséges erőt. A hagyomány folyója magában hordozza a forrását is, és a torkolat felé tart. Annak érdekében, hogy a hívek könnyebben hozzáférhessenek a szent liturgia által osztott kegyelmi ajándéka gazdagságához, a Sacrosanctum Concilium Konstitúció egy nagyon hatékony formulával jelzi a követendő irányt.
2: Conservare la sana tradizione e aprire a un legittimo progresso.
1: Megőrizni az egészséges hagyományt és nyitni a jogos fejlődés felé. 16. Benedek pápa ebben a szándéknyilatkozatban ismerte fel a zsinati atyák reform programját, amely egyensúlyt teremt a múlt nagy liturgikus hagyománya és a jövő között. és megjegyezte, hogy gyakorta állítják egymással ügyetlenül szembe a hagyományt és a haladást, miközben valójában a két fogalom kiegészíti egymást. A hagyomány maga is magában fordulja bizonyos értelemben a haladást. Mint ha azt mondanánk, hogy a hagyomány folyója magában hordozza a forrását is, és a torkolat felé tart, állapította meg a pápai Szent Anzen liturgikus intézet alapításának 50. évfordulóján tartott konferencia résztvevői az intézet beszédében 2011. május 6-án. A liturgia évszázadokon át az evangelizáció motorja volt. A zsinat megerősíti az igazi hagyományban gyökerező irányfejlődés jogosságát, és a liturgia keretein belül megkülönbözteti azt a változatlan részt, amely isteni eredeti, valamint azokat a változásra alkalmas részeket, amelyek az idők folyamán változhatnak, sőt, változniuk is kell. Amennyiben olyan elemek csúsztak be közéjük, amelyek kevésbé felelnek meg a liturgia benső természetének, vagy kevésbé bizonyulnak alkalmasnak, folytatta Leó pápa. Az ilyen jellegű változások az évszázadok során folyamatosan történtek annak érdekében, hogy a hívők a rituális cselekmények révén gyümölcsöző módon vehessenek részt Krisztus húsvétjának, a keresztény hit alapjának a misztériumában. Az egyház Isten tisztelete tehát megtestesült az egyes korszakú kulturális formáiban, és képes volt rájuk hatni, sőt, át is alakította azokat. A liturgia így évszázadokon át az evangelizáció motorja volt, szögezte le a Szent Atya. Ma meg kell újítanunk ezt az energiát a hiteles és élő katolikus hagyomány folytonosságában, mégpedig egy olyan dinamika szerint, amely a hívőket az igazság teljességébe vezeti be.
2: A custodire sempre quel rispetto dei testi e degli ordinamenti della liturgia che nasce dall'atteggiamento interiore di disponibilità e di affidamento a Dio.
1: Ezért arra buzdítok mindenkit, szólt Leó pápa, akinek feladata az isteni misztériumok ünneplésének előkészítése, különösen azokat a papokat, akik a liturgia vezetésének szolgálatát látják el, hogy mindig őrizzék meg a liturgia szövegei és rendje iránti tiszteletet, amely az Isten iránti belső nyitottságból és ráhagyatkozásból fakad, alázatot tanúsítva az ő nagysága előtt és őszinte hűséget az egyházi közösség iránt. Zárta a szerdai katekézisét 14. Leó pápa.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
0: Amen. 14. Leó elítéli az ukrajnai támadások közelmúltbeli fokozódását.
2: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione.
0: Aggodalommal követem az ukrajnai háborút, amely az elmúlt napokban meredeken felerősödött. Szeretném kifejezni közelségemet mindazokhoz, akik a közelmúltbeli támadások miatt szenvednek, beleértve a civilek elleni támadásokat is. 14. Leó pápa így fogalmazott május 27-én, a szerdai általános audiencia végén, az Ukrajna elleni újabb orosz támadási hullámot követően. A háború nem oldja meg a problémákat, hanem súlyosbítja azokat. Nem épít biztonságot, hanem megsokszorozza a szenvedést és a gyűlöletet, szögezte le Leó pápa. Ahol rakéták és drónok hullanak, ott a remény is összeomlik. Otthonok és istentiszteleti helyek pusztulnak el, és ártatlan életek vesznek el, mutatott rá, és minden háború által megsebzett népet Szűz Mária, a béke királynője oltalmába ajánlott. Miközben újabb támadások sújtják Libanont, a Szent Atya külön üdvözölte a libanoni zarándokokat, amikor az arab és francia ajkú hívőkhöz szólt az audiencián.
2: Maria, nostra madre, è sempre presente con noi. Prega per noi, e si prende cura di noi con amore materno.
0: Mária, a mi édesanyánk, mindig jelen van, imádkozik értünk, és anyai szeretettel gondoskodik rólunk. Az Úr áldjon meg mindnyájatokat, és őrizzen meg mindig minden gonosztól, mondta 14. Leó. Végül a lengyel zarándokokhoz szólva 14. Leó pápa köszönetet mondott az anyáknak, és felidézte, hogy Lengyelország május 26-án ünnepelte az anyák napját.
2: Ringrazio tutte le madri che con generosità hanno trasmesso il dono della vita e si prendono cura dei propri figli, insegnando loro l'amore per Dio e per il prossimo.
0: Köszönetet mondok minden édesanyának, aki nagy lelkűen továbbadta az élet ajándékát és a gyermekei iránti gondoskodást, megtanítva őket az Isten és a fele barátaik iránti szeretetre, mondta Leó pápa. Imádkozott, hogy Isten szent anyja járjon közben értük, hogy elnyerhessék a Jézushoz való tartós kötődés kegyelmét. A szűzanya segítségével védjétek meg hazátokban minden ember életét, a fogantatástól a természetes halálig, megáldalak mindnyájatokat, fordult a Szentatya a lengyelekhez.
3: XIV. Leó pápa fogadta a spanyol miniszterelnököt. Május 27-én szerdán audiencián fogadta a pápa Sánchez Pérez Castejón spanyol miniszterelnököt, aki ezután Pietro Parolin bíboros államtitkárral tárgyalt. A helyi egyház és a kormányzati vezetés közötti gyümölcsöző párbeszéd, a világban zajló konfliktusok, a migráció, valamint a béke sürgős megteremtése álltak a megbeszélések középpontjában. A szerdai általános audiencia előtt találkozott Leó pápa a spanyol kormányfővel, aki ezt követően a vatikáni államtitkárságon egyeztetett Pietro Parolin bíborossal és Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok titkárával. A Szentszék sajtóközpontjának tájékoztatása szerint a felek örömüknek adtak hangot a pápa közelgő spanyolországi látogatása miatt, amelyre június 6-a és 12-e között kerül sor, mivel az a Szentszék és Spanyolország közötti jó kapcsolatok jele. Az államtitkársági megbeszéléseken véleményt cseréltek nemzetközi kérdésekről is, különös tekintettel a világban zajló konfliktusokra, a migrációra, a multilaterális kapcsolatok, valamint a nemzetközi jog betartásának fontosságára, továbbá a béke állandó támogatásának szükségességére. A közös érdeklődésre számot tartó témák között megállapították, hogy elő kell segíteni a helyi egyház és a kormányzati szervek gyümölcsöző együttműködését Spanyolországban, mint ahogy a civil társadalom különféle rétegei között is, a kölcsönös tiszteletre alapozva a közjó előmozdítására.
0: Leó pápa, segítsék a gázai övezet szenvedő népét, és tartsák tiszteletben az emberi jogokat. Tiszteljék mindenki emberi jogait, és segítsék a gázai népet. Ezt a felhívást fogalmazta meg 14. Leó Castel Gandolfóban, ahol keddi pihenő napját töltötte. Amikor kilépett a Villa Barberiniből, a pápák nyári rezidenciájáról, 14. Leó válaszolt az újságírók kérdéseire a globális Sumud Flotilla aktivistái kapcsán, akiket az izraeli hadsereg állított meg, miközben megpróbáltak segélyt szállítani Gázába. Azt jelentették, hogy megverték és bántalmazták őket. Hangsúlyozta, hogy ez egyre nagyobb gyűlöletet szít. Az erőszak nem segít, tette hozzá Leó pápa. Vissza kell térnünk a tárgyalásokhoz, meg kell próbálnunk párbeszéd útján megoldani a problémákat, miközben mindig tiszteletben tartjuk mindenki emberi jogait. Sajnos a gázai nép még mindig nem kap humanitárius segélyt. Ez tiltakozásokhoz, nehézségekhez, sőt a flotillában résztvevők tetteihez is vezet, jegyezte meg a pápa. Felszólított minden hatóságot, hogy segítsék és kísérjék el Gáza népét, akik szenvednek, és hogy segítsenek már most megkezdeni az újjáépítést. Amikor a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának megjelenését követően a mesterséges intelligenciáról is kérdezték, 14. Leó sürgette a párbeszéd folytatását a nagyobb mesterséges intelligencia vállalatokkal, és megemlítette az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztériumnak az Entropic vállalattal folytatott közös munkáját. Nagyon fontosnak tartom a párbeszéd folytatását, és hogy valóban egy lefegyverzett mesterséges intelligenciára törekedjünk, nyomatékosította Leó pápa. Megjegyezte, hogy a háborút ma mesterséges intelligenciával vívják, akár csak Libanonban és a világ más részein, anélkül, hogy az emberi életekre gondolnának, amelyek valójában ennek az egésznek az áldozatai. Ezért új felhívást intézett a békére.
3: Leó pápa fogadta a barcelonai lovaskör delegációját. Krisztusra tekintve segítsék embertársaikat. Pünköst hétfőn találkozott a Szentatya a katalán városból érkezett lovaskör küldöttségével, akik társulatok alapításának 170. évfordulóját ünneplik. Függesszék tekintetüket Krisztusra, hogy ezáltal felismerjék őt szűkölködő testvéreinkben. Türelemmel és együttérzéssel segítsék fele barátaikat, buzdította Szentatya, aki hamarosan Spanyolországba látogat. Leó pápa örömmel köszöntötte a delegációt, amelynek tagjait Juan José Omeya bíboros barcelonai érsek kísérte el a Vatikánba. Köszönetet mondott nekik a közelség gesztusáért, mivel a szervezet alapításának évfordulója alkalmából találkozni akartak Péter utódával. Minden Krisztus hívő feladata, hogy életét nyitva tartsa a Szentlélek működése előtt. Fáradhatatlanul kész legyen megélni a keresztény szeretetet. Azt az isteni erényt, amely miatt mindenek felett szeretjük Istent, másokat pedig úgy, mint önmagunkat, éppen az Isten iránti szeretetből. A keresztény ezért nem egyszerűen emberbarát, olyan együttérző személy, aki önzetlenül szeret és tevékenyen keresi mások átfogó javát. Tartsátok tekinteteteket mindig Krisztuson, mert csak így tudjátok őt felismerni legkisebb és leginkább rászoruló testvéreinkben, buzdított a pápa. Az Isten és a többi ember iránti szolgálat személyes elkötelezettségén keresztül legyenek készek arra, hogy türelemmel és együttérzéssel melléjük állnak. Az Úr adja meg nekik, hogy növekedjenek szeretetében, és bőségesen áldja meg őket és hozzátartozóikat. Búcsúzott a barcelonai lovaskör küldöttségétől 14. Leó pápa. 1856-ban alapította meg egy csoport lovas rajongó a lovaskört Barcelonában. Az alapítása óta eltelt 170 évben a magánklub találkozó helyé, vitafórummá és Barcelona üzleti, intézményi és gazdasági életének befolyásos központjává vált. Az évforduló megünneplésére a klub elnöke Enrique Lacalle audienciát kért 14. Leó pápától, így amint egy 30 fős delegáció most megoszthatta a Szentatyával a lovaskör alapításának, működésének történetét, tekintettel arra, hogy Barcelona egyik fontos találkozó helyévé nőtte ki magát, a civil társadalom, a gazdasági, kulturális és intézményi szereplők körében. Az audienciára néhány héttel Leó pápa spanyolországi utazása előtt került sor, hiszen június 9-én és 10-én Barcelonába látogat majd. A dátum azért is jelentős, mert egybeesik a világhírű építész Antoni Gaudi halálának centenáriumával és a Sagrada Familia Jézus tornyának befejezésével. A lovasklub elnöke egy interjúban úgy nyilatkozott, hogy az audiencián megerősítették elkötelezettségüket a pápának Barcelona szolgálatára, valamint azt a törekvésüket, hogy továbbra is a párbeszédet, az együttélést és a társadalom javát keressék. A küldöttség egy akvarelt ajándékozott a pápának, mely Josep Moscardó festőművész alkotása, valamint a Sagrada Familia egyik ólomüveg ablakának reprodukcióját. Ezen felül egy kis ízletes sonkát is hoztak Leó pápának, mivel tudomásukra jutott, hogy szereti a híres spanyol ínyentséget.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!

Máriaton az Erdélyi Mária Rádióban 2026. május 28-ától 31-éig. Adományainkkal támogassuk a felvidéki és a délvidéki magyar nyelvű Mária Rádiók működését. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztess jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Siettesd szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk.

bízzál, kelj föl, hív téged. Bartimeus ott ült az út szélén kiszolgáltatva, bezárva a saját sötétségében. Jézushoz kiáltott, tőle kért segítséget. Amikor pedig az emberek el akarták hallgattatni, ő még kitartóbban, még hangosabban kiáltozott. A mester észrevette őt és magához hívta. Ekkor már a körülötte levők is, akik korábban még csendre intették, hogy ne zavarja a mestert, bíztatni kezdték. Bízzál! Kelj föl! Hív téged! Bartimeus nem tétovázott. Felugrott és elindult Jézus felé. Ez a hit lépése volt részéről. Elgondolkodhatunk azon, hogy vajon mi történt volna akkor, ha nem engedelmeskedett volna Jézus hívásának. Ha mondjuk arra hivatkozott volna, hogy ő vak, és nehezére esik a járás. Minden bizonnyal akkor ez a csoda nem történt volna meg.

mit teszel olyankor, amikor hallod az Úr hívását? Felállsz és elindulsz feléje? Vagy inkább kifogásokat keresel? Mert félsz elindulni? Mert nem akarsz kilépni a bizonytalanságba? Vagy mert már megszoktad a nehéz élethelyzetedet? A változás mindig így kezdődik. Jézus szól hozzád, hív téged, és te igent mondasz rá. Engedelmeskedsz. Elindulsz feléje. Lehet, hogy egy kissé bizonytalanul, de elindulsz. Mert lehet imádkozni, lehet vágyakozni. Ha nem mozdulsz, nem fog történni semmi. Éppen ezért ne habozz tovább. Ne maradj a kétségeidben. Kelj föl, és lépj egyet feléje, mert ő téged is hív. Ne maradj benne tovább a nyomorúságodban, hogy nehogy végleg beleragadj. Ő neked is segíteni akar. Téged is meg akar gyógyítani, szabadítani. Neked is azt szeretné mondani, amit a vak Bartimeusnak. Menj, a hited meggyógyított téged.

Krisztus nem önmaga dicsőítette meg magát, hogy főpappá legyen, hanem az, aki azt mondta neki, fiam vagy te, ma nemzettelek téged. És ahogy más helyen is mondja, te pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint. Ő testi mi voltának napjaiban, imáit és könyörgéseit nagy kiáltással és könyhullatással bemutatta annak, aki megszabadíthatta őt a haláltól, és meghallgatást is nyert hódolatáért. Bár Isten fia volt, engedelmességet tanult abból, amit elszenvedett, és amikor eljutott a tökéletességhez, örök üdvösség szerzője lett mindazoknak, akik engedelmeskednek neki, mivel Isten főpapnak nevezte őt Melkizedek rendje szerint.

0: Irgalmasság atya és minden vigasztalás Istene, te betöltöd javaiddal mindazokat, akik hozzád járulnak. Ennek a napnak kezdetén mi a te gyermekeid, Krisztus által ővele és ő benne kérünk téged. Urunk, hallgass meg minket! Jézus Krisztus, az élő Isten fia, vezess minket a te igazságod fényében.
1: Urunk, hallgass meg minket!
0: Krisztus, Isten igéje, aki mindörökre az atyánál vagy, erősítsd híveidben az akaratot az evangélium hirdetésére.
1: Urunk, hallgass meg minket!
0: Jézus, akit az Atya felkent a Szent Lélekben, szenteld meg egyházadat az élet szentség útján.
1: Urunk, hallgass meg minket!
0: Krisztus, az új szövetség főpapja, öltöztest fel papjaidat a te szentségedbe az Atya dicsőségére.
1: Urunk, hallgass meg minket!
0: Krisztus, Isten bölcsessége, a mi békénk és kiengesztelődésünk, engedd, hogy egyházad tagjai egy lehessenek szívben és lélekben.
1: Urunk, hallgass meg minket!
0: Krisztus, örök főpap, aki megdicsőíted az atyát, engedd, hogy benned való felajánlásunk az örök dicsőség dicsérete lehessen.
1: Urunk, hallgass meg!

Istenünk, te egyszülöttedet örök főpappá tetted, hogy téged megdicsőítsen és az embereket üdvözítse. A Szentlélek kiáradása által engedd, hogy akiket szolgálattevőkké és szentségeit kiosztóivá választottál, az elfogadott

Prohászka autókár, amikor megszűnik a harc és a háború. Örök mindenható Isten, aki bölcs gondviseléseddel az egész emberiség sorsát intézed, és akitől minden földi hatalom származik. Mélységes hódolattal borulunk le előtted, és kérünk téged, hogy mindig a te részrehajlatlan igazságod érvényesüljön, és uralkodjék az emberek társadalmi, állami és nemzetközi életében, és biztosítsa azok földi boldogságát. Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit, vedd el rólunk a bűnt, a gyűlölséget és annak átkát a háborút. Add nekünk azt, amit csak te tudsz adni igazán. Add nekünk azt, amit te sírtál és vívtál és érdemeltél ki számunkra. És add nekünk a te békédet. Adj nekünk nemzetközi krisztusi szeretetet. Akkor megszűnik majd a harc és a háború. És a babér mellé oda tűzhetjük azt, ami nélkül a babér elhervad, az olajágat. Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit, add nekünk a te békességedet.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. A dolgozók nem a munkahelynek, hanem a többi embernek dolgoznak, mondta Marlo Morgan.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott. Szent Atyám, nem csak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Egyek legyenek mindnyájan. Amint te, Atyám, bennem vagy, és én te benned, úgy legyenek ők is mi bennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk. Én ő bennük, te én bennem, hogy így ők is teljesen egyek legyenek. Meg tudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél, Atyám. Azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok, és lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mivel már a világ teremtése előtt szerettél engem. Én, igaz Atyám, a világ nem ismert meg, de én ismerlek, ők is megismerték, hogy te küldtél engem. Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük legyen, és én is ő bennük legyek. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai evangélium Jézus főpap imájának záró része. Ebben Jézus már nem csak a tanítványaiért imádkozik, hanem mindazokért is, akik később hinni fognak benne. Utolsó óráiban hangzott el földi szolgálatának. A kereszt előtt áll, mégis nem önmagára gondol, hanem a jövő hívőire, ránk is. Nem csak őértük könyörgök, hanem azokért, akik a beszédükre hisznek majd bennem. Ez azt jelenti, hogy Jézus 2000 évvel ezelőtt is rád gondolt, hogy mindnyájan egyek legyenek. Hát ugye az egység, ahogy szokták mondani, nem egyformaságot jelent. A tanítványok különböző emberek voltak, más háttér, természet, gondolkodás, mégis egyek lehettek Krisztusban. Az igazi keresztény egység az Krisztus központú szereteten alapul, és a világ számára egy tanúságtétel. És tudjuk, hogy ma nagyon sok megosztottság van a családokban. Jézus arra hív, hogy ne a különbségek legyenek középen, hanem ő. És az egység célja, hogy a világ higgyen, ahogy olvastuk az evangéliumban ma. Kétszer is kihangsúlyozza, hogy elhiggye a világ. Így mondja Jézus Krisztus, hogy elhiggye a világ. Tehát a hiteles kereszténység egyik legerősebb tanúságtétele a szeretetteljes egység. Sok ember nem a prédikációt hallja először, hanem a hívők életét látja. Mit lát rajtunk a világ? Vonza vagy taszítja Krisztushoz az életünk? Jézus vágya együtt lenni az övéivel. Atyám, akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem. Ez egy csodálatos kijelentés. Jézus nem csak megmenteni akar, hanem örökké együtt akar lenni velünk. Az üdvösség nem csupán egy hely, hanem kapcsolat Krisztussal. És a hívő ember végső célja nem egyszerűen a menny, hanem Jézus jelenléte. Jézus azt mondja, hogy megismertettem velük a te nevedet. Tehát a cél, hogy megismerjük Istent, megtapasztalni az Atya szeretetét, hogy Krisztus éljen bennünk. Tehát a keresztény élet nem egy vallási teljesítmény, hanem Krisztus bennünk való élete. Tehát Jézus utolsó nagy imájában három dolgot kér: egységet, hiteles tanúságot, közösséget és szeretetet. A világ nem tökéletes emberekre vár, hanem olyanokra, akikben látható Krisztus szeretete.

Szeretettel köszöntöm a Máre Rádió kedves hallgatóit, a mikrofonnál Bokorott önkéntest hallják. Szent misét közvetítünk a Szabátai Szent Háromság plébánia templomból, melyet Köllő Tibor plébános úr mutat be. A kántori szolgálatot Balázs Zoltán látja-e. Meghívom önöket, hogy tartsanak velünk, lélekbe kapcsolódjanak bele a Szent misében.

0: Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a lelkünkkel.
0: Liturgikus előírásunk szerint pünkösd utáni csütörtök Jézusnak ünnepe, a mi Urunk Jézus Krisztus, mint az örök főpap áll előttünk. De nem csak általánosságban beszélhetünk erről, hogy Jézus Krisztus az örök főpap, hanem az én főpapom, akihez hozzá kell kapcsolódni, áldozatában bele kell kapcsolódni. Kérjük a mindenható Istent, hogy Jézus Krisztus örök főpapságában, a mindenható Isten segítségével, kegyelmével, életünket, mindennapjainkat tudjuk az ő dicsőségére beállítani. Ebben a szent misében Molnos Margit testvérünkért imádkozunk. Gyónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz. Érgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked, nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk, Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg könyörgésünket, Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk, mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen fölség.
1: Jézus Krisztus, a Szent Lélek legyünk, az Atya Isten dicsőségében.
2: Amen. Könyörögjünk! Istenünk, Te egyszülöttedet, örök főpappá tetted, hogy téged megdicsőítsen, és az embereket üdvözítse. A Szent Lélek kiáradása által engedd, hogy akiket szolgálattevőkké és szentségeit kiosztójává választottál, elfogadott szolgálatokat.

Olvasmány Sirák fiának könyvéből. Hadd emlékezzem meg az Úr műveiről, és hadd hirdessem azt, amit láttam. Az Úr szava teremtett mindent, és a teremtett világ teljesíti akaratát. Miként a tündöklő nap beragyogja a mindenséget, úgy telik be az Úr dicsőségével az ő alkotása. Isten szentjei nem győzik hirdetni az ő csodás műveit. A mindenható

Úr adott nekik erőt, hogy megállhassanak dicsősége előtt. Kifürkészi ő a tenger mélységét, az emberek szívét, és meglát ott minden álnokságot. Az Úr a mindentudás birtokában van, és látja az idők jeleit. Ismeri a múltat és a jövendőt, felfedi a titkok nyitját. Egyetlen gondolat sem kerüli el figyelmét, egyetlen szó sincs elrejtve előtte. Az, aki öröktől fogva örökké van, bölcsessége által a világot oly remek műnek alkotta, hogy nincs mit hozzátenni, sem elvenni belőle. Ő nem szorul senki tanácsára, minden műve gyönyörű, pedig csak szikrányi az, amit látni lehet. Mindezek élnek és örökre megmaradnak, és bármikor szükséges, mindegyik szót fogad neki. Egyik a másiktól különbözik, de semmit sem alkotott, ami elégtelen lenne, hiszen mindent jónak teremtett. Kigyőz ne betelni dicsőségének látásával. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És veletek.
0: Evangélium Szent Márk könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenem.
0: Abban az időben tanítványaival Jézus Jerikóba érkezett. Amikor tanítványainak és a nagy tömegnek a kíséretében elhagyta Jerikót, egy vak koldus, Bartimeus ott ült az útszélen. Hallva, hogy a názáreti közeledik, elkezdett kiáltozni: Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Többen szóltak neki, hogy hallgasson, de ő annál hangosabban kiáltotta: Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és így szólt: hívjátok ide! Odaszóltak a vaknak: bátorság, gyere, téged hív! Az eldobta köntösét, felugrott, és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte: mit akarsz, mit tegyek veled? A vak ezt felelte: Mester, hogy lássak! Jézus erre így szólt hozzám: menj, a hited megmentett téged! Az pedig nyomban visszanyerte látását, és követte az uton. Ezek az evangélium igéi. A Szent Evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban szeretett testvéreim, Jézus Krisztusnak, az örök főpapnak az ünnepén, ehhez a főpaphoz fordulunk, kérjük segítségét, kegyelmét, áldását. Mondhatjuk, a liturgiában nem olyan rég jelent meg a mai ünnep kijelölése, de találkozhatunk vele, benne van egyházunk tanításában, és mindig eszünkbe jut, legalábbis nekem, amikor a keresztség kiszolgáltatásánál, a keresztelés után jön a krizmával való megkenés, és imádkozunk a megkeresztelt fölött, amikor kijelentjük, hogy az Úr fölkent téged az üdvösség krizmájával, hogy szent népéhez tartozzál, és maradj tagja Krisztusnak, aki főpapunk, prófétánk és királyunk. A jézusi megnevezések ebben a keretben főpap, próféta és király, hát mondhatjuk, egy érdekes oldalát, arculatát jelzi a jézusi küldetésnek, amelyben benne van a vallásos megközelítés, a főpap, benne van az ószövetség beteljesedése, a próféta, valakire irányítja a tekintetet, jelen esetben a mennyei atyára és az ő szeretetére, illetve ott van, mint király, aki nem csak lelki, hanem földi életünket is kell irányítsa, kérve segítségét, ezen az úton kell haladnunk nekünk is. Tehát Jézusról elmondható ebben a megközelítésben, hogy ő a király, a főpap és a próféta, de nem csak általánosságban, hanem a mi, és különösen az én, prófétám, királyom és főpapom. Krisztusban szeretett testvéreim, nehéz külön választani Jézus életében ezeket a megnyilvánulásokat, mikor tanító, mikor mester, mikor csodatevő, mikor gyógyító, és ugyanígy ezek a címek is összekeverednek, többféleképpen alkalmazhatók. De ha valamennyire megpróbáljuk emberi értelemmel, amennyire megközelíthető, elmondhatjuk, hogy a főpap tulajdonképpen a legnagyobb pap, és Jézus számunkra ezt képviseli, amikor az atya és az emberek között, mint közvetítő állam. De nem csak közvetít, és nem csak közben jár értünk, ki engeszteli, áldozatot mutat be, mint a főpap, ahogy bemutatta az Ószövetségben, és ezzel az áldozattal közelebb visz minket az atyához, az atya pedig közelebb kerül hozzánk. Mondhatni áldozat bemutató, mint az ószövetségi és az újszövetségi papok, és ebben a keretben valóban az emberiség bűneit kiengesztelve, Isten dicsőségét beengedve szívünkbe, életünkbe egy nagyot tudunk alkotni, nem a magunk érdeméből, hanem Isten kegyelméből. Nekünk csak nyitottnak kell lenni. Ez az áldozat pedig, a főpapi áldozat Jézus életében, tudjuk, hogy konkrétan a kereszt áldozat a Golgotán, de az egész földi élete, amelyet vállalt, ebbe az áldozatba ágyazódik bele, és ebben nyeri el nem csak beteljesedését, hanem az egész csomagot, az egész körítést, az egész nagyságot. Annyira tökéletes ez az áldozat, hogy egyszerűségében egyszer mindenkorra elég, nem kell megismételni, ugyanabba az áldozatba kapcsolódunk bele minden szentmisében, minden közös imádságban. Tehát mondhatni, ez a tökéletes áldozat, egyszer feláldozta magát valaki értünk, és nem csak áldozat bemutató, hanem maga az áldozat is jelen van Jézus életében, Jézus jelenségében. Az ünnep kifejezésében nem csak annyi van, hogy főpap, hanem ott van, mint örök főpap. Főpapsága tehát nem szűnik meg, jelen van, érvényesíti hatalmát, és különösen a lelki síkon, a Szentlélek erejében, örök főpapságában vezeti életünket, élet áldozatunkat, egybekapcsolja az Atya iránti hódolattal, engedelmességgel és szeretettel. Az örök áldozat mellett azonban elmondhatjuk, megközelíthetjük úgy is, hogy nem korlátozott ez a főpapság sem térben, sem időben, a világ bármely részén érvényes, és Jézustól kezdve, sőt visszamenőleg is megmutatja erejét, megváltását, az üdvösséget minden Isten mellett elkötelezett embernek. Krisztusban szeretett testvéreim, elmondhatjuk, hogy a Jézusi áldozat, melyet a főpap bemutatott, tulajdonképpen emberé lett, de ennek a célja az volt, hogy feláldozta magát, és ezzel az áldozattal kiengesztelte az Atyát irántunk, az embereknek pedig megadta az üdvösség lehetőségét, ajándékát, méltóságát. Csodálatos, hatalmas és titokzatos jelenség, amikor próbáljuk ezt a titkot megközelíteni. Jézus életének küldetésének összefoglalásában benne van, hogy tulajdonképpen ebben valósul meg az, amit hallottunk az evangéliumban, a sorba következő evangéliumi szakaszban, amikor Jézus meggyógyít egy vak embert. Ez a vak ember csak részben vak, mondhatjuk nem biológiailag, mert lelki szemeivel felismerte, meglátta Jézusban Dávid fiát, az Ószövetség beteljesítőjét, a messiási cím viselőjét, és ezzel lelki nyitottságával megnyílt az örök igazságok előtt, meglátta és megtalálta benne a gyógyulást, megtalálta benne a beteljesedést. A lelki látás után megjelenik a fizikai látás, és Jézus a hit alapján meggyógyítja, a hit alapján megmenti, és mondhatjuk következtetésként, hogy az örök főpap részesíti az áldozatban azokat, akik benne bíznak, rábízzák életüket, hozzáfordulnak és kérik segítségét. Jézus főpapsága, mint általában a papok életében, de ebben az esetben rendkívüli módon megvan az összekötő kapcsolat, mert minden papság a természetes világ és a természet fölötti valóság összekapcsolása. Jézus életében ez kiemelkedő módon megvalósul, mert a természet fölötti világot összekapcsolta a körülöttünk lévő világgal, amikor megtestesült és megszületett, felvette az emberi természetet, és a földi világot elvitte magával, emberi természetével, az Atya dicsőségébe és szeretetében. Mondhatni összekötő a világi és a természet fölötti erők között. Lejött és megdicsőült. Áldozatot mutatott be, ez volt a küldetése, és amikor beteljesítette feladatát, akkor visszatért az Atya dicsőségébe, isteni méltóságában. Az Isten emberé lett, az ember istenné vált, és feladatul kaptuk, hogy mi is kapcsolódjunk bele ebbe az áldozatba, ebbe a méltóságba, ebbe a nagyságba, ebbe a kiváltságba. Mert örök főpapunk mindig közben jár értünk, a mennyei Atyánál, megsegít minket földi életünkben, életáldozatunkat felemeli az Úr dicsőségében, és megmutatja ezt a ragyogást mindennapi életünkben, mindennapi áldozatvállalásainkban. Az örök főpaphoz hasonlóan mi is az általános papságban erre kaptunk hivatást, erre kaptunk küldetést, és kérjük az Úr segítségét, hogy mi is a főpapi áldozatba belekapcsolódva legyünk, ha nem is főpapokká, de Isten előtt kedves áldozatokká.

Imádjuk közösen Krisztus Urunkat, aki kereszthalála által feláldozta magát értünk a mennyei atyának, hogy megszabadítson minket bűneinktől. Urunk, Te véred kiontásával szentesítetted az új és örök szövetséget, add, hogy mindig hűségesek maradjunk hozzád. Urunk, Te vállaltad értünk a szenvedést, a megpróbáltatást és a kereszthalált, add, hogy mi se vonakodjunk elfogadni és hordozni keresztjeinket. Urunk, Te megígérted, hogy örök életre szökkelő vízforrás ajándékozol nekünk, árasz ki szent lelked kegyelmét minden emberre. Urunk, Te elküldted tanítványaidat, hogy hirdessék a kereszt üdvözítő erejét, add, hogy mi is keresztedből merítsünk erőt szenvedéseink elviselésére. Urunk, Te kereszted és feltámadásod által eltörölted minden vétkünket, add, hogy töltsön el bennünket a Szentlélek vigasztalása. Istenünk, a kereszt botránya megmutatta számunkra örök bölcsességedet és irántunk való végtelen szeretetedet. Engedd, hogy mindig bizakodó lélekkel dicsekedjünk Krisztus keresztjével, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.

0: Imádkozzunk, testvéreim, hogy áldozatunk legyen kedves a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére, dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentek házára.
0: Urunk, Istenünk, ami egyetlen közvetítőnk, Jézus Krisztus, tegye elfogadottá színed előtt ezeket az adományokat, add, hogy velük együtt mi is neked szentelt, kedves áldozattá lehessünk, aki veled él.

valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltesz és megszentelsz mindent, és népegyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a Szentlélek által szentel meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaték.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhem, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egy házad áldozati adományára, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal és minden szenttel együtt. Az ő közbeni járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, Gergely főpásztorunkat, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz érgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt Margit testvérünket pedig, akiért ezt az áldozatot bemutatjuk, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

0: Isten szeretete kiárad a szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk nagy bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe,
1: de szabadíts meg.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké.
0: Jézus Krisztus elküldte a Szent Lelket, hogy egyházában minden népet összegyűjtsön és szeretetben egyesítsen. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor,
1: és lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség,

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, vagyok miért, hogy hajlékba jöjj, hanem csak egy szóval, és nagyon gazdíj nekem.

0: Ó édes Jézus, ó kegyes Jézus, ó irgalmas Jézus, imádlak lelkem mélyéből, szeretlek tiszta szívemből, neked élek, neked halok, tied vagyok életemben és halálomban. Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, e szentségvétele és az örökkévaló egy és oszthatatlan szent háromság megvallása szolgáljon testünk és lelkünk üdvösségére, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
2: és a feleddel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Amen.
0: A Szent Mise áldozatot bemutattuk, járjunk békességben.
2: Istennek legyen hála.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
2: És ő bénébe fogadás Szent Lélek Szentját.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istenem szent anyja, imádkozzál most és halálkor.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
2: Legyen népem a te
0: Krisztus. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istenem szent anyja, imádkozzál
0: érettünk bűnösökért,
2: most és halál
0: óráján.
2: És
0: az ige testélőn. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és
0: imádkozzál értünk, Istennek szent anyja,
2: hogy miért tehessünk,
0: könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, ősd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kész szenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen. Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Ő imáid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg Mária.
2: Ó, így van,

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, Szent Misét közvetítettünk a Szabátai Szent Háromság plébánia templomból, melyet Köllő Tibor plébános úr mutatott be. A kántori szolgálatot Balázs Zoltán látta el. Köszönjük, hogy velünk tartotta. Szeretettel búcsúzik önöktől, Bokorottó önkéntes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Szovátát, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. Szováta Maros megyében a Székely Sóvidék központja, európai hírű üdülőváros. Marosvásárhelytől 60 kilométerre keletre, a Mezőhavas délnyugati előterében, a Szovátai medencében fekszik. A kis küküllőbe siető Juhod, Sebes, Szováta és Szakadát patakok hordalék kupjaira épült. 1955 óta város. A település a Székely Őrlec nembeli szovát nemzetségről kapta a nevét, mások szerint a szláv eredetű magyar szovát személynévből származik. Községközpont Szováta beosztott falvak, Jésmező, Kupac, Szakadát. A beosztott falvakkal együtt lakossága 10.385 fő, templomuk a régi Bagolyvárnak nevezett hely a temető mellett volt. A hitközség első említése 1630-ból származik, a reformáció betörése után meggyengült. A Mikházi Ferences szerzetesek hatására sokan katolikussá válnak. 1734-től állandó papja lesz a közösségnek. A medvetó létrejöttét követően, amikor a település rohamos fejlődésnek indult, az egyházközség is gyarapodott. A környéken már a rómaiak is bányáztak sót, majd a középkorban is folytatódott a kitermelés. A régi mélyedéseket idővel csapadék és folyóvíz töltötte meg, így keletkeztek az első sóstavak. Első lakói 1578-ban sótermelésre ide telepített elszegényedett szabadszékely családok voltak, akiket 1581-ben ugyan elűztek, de rövidesen visszatelepültek. Első fürdője a 19. század közepén épített Géra fürdő a Sóspataknak a Szovátában ömlésénél volt, innen fokozatosan Felső Szovátára, a mai fürdőközpontba helyeződött át a fürdőélet, ahol 1901-ben nyitották meg a fürdőtelepet. A város a Sós tavairól és Sós szikláiról nevezetes. Legnagyobb tava a Medvetó. A tó nevét kiterített medvebőrhöz hasonló alakjáról kapta, és 1875. május 27-én alakult ki. Benne 66 ezer tonnára becsült oldott sómennyiség van, a felszíntől lefelé hőmérséklete növekszik, melyet a nap melege és a lejjebb koncentrálódó só okoz. Sós vízű tavai még a Magyarósító, Rigótó, Feketetó, Vöröstó és Zöldtó, továbbá az édesvízű Piroskató és Kígyóstó. A sósvízű tavak esetében a víz sótartalma magas, így a fürdőző könnyebben fennmaradt a víz felszínén. A sós árok a város északkeleti végétől délnyugat felé húzódó, sós tavakban gazdag terület, ahol a kősó néhol 15-20 méter magas sósziklákat alkot, melyeket régen katonák őriztek. Továbbá látnivalók a faluban a tó melletti római katolikus kápolna 1936-1938-ban épült, görög katolikus kápolna, ortodox temploma, a város római katolikus temploma, a református templom és unitárius templom. Szováta keresztlevelének tartják azt az írást, amelyet 1581-ben Kornis Mihály gyulafehérvári börtönből küldött Báthori Istvánhoz, és amely szerint Szováta 1580-ban keletkezett volna, s a betelepített lakossága már katolikus is volt. Újabb kutatások alapján már 1578-ban lakói voltak Szovátának. Báthori Zsigmond 1583. április 25-én megerősíti Báthori Kristóf 1578. szeptember 13-án Szovátának adott kiváltságlevelét. 1630. július 22-én keletkezett okirat szerint Bak Ilona földet adományoz a Zovatai Szentegyház javára. Domokos Kázmér, ferences püspök, 1606-ban született Szovátán és katolikus nevelésben részesült. A református fejedelmek idején a hitközség meggyengült, csak mint filia működött, Koront, majd Agyha, Parajd és Nyárád köszvényes anyaegyházak mellett. A Szepesi dekrétum szerint 1732-ig paphiány miatt licenciátusok vezették a plébániát, az utolsó Lukács Márton volt. 1734-től Halmágyi József személyében állandó papja volt, és mint önálló plébánia működött. 1870-1878 között felépült a jelenleg is látható katolikus templom, a Szent Háromság tiszteletére szentelték fel. A templom belső bútorzatát 1990-ben lecserélték. Az oltár helyére hatalmas márványburkolatú kereszt került. A Szent Antal, a Szűz Mária, Szent József és Jézus szíve szobrok megmenekültek, nemrégiben egy Szent II. János Pál pápa szobrot ajándékoztak a templom részére. Szépen díszített orgonáját Johannes Hahn építette, és Angster József kibővítette, felújította. A templom felújításakor hátul egy karzatot építettek, ami két oldalt előrefutó. Az 1940-es években Török Mihály plébános a fürdőtelepen templomot építetett, majd a filiákban is. 1986-1988 között felépült az új plébánia épülete. Mindezek mellett nem maradt el az egyházközség lelki gyarapodása sem, missziók, lelki gyakorlatok követték egymást. Szomorú tény, hogy a hívek száma 1990-től megváltozott. Több az elhalálozás, mint a születés, nem utolsó sorban a rohamos kivándorlás okozta a lélekszám csökkenést, míg 2000-ben 3878 volt a lélekszám, ma már csak 3009. A példás életű és szolgálatú püspök Mártonáron bronzszobor alakban is jelen van Szovátán, a telepi kápolna előtt. A templom a gyulafehérvári római katolikus érsekség székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. Búcsúját pünkösd utáni első vasárnap Szent Háromság vasárnapján tartják, örökös szentségimádási nap március 16. Szováta filiái, Szováta fürdő, Jézus szentséges szíve filia, ellátó plébániája Szováta. Szentmiséket kedden, pénteken és vasárnap délutánonként tartanak. A székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik, a búcsús ünnepét Jézus szíve ünnepnapján tartják, vagyis pünkösd utáni második vasárnap, június 26-án. Tyúkászhegy, a Szent Kereszt felmagasztalása filia, ellátó plébánia Szováta. A székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. A fürdő látogatói szívesen megtekintik a Tyúkász dombi kápolnát is Szováta fürdőm. Íj és mező. Szovátától 3 kilométerre délkeletre, Maros megye keleti határában helyezkedik el, a görgényi havasok lábánál, a Juhot-patak völgyében. Templomának titulusa Szent Antal ellátó plébániája ugyancsak Szováta. Minden vasárnap déli órában tartanak szentmisét, és a székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. Megközelítőleg 37 római katolikus lélekszáma van. Kibéd. Maros megyében az egykori Maros-szék egyik legnépesebb faluja, a hagymatermesztés hazája. A Kisküküllő jobb partján 370 méterrel a tengerszint felett az Uron és Tabika patakok Küküllőbe ömlésénél fekszik. Oklevelekben először 1499-ben jelentkezik Kjébed néven. Mai temploma 1820-1826-ban épült. Még két adat bizonyítja, hogy az eredeti templom már a katolikus korban állott, a templomnak sekrestyéje volt, ami a református időkben már nem építettek, valamint az, hogy az új templomban megőrizték a torony alatti kaput, melynek szemöldök kövén az 1710, az újjáépítés dátuma szerepel a kapu gótikus stílusú. A katolikus kori és reformáció előtti templom mellett szól az a hagyomány is, amely egy reformáció előtti katolikus pap belépését örökíti meg, akit hívei elkergettek, és a katolikus hívek ekkor lettek reformátusok. Más vallás, illetve egyház Kibéden azóta sincs. Ellátó plébániája Szováta. Sóvárad ellátó plébániája ugyancsak Szováta, a székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. Szovátától délre 4 kilométerre délnyugatra fekszik, a Kisküküllő felső folyása mellett keskeny völgyben terül el. 1332-ben plébánia temploma van, Miklós nevű volt a papja. Középkori tiszta katolikus lakossága a reformáció után református lesz, templomával együtt, és ma is református anyaegyház. Szakadát filia, Szováta északnyugati tartozék települése a központtól 6 kilométerre északra a Szakadát pataka mentén Maros megyében. Csak 1900-ban került a helység névtárba, addig tanyaszerű telep volt. Ellátó plébánia Szováta, és minden vasárnap délután tartanak szentmisét. A székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. A műsor a Szovátai plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik Önöktől Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomjói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

kik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Amen.

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-ig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02 59 420 777, illetve a 03 59 420 777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, kedves hallgatók, 2026. május 28-án a Sepsi Szentgyörgyi stúdió mikrofonjánál
1: Tibor Atyan
0: és Görgényi Tünde köszönti Önöket, a pontos idő 8 óra és 6 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös Szentségimádási nap.
1: A Gyulafehérvári Főegyház megyében a mai nap folyamán a Csíkszentmártoni Úr teste kápolnában tartanak örökös szentségimádási napot. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben. Országos konferencia Nagyváradon.
0: A nagyváradi római katolikus püspökség szervezésében valósul meg a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia egyházi javakért felelős bizottságának országos konferenciája, melynek témája az épített egyházi örökség, mint lelkipásztori és missziós eszköz. A május 26 és 28-a között zajló tanácskozáson részt vesznek az ország katolikus egyházmegyéinek képviselői, előadást tart Ciprián Olinics, vallásügyi államtitkár, illetve a fejlesztési és a kulturális minisztériumok képviselői. A program keretében május 27-én szerdán Böcskei László megyéspüspök szentmisét mutatott be a Székesegyházban, Isten áldását kérve mindazokra, akik az egyházi javak megőrzésén és gyarapításán fáradoznak. Kiállítás megnyitó Nagyváradon.
1: Holnap délután 4 órakor a Fessetek velünk, Piktacko Noi elnevezésű általános és középiskolai diákok számára szervezett képzőművészeti verseny díjazott alkotásaiból nyílik tárlat a püspöki palota második emeleti tereiben. Ünnepi hangverseny Marosvásárhelyen.
0: Szombaton este 7 órától a Keresztelő Szent János plébánia templomban különleges hangversenyre készülnek. A koncerten fellép az Eufónia pedagógus kórus, valamint a szegedi Partiscum leánykar. Az est karnagyai Lázár Tamás és dr. Strauss Imre István. A zenei horizontok nem csupán hangverseny, hanem ünnep. Találkozás az emberi hang tisztaságával, a közös muzsikálás erejével és azzal az értékekkel, amelyet a kórus zene generációkon át őriz és tovább ad. Az Eufónia pedagógus kórus jubileumi évének kiemelt eseményeként egy emelkedett, lélekemelő estére hívnak minden zeneszeretőt, ahol a templom különleges atmoszférája és a

0: kórusművek gazdag világa felejthetetlen élményt ígér. Templombúcsú és megáldás Nagybányán.
1: A több mint három évszázados múltra tekintő Nagybányai Szentháromság templom új és szebb arculatot nyert, az elmúlt 5 évben végzett átfogó külső felújítási munkálatoknak köszönhetően. A Szentháromság búcsúra és a templom megáldására a következő programokkal készülnek. Holnap délután 6 órakor Templomunk mesél címmel idegen vezetés lesz, amelyen bemutatják a templom történetét, külső-belső értékeit, építészeti elemeit. Szombaton délután 4 órakor a Scheffler házban találkoznak a plébániák közösségei. Szentháromság vasárnapján este 7 órakor Sömberger Jenő megyés püspök megáldja a külsőleg felújított Nagybányai Szentháromság templomot. Az esemény élő közvetítésben is követhető lesz a plébánia YouTube csatornáján. Templom búcsuk a Nagyváradi Egyházmegyében.
0: Szentháromság vasárnapján déli 12 órakor az alábbi településeken tartanak búcsús szentmisét. A váradszőlősi plébánia templomban Pálus István főesperes kanónok, a belényesi plébánia templomban Holló László egyetemi professzor, az Iradonyi plébánia templomban pedig Tóth János csernakeresztúri plébános lesz a szentmise főcelebránsa és szónoka. Koncert Kolozsváron.
1: A Kolozsvári Vízhang kórus és zenekar különleges vokál szimfonikus hangversenyre várja az érdeklődőket a Kolozsvári Szent Mihály templomban június 7-én este 8 órára, ahol Sir Paul McCartney Ecce Cormeum című oratóriuma hangzik majd el, melynek romániai bemutatója egy zenetörténeti mérföldkő, nem csak a Vízhang vagy Kolozsvár, hanem Kelet-Európa szerte is. A mű londoni Royal Albert Hallban történt ősbemutatójának 20. évfordulója alkalmából szervezett hangverseny a kolozsvári és erdély közönség számára elsőként hozza el a világhírű zeneszerző spirituális mélységű alkotását egy igazán monumentális környezetbe. Közreműködik a Kolozsvár Magyar Gyermekkórusa és Kele Brigitta szoprán szólista. A belépés díjtalan, szeretettel várnak mindenkit. Nők a tükörben Nagy Károlyban.
0: Évadzáró kiadásához érkezett a Nők a tükörben találkozó sorozat. Június 11-én este 6 órára szeretettel várják az érdeklődőket a Nagy Károlyi Szentlélek plébániára. Az est témája életutak. Három meghívott hölgy, három életkép, érzések, egyedi tapasztalatok. Egy különleges beszélgetés arról, hogyan formál bennünket az idő, a gondviselő, a hivatás és a női lét sokféle szerepe. A belépő 30 lei, jelentkezni Lepedus Istvánnál lehet a következő telefonszámon. 0740-115-464. Megismétlem a telefonszámot. 0740-115-464.

0: Néhány szóban a mai időjárásról. Ma a nap első felében sok napsütésre számíthatunk a térségben, majd délután egy hidegfront hatására erőteljesebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és helyenként futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak, néhol jégeső sem kizárt. Napközben sokfelé megélénkül, megerősödik a nyugatira, északnyugatira forduló szél, de a zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani kell.
1: Délután 25-30 fok között alakul a hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal hűvösebb lehet. Holnap a front mögött felfrissül a levegő. Kora reggel 4 és 14, napközben 20-22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Sok napsütésre lehet számítani. Csak keleten, északkeleten lehet időnként több gomoly felhő az égen. Csapadék délkeleten várható. Az északi, északnyugati szelet sokfelé kísérhetik élénk erős lökések.
0: Kedves hallgatók, a ma reggeli 8 órás hivatalos adatok szerint a következő hőmérsékleti fokokat mérték. Temesváron 18 fok, Krassószörényben 16 fok, Lugoson 17 fok, és Nagyszent Miklóson 17 fok. Aradon 17 fok, Kiskörösjenőn 16 fok, Nagyvárad szintén 16 fok, Székelyhídon 14 fok. Szatmáron 13 fok, Máramaros szigetén 10 fok, Aknasugatak szintén 10 fok, és Nagybánya 12 fok a hivatalos adatok szerint. Zilaun és Dézsen 15 fokot mértek, Kolozsváron 15, Tordán 16 fok, Nassármáson szintén 16 fok, Balázsfalván 17, Gyulafehérvár 18, és Szebesen szintén 18 fok. Déván és Szebenben 17 fok, Fogarason 16, Brassót szintén, Fogarason 17 fok, Brassóban 16 fokot mértek, Erzsébet bányán 18 fok, Dicsőszentmártonban 15 fok, Marosvásárhelyen és Nassármást, ezt mondtam, szintén 16 fokot mértek a hivatalos adatok szerint. Bátoson 15 fok, Szászrégen mellett, Besztercén 16 fok, Sepsiszentgyörgyön 18 fok, Gidófalván szintén 18, illetve 16 fok, elnézést, Baróton 18 fok, a világ közepén szintén 18 fok, Csíkszeredában 14, Kézdivásárhelyen 15, a Bocsin-Teptőn Gyergyó Alfaluban 12 fokot mértek, Székelyudvarhelyen 16 fok, és Maros-Hévízen 12 fok a hivatalos adatok szerint.
1: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb hétfőn reggel jelentkezünk.
0: Honlapunkon a www.maleradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírekukat maleradio.ro e-mail címre.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Tarjányi Krisztina színművész.
1: Szent hetedik Gergely pápa. Szent hetedik Gergely születési nevén Hildebrand 1020-ban született Toszkánában. Élete során fontos szerepet játszott az egyház megújításában a középkor idején. Hildebrand fiatalkorában az egyház megújulásának korai szakaszát élte, amely jelentős hatással volt a középkor társadalmi és vallási életére. Hildebrand anyja révén a híres római Pierre Leone családhoz tartozott, ami lehetővé tette számára, hogy Rómába kerüljön, és korán pápai szolgálatba álljon. Harmadik Henrik császár beavatkozása közvetlen hatással volt Hildebrand életére is. Hatodik Gergely pápa, akit harmadik Henrik leváltott, Hildebrand rokona volt. Hatodik Gergely a reformmozgalom lelkes híve volt, és a helyzet áldozatává vált. Hildebrand vele együtt Kölnbe került számüzetésbe. Ezt követően lépett a híres Cluny-i apátságba, amely az egyházi megújulás központja volt. Itt még megélte a nagyapátnak Odilónak utolsó napjait. Annak utódjában, Hugóban pedig egy erős, kora történelmét meghatározó személyiséget ismert meg. 1048 végén harmadik Henrik az unokaöccsét emelte Péter székébe, 9. Leó néven. A pápa Hildebrandot visszavitte magával Itáliába, és bevette a legközelebbi munkatársainak körébe. Hildebrand római kincstárnok és bíboros lett, és ezzel megkezdődött az egyházi reformért vívott küzdelme, amely minden erejét fölszította, de föl is emésztette, s e reform életműve lett. 9. Leó teljes erővel látott hozzá, hogy megszabadítsa az egyházat a simóniától, a laikus investitúrától és a papok nősülésétől. A papi méltóságot semmibe vevő gyakorlat, a papi hivatalok megvásárlása, a királyoknak gyakorolt joga, hogy ők töltsék be a püspöki székeket, oda vezetett, hogy alkalmatlan, sőt, gyakran méltatlan emberek álltak az egyház vezető állásaiban, és mérhetetlen károkat okoztak. 9. Leó azon volt, hogy az egyházi életnek ezeket a visszaéléseit egyre inkább kiírtsa. 2. Viktor pápa legátusnak küldte Franciaországba. 1056-ban egy lyoni zsinaton 6 püspököt mozdított el hivatalából, mert pénzen vették azt. Személyének és reformtörekvéseinek éppen ezekben a napokban hatalmas szövetségese támadt. Lombardiában a nép között mozgalom indult a simónia, a laikus investitúra és a papok nősülése ellen. E patáriának nevezett mozgalom tagjai elkerülték a nős papok miséit, és fölkeltek a simóniás papság ellen. A pápa követeket küldött a patária vezetőihez, és megbízta őket a mozgalom és a milánói érsek között támadt viszály elsimításával is. Köztük volt Hildebrand is. Tárgyalásaik során teljes sikerre vitték a reform eszméjét. 2. Sándor pápa 3 napi böjtöt és könyörgő istentiszteletet rendelt el, hogy Isten segítségét kiesdjék az esedékes pápa választáshoz. Az események azonban meggyorsultak. Még véget sem értek a temetés ünnepségei, amikor a nép magához ragadta a kezdeményezést. Hildebrandot pápának kiáltották ki, minden tiltakozása ellenére. S miután a bíborosok beleegyezésüket adták, a pápai trónra emelték. Az új pápa a 7. Gergely nevet vette föl. A reform sürgető feladata mellett hamarosan eltöltötte a pápát az 1054 óta elszakadt keleti egyházzal való egyesülésnek és a jeruzsálemi Szent Sír visszaszerzésének gondolata. Ekkor kezdett azonban kibontakozni a Gergely életét és halálát beárnyékoló összeütközés 4. Henrikkel. 1074 böjti zsinatján szigorúan megtiltotta, hogy laikusok állítsanak püspököket. A királyok emberemlékezet óta a birodalmi érdek szerint nevezték ki a püspököket, akik a birodalmi alkotmány támaszai lettek. Gergely még bizakodott abban, hogy békésen rendezni lehet a viszályt. Kész volt maga is bizonyos engedményekre. Henrik azonban mit sem törődve a pápa által kinevezett attóval, maga iktatott be egy érseket Milánó számára, és önkényesen így járt el más püspökségekkel és apátságokkal is. Akkor Gergely még mindig kiegyezésre készen komoly és sürgető levelet írt neki. A levél átadójának hajthatatlansága esetén a kiközösítést kellett volna kilátásba helyezni a király számára. A Wormsi birodalmi gyűlésen 1076-ban válaszolt Henrik Hildebrandnak. Ezzel az elbizakodott fölhívással fejezte be válaszát. Te, minden püspökünk és a magunk ítélete alapján elátkozott, szállj le, hagyd el a bitorolt apostoli széket. Mi, Henrik, minden püspökünkkel együtt mondjuk neked, szállj le és légy örökké átkozott. Rómában éppen ülésezett a böjti zsinat. Amikor Henrik követe Pármai Roland a gyülekezet előtt fölolvasta ezt a választ, óriási fölháborodás tört ki a király ellen. A követet csak Gergely közbelépése mentette meg az erőszaktól. A következő nap azonban megtörtént a király elítélése. A Henrik fölött hozott ítéletét Szent Péterhez intézett imádság formájába öltöztette. A beléd vetett bizalomra támaszkodva, az egyházat tiszteletére és védelmére, a mindenható Isten nevében, a te hatalmaddal és erőddel megfosztom az egész birodalom fölötti uralmától Henrik királyt, aki hallatlan kevéséggel föllázadt egyházad ellen. A király kiközösítése rendkívüli esemény volt. Politikai következményei kanosszába kényszerítették Henriket. Itt Gergely 3 napon át súlyos harcot vívott önmagával. Mint pap, nem tagadhatta meg a föloldozást a bűnbánó kereszténytől, ezért minden politikai meggondolás ellenére föloldozta a királyt az átok alól. Henrik azzal hálálta ezt meg neki, hogy a következő 3 évben a hitegetés, a színlelés és a vesztegetés minden eszközével szabályszerűen az orránál fogva vezette a pápát. Bekövetkezett a második kiközösítés, és vele együtt a háború. A pápa gyorsan kibékült dél-itáliai ellenfeleivel, és így hátulról nem fenyegette veszély. Ennek ellenére egyik balsiker a másik után érte. 1081 májusának végén Henrik hadseregével Róma előtt állt, és 1084-ben teljesen meghódította azt. Gergely csak üggyel-bajjal tartotta magát az angyalvárban. Amikor a római nép és a papság nagy része hűtlen lett hozzá, és elismerte a Henrik által állított ellenpápát, veresége meg volt pecsételve. Végül a normannok jöttek segítségére, de mértéktelen fosztogatásukkal úgy elkeserítették Róma lakosságát, hogy nem maradhattak a városban, s velük együtt Gergely sem. Egyedül, magára maradva ott halt meg 1085-ben. Gergely életének vége mégsem katasztrófával zárult. Az egyház megújulásáért és megszentelődéséért folytatott küzdelemnek évszázadokra kiható irányt és lendületet adott. E nagypápát, akinek lelki ereje és harcias természete szembetűnő, mindig kétféleképpen ítélték meg. Főpásztori hivataláról így ír. Isten a pápát őrnek állította. Ezért nem hallgathat, amikor az lenne a kényelmesebb. Vállalnia kell inkább még a halált is. Ha mindenki siketnémává lesz is, neki föl kell emelnie hangját. Magas hegy tetejére állítottál, hogy kikiáltsam, és pellengérre állítsam Isten népének gonosz tetteit és az egyház gyermekeinek bűneit. Egyszerű szerzetesi öltözéket hordott. Hivatali kötelességem, hogy szeressem az embereket, miközben elutasítom hibáikat, hogy gyűlöljem Isten ellenességüket, de sohasem a személyüket. Gergely az ellenséghez is igazságossággal és szelídséggel közeledett. A németeknek 1076-ban írt levelében ezt írja Henrikről. Kérlek titeket, hogy vele szemben ne csak az igazságosságot érvényesítsétek, amely eltiltja őt a kormányzástól, hanem az irgalmasságot is, amely sok bűnt megsemmisít. Egy levélben, amelyet Afrika Mohamedán uralkodójának írt, megköszöni baráti gesztusát, majd így folytatja. Istennek, aki minden embert meg akar menteni, és nem akarja, hogy egy is elvesszen. Semmi sem kedvesebb, mint hogy az ember rajta kívül embertársát szeresse. Hogy senki másnak ne tegyen olyat, amit magának nem kívánna mások részéről. A szeretetnek ilyen megnyilatkozásaira mi keresztények és mohamedánok sokkal inkább kötelesek vagyunk egymás iránt, mint más népek. Hiszen mi, ha különböző módon is, ugyanabban az egy Istenben hiszünk, és naponta tiszteljük őt. Isten a tanúm, hogy az ő dicsőségére téged szeretünk, és őszintén kívánjuk földi és örök üdvödet. Hosszú és boldog kormányzás után vezessen téged a mindenható Ábrahám kebelébe az örök boldogság élvezésére. Gergely pápaságának minden bizonnyal legmegindítóbb eseményei közé tartozott. 4. Henrik megjelenése 1077-ben Canossa előtt. Gergely éppen úton volt Augsburg felé, ahol a német püspökökkel és fejedelmekkel dönteni kellett volna Henrik sorsáról. A kiközösített király azonban, aki kereste a kibékülést az egyházzal, hogy uralmát megtarthassa, Felső Itáliában elébe ment. A király a kegyetlen januári hidegben mezítláb és vezeklő ingben jelent meg Canossa várkapuja előtt. 3 napig állt ott, könnyek között siránkozva. A kapu azonban zárva maradt. Micsoda megrázó dráma, hogy egy fiatal, kevés király ilyen mély megalázkodtatást vállalt. Dráma játszódott le azonban a váron belül is. Harc tombolt a pápa szívében. A politikus küzdött a pappal. Amit ebben a helyzetben az államférfiúi bölcsesség kívánt tőle, éppen az ellenkezőjének látszott, mint amit a keresztény irgalmasság ajánlott. A 3. napon végre engedett a pápa. Egy papírt tétetett aláírásra a király elé. Ebben rögzítették, hogy minden vitás kérdést egy későbbi időpontban fognak rendezni. Aztán megnyílt a várkapuja. A király sírva vetette magát földre a pápa előtt. Gergely szeme sem maradt száraz. Meghallgatta Henrik bűnvallását, és föloldozta a kiközösítés alól. Azután fölemelte, és a vártemplomba vezette. Békecsókot adott neki, és megáldoztatta. Gergely, a pap, győzött. Hildebrand az ember fölött. Gergely élete dél-itáliai számüzetésben végződött 1085-ben. Salernóból segítséget kért. Egyházat fenyegető veszedelem láttán nem hallgathattam. Kiáltok, kiáltok, és újra csak kiáltok, és tudtotokra adom. A keresztény jámborság és az igaz hit a világi visszaélések révén lehanyatlott és gúnytárgya lett. Siessetek atyátok és anyátok segítségére. A pápa testi ereje gyorsan hanyatlott, lelke azonban töretlen maradt. Halálának napját és óráját előre megmondta, de nem akart ágyban maradni. A templomba vitette magát, és megtartotta utolsó prédikációját. Azt mondják, Gergely utolsó szava a 44. Zsoltár volt. Szerettem az igazságot, és gyűlöltem az igazságtalanságot. Azért halok meg számüzetésben.

0: Szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót. Továbbra is az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából jelentkezünk. A mikrofonnál
1: Tibor atya
0: és Görgényi Tünde. Köszönjük, hogy csatlakoztak hozzánk. Köszöntjük azokat is, akik talán most kapcsolták be a rádió készülékeket. Nézzük meg, hogy a mai naphoz milyen híres neves személyiségek, fontosabb események kapcsolódnak. 2026. május 28-át írunk. Ez a nap a 148. nap, ebből az évből 217 nap van még hátra.
1: 154 éve 1872-ben született Horger Antal nyelvész tanár.
0: 177 éve 1849-ben e napon halt meg Anne Bronte, angol írónő, költő.
1: 117 éve megszületett apát Imre Kossuth Díjas színész, rendező, forgatókönyvíró.
0: 1910-ben 116 éve e napon halt meg Mikszáth Kálmán író, legfontosabb műve a Noszty fiú esete Tóth Marival, és a másik ismert műve a Szent Péter esernyője.
1: 103 éve 1923-ban megszületett Ligeti György Kossuth Díjas zeneszerző, a ragyogás film zene fűződik az ő nevéhez.
0: 1928-ban 98 éve született Szécsi Margit, költő, grafikus, illusztrátor.
1: 16 éve 2010-ben elhunyt Békés Pál író, műfordító és drámaíró.
0: 2022-ben 4 éve halt meg Haumann Péter, Kossuth Díjas színész, rendező, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. A mű, ami, illetve a hol szerepelt, az Indul a bakterház és a Hókuszpók

0: Kedves hallgatók, mivel ma indul, vagy ma kezdődik, mondjam így, a Máriaton, arra gondoltam, illetve gondoltunk Tibor atyával, hogy a mai téma ez legyen, a Máriaton. Azt már néhány hete reklámozzuk, hogy Délvidéknek és Felvidéknek gyűjtünk, hiszen ők nehezebb helyzetben vannak, mint mi. És tudjuk azt, hogy minden Máriatonnak van egy mottója, van egy lelki oldala is, hiszen nem csak a pénzről szól, mert nem csak az támogatás, amikor pénzt adnak, persze arra is szükség van, de mindig szükség van a háttérimára. A mostani Máriatonnak mi a mottója, Tibor atya?
1: A mostani Máriatonnak, tehát ez egységes világszinten, és tehát Amerikában, Afrikában, Ázsiában, Európában ugye már több helyen már le is zajlottak a maratonok. A mindenhol ugyanaz a motto, szeretetben van a győzelem. Egy nagyon érdekes, mi is mindig úgy szoktuk mondani, hogy ünnepnap a maraton.
0: Így van.
1: És tudom, mikor ide kerültem a Mária Rádióhoz, hát most el kell mondjam őszintén, nem volt a szívetek vágya a Máriaton.
0: Nem, hát én nem értettem, miért nem lehet volt, egy igen. Pénzgyűjtés ünnepnap. Nekem igen. Nehéz volt.
1: Na, hát nekem papként az nem volt egy szó, számomra nagyon egyszerű volt, hogy ez ünnepnap, mert ugye plébánosként is mindig állandóan kéregetük, hogy nem muszáj, és olyan jó dolog, amikor összegyűl valami egy bizonyos cél érdekében, hogy azt meg tudjuk valósítani, és akkor kezdtem én ugye a váradi kollégáknak elmagyarázni, hogy hát ez ünnep tulajdonképpen, mert a saját rádiónknak a fennmaradása, a fejlődése a fontos, és ebbe dolgozunk mi, tehát tulajdonképpen a saját megélhetésednek is gyűjtesz, tulajdonképpen a fizetést meg kell kapni, és ha ezt te nem csinálod örömmel, akkor hogy dolgozol? És ahogy ezt úgy sikerült úgy megértetni sok mindenkivel, sok mindennel, amúgy ez nem csak nálunk volt probléma, hanem a világ szinten, tehát ez minden műsorigazgató elmondta, hogy igen, ez egy kicsit olyan fura volt, amíg úgy rávezették az embereket, a munkatársakat, önkénteseket arra, hogy mi is a Máriaton. És igen, a szeretet ugye győzött ott is.
0: Igen.
1: És olyan egyszerű mondat ez, és mégis milyen olyan mély igazságot hordoz, mert ugye a világ azt tanítja nekünk, hogy a győzelem az erőseké, a győzelem.
0: Pontosan. Csak.
1: De a hangosaké, a győzelem a hatalommal rendelkezőké, a győzelem, de Jézus egészen más utat mutatott ő. Ő nem karddal győzött, nem erőszakkal győzött, hanem ő szeretettel győzött.
0: Igen, és ha belegondolunk a hegyi beszédbe, ott teljesen mások
1: a
0: szabályok, vagy mondjam azt a prioritások. Viszont azt is nekem, tehát hogy mondjam, furcsa volt, hogy máshol a Máriaton egy hónapot tart. Csak igen. Nálunk Erdélyben van az, hogy egy hétvége tulajdonképpen, csütörtökötől.
1: Hát tulajdonképpen az egy hónap, az úgy működik, hogy hetente egy hónapon keresztül két napot erre szánnak a Máriatonra. Hát úgy is több, mint a miénk, ugye, mert még az eredetileg három nap az előírások szerint az kellene legyen, de én átettem négy naposra, azért mert szombat-vasárnap van az, amikor többen hallgatnak, többen hallják, és jobban úgy ráéreznek az emberek arra, hogy most itt egy fontos esemény történik, és készül valami, és tulajdonképpen ugye tehát a Budapesti Mária Rádióban is havi maraton van, tehát azt jelenti, hogy egy hónapos, de egy héten egyszer vagy kétszer csak a maratonról van szó. Nálunk meg ugye négy nap alatt lejár,
0: és de szerintem négy nap alatt. Azt akartam mondani, hogy így a régi beszámolókból én úgy látom, hogy nekünk elég négy nap, mert mi összeszedettek vagyunk.
1: Így van, tehát a Mária Rádió küldetése is tulajdonképpen erre épül, és nap mint nap ugye mi ezt a szeretetet próbáljuk közvetíteni, Isten szeretetét az emberek felé, és az emberek szeretetét egymás iránt, és tudjuk azt is, ugye onnan indultunk ki, hogy egyetlen jó szó, egy figyelmes gesztus, vagy egy őszinte ima többet ér, mint sok nagy tett. Na, ennek az érdekében gyűjtünk ma, és egészen vasárnap estig, hogy ez a fontos, lényeges szó, ez az ima, vagy akár egy mosoly, az megmaradjon a Kárpát-medencén belül, délvidéken és felvidéken is, mert tudjuk, hogy eddig a magyar állam támogatta őket, de hogy most változások történtek, nem tudják ők sem, hogy mit hoz a jövő számukra.
0: És amúgy is nehézségekkel küzdöttek.
1: És ezért hívom fel a kedves hallgatók figyelmét, hogy ez a mostani Mariaton az tényleg ne csak egy adománygyűjtés legyen, hanem ezeken a napokban a szívek valahogy kapcsolódjanak össze, és ismerjük fel azt, hogy mi együtt erősebbek vagyunk, és minden ima, minden felajánlás, minden apró segítség tulajdonképpen ez egy erős tégla ebbe a úgymond Mária Rádió lelki otthonában, amelyet ugye közösen tudunk építeni a következő 4 napban.
0: És mondjuk el a hallgatóknak azt is, hogy ugye amióta a Váradi stúdió fejlesztés alatt, vagy újítás alatt áll, azóta a Mariaton is ugye mindnyájunk élet, ez úgy jobb ilyen szempontból, hogy lássuk meg mi is, mondjam ezt a külső stúdiók, hogy mit jelent, amikor betelefonálnak, ugye most minden telefon hívás egy helyre van átirányítva, tehát ma délelőtt például itt a Sepsiszentgyörgyi stúdióban fogunk válaszolni, és olyan jó meghallani a hallgatók, meg is hallgatni őket, hogy mit jelent számukra a Mária Rádió, miért adományoznak, miért tartják fontosnak. Ez így tényleg így, ez az összefogás, ezt így mi is jobban érezzük.
1: És fel lehet tenni a kérdést, ugye, hogy a motto alapján, hogy az én szeretetem hol tud győzni.
0: És igen, biztos.
1: Mert rádión keresztül hallhatunk, hogy arról sokszor, hogy a szeretet győz, akár egy megbocsátásban, vagy egy régóta hallott beszélgetésben, hallgatott, vagy halogatott beszélgetésben, vagy egy magányos ember meghallgatásában, egy imában, egy támogatásban. Mert tudjuk, hogy a szeretet győzelme az soha nem látványos, hanem csendes, de mégis maradandó. És ezt tudjuk, hogy ez történt a kereszten, igen, mondja Tünde.
0: Közben mondom, hogy ne felejtsük el elmondani a kedves hallgatóknak, hogy
1: a telefonszámunkat
0: is.
1: Mondjad.
0: Mondjam én, nem fejezd be a gondolatot nyugodtan.
1: Tehát igen, az csendes és maradandó ez a szeretet győzelme, és ugye ahol szeretet van, ott jelen van mindenképp Isten, csak ott van szeretet, ahol ő is ott van. És kívánom, hogy ez a Mariaton mindannyiunk számára legyen az összefogás és a szeretet ünnepe, hogy szívünkbe újra megerősödjön az a bizonyosság, hogy a szeretet soha nem veszít, és a szeretetben valóban győzelem van. Tehát erre kérem Istennek az áldását, de kedves hallgatókra, adakozóinkra, mindazokra, akik csak imában tudnak bepótolni, úgymond, de szeretett győzelméhez, és kísérje a Szűzanya oltalma az egész Mária Rádió nagy családját.
0: És hívhatnak minket, sokszor sokan nem értik, hogy miért kell hívjanak, vagy mi a lényege a telefonálásnak, tehát a 0259 420 777 vagy 0359 420 777-es telefonszámok valamelyikén telefonálhatnak, hívhatnak, felajánlhatnak egy összeget, amennyit szeretnének, és a legközelebbi stúdióba majd eljuttatják.
1: Vagy a szomszéd önkéntesnek is át lehet adni, aki eljuttatja a legközelebbi stúdióba, így van.
0: Mert sokan mondják, hogy de miért kell telefonálni? Nem kötelező telefonálni, de fel lehet ajánlani, hogy azért, hogy tudjuk, hogy milyen összegre számíthatunk, és nyilván ezt majd a Mariaton végén azt beszoktuk mondani, hogy
1: mennyi gyűlt össze, így van. Össze. Tehát a bejelentett adományoknak körülbelül a 3-4-szerese szokott összegyűlni. hogyha minél többen betelefonálnak és bejelentik, annál több pénz gyűl össze.
0: Igen,
1: ez
0: igen.
1: A tapasztalat.
0: Ez így van.
1: Kedves hallgatók, hát akkor bíztatjuk Önöket, 10 órától kezdődik ma az ünnepélyes Mariaton megnyitója, amikor is a Mária Rádió, Erdély Mária Rádió elnökével, Szatmári Ferenccel és a koordinátorunkkal, Kovács Katalin munkatársunkkal fogok majd beszélgetni.
0: De addig is hívhatnak.
1: Addig minket. Is már lehet hívni.
0: Hiszen itt vannak az önkéntesek, a Sepsiszentgyörgyi stúdióban, várják szeretettel hívásaikat.

0: És nagyon hamar telik az idő, kevés idő maradt még a műsoridőből, azért a születésnaposokat és névnaposokat se felejtsük el. A mai napon Emil, Csanád és Vilma névnap van, köszöntjük kedves hallgatóinkat, természetesen nem csak a névnaposokat, hanem mindazokat, akik születésnapot, házassági évfordulót vagy bármilyen más fontos eseményt ünnepelnek.
1: Nézzük meg a nevek eredetét és jelentését. Az Emil az latin eredetű név, jelentése versengő, vetélkedő.
0: A Csanád magyar eredetű név, az ismeretlen eredetű Csana név, D kicsinyítő képzős származéka.
1: A Vilma német latin eredetű név, a Wilhelm a rövidítése. A német Wilhelm, magyarul Vilmos, férfi név, női párja, jelentése erős, akaratú, védelmező. Természetesen vannak papbácsik is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Főtisztelendő Márton István plébános Csikrákoson, főtisztelendő Márton József Esperes plébános Székelyudvarhelyen, tisztelendő Tuzson Attila segédlelkész, iskolalelkész Marosvásárhelyen a központban, és...
0: És Sorbán Edit önkéntesünket is köszöntjük, akinek ma van a házassági évfordulója, a Jóisten áldását kérve életére, és minden önkéntest köszöntünk, bármelyik stúdióban munkálkodik, vagy bármelyik stúdióhoz tartozik, bármilyen fontos eseményt ünnepel. És közben látom, hogy van egy telefonáló. Kérdezzük meg, hogy őt kit szeretne köszönteni.
1: Tessék, Mária Rádió.
2: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Szeretném köszönteni unokámat, Pál Dóra Boglárkát, három gyermekemet, 9 unokámat. Nagyon szépen köszönöm. Adjon a jó Isten egészséget, békességet, szeretetet.
1: Úgy legyen.
2: Minnyájunk szívébe.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, hogy hívott, Isten éltesse az ünnepelteket.
0: Közben nézem, de a postafiókban inkább ima szándékok, ima kérések vannak. Ha valaki most, igen, már is van egy hallgató.
1: Tessék, már a rádió.
3: Halló!
1: Igen.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörök jön.
3: Szeretettel köszöntöm a műsorvezetőket. Ezen a szép mai napon szeretettel köszönteném unokánkat, Csikmenosak, Újfaluba, Kovács Bálinkat, 14. éves születésnapja alkalmával, a jó Isten éltesse sokáig, sok-sok boldog gyermekkort kívánunk megérni. Örömbe, egészségbe. Ezt kívánja szüleivel együtt, ezt kívánja a Csikban falváról nagy szülei. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen, köszönjük mi is, hogy hívott bennünket, a Jóisten éltesse az ünnepelteket, áldott szép napot önnek is.
0: Kedves hallgatók, lejárt a köszöntésre szánt idő, hamarosan lejár a reggeli ébresztünk is. Tibor atya fogja felolvasni a mai napra kiválasztott gondolatot, rövid műsorismertetőt hallanak utána, és az igéző fog következni.
1: Mai nap gondolata viennei Szent Jánostól. Ha szeretnénk Istent, szeretnénk a kereszteket is. Vágynánk utánuk, és kedvünket lelnék bennük.

0: Kedves hallgatók, akik továbbra is velünk tartanak, hamarosan az önök ima szándékaikat fogadjuk, majd a világosság rózsafűzérét fogjuk imádkozni, és a Lorettói litániát. Amint Tibor atya is mondta, 10 órától lesz a Mariaton hivatalos megnyitója, 10 óra 40 perctől a Házunk táján című ismertető műsort hallják Szilágyi László kollégánkkal, majd 11 órától az Életige című műsorunkat ismételjük meg. 11 óra 30 perckor terít asztalt nekünk Dávid Gyöngyi, 12 órától pedig a déli imákra hívjuk önöket. Ma elmarad a déli magazin, helyette a Mariaton keretén belül a felvidéki elnökkel beszél Tibor atya. Majd egy újabb műsorismertető is hallható ott a Mariaton végén. Kedves hallgatók, figyelmébe ajánljuk, hogy délután 6 órától lesz Szent Mise Szilágycsebből. Megköszönjük megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánva búcsúznak önöktől
1: Tibor atya
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.
1: Bón István atyának a török bálinti Szűz Mária bemutatása templom plébánosának gondolatait hallják.

Kérjetek és kaptok, keresetek és találtok, zörgesetek és ajtót nyitnak. Mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, a zörgetőnek ajtó nyílik. A nyári táborunkban nekem kellett a Szentmisét bemutatni és természetesen emlékedéseket mondani, és tulajdonképpen fogalmam nem volt, hogy mire lenne szüksége az ott levőknek, miről is beszéljek nekik. Ez az a helyzet, amikor azt szokták mondani, hogy se kép, se hang. És akkor imádkoztam, kértem az Urat, hogy segítsen, mutassa meg, hogy miről legyen szó. És amikor odértünk a tábor helyre, akkor egy belső gondolatot adott, hogy miről beszéljek. És azt is, hogy tulajdonképpen ne is prédikáljak, hanem sokkal inkább beszélgessek a gyerekekkel, ifjúsággal Jézus szavairól. És ez ment minden nap. Mindig a következő napra adta az ő gondolatot, nem tudtam, hogy 10 napon keresztül miről kell beszélni, de mindig a következő naphoz adott egy gondolat, most erről legyen szó. És hogy milyen csodálatos az Isten, nekem eszembe nem jutott volna, hogy a gyerekeket arra kérjem, vagy azt mondjam nekik, hogy milyen fontos lenne átadni az életünket Istennek. Azt sem tudtam, hogy hogyan kéne ezt most velük tenni, mennyire képesek rá. De a 10. napra megérlelte bennünk ezt a szándékot, és amikor ezt én elmondtam, hogy aki szeretné, az átadhatja így az életét, felajánlhatja Istennek, akkor elég sokan voltak, akik vállalták, hogy ezt az imádságot elmondják. Ez nem volt más, mint Loyola Szent Ignácnak a híres imádságban, amiben ő felajánlotta magát Istennek. Ez egy nagyon nagy ajándék volt Istentől, és nagy élmény számomra, ennek a részese lehettem.

0: István atyának, a török bálinti Szűz Mária bemutatása templom plébánosának gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.
1: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 9 óra.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót továbbra is. Innen az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából köszöntjük Önöket, fogadjuk az Önök ima kéréseiket, ima szándékaikat a mikrofonnál
1: Tibor atya
0: és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, hamarosan a Világosság rózsafüzért fogjuk elimádkozni a Mária iskolásokkal, és a Lorettói litániát, melyeket felajánlunk elsősorban a Máriatón sikeréért, de továbbra is imádkozunk a háború megszűnéséért, azért a békéért, amit maga Jézus Krisztus hagyott ránk, ami nem csak a fegyver szünetet jelenti, hanem annál sokkal többet, a szívbéli békét. Imádkozunk Szentatyánkért, Leópápáért, püspökökért, papokért, a keresztények közötti egységért. Imádkozunk minden betegért, különösen a beteg önkénteseinkért. Az egyik beteg önkéntesünk ómás állapotban van. Imádkozunk az orvosokért, ápolókért, a tegnap műtöttek a szívével egy másik önkéntest, ő érte is. Imádkozunk, és hálatelt szívvel imádkozunk minden adományozónkért, mindazokért, akiknek a Mária Rádió szívügye.
1: Kedves hallgatók, hívhatnak minket a 0259 420 555, illetve 0359 420 555-ös számon. Én közben jelezném, hogy a Mariatonra való adományok bejelentésére a számaink aktiválódva vannak. Az a Szepsiszentgyörgyön a recepciónál várja az önkéntesünk az Önök bejelentését az adomány összegéről, amelynek a telefonszáma szintén 0259 420 777, illetve 0359 420 777.
0: Ima szándékaikat megfogalmazva elküldhetik SMS-ben a 0758 420 555-ös számra, vagy honlapunkra a www.mariaradio.ro címre az ima szándék gombra kattintva, és már is telefonáló van a vonalban.
1: Tessék, Mária Rádió.
2: Dicsertessék a Jézus Krisztus. Ezt a rózsafűzés egész pont bácsiknak felajánlom, és a háború megszűnését sem

0: az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökjemben.
0: Hát a rózsafüzért felajánlom hálából az Úr Jézusnak, s a szűzanyának. Felajánlom saját magam egészségéért, testi-lelki gyógyulásomért, az összes papbácsikért, kántorainkért, kispapokért, s azoké a papbácsikért, akik minden reggás, minden este a szentmisét mutatnak be. Isten tízesre, hogy meghallgattok, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük, hogy hívott bennünket.
2: És közben még érkeztek ima szándékok, ezt a szentolvasót felajánlom, és mindennapi imát férjemért, hogy szabaduljon meg az ital rabságából.
1: Következő üzenet így szól, ezt a rózsafűzét fel szeretném ajánlani családom egészségét, a kapott kegyelmekért, bűneim bocsánatáért, önökért, békéért, a betegekért, megfelelő időjárásért, gyerekeim két pontos szándékáért, Jézuson bízom benned.
2: Felajánlom a Szent Rózsafűzért és minden imát, lányomért, két fiamért és az öt unokámért. A Jóisten kísérje útjaikat, gyógyítsa meg a gyermekeinket, és én is kérem a drága Jézust.
1: Tessék, Mária Rádió.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: Szeretettel köszöntöm a műsorvezetőket és minden Mária Rádió hallgatót. Csatlakozom az elhangzott imakéréseket, imaszándékokhoz, és én is fel szeretném ajánlni a mai nap imáit, szentmisseit, rózsafűzéreit, hálából a kapott sok-sok kegyelemért, családom minden tagjának egészségéért, nagyon fontos szándékokért, hitünk megerősödéséért, családi békéért. Hálásan köszönöm, hogy meghallgattak önökkel, és önökért is imádkozom. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen, köszönjük, hogy hívott!
2: Imád kérek családi békéért, aposom lelkéért, Attila lába gyógyulásáért, gyermekeim jó tanulásáért, szüleim jó egészségéért.
1: A rózsafűzét felajánlom a drága kicsi családomért, és egy fontos szándékra írt egy névtelen hallgató.
2: És nézzünk meg néhány e-mailt is. Nagyváradról írja egy kedves hallgató. Az egész heti rózsafűzért felajánlom a szűzanya szándékára, hálából a kapott kegyelmekért, bűneink bocsánatáért, gyermekeink testi, lelki, egészségéért és egy fontos szándékért, valamint az összes hívekért.
1: Következő e-mail így szól, felajánlom elhunyt férjemét, szüleimért, testvéreimért, családomért, hálából a kapott kegyelmekért.
2: Halló, itt a Mária Rádió. Halló? Mindörökké, amen.
4: Ezt a rózsafűzét szeretném ajánlani, az egész imát, a magam egészségemét, hogy gyógyuljak meg a gonosz szavazásáért.
2: Jó egészséget kívánunk, jó gyógyulást, köszönjük, hogy hívott, maradjon velünk az imában is.
1: Következő üzenet érkezett, felajánlom a rózsafűzét, bűneim bocsánatáért, a gonosz távozásáért és a halottak lelke üdvéért.
2: A felsorolt szándékukért ajánlom fel, és hozzáteszem a saját szándékaimat is, köszönöm.
1: Felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a világ békéért, családom egészségét, anyagi gondjaink megoldásáért, halottaim lelke üdvét és egy fontos szándékért. Tessék, Mária Rádió. Mindörökké, amen.
5: Szeretném a mai imaszándékaimat, minden nap imaszándékaimra, rábarakáért, szülásom nőrű, Csabi voltam, szülásom nőrű, dicsőtös kérdés.
1: Mindörökké, amen, köszönjük, hogy hívott.
2: Ezt a rózsafűzért hálából a kapott kegyelmekért, a családomért, gyermekeimért, a testi-lelki gyógyulásért, az úton lévőkért és a békéért ajánlom fel.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom saját gyógyulásomért és a kislányomnak gyerekáldásért.
2: Rózsafűzért, a gyermekeinkért, az élőhit kegyelméért ajánlom fel, és azért, hogy rendeződjön az életük Isten akarata szerint.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából a szűzanyának, az ő szentpiának, az eddig kapott kegyelmekért, családomért, dakandatos betegekért, halottaim lelke üdvét és a fontos szándékért, írta Kati.
2: ezt a rúzsa

0: Füzért felajánlom családomért.
1: Ezt a rózsafüzért egészségért, békességért, fiam munkahelyi sikeréért, unokám jó tanulásáért, férjem örök nyugodalmáért ajánlom fel, köszönöm szépen, áldott napot!
0: A rózsafűzért felajánlom testi-lelki gyógyulásomért, fiam családjáért, súlyos betegekért, Jézusom, bízom benned.
1: Ezt a rózsafűzért fel szeretném ajánlani egy társért.
0: Rita írja Németországból, ezt a szent rózsafűzért felajánlom gyermekeim testi-lelki épségükért, szüleimért, családi békért, s hálából az összes kegyelemért.
1: Tessék, Mária Rádió.
2: Micsit tessék, hogy Jézus Krisztus.
1: Mindörök jelmen.
2: A Szent Úrvos úr, felajánlom önökkel imádkozva, önökért a Jóisten áldja meg áldás és munkájukért. Felajánlom az áldjú férjemért, a pósanyósomért, a szülőkért, az én zárvajó szüleimért, meg királyimért, a még idősztes miremnek, családjukért, ott is az álhúztakért, mert sokan vannak a rokonságban, a szomszédjaimért, a sok betegért, a gondozókért, a Jóisten hagyjon türelmet, gyógyulást a betegeknek, a halottaknak örök nyugodalmat, felajánlom a családomért, mind gyermekemért, kilenc unokámért, dédunokámért, a Jóisten segélye meg, áldja meg, őrözze meg bojtó mindnyájukat. Isten tudássa, kétessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük mi is, hogy hívott, imádkozzunk együtt.
0: Szeretném a mai rózsafűzért és a mindennapi imát Gábor atyáért felajánlani.
1: A mai imákat felajánlom édesanyám lelke üdvéért, a család többi halottjaiért. Nagyon a jó Isten örök nyugodalmat nekik, Isten fizesse hidegségről.
0: Én is imádkozom önökkel a mai rózsafűzért, az elhalt lelkekért, a betegekért és a családomért. Köszönöm.
1: Tessék, Mária Rádió.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: Ezt a rózsafűzért önökkel imádkozva fél szeretném ajánlani. Hálából a kapott kegyelmek, itt a boldogságos szűzanyának és a mennyi atyának. Továbbá kérem a szűzanyi oltalmát, az ő közbenjárását, a Szent Kiana a gyermekem gyógyulásait. Az ő egészségét, az ő munkájáért, az ő sikeres vizsgájáért, neki és szerető társét. Elhunyt szüleim lelke üdvéért, a családunkban az egészségét, a békéért, a gonosz távozásáért, hitünk megerősödéséért, több fontos szándékért is, és önökért, a Mária Rádió nagy közösségét, Isten fizesse, hogy bejutott, meghallgattak. Áldott napot kívánok, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy hívott, imádkozzunk együtt.
0: Rózsafűzért felajánlom egészségért, békességért, férjem lábának gyógyulásáért, a világ békéért, falu közösségemért, lelki testvéreimért, élő és elhunyt szeretteimért, világ békéért, áldásokért, Edit néni írta.
1: Tessék, Mária Rádió.
2: Dicsertessék az Úr Jézus Krisztus. Ezt a rózsafűzért és az egész heti rózsafűzéreket, imákat, miséket felajánlom a családom minden egyes élő tagjaiért, az én betegségem gyógyulásáért, minden hozzám tartozó halottaimért, felekért a Mária Rádió minden egyes dolgozójáért, és a Máriaton sikeréért. Dicsertessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Isten fizesse bejutást.
1: Mi is köszönjük, hogy hívott, maradjon velünk, imádkozzunk együtt.
0: Ezt a rózsafűzért és az összes imát felajánlom test és lelki gyógyulásomért, bűneim bocsánatáért, Mária Rádió fennmaradásáért, szüleim gyógyulásáért, Lajos írta Svájcból.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom a Mariaton sikeréért, írta egy névtelen hallgatónk.
0: Köszönjük szépen! Mai rózsafűzéreket, szentmiséket felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, fontos szándékokért, Jézusom, legyen meg a te akaratod mindenben.
1: Tessék, Mária Rádió. Mindörökké, amen.
4: Felajánlom a magam a hitem erősödését, Mária Rádió a maraton sikeréért, és a családom megtérését, főleg az unokáim megtérését kérem. Együtt imádkozunk. Dicsértessék Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Kedves hallgatók, lejárt az ima szándékra szánt idő. Hívjuk Önöket, hogyha tehetik, maradjanak velünk és imádkozzanak is velünk. Amint említettem, a Világosság rózsafüzérét fogjuk imádkozni innen a Sepsiszentgyörgyi stúdióból, a Mária iskolások lelki családjával. Akik az Önök imakéréseiket, imaszándékaikat fogadták,
1: Tibor atya
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedbe üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádot követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg.

0: a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szentségekben megerősítsen.

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Jézus önmagáról mondja, én vagyok a világ világossága, aki követ engem, övé lesz az élet világossága. Ez a világosság ragyogja be Jézus 3 éves nyilvános működését. A világosság rózsafüzér első szentitka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Jézus beáll a keresztelésre várók, a megtisztulni akarók sorába. Bűn nélküli sors közösséget vállal a bűnösökkel, hogy őket új életre vezethesse. Rózsafűzér királynője, segíts minket, hogy mély bűnbánattól fakadó megvallással és életünk megújításával tegyünk tanúságot Jézushoz tartozásunk hűségéről. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.

0: uráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A világosság rózsafüzér második szentitka, aki a kánai mennyegzőn kinyilatkoztatta isteni erejét. Jézus első csodája az utolsó vacsora előképe. A víz borrá változtatásával Jézus megnyitotta a hitre az apostolok szívét. Rózsafűzér királynője, segíts minket, hogy nyitottak legyünk embertársaink felé, vegyük észre gondjaikat, bánataikat, nehéz helyzetüket, és a szerető szív találékonyságával segítségükre siessünk. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: mindennapi kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom,
0: bocsáss

0: hullnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzér harmadik szentitka, aki meghirdette Isten országát. Isten országának törvényei boldogságra vezetnek. Az ország működését, tulajdonságait számtalan példabeszéddel világítja meg Jézus. Tanítása hiteles. Isten országa nem jön el szembetűnő módon, az Atya és az engedelmes fiú jelenléte bennünk és köztünk. Rózsafűzér királynője, segíts minket, hogy Jézus irgalmas szíve áldozata árán megteremtett ország már most jelen valóság legyen bennünk és köztünk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát,

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: aján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: szolgáljan. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: figuráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!

0: Megszentessen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzér negyedik szentitka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. A szentség fénye ragyogott az imádkozó Jézus emberi arcán és alakján. A tanítványok szeme láttára változott át. Rózsafűzér királynője, segíts minket, hogy figyelmes szívvel hallgassuk az Atya fiának tanítását, és készségesen meg is valósítsuk életünkben. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Tól, Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Az

0: száján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.

0: Hosszán, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Az

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,

0: Urunknak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzér 5. szent titka, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Jézus ismerve az embert látható és tapintható formában, a bor és kenyér színe alatt rejtetten jelen van a történelemben. A gyenge és könnyen elcsüggedő embert végtelen szeretete belülről táplálja, erősíti és vidámítja. Rózsafűzér királynője, segíts minket, hogy hálás szeretettel, alázattal és örömmel fogadjuk szívünkbe az Eukarisztiát, hogy legyen teljes és sok gyümölcsöt hozó a bennünk működése. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mi?

0: meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Az

0: Kóraja nemem.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.

0: Oráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Amen. Könyörögjünk, szentséges Szűz Isten anyja Mária, fogadj kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk, védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Rózsa Fűzér királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Csíksomlyói segítőszűz,
0: könyörög érettünk.
2: Szőkefalvi fénykirálynő,
0: könyörög érettünk.
2: Mária rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Most segíts meg, Mária,
0: ó irgalmas szűzanya,

0: Amen.
1: Imádkozzuk a Lórettói litániát. Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennybéli Atya Isten!
0: Irgalmaz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten!
0: Irgalmaz nekünk!
1: Szentlélek Úristen,
0: irgalmaz nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmaz nekünk!
1: Szentséges Szűz Mária,
0: könyörögj érettünk!
1: Istennek Szent Anyja,
0: könyörögj érettünk!
1: Szüzek Szent Szüze,
0: könyörögj érettünk!
1: Krisztusnak Szent Anyja,
0: könyörögj érettünk!
1: Isteni Kegyelem Anyja,
0: könyörögj érettünk!
1: Tisztaságos Anya,
0: könyörögj érettünk!
1: Szeplőtelen Szűz Anya,
0: könyörögj érettünk!
1: Sérelem nélkül való Anya,
0: könyörögj érettünk!
1: Szűzvirág Szent Anyja,
0: könyörögj érettünk!
1: Szeretetre méltó Anya,
0: könyörögj érettünk!
1: Csodálatos Anya,
0: könyörögj érettünk!
1: Jó Tanács Anya,
0: könyörögj érettünk!
1: Teremtőnk Anya,
0: könyörögj érettünk!
1: Üdvözítőnk Anya,
0: könyörögj érettünk!
1: Nagy okosságú Szűz,
0: könyörögj érettünk!
1: Tisztelendő Szűz,
0: könyörögj érettünk!
1: Dicsérendő Szűz,
0: könyörögj érettünk!
1: Nagy hatalmú Szűz,
0: könyörögj érettünk!
1: Irgalmas Szűz,
0: könyörögj érettünk!
1: Hűséges Szűz,
0: könyörögj érettünk!
1: Igazság tükre,
0: könyörögj érettünk!
1: Bölcsesség széke,
0: könyörögj érettünk!
1: Örömünk oka,
0: könyörögj érettünk!
1: Lelki edény,
0: könyörögj érettünk!
1: Tiszteletes edény,
0: könyörögj érettünk!
1: Áltatosság jeles edénye,
0: könyörögj érettünk!
1: Titkos értelmű rózsa,
0: könyörögj érettünk!
1: Dávid király tornya,
0: könyörögj érettünk!
1: Elefánt csontorony,
0: könyörögj érettünk!
1: Mária aranyház,
0: könyörögj érettünk!
1: Égnek szekrénye,
0: könyörögj érettünk!
1: Mennyország ajtaja,
0: könyörögj érettünk!
1: Hajnali csillag,
0: könyörögj érettünk!
1: Betegek gyógyítója,
0: könyörögj érettünk!
1: Bűnösök menedéke,
0: könyörögj érettünk!
1: Szomorúak vigasztalója,
0: könyörögj érettünk!
1: Keresztények segítsége,
0: könyörögj érettünk!
1: Magyarország oltalmazója,
0: könyörögj érettünk!
1: Angyalok királynője,
0: könyörögj érettünk!
1: Pátriárkák királynője,
0: könyörögj érettünk!
1: Proféták királynője,
0: könyörögj érettünk!
1: Apostolok királynője,
0: könyörögj érettünk!
1: Vértanúk királynője,
0: könyörögj érettünk!
1: Titkvallók királynője,
0: könyörögj érettünk!
1: Szüzek királynője,
0: könyörögj érettünk!
1: Minden szentek királynője,
0: könyörögj érettünk!
1: Áteredő bűn nélkül fogantatott királynő,
0: könyörögj érettünk!
1: Mennybe felvett királynő,
0: könyörögj érettünk!
1: Szentolvasó királynője,
0: könyörögj érettünk!
1: Béke királynője,
0: könyörögj érettünk!
1: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörögj érettünk!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmezz nekünk!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: irgalmazz nekünk!
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire!
1: Könyörögjünk! Add, Uram, hogy mi a te szolgáid folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk, és a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Amen.
2: Oltalmad alá futunk Istennek.

0: fiadnak. Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg bennünket, családjainkat, a mindenható, szerető, irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-éig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02 59 420 777, illetve a 03 59 420 777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

0: Ügyi stúdióból Tibor atya köszönti önöket nagy nagy szeretettel az Erdélyi Mária Rádió Mariatonjának a megnyitóján. Különleges napok ezek számunkra, mert most nem csak egy rádióért, hanem egy közös misszióért dobban a szívünk. Ennek kapcsán köszöntöm nagy nagy szeretettel az Erdélyi Mária Rádió koordinátorát, kolléganőmet, Kovács Katalint. Isten hozott, kedves Kati, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Benneteket is, és még mindig el vagyok csodálkozva a technika vívmányán, hogy úgy beszélgetünk itt, mint hogyha egymás mellett ülnénk. Nagy szeretettel köszöntelek én is benneteket, téged is, és Tünde, téged is.
0: Tünde nincs Sepsis most.
1: Nincs. Jó, akkor Sepsi Szentgyörgyön téged, atya. És ahogy mondtad, egyként dobban most a Kárpát-medencében a szívünk, hisz újra összefogtunk, és újra gyűjtünk a Kárpát-medencei Magyar Mária Rádió.
0: Igen, ez lett volna az első kérdésem, igen, hogy mi az idei maratonunknak a célja erről, mint koordinátor. Egy picit akkor beszéljünk erről.
1: Jó, köszönöm szépen. Tehát az a helyzet, hogy azt tudnunk kell, hogy ugye Székelyföldön és Erdélyben még több magyarság van, Bánátban, illetve például a Szilágyságban már szorvány. Ugyanígy van délvidéken és felvidéken is, hogy szorványban vannak a magyar testvérek, és felvidéken és délvidéken drámai méreteket ölt az elvándorlás a magyar lakta területekről, és ezért egyre kevesebben tudják fenntartani a Mária Rádiót. Ugye talán harmadik, negyedik éve fogtunk így össze, de azt is tudniuk kell a kedves hallgatóknak, hogy a Mária Rádió az egyetlen magyar nyelvű evangelizációs rádió, úgy délvidéken, mint felvidéken, és azt is fontos kihangsúlyoznunk, hogy ugye a hit megőrzését, a magyar identitás megtartó erejét, ezt mind-mind magára vállalta a Magyar Mária Rádió felvidéken és délvidéken is, és azt vállalta magára, hogy egy fénysugár legyen minden otthonban. Hogy oda eljussunk, és oda minden otthonban lehetőség legyen a Magyar Mária Rádió hallgatására, ezért gyűjtünk, és hogy mire konkrétan, azt akkor picit később elmondom, mert összegyűjtöttem, megkértem a kollégákat, hogy gyűjtsék össze, hogy konkrétan mire is gyűjtünk, hogy a hallgatóinknak ezt tudjuk elmondani.
0: Közben nagy szeretettel köszöntöm az Erdélyi Mária Rádió elnökét, Szatmári Ferencet. Sikerült neki is kapcsolódni, a dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm mindenkit, nyilván titeket, meg a kedves hallgatókat is.
0: Kedves elnök úr, éppen egy-két perce kapcsolódtunk mi is, és egy bevezető köszöntő szöveg után a kedves koordinátorunk Katalin elmondta, hogy az idei maraton, az a délvidék és a felvidéki magyar nyelvű Mária Rádiók részére történik, és ez a hivatalos megnyitója is, ez a 10 órai műsorunk mostan körülbelül 15-20 percen keresztül még, és hát külön öröm számunkra, én úgy érzem most, hogy ma Erdélyből nyújthatunk testvéri kezet a következő napokban, ma péntek, szombat és vasárnap a felvidék és a délvidéki Magyar Mária Rádió nagy családja fele. Tudjuk, hogy országhatárok választanak el bennünket, a hit, az anyanyelv, de a szűzanya szeretete, ezek mind összekötnek bennünket. Együtt hordozzuk egymásnak az örömeit és a terheit, és együtt építjük ezt a lelki hálót, amelyen keresztül Isten szeretete szól az emberekhez. Kedves elnök úr, te hogyan látod

0: ma miért fontos, hogy mi erdélyiek segítsük a délvidéki és a felvidéki Mária Rádiót?
1: Ugye maga a rádió, Mária Rádiót, mint családot szoktuk említeni, Mária Rádió családja. Mi itt egy család vagyunk, és úgy is éljük meg, hiszem, és tudom, hogy ez így van. Nem csak mi együtt a hallgatókkal, meg a munkatársakkal. Aztán, hát akkor természetesen, hogy a magyar Mária Rádiók családja is hozzánk tartozik, és egyek vagyunk, ahogy az előbb nagyon szépen mondtad, hogy osztozunk gondjainkba, meg szükségletbe, kihez forduljon az ember, hanem éppen a családhoz. És mielőtt kezdődött volna a maraton idén, vagy na, csak beszéltünk róla, a világcsalád ugye megkérdezi, hogy melyik projekt be tudunk bekapcsolódni. Mint tudják a hallgatók, mert már voltak olyanok, hogy bizonyos projektekbe bekapcsolódtunk, sőt, konkrétan kértek is, hogy egyik vagy másik projektbe kapcsolódjunk be. És amit hivatalosan meghirdetik. Idén erről volt szó a Párizsi Európai Rádiók találkozóján. Ugye mindig megbeszéljük, hogy a maraton alkalmakkor milyen projektekre, nemzetközi projektekre gyűjtünk. És mivel mi tudjuk, hogy a délvidéki és a felvidéki testvéreinknek milyen anyagi gondjaik vannak, és milyen nehézségeik, emiatt mi úgy döntöttünk újból, hogy nem kapcsolódunk be a világcsaládnak a projektjeiknek a támogatásába, hiszen ugyanabból a forrásból kellene majd a világcsalád támogassa a délvidéki és a felvidéki rádiókat, hogyha ugye veszélybe kerülnek, és mi azt a választ adtuk, hogy idén is a délvidéki, felvidéki rádióknak a megsegítésére, támogatására akarunk gyűjteni. Ezeknek a rádióknak is ugyanúgy, mint a mi rádiónknak, van egy budzséja, tehát van egy költségtervezete, és nyilván lenne egy bevételi tervezete is, amit nem tudnak megvalósítani, és ennek egy nagyon világi oka van, kevesebben vannak, mert ugye ugyanúgy történik, mint nálunk, hogy nálunk Istennek hála sokan adakoznak, nem nagy összegeket, viszont össze tud gyűlni az az összeg, amire szükségünk van. Az ő esetükben nagyon szorványban vannak, nem is fedik le az egész területet, ahol laknak magyarok, és hallgathatják a rádiót, és emiatt pedig sokkal kevesebb pénzt tud összegyűlni, mint amennyi szükségletük van ahhoz, hogy ugyanúgy, mint nálunk, a villanyköltségeket, a személyzeti költségeket, meg minden költséget álljanak. Ezért úgy döntöttük, hogy mi bekapcsolódunk ebbe, mert Istennek hála a hallgatóinknak a támogatásával meg tudjuk tenni, amint az előbb mondtad, hogy most mi segítsünk másoknak, és családon belül maradt családtagjainkat, hogy úgy mondjam, fogjuk támogatni.
0: Igen, úgy picit úgy ráláttál a lényegre, hogy egy kicsit kihívásokkal szembesülnek ma a magyar nyelvű, úgymond keresztény rádiók is. Te hogyan látod, kedves elnök úr, milyen kihívásokkal szembesül ma a délvidéki és a felvidéki Mária Rádiónak a működtetése?
1: Hát kezdjük ott, hogy az egész Európa, de az egész világ jelen pillanatban ugye átmegy egy elég komoly gazdasági krízisen. Vannak a háborúk, ezek a háborúk, akár beszélünk az iráni háborúról, akár az ukrajnairól, olyan gazdasági terheket visznek át az emberek felé, és nyilván a cégek felé, amit valahonnan finanszírozni kell. Értem itt például a energiaforrásoknak a árának a felvitelét egyrészt. Aztán Ami, ha jól tudom, mind a két országban több mint megduplázódtak az árai az energiahordozóknak, ami egy rádió esetében, ahol 24 órából 24 órát működnek a berendezések, nagyon komoly teher. Erről Katalin jobban tud számokat mondani, akár a mi esetünkben is.
2: Nem sokára mondok majd a két rádió esetében, mert megkértem a koordinátorokat, hogy egy kicsit összesítsenek.
1: Persze. Akkor ha csak az energiahordozóknál maradunk, ott vannak az üzemanyag költségek, mert ugyanúgy el kell menni közvetíteni, ugyanúgy önkéntes találkozókat csinálni. Aztán az infláció miatt akarva akaratlanul azok az alkalmazottak, akik ott is vannak, még ha nem is sokkal, de minimálissal feljebb kell vinni, mert mindenkinek ott feljebb viszik a fizetést. Az egy másik kérdés, hogy ez a feljebb vitel abszolút értékben az embereknek, akiknek feljebb vitték, többet jelente, vagy nem, az egy teljesen más kérdés, de mint intézmény, ez egy plusz teher. Tehát elég, ha csak ezekre gondolok, már sok, de mint mondtam, ők eddig sem nagyon tudták lefedni azokat a költségeket, viszont volt egy támogatás, egy állandó támogatás az elmúlt időszakban, egész mostanáig nem tudjuk, hogy mi lesz a jövőben, mert egy magyar kormánytól kaptak egy bizonyos támogatást, határon átívelő támogatást a rádió részére, a fennmaradásukra, ami egy bizonyos részét fette. Ugye most lett egy kormány váltás, erről még nem nyilatkoztak, korai is lett volna, de meg lehet, hogy például ez a támogatás meg fog szűnni, és akkor viszont sokkal-sokkal nagyobb problémákba fognak ütközni anyagi terén.
0: Kedves Katalin, akkor most átadnám egy picit neked is a szót, hogy akkor a számolj be, hogy milyen célra is kell nekünk részt venni a családi teher úgymond megosztásában és segítésében.
2: Igen, szoktam mondani, és most biztos mosolyogsz, Tibor atya, hogy szeretem apró pénzre váltani a dolgokat, és azt kértem, hogy konkrétan segítsenek, hogy mit tudjunk mondani a hallgatóknak, hogy mire gyűjtünk. A Felvidéki Mária Rádió, ugye a mi segítségünkkel, hogy 3 éve gyűjtünk, sikerült összefogjanak, és sugárzási frekvencia jogosultságokat szereztek a magyar lakta területeken, viszont az ezzel járó beruházási költségek fedezéséhez a mi összefogásunkra volt szükség. Ezeket a sugárzási frekvenciákat megnyerték, viszont a fenntartási költségek annyira megemelkedtek, hogy már a fennmaradásukat veszélyezteti. Rozsnyón például 1.400.000 forintra körülbelül 100.000 euróra van szükség. Érsekújváron 13.000 euróra, Léván egy 25.000 euróra, a rimaszombati frekvencia 25.000 euróra, szerzői jogokra például, ugye, hogy különböző műsorokat kell szerkesszenek, és ezeket a szerzői jogokat fizetniük kell. Biza ott is egy olyan 10.000 eurónyi költségvetés hiányuk van, ezt egy évre lebontva. A stúdióban az összes frekvencia évi működési költsége. Tehát körülbelül egy frekvencia, azt mondják, hogy 2000 euróba kerül egy hónapban. Aztán a Délvidéki Mária Rádióban már a költségvetési hiány olyan magas, hogy a bérek sokszor veszélybe kerülnek, tehát a munkatársak bérei. Itt arra gondoljunk, hogy nagyon kevés alkalmazottja van a Délvidéki Mária Rádiónak, talán 4 fizetett alkalmazottja van. Tehát annyira lefaragták a munkatársakat, amennyire lehetett, de az ő bérük is sokszor veszélyben van. a nyomdára, a könyvelésre, ugye ezt mindenki tudja, hogyha van egy egyesületed, vagy egy KFT-d, akkor könyvelni kell, és azt bizony a könyvelői díjak is elég magasak. Frekvencia díjakat írtak, stúdióbérlést, kommunikációt, postát, és ez kb. Egy ilyen 30 ezer euró egy évben. Na most, hogyha ezt egy hónapra lebontjuk, akkor körülbelül 2500-3000 euró. Tehát ezek a számok, ezek azok, amire gyűjtünk, tehát bérekre, könyvelésre, frekvencia díjakra, stúdióbérlésre, frekvenciákra, szerzői jogokra, tehát mind-mind olyan tételek, amik nélkülözhetetlenek egy rádió működéséhez.
1: Akkor én lefordítom magyarra hirtelen. Igazából azért gyűjtünk, hogy ezeken a vidékeken is legyen Mária Rádió.
0: Ha már így kifejezted, kedves elnök úr, akkor fel is tenném a kérdést, hogy folytass tovább a gondolatot, hogy miért fontos, hogy a határon túli magyar közösségek saját anyanyelvükön hallhassák a Mária Rádió műsorait?
1: Ugyanazért, mint nálunk. Ezt a hallgatók jobban tudják, mint mi.
0: Ez
1: igaz. Tehát én nem hiszem, hogy ez kérdéses most már a mi hallgatóságunknak is, hogy megértsék azt, hogy mennyire fontos. Szerintem ők nagyon jól értik és érzik ezt. Ezt érezzük a szeretetükből és a támogatásukból. Tehát most ugyanazt a jót akarjuk nekik is, hogy nem hogy legyen, mert az most még van, hanem hogy megmaradjon, hogy ők is tudják hallgatni. És persze mondhatnánk, hogy hát ha hallgassák az Erdély Mária Rádiót, vagy Magyarországi Mária Rádiót, de nem ugyanaz, az övéké. Az övéké kell legyen, tőlük kell legyen közvetítve a mise, közösséget kell alkotni. Ugyanaz kell legyen, ami nálunk van, és az is van jelen pillanatban, a kollégák mindent megtesznek, hogy ugye jól működjön, csak hát van ez a fránya anyagi, amik nélkül, mint intézmény nem igen tudunk működni.
0: Kedves Kati, nagyon köszönöm, hogy részletesen felvázoltad, és akkor itt el is mondanám a kedves hallgatóknak, hogy az adomány vonalaink már működnek, és a Sepsiszentgyörgyi stúdióban már a recepciósunk fogadja az önök hívásait, amelyen keresztül bejelenthetik az adományokat. A telefonszámaink a következők: 0259 420 777, illetve 0359 420 777. Kedves elnök úr, még egy kérdést feltennék neked, mielőtt hivatalosan is megnyitanánk a Mariatont. Hogyan született meg tulajdonképpen, egy picit említetted a Világcsaland irányában, hogy mi a magyar nyelvű rádiók, egymás segítsük, hogyan született meg ez az együttműködés gondolata a négy magyar nyelvű rádió, Mária Rádió között?
1: A Mária Rádió Világcsaládján belül van a mi kis családunk, hogy úgy mondjam, a magyar Mária nyelvű család, és mi ezt nagyon szorosra vesszük az együttműködésünket. Úgy műsorilag, de ugyanúgy adminisztratíve. Tehát elnökség, találkozunk, megbeszéljük a gondjainkat, és ugye egyszerűen azt nem lehet kihagyni. Persze beszélünk mi a lelki fejlődésekről is, meg minden olyan, ami szükséges a rádiónak, de ugyanakkor megbeszéljük ezeket az anyagi vonzatokat is, és ugye felmerültek ezek a kérdések, hogy hogyan tovább, mert hát nagyon konkrétumon látszott, hogy nem tudjuk lefedni ezeket a költségeket teljes egészébe ezeken a területeken önforrásból. És akkor nyilván a két jobban teljesítő ilyen téren rádió, hiszen nagyobb területet fedünk le, és nagyobb helyről tudjuk élvezni az adakozást, amit kapunk a hallgatóktól, és akkor felmerült, hogy akkor oké, megpróbálunk mi segíteni. És mivel adott a Marjaton, és a Marjaton projektekbe be kell kapcsolódni, és adott a szükséglet, amit ugye, hogyha nincs elég jövedelem, akkor a világcsalád felé mindig benyújtjuk a számlát, hogy kérlek segítsél, így tettük mi is a legelején, és akkor felmerült bennünk, hogy hát akkor ezt zárjuk már rövidre, mert én hiszem azt, hogy a mi hallgatóink és a erdélyi nép nagyon segítőkész, és biztos, hogy nagy szeretettel támogatná a projektet, akár mondjuk Brazzaville-be, Kongó-Brazzaville-be, vagy mondjuk Ázsiába, Indonéziába, biztos vagyok, hogy segíteni. De egészen más szívvel teszik ezt meg, hogyha a saját testvéreinkről van szó, aki a mi nyelvünket beszélik, akikkel mi tudunk közvetlenül kapcsolatot teremteni, tudunk velük műsorokat csinálni, és a többi, és a többi. És akkor így született meg, mi felterjesztettük a világcsaládnak, mivel voltak évek, hogy mi, mint emlékeztek, Malinak gyűjtöttünk, vagy mit tudom én, valamelyik afrikai projektre, azokban az években a világcsalád kellett támogassa a délvidéki és a felvidéki rádiókat. És az ő kasszájukba kb. Ugyanúgy zajlott, és mi mondtuk, hogy akkor mi ezt inkább átvállaljuk, mi ezt, és hogyha netalántán excedent van, tehát azt jelenti, hogy több gyűl össze adomány, mint amire a két magyar nyelvű rádiónak a szükségeltét lefedik, akkor a többletet azt felajánljuk a világcsaládnak, hogy használja azokra a projektekre, amikre szüksége van. Tehát ezt beszéltük át. És más egyéb közös projektekben is részt vedünk, például tegnap volt a gyűlése a Mária út egyesületünknek, a európai kulturális útnak a éves gyűlése, amivel ugyanúgy a Magyar Mária rádiók benne vannak. Mi indítványoztuk ezt az egész projektet, és pont tegnap volt erről gyűlésünk. Tehát mi elég szoros kapcsolat van a négy rádió között, nem is gondolkozunk azon, hogy mi ezt ne tegyük meg. Akár Marjatonon, vagy akár Marjatonon kívül. A Marjaton azért egy jó alkalom, mert a szerződésben, ami a világcsaláddal van, mi egy bizonyos százalékát a jövedelmünknek felajánljuk a világcsaládnak a projektjeiért. Amúgy is fel kell ajánljuk. Ezek a mostani marjatonok, ezek abba a felajánlott százalékba számítódnak bele. Tehát akkor, hogy úgy mondjam, jól is járunk, jó helyre megy az, amit mi amúgy is fel kéne ajánljunk, és be kéne küldjünk a közös kasszába. Nem tudom, eléggé
0: igen,
1: világosan.
0: Igen, remélem én is, hogy ezt mindenki magáévá teszi, amit te mondtál. Kedves Kati, most átérnék egy picit a lelki dolgokra is a Marjaton kapcsán. Ugye az idei Marjatonnak a világcsalád szintjén a mottója szeretetben van győzelem. Ugye én onnan indulnék ki, hogy ennek az idei összefogásnak a szolgálatnak a mottója, ez nagyon találó. Nagyon egyszerű mondat, és nagyon mély igazságot hordoz magában, hiszen a szeretet az mindig épít, a szeretet az felemel egy családban is, a szeretet képes összekötni, és a szeretet képes reményt adni az elesetteknek. Számodra mit jelent ez a motto, hogy szeretetben van a győzelem a Marjatonunk kapcsán?
2: Hát mindenképp az elmúlt napok és hetek eseményeit, amikor ugye újra összefogva a Magyar Mária Rádiók a világcsalád fele terjesztettük ezt a kérésünket, és nem mindig könnyű meghozni a döntést, hisz Olaszországból talán nem látják és nem érzik ugyanazt a létet, amit mi itt érzünk nap mint nap. Tehát talán ezt az összefogás erejét és azt, hogy ahogy az elnök úr is mondta, kiállunk egymás mellett, és hogy a szeretet győz, az számomra azt jelenti, hogy nem mindig a finom meleg érzések és trikó dobbanások, hogy látszik, hogy ott dobog a szívünk, és várjuk ezt a kellemes, elöntő meleget, hogy jaj, de jó, szeretlek, hanem akkor is ki tudjuk mondani azt, hogy szeretlek, amikor nehéz, amikor talán nem értjük, amikor nekünk is nehéz. Nem mindig könnyű az Erdélyi Mária Rádiónak sem, sőt, ezekben az időkben egyre nehezebb lesz mindenkinek a megélése, túlélése, de igent mondani, és azt mondani, hogy szeretlek, és támogatlak, még ha nekem is nehéz, ebben lehet a győzelem, és hát húsvét úgymond csúcs támadásán a nagy heti eseményekkor ezt a szeretetet láttuk, ami elmegy egészen addig, hogy akár önmagát is feláldozza.
0: Igen, ennek kapcsán úgy folytattam én ezt a gondolatot tovább, hogy említetted a keresztet. Igen, a kereszt ugye látszólag vereség volt, mégis ott született meg az emberiség legnagyobb szeretete, és ezért emelő, felemelő ez a szeretet. Egy figyelmes gesztus, egy őszinte ima, egyetlen jó szó többet ér, mint sok nagy tett, és éppen ezért úgy is fogalmaznék, hogy a szeretet ma azt tanítja a világ, hogy a hangosaké, a győzelem, az erőseké, a hatalommal rendelkezőké, de a szeretet az mindig a csendben épít, és a Mária Rádió küldetése is erre épül, hogy nap mint nap szeretetet szeretnek közvetíteni, de kitartást, egy válást a lélekben, Isten szeretetét az emberek felé, és az emberek szeretetét egymás iránt. És ez az Erdélyi Mária Rádió is nem csak nagy segítség, hogy az emberek is egymás iránt valamiképpen jobbak legyenek. Egy ilyen világban, ahol ennyi a zaj, ennyi a megosztottság, ennyi a félelem, és különösen nagy szükség van ma olyan hangokra, amelyek valóban fényt és békét sugároznak, és mi egy ilyen hang szeretnénk lenni a következő 4 napban leginkább, hogy minden magyar családban eljusson ez az üzenet, hogy a szeretet győz. És itt kiemelném, hogy a Mariaton nem csupán egy adománygyűjtés, és itt előre is megköszönöm mindazon hallgatóknak és adakozóknak, akik a háttérben imádkoznak a Mariatonunk sikeréért, eredményességéért, hiszen ezekben a napokban ugye a magyar szívek összekapcsolódnak. És arról, hogy felismerjük, hogy együtt erősebbek vagyunk, minden ima, minden felajánlás, minden apró segítség egy hatalmas, kemény sziklatégla, így fogalmaznék, ebben az otthonokban, amelyet közösen építünk, és így alakul ki egy közös, nagy, családi, lelki otthon. És milyen szép, hogy mindezt a szűzanya oltalma alatt tesszük. És ugye a szűzanya is egész életével a szeretet útját járta és csendben szolgált. Ahogy Kati, te is mondtad, figyelt és jelen volt. Hát ezekben a napokban mi is csendben szolgáljunk, a szívtől jusson el a kéz a zsebig, és tanítsuk meg egymást arra, hogy az igazi győzelem nem a mások legyőzése, hanem a szeretetben való kitartás. Kedves elnök úr, akkor megkérlek, hivatalosan is nyissuk meg a Mariatont.
1: Igen, mivel nincs, nem videón közvetítünk, nem láthatják a hallgatók, hogy elvágjuk, megnyitjuk, a hivatalos megnyitó legyen, mint egy valaminek a megnyitása. Igen, tehát hivatalosan megnyitjuk mostantól a Mariatont, az idei Mariatont, amit a délvidéki, felvidéki testvéreink javára szervezünk és gyűjtünk, fog tartani egészen vasárnapig, és vasárnap este ugyanígy közösen fogjuk zárni ezt a Mariatont, és én nagyon remélem, hogy akkor majd egy olyan eredményt fogunk tudni jelenteni, hogy ami megnyugtató lehet a testvéreink számára is.
0: És akkor, hogy lelkileg is nyissuk meg, akkor imádkozzuk el közösen a Mariaton eredményességéért. A Most Segíts Meg Mária imádságát kérjük a kedves hallgatókat is, lélekben kapcsolódjanak bele. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Most segíts meg Mária, ó irgalmas szűzanya, keserjét a bónak bajnak, eloszlatív a hatalmat, hol már ember nem segíthet, a te erőt nem törik meg, hőj már így
2: gyermekidnek,
0: nem te soha nem beted meg, hol a szükség kínja
2: nagy,
0: mutasd meg, hogy anya
2: vagy,
0: most segíts meg Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelked.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit, adományozóit, betegeit, a mindenható, szerető és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a hivatalos megnyitó után szeretném közölni önökkel, hogy ez a motto legyen a 4 napon keresztül a lelkünkben, hogy szeretetben van győzelem, és a motto alapján nagyon sok szép műsorral fogunk jelentkezni ma délután, illetve 12 óra 15 perctől a felvidéki Mária Rádió elnökével fogok majd beszélgetni, 2-től szintén interjúkat fogunk közvetíteni a délvidéki és a felvidéki munkatársakkal. 3-4-től szintén egy bibliai elmélkedés lesz a Mariatonról, és 7 óra 5 perctől szintén interjúkat Mariatonról, és 8 órakor fogom majd este lezárni a mai nap eredményét. A holnapi és szombati és vasárnapi napok folyamán is ugyan ezek ilyen sűrű programokkal, műsorokkal fogunk jelentkezni, és kívánom, hogy ez a Mariaton mindannyiunk számára a remény, az összefogás és a szeretet ünnepe legyen, hogy szívünkben újra megerősödjön az a bizonyosság, hogy a szeretet soha nem veszít, a szeretetben valóban győzelem van. Isten áldja önöket, és kíséri a szűzanya oltalma egész közösségünket, családjainkat. Kedves elnök úr és kedves koordinátorunk, nagyon szépen köszönöm, hogy vállaltátok a mostani beszélgetésünket. Isten áldása legyen rajtatok, családjaitokon és szolgálatotokon.
2: Dicsérjük. Köszönjük, úgy legyen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a következő percekben a promóciós munkatársunk fog egy picit sepregetni a házunk táján. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Áldott szép ünneplést! Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallják. Nézzünk együtt körül az Erdélyi Mária Rádió házatáján. Ezen a héten a Szentmiséket Szovátáról, illetve a szilágycsehi katolikus templomból közvetítjük. Köszönöm szépen a szovátai plébános atyának és a segédlelkészének, illetve a szilágycsehi plébános atyának a szentmiséket. Köszönjük azoknak, akik a kántori szolgálatot látják el Szilágycsehiben, itt konkrétan a plébános atya, ő a kántor is, és köszönöm azoknak, akik a technikát kezelik, és így lehetővé teszik a közvetítést. Mindenkinek a szolgálatát Isten fizesse, nagyon szépen köszönjük. A reggeli szentmiség 7 órától kezdődtek, és kezdődnek ezután is a hét további részében, a hétköznapokon Szovátáról. Este 6 órától vannak a délutáni szentmiség, a mai napon is este 6-tól Szilágycsehből 6 órától lesz a szentmise. Holnap reggel 7 órától közvetítjük a szentmisét Szovátáról, majd 8 órától lesz egy újabb szentmisén Kolozsvárról, a Szent Mihály templomból. A kolozsvári teológia a 30. évfordulóját ünnepli, ebbe a hálaadó szentmisébe kapcsolódhatunk be. Tehát holnap reggel 8 órától. Holnap este 6 órától a Mária Rádió világcsaládjával együtt Uruguayból közvetítünk egy szentmisét. Szombaton reggel 7 órától Szovátáról lesz a szentmise, és Szilágycsehből este 6 órától. Vasárnap 3 szentmisénk lesz itt az Erdélyi Mária Rádióban. A szilágycsehi katolikus templomból közvetítjük a délelőtti szentmisét 10 óra 30 perces kezdettel, előtte 10 órától a rózsafűzért is imádkozzák a helyszínen. Délben 12:30-tól Szovátáról búcsús szentmisét közvetítünk Szent Háromság vasárnapja lévén a Szent Háromság tiszteletére szentelt templomból, majd este 6 órától egy újabb szentmisét közvetítünk a Csíksomlyói kegytemplomból. Jövő héten Lázárfalva lesz az egyik helyszín, és a másik fő helyszín a Csíksomlyói kegytemplom lesz. Reggel 8 órától lesznek a hétköznapi szentmisék Lázárfalváról, este 6 órától lesznek a délutáni szentmisék többnyire Csíksomlyóról. Jövő héten csütörtökön lesz úrnapja, vagyis Krisztus szentestének és vérének ünnepe. Délelőtt 11 órától lesz az ünnepi szentmise Udvarhelyről, a szabadtérről, a központból, ugye a Patkónak nevezett helyről, ahhoz ezt minden évben szokták ünnepelni az udvarhelyiek, és ahogy ezt mindig is közvetítettük, ugye az utóbbi években mi is az Erdélyi Mária Rádióban este 6 órától a Csíksomlyói kegytemplomból lesz úrnapi szentmise. Pénteken kezdődik el a Jézus szíve 9-ed Szatmárnémetiben a Kálvária templomban. Ez azt jelenti, hogy pénteken lesz az első szentmise délután 6 órától Szatmárról a Kálvária templomból. A 9-ed második szentmisét nem közvetítjük, mert pont első szombat, tehát megint Csíksomlyó marad. Az első szombat és a Mária köszöntő, ugye ez már ismerős a kedves hallgatóknak. Vasárnap pedig 2 szentmisénk lesz, 12:30-tól délben a búcsús szentmise Lázárfalváról. Ez a templom Krisztus szenteste és vére tiszteletére lett szentelve, nem a napján, hanem vasárnap tartják a búcsút, előtte 12 órától rózsafűzért is imádkozzák a helyszínen. Vasárnap este 6 órától pedig Szatmáról a Jézus szíve 9-ed következő szentmiséjét közvetítjük majd. Június 8-ától kezdődő héten a nagyváradi stúdió kápolnájából lennének a szentmisék, de az építkezés miatt most továbbra is a Szent József templomból közvetítjük ezeket, és a szentmiséket ott tartjuk őket, tehát ezek lesznek június 8-ától reggel, délután pedig folytatódik Szatmáról, a Kálvária templomból a Jézus szíve 9-ed, melynek végén aztán délelőtt 11 órától Szatmár főterén a
Székesegyház előtt tartják majd a Jézus szíve búcsút Szatmáron. Június 15-től kezdődő héten Szilágy Somlyó és Máré falva lesznek a közvetítéseink helyszíne, igazából fordítva Máré falván lesznek a reggeli szentmiség Szilágy Somlyón többnyire a délutániak. Június 22-től kezdődő héten Krasznabéltek lesz az egyik helyszínünk, és Marosvásárhelyen a Keresztelő Szent János Lébánia templom a másik helyszínünk. Azon a héten ott három búcsús szentmisénk is lesz Szent László tiszteletére, Keresztelő Szent János és Szent Péter és Pál tiszteletére. Június 29-én kezdődő héten, ami már július 5-éig tart, Kisbács lesz az egyik helyszínünk, és Aknasugatag a másik helyszín. A kisbácsi búcsús szentmise az lesz az előző hét vasárnap délutánján. Aknasugatagon pedig primíciás szentmise lesz július 5-én, előtte július 4-én papszentelés lesz a Szatmári Székesegyházban, a Gyulafehérvári Székesegyházban pedig június 29-én délelőtt lesz a papszentelés. Július 6-ától 12-ig tartó héten Lövéte lesz az egyik helyszínünk, innen lesznek a reggeli szentmisék, és ott vasárnap lesz primíciás szentmisénk. Lesz még egy primíciánk szombaton délben Csobotfalváról, ami a csíksomlyói plébánia templom igazából. A másik helyszín pedig ezen a héten Érkörtvélyes lesz. Pillanatnyilag itt tartok a szentmise közvetítések megszervezésével, tehát július 13-ától arrafelé szabad a pálya, ha van olyan plébános atya, aki július 13-a után valamikor szeretne egy hét közvetítést a rádióban, akkor kérem szépen jelezze azt, és akkor a részleteket megbeszéljük, egyeztetjük. Vasárnap a szilágycsehi katolikus templomban jártam, ott részt vettem a 10 óra 30 perctől kezdődő szentmisén, a szentmise végén beszéltem egy kicsit a rádióról, és találkoztam az ottani hallgatókkal, hívekkel, vittem magammal különböző Mária rádiós tárgyakat, különös tekintettel ajánlottam az ottaniak figyelmébe a születésnapi, a 20. születésnaphoz kapcsolódó tárgyainkat. Ugye van gyertyánk, két különböző méretben van csészénk, van kulcstartónk és hűtőmágnesünk, 20 éve együtt Mária Rádió Erdély felirattal, és vannak a többi hagyományos termékeink is. Köszönjük szépen a szilágycsehieknek az érdeklődést, a szeretetüket. Ezen a vasárnapon tervezem, hogy visszamegyek oda, hogy leszereljem a mobil stúdiót, és aztán átvigyem azt Szilágy Somlyóra, ahonnan majd június 15-től lesznek a közvetítések. Úgy tudom, hogy a legfrissebb újságunk éppen nyomdában van, úgyhogy várható, hogy hamarosan elkészül, és ezért a következőkben lesznek ugye önkéntes találkozók, ahogy ezt megszoktuk minden két hónapban. Én a részemről el is készítettem a tervet, tehát Erdély nyugati felében már megvannak a pontos időpontok és helyszínek az önkéntes találkozók kapcsán, úgyhogy ezeket szeretettel meg is osztom most az önkéntesekkel és mindenkivel, aki szeretne ezeken részt venni, hiszen ezeket önkéntes találkozóknak nevezzük, de nem zárt körűek. Bárkit, akit érdekel a Mária Rádió életen, nagy szeretettel várunk ezekre a találkozókra. Tehát itt Erdély nyugati részében Kolozsváron lesz az első önkéntes találkozó. Június 3-án szerdán délután 4 órára várjuk az érdeklődőket a stúdióba.
Mihályfalva, Érmihályfalva lesz a következő helyszín. Másnap június 4-én csütörtökön délután 4 órára a plébánia közösségi termébe várjuk az érdeklődőket. Nagy Károly a következő helyszín, a hónap első péntekén, június 5-én délután 3 órára. Várom az önkénteseket és az érdeklődőket szeretettel a Szent László közösségi házba. A másnap Szatmárnémetiben tartjuk a találkozót, június 6-án szombaton reggel 10 órától a stúdióban. Aztán áttérünk a következő hétre, június 8-án hétfőn lesz Nagyváradon a találkozó, délután 16:30-tól a Brásovului utca 2 szám alatt a Barátok templomához tartozó közösségi házban, ahol tartjuk már egy ideje a találkozókat, amióta a stúdió felújítás alatt van. Többen kérték az önkéntesek közül, hogyha lehetséges, tegyük hétfőre a találkozót. Hát most így sikerült, hogy hétfőre tettem, tehát június 8-án hétfőn Nagyvárad 16:30-tól önkéntes találkozó. Másnap pedig június 9-én kedden Temesváron lesz a találkozó, délben 12 órai kezdettel a Józsefvárosi plébánia hittantermében, majd Aradra is elmegyek, ott 16:30-tól lesz a találkozó a belvárosi plébánia hittantermében. Hát ezek a tervek, akik pedig megszokták, hogy nem tudnak eljönni valamelyik önkéntes találkozóra, de útba szoktam ejteni őket, akár Nagyvárad és Mihályfalva között, vagy Nagykároly környékén, vagy Kolozsvár felé vezető utamon, vagy Várad-Arad-Temesvár útvonalon. Hát ők továbbra is számíthatnak rá, hogy meglátogatom őket, amikor éppen az önkéntes találkozóra tartok, vagy éppensége utána ezeket természetesen leegyeztetjük előre. Erdély keleti felében még nincsenek meg a tervek, legalábbis én még nem értesültem róla. Fülöp Lórán kollégám rajta van az ügyön, hogy megszervezze az önkéntes találkozókat Székelyföldön, illetve Marosvásárhelyen. Amint megtudom az időpontokat, és ez valószínű, hogy a következő napokban lesz, akkor ez azt jelenti, hogy a következő műsorban már ezeket be fogom mondani, de a hírműsorainkban is bemondásra kerülnek majd az önkéntes találkozók, mindig az éppen aktuálisak. Azért feltételezem, hogy a hónap első szombatján, tehát 6-án Csíksomjon lesz az önkéntes találkozó. A többit még nem tudom, de amit tudok, az biztos, hogy június 13-án ünnepeljük a Mária Rádió 20 éves születésnapját, mármint az erdélyi rádiójét és a kolozsvári stúdió 12. születésnapját. Tehát a Kolozsváron ünnepelünk június 13-án délután 3 órai kezdettel a Szent Mihály templomban. Úgyhogy akinek Kolozsvár esik közelebb, vagy éppen arra van útja június 13-án, és velünk szeretne ünnepelni, várjuk szeretettel a Szent Mihály templomba délután 3 órai kezdettel. És az ima háttérrel kapcsolatban szeretném megemlíteni, hogy azért még, ha nem is nagyon sokan, de vannak, akik jelzik, hogy vállalnak ima hátteret, nekik nagyon szépen köszönöm. Természetesen van szükség továbbra is ima háttér biztosítására. Köszönöm azoknak is, akik nem ilyen megszervezett módon, csoportokkal előre megbeszélve, hanem csak úgy spontán módon imádkoznak értünk. De mindenkinek nagyon szépen köszönjük az imára, továbbra is számítunk, nagy szükség van rá ezután is. A mai napon elkezdődött a Mariaton, ezt egy évben kétszer szokták megszervezni az egész világcsaládban, általában májusban van az, amikor a világcsalád céljaira gyűjtünk, itt többnyire afrikai, ázsiai, valami szegényebb országbeli új rádió elindítására, vagy valamelyik rádió továbbfejlesztésére szoktak gyűjteni. Néhány évvel ezelőtt
kérte a négy magyar nyelvű Mária Rádió, hogy mi ebbe ne kelljen kötelezően bekapcsolódjunk, hiszen nálunk a négy erdélyi magyarországi felvidéki és délvidéki magyar nyelvű Mária Rádió közül kettő, a felvidéki és a délvidéki egyszerűen nincs, hogy kihozza a saját költségvetését az adományokból. Ez a két rádió plusz támogatásra szorul, és valószínű, ahogy ezt tapasztaltuk, és tényleg a magyar hallgatók ugye Magyarországon és itt Erdélyben is szívesebben támogatnak még nálunk rosszabb helyzetben levő kisebbségi magyar nyelvű testvéreinket, a két rádiót felvidéken és délvidéken. Ezért megkaptuk ezt az engedélyt, hogy a májusi mariatonok alkalmával mi a délvidéki és a felvidéki Mária rádiók számára gyűjtsünk. Ez történik ebben az évben is. Mindenkit biztatunk, hogy ha teheti, akkor imájával és adományával kapcsolódjon be ebbe a mariatonba. Legyünk hálásak ebben az évben különösen, hiszen talán nem is reméltük egy kicsit, de nem is voltunk biztosak benne, de az isteni gondviselésnek és az önök nagy lelkűségének köszönhetően megérte az Erdélyi Mária Rádió 20 évet. Nagyon hálásak vagyunk Istennek, és köszönjük szépen mindazoknak, akik ezt lehetővé tették. Köszönjük az önök szeretetét, imáit és anyagi támogatását. Nagyon-nagyon nagy hála van a szívünkben, különösen az önkéntesek munkájáért. Jó Isten áldja meg, tartsa meg őket erőben, egészségben, és természetesen továbbra is várunk újabb önkénteseket is, hogy jelentkezzenek. Hát körülbelül ezek az újdonságok az Erdélyi Mária Rádió házatáján. A hét további részében hétköznapokon reggel 7-től és este 6-tól vannak a szentmisék. Holnap reggel 8-tól is lesz egy szentmisénk a kolozsvári teológia 30. évfordulójáért való hálaadás a kolozsvári Szent Mihály templomból. Vasárnap pedig 10 óra 30 perctől lesz a szentmise Szilágycsebből. 10 órától előtte a rózsafűzért is imádkozzák a helyszínen. Szovátáró búcsús szentmisét közvetítünk fél 1-től, este 6 órától pedig a Csíksomlyói templomból lesz egy szentmisénk. Mindez Szent Háromság vasárnapján. A jövő héten pedig a megszokott időpontokban lesznek a szentmisék, hétköznapokon reggel 8 és este 6 órai kezdettel, jövő csütörtökön pedig úrnapja lesz, délelőtt 11 órától lesz az ünnepi szentmise udvarhelyről, vasárnap pedig fél 1-től lesz Lázár falváról a búcsú szentmise Krisztus szenteste és vére tiszteletére. A Jézus szíve 9-et pedig rögtön másnap kezdődik majd a szatmári Kálvária templomban. Ezekbe is bekapcsolódunk. Megköszönöm a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét. További áldott rádióhallgatást kívánok. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-éig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02 59 420 777, illetve a 03 59 420 777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

0: Életige. A Fokoláré Lelkiség műsorát hallják a Mária Rádióban.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók, szeretettel és tisztelettel köszöntjük hallgatóinkat a Fokoláré Lelkiség Életige műsor májusi adásában. A következő műsorainkban Chiara Lubichnak, a Fokoláré Mozgalom alapítójának lelki gondolataiból válogatunk, melyeket 1987-88-89-ben intézett az egyház e művének legelkötelezettebb tagjaihoz, hogy ezzel is segítse őket az egység lelkiségének megélésében, s így együtt törekedjenek az életszentség, az Istennel való egység megvalósítására. Ezek a gondolatok az úgynevezett kollegamentokon hangzottak el, mely egy telefonos konferencia beszélgetés a mozgalom különböző csoportjai között az egész világon, melynek során híreket is közöltek a mű életéről. Ehhez a technika fejlődés is nagyban hozzájárult, mert lehetővé tette, hogy a mozgalom legaktívabb tagjai meghatározott időnként, eleinte két hetenként, aztán havonta egyszer közvetlen kapcsolatba lépjenek az alapítónővel, aki így mindnyájunknak egy időben, családias, testvéri légkörben egy lelki gondolatot adhat, mely útmutatás ahhoz, hogy igen különböző életüket mégis egyként folytassák. Ez a gyakorlat ma is folytatódik, természetesen a mai technika magas szintjén, vagyis nem csak telefonos, hanem internetes videókapcsolat által a mű mindenkori elnök és társelnökével. A mai gondolat 1987. január 1-én hangzott el, mely számunkra ma is aktuális. Mindenkit szeretni, elsőként szeretni. Kedveseim! Ebben az évben, az egész műben a megélt életige témáját s az ebből születő gyümölcsöket mélyítjük el. Ezért jó lesz, ha maximálisan figyelembe vesszük művünknek ezt a hagyományos gyakorlatát, és a kollégamenton keresztül még inkább hangsúlyozzuk. Az e havi életige nagyon kedves számunkra, mert kifejezi az ideál szerinti életmódunkat, azt, mely megújította létünket. Így hangzik: mindaz, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg. Ahogy azonnal megéreztétek, az új emberről beszél, aki a keresztség és a hit megélése által született bennünk, kiszorítva a régi embert. Az új ember, aki a dolgokat új módon látja, új módon cselekszik és szeret, elfoglalta a régi cselekvés és a gondolkodásmód helyét. A bennünk lévő új embert azonban mindig életben kell tartanunk azáltal, hogy hagyjuk magunkban szétáradni a természet fölötti szeretetet. De ahhoz, hogy

más. Az emberi szeretet megkülönböztet, részleges, bizonyos testvéreket szeret, mint például a vérszerintieket, vagy a művelteket, a gazdagokat, a szépeket, a köztiszteletben állókat, az egészségeseket vagy fiatalokat, egy bizonyos faj vagy kategória képviselőit, a többieket pedig nem, vagy nem ugyanúgy szereti. Az isteni szeretet ezzel szemben mindenkit szeret, egyetemes. S erről a földön minden ember, ha hívő, annyira meg van győződve, hogy soha nem gondolná magát kizárva Isten szeretetéből. A másik különbség abban áll, hogy az emberi szeretetben az ember azért szeret, hogy őt is szeretik. Akkor is, amikor a szeretet szép, az ember a másikban valamit önmagából szeret. Az emberi szeretetben mindig van valami önző, vagy akkor igyekszik szeretni, amikor az érdekei ezt kívánják. Az isteni természet fölötti szeretet azonban ingyenes és elsőként szeret. Ha tehát azt akarjuk, hogy az új ember éljen bennünk, ha égve akarjuk tartani magunkban a természet fölötti szeretet lángját, akkor nekünk is szeretnünk kell mindenkit, és elsőként kell szeretnünk. Egy szóval olyannak kell lennünk, mint Jézus, egy másik Jézus. Jézus mindenkiért meghalt a kereszten, szeretete egyetemes volt, s azzal a halállal elsőként szeretett. Mi legyen hát az elhatározásunk a következő két hétre? Ragadjunk meg minden kínálkozó alkalmat arra, hogy mozgásba hozzuk ezt az új szeretetet, mely mindenkit szeret és elsőként szeret. Új teremtmények leszünk, és így teszünk hozzá egy-egy téglát az új világ építéséhez. A régi világ majd észreveszi, s Jézust megtalálva bennünk, vonzódni fog hozzá, és hinni fog benne.

0: Ráfűzött magyarázatot.
1: Amint engem küldött az atya, úgy küldelek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket.
2: A feltámadott, miután húsvét reggelén megjelent Mária Magdolnának, még aznap este megjelent tanítványai körében is. Az első reakciójuk az öröm, melyet az a valódi béke tesz teljessé, amit csak ő adhat. Békesség nektek! Az öröm és a béke a lélek gyümölcsei, Jézus ezért mondja nekik rögtön, hogy vegyétek a Szent Lelket.
1: Amint engem küldött az atya, úgy küldelek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket.
2: A Szent Lélek nem csak alkalmassá teszi a tanítványokat ugyanarra a küldetésre, amelyet Jézus kapott az atyától, hanem újjá is teremti őket. A feltámadott cselekedete, amellyel rájuk lehel, ugyanaz, mint amellyel a teremtő lehelt életet a föld porából formált emberbe. Amint a teremtés az atya szeretetének folyamatos műve, amely fenntartja az egész világ mindenséget, úgy a feltámadott által a Szentlélekben végbevitt új teremtés is szüntelenül élteti az Isten országa felé tartó emberiséget. Az ehavi életige arra emlékeztet, hogy a létünk egy nagyszerű lehetőséget kínál. Másik Jézussá válhatunk. Ez igaz ránk egyenként, de közösségileg még inkább. Jézus többes számban beszél a tanítványaihoz, ugyanis csak együtt, minden tag a maga sajátosságával vagyunk képesek megismételni Jézus titokzatos testét.
1: Amint engem küldött az atya, úgy küldelek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket.
2: Mint fiak a fiúban, nekünk is ugyanaz a hivatásunk, mint Jézusnak. Az atyától jöttünk, és hozzá kell visszatérnünk, miközben a világban a Szentlélek kegyelméből ugyanazokat a tetteket és szavakat ismételjük, mint ő. Ha megnyílunk ezelőtt az ajándék előtt, mi is Pállal együtt mondhatjuk. Már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Ez az ige tehát arra hív, hogy mélyebb kapcsolatba kerüljünk a Szentlélekkel, az imában és a mindennapi életben. Figyeljünk arra a hangra, mert tudnunk kell, hogy a Szentlélek nélkül Isten távoli, Krisztus a múlté marad, az evangélium holdbetű, az egyház pusztán szervezet, a misszió pedig csak propaganda lenne. De a Szentlélekben a kozmosz felemeltetik, és az ország megszületéséért fohászkodik, a feltámadt Krisztus jelen való lesz, az evangélium éltető erőt, az egyház szent háromságos közösséget jelent, a misszió pedig maga a pünkösd.
1: Amint engem küldött az atya, úgy küldelek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket.
2: Andrea serdülőkori válságban lévő kamaszfiú volt. Leküzdhetetlennek tűntek számára az élet értelmével kapcsolatos kétségei, a jövőtől való félelem és saját gyengeségei. Gyakran elcsüggett, boldogtalan volt. Valaki azt javasolta neki, beszéljen Chiara Lubickal. Közvetlenül a találkozás előtt Andrea hallotta, hogy Chiara azt suttogja, Szentlélek. És megértette, hogy Chiara imádkozik. A beszélgetés során úgy érezte, mélyen megérti, meghallgatja, és olyannak fogadja el őt, amilyen. Eltöltötte a béke, nem mintha a problémái hirtelen megszűntek volna, hanem azért, mert már volt valaki, akivel megoszthatta azokat. Kiárától nem csak konkrét segítséget kaptam, meséli majd évekkel később, hanem egy új életstílust tanultam, hogy álljak oda a szenvedők mellé gyengédséggel és megértéssel, ítélkezés nélkül, úgy, ahogy Jézus tenné. Ezt csak a Szentlélek tudja megvalósítani, ha befogadjuk és hagyjuk, hogy munkálkodjon bennünk.
1: Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta: vegyétek a Szent Lelket.

0: Az ige magyarázatban ezt olvastuk. Ez az ige tehát arra hív, hogy mélyebb kapcsolatba kerüljünk a Szentlélekkel, az imában és a mindennapi életben. Figyeljünk arra a hangra, mert tudnunk kell, hogy a Szentlélek nélkül Isten távoli, Krisztus a múlté marad, az evangélium holdbetű, az egyház pusztán szervezet, a misszió pedig csak propaganda lenne. De a Szentlélekben a kozmosz felemeltetik, és az ország megszületéséért fohászkodik. A feltámadt Krisztus jelenvaló lesz. Az evangélium éltető erőt, az egyház szent háromságos közösséget jelent, a misszió pedig maga a pünköst. A Szentlélek munkáját figyelhetjük meg egy három gyerekes édesanyja tapasztalatából is.
1: Harmadik gyermekünk születése után, amikor visszatértem a munka mezeire, egyre nehezebben tudtuk kezelni a családi problémákat. Egy adott ponton kilátástalannak és megoldhatatlannak tűnt a helyzet. Ezért több álmatlan éjszakán át imádkoztam, és mondtam az Úrnak, hogy ha erre a házasságra ő hívott, biztos van megoldás. Egy éjszaka erős bizonyosság lett a szívembe. Nem tudtam konkrétan, hogy mi, de rábíztam magam a Szentlélek vezetésére. Másnap egy családdal beszélgetve megértettem, hogy ott kell hagynom a munkahelyemet. Ezt a belső megérzésemet megosztottam a férjemmel. Elsőre emberileg őrültségnek tűnt ott hagyni egy jól fizetett, stabil állami munkahelyet, de nyitva hagytuk a szívünket, hogy a Szentlélek vezessen. Napról napra különböző események, beszélgetések, találkozások egyre jobban megerősítették, hogy ez a döntés Isten sugallata. Persze a fickó sugallatai sem hiányoztak. Éppen akkor érkeztek a munkahelyemre új eszközök, sőt, vezető pozíciót is felajánlottak, de akkor már csak mosolyogtam rajta. Rózsaszín légbuborékoknak tűntek ezek az ajánlatok. A végső döntés akkor erősödött meg bennem, amikor egy reggel a munkába érve megkaptam és elolvastam az ahavi életigét. Ti elsősorban Isten országát és annak igazságát keressétek, a többit mind megkapjátok. Ez olyan erővel hatott rám, hogy azonnal felálltam és bementem az intézményvezetőhöz, és beadtam a felmondásomat. Mindenki érthetetlenül nézett rám, de akkor már annyira biztos voltam, hogy ezt az útat a Szentlélek mutatja, hogy senki és semmi nem tudott erről az útról eltéríteni. És valóban ez volt a megoldás az akkori problémánkra. Teljes bizalommal vetettem magam az Úr karjaiba, azt mondtam neki, én erre az útra léptem, és amikor úgy gondolod, hogy mást kell tennem, te jelezd. És valóban 10 év múlva, egy közönséges délután felhívtak a régi munkahelyemről, hogy nem szeretnék-e visszamenni, szükségük lenne rám. Valóban a Szentlélek hívott és mutatta az útat. A versenyvizsgán egyértelművé tette, hogy most ez az ő akarata. Teljesen bíztam benne, és nem csalatkoztam. Ő vezetett, és azóta is vezeti az életemet, életünket. Hála legyen neki!

0: E hónapi életigénk mondhatni gyönyörűen átvezet a húsvétból a pünköstbe, kedves Mária Rádió hallgatók. A húsvét a feltámadt Krisztussal való találkozás fönséges öröme, de csak azok számára, akik hittek benne, akár csak a ma élő emberek esetében is. Akik hisznek benne, megkapják az ő békéjét, és aztán magát a Szent Lelket is. Ezzel együtt küldetést is kapnak, hogy menjenek az egész világra hirdetni az örömhírt. A Szentlélek kegyelméből új teremtményé válnak, és bátran indulnak a küldetés teljesítésére. Jézus feltámadása után már nincs különbség a Jézus korában élt emberek élete és a mi életünk között, abban a tekintetben, hogy mi mindent tapasztalhatunk meg Isten ajándékaiból. A feltámadt öröme ugyanúgy a miénk is, mint az apostoloké, ha hiszünk benne és elfogadjuk minden tanítását. Az ő békéjét is megkapjuk, a Szent Lelket is megkapjuk. Ugyanazokat tehetjük, mint az apostolok, és küldetésünk is ugyanaz. Amint mondotta az Úr, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket én végbe vittem, sőt, még nagyobbakat is végbe visz, mert az Atyához megyek, s amint a nevemben kértek, azt megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőjön a fiúban, bármit kértek a nevemben, megteszem nektek. Minden megkeresztelt ember hivatása az örömhír élése és továbbadása, melynek az életünk minden területét át kell járnia. Így módon nem csak az Istennek szentelt hivatások feladata. Ha Jézus tanítása szerint élünk, azt tesszük, amit ő tenne, akkor az ő másaivá válhatunk, mint egy másik Jézus lehetünk. Ez mindannyiunk számára lehetséges, de ehhez át kell adnunk életünket az Úrnak, ami teljes ráhagyatkozást jelent, figyelve a belső hangra, mely maga a Szentlélek. És micsoda megtiszteltetés számunkra, hogy mint új teremtések éppenséggel éltethetjük az Isten országa felé tartó emberiséget, amint hallottuk az életige magyarázatban. Hogy a megtisztelő feladatot teljesíthessük, szívleljük meg, és tegyük magunkévá Jézus felhívását, mely éppen a májusra választott életigénk, amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta: vegyétek a Szent Lelket. Az életige műsort hallották benne
1: Kolumbán Mártát,
0: Veres Saroltát
2: és Kolumbán Imrét.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-ig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02-59-420-777, illetve a 03-59-420-777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök minden minket hallgatót Józsa Ferenc nevében is az Erdély Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójából, a mikrofonnál Dávid Gyöngyi. Mai témánk különösen kedves, szerintem mindenki számára, mert hogy gyermekek kedvencei fő témát választottam, de biztosan szó esik arról is, hogy mit nem szeretnek. Felmérést készítettek arról, hogy melyek azok az ételek, amelyeket szinte kivétel nélkül minden gyermek megeszik, sőt, még repetát is kérnek belőle. Nos, akkor lássuk is a listát. Virsli, paradicsomleves, de kizárólag betűtésztával. Harrudacskák, sült krumpli sajttal vagy kecsappal, fasírt, tésztafélék, azaz spagetti, diós mákos tészta, lekváros és cukros tészta, rántott hús, piskóta kocka, csoki öntettel, édességek közül még fagyi, csoki és nutella. Palacsinta, szinte mindegy, hogy édesse vagy sós. Kedves anyukák, nagymamák, nagynénik, ezekből az ételekből válogathatnak, ha valami nem mindenik tápláló és egészséges, de a kedvencek kedvenceit akarják elkészíteni gyermeknapra. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy mi, nagyra nőtt gyerekek, vagy Isten gyermekei is szívesen megesszük bármelyiket. Némelyik előbb elhangzottal egy picit játszadozhatunk is. A harrudacskák eléggé egészségtelenek, annak mondják őket, ha félkészen dobozban vásároljuk. De egy kis többletmunkával is és fantáziával már is átformálhatjuk őket igazi egészséges étellé. Kérdés, hogy így ugyanúgy rajongnának-e érte a kis csemeték. Például, ha a halfilét elősütve, aztán összetörve, némi ragasztóanyaggal, ugye sajttal, tojással, liszttel összeállítjuk, rudacskákat formázzunk belőle, panírozzuk, tepsibe egymás mellé téve megsütjük. Mindenképp megér egy próbát. És vajon a rántott húsnak ugyanolyan sikere lenne, ha nem olajban, hanem azt is lerben sütnénk ki? Mert hogy, ha rántott húsról van szó, akkor jöhet reggel, délben és este a hétnek minden napján. És nem unnak rá, kérem szépen. Ezért kell egy kicsit átvarázsolni, még azért is, mert a rántott húsért már a másfél éves gyerekek is oda vannak. Már pedig nem minden jó, amiért a gyerekek odáig vannak. De sokat formálhatunk rajtuk a személyes példánkkal, hogy mit, mivel és milyen gyakorisággal leszünk, és hogy milyen ügyesen tudjuk átverni őket. És itt gondolok például arra, hogy a hőn szeretett csirkemell húsból készült fasírthoz mennyi zöldséget tudunk belegyúrni, hogy azt még ne vegye észre a szemfüles gyerek. Szerintem a következő recept egy jó példája annak, hogy hogyan kényeztessük a gyereket egészségesen. Ha már úgy is az ő napjuk, mintha nem lenne mindenik az, játszótére is magunkkal vihetjük a rozsropit. Hozzávalók 25 deka rozsliszt és 15 deka fehér búzaliszt. 25 deka rozsliszt, 15 deka fehér búzaliszt, 5 deka vaj, 2 deciliter tej, 1 tojás, 1 kis kanál szárított élesztő, 1 teáskanál só, 1 teáskanál rozmaring és 2 evőkanál mák. A tejet langyosítjuk, hozzáadjuk az élesztőt, az olvasztott vajat, lisztet, sót, a mákot és a rozmaringot. Rugalmas tésztává gyúrjuk, majd fél órát letakarva pihentetjük. Végül vékony téglalapot nyújtunk belőle, csíkokat vágunk, és egy kicsit megsodorjuk. Tepsibe fektetjük, és aranyszínűre sütjük. Sajtos perecet, különböző édeskekszeket is készíthetünk, ajándékba is vihetjük,
szépen becsomagolva, vagy az igazi öröm az együttkészítésen lenne, ugyebár például a Rozs Ropinak az együtt elkészítése a gyerekekkel, és hogy ha el akarják készíteni, el is tudják, újra ismétlem a hozzávalókat, 25 dek a rozsliszt és 15 dek a fehér búzaliszt, 5 dek a vaj, 2 deciliter tej, 1 tojás, 1 kis kanál szárított élesztő, 1 teáskanál só, 1 teáskanál rozmaring, 2 evőkanál mák. Na, ebből kell gyúrni egy tésztát, aztán vékonyra kinyújtani, és csíkokat vágunk belőle, amit egy picit megsodrunk, és úgy tesszük a tepsibe. Jó magas hőfokon lehet sütni, pár perc, körülbelül 10 perc alatt kész is van. Bármilyen ünnepük is volt a gyerekeimnek, főképp születésnapjukon, a mai napig mindig a kedvenc ételeiket készítem. Gyermeknapon különösen figyeljünk a kis csemetéink kedvenceire, és díszítsük már reggel a tejbegrészt vagy rizset. Így lesz a neve például Szemeskása, 2 éves unokahúgom szerint, mert szép nagy szemeket, mosolygos szájat rajzoltunk rá lekvárból. 5 éves unokaöcsém legutóbb új recepttel állt elő, tegyünk almát is a kásába. Mivel bővebben nem tudta a receptet, a fővő tejbe egy reszelt almát tettem, utána elkészítettem hagyományosan a darával. Hát, tud valamit a gyerek. Igazán zamatos, finom lett a kása. Próbálják ki, kedves nagymamák, a saját részükre is, esetleg nagyapa is örülne neki, az almás tejbe kásának. A szendvicseket is szépen díszíthetjük, így a zöldségek, uborka, retek, snidling, ezt ugye a snidlinget hajnak, bajusznak nagyon jó fel lehet használni, így kedvencé válhatnak, hogyha ezekkel a zöldségekkel díszítjük a szendvicseket. Nem ilyen könnyű a dolgunk a levesekkel. Mint már mondottam, a paradicsom leves betűtésztával biztos befutó első helyre, ezt felmérés is igazolja. Csak azt nem értem ezek után, hogy a fiúcskákból férfivá nőtt, akkor miért nem kedveli? Na, egy jó húsleves is lehet kedvenc, itt is számít a levesbetét. A gyümölcslevesek még kedvencnek mondhatóak, őket is díszíthetjük tejszínhabbal. Én beszoktam ereszteni egy tojássárga és tejfölkeverékével, mert hogy ilyenkor ettől sejmesebbnek tartom én a levest, és ilyenkor a tojásfehérjét felverem egy kis cukorral kemény habbá, és beleszaggatom a leves tetejére. De pilecukor darabkákkal is díszíthetjük a gyümölcs levesünket. Talán még a borsóleves maradt, amit még kedvencnek kedvelhetnek a gyerekek, de a legtöbbjénél itt véget is ér a sor. A rántott húst, sült krumplit és a paradicsomos spagettit nem nagyon kell díszítgetni, elfogy az anélkül is. De mivel kedveskedhetnénk még nekik? Megtudhatják a most felcsendülő muzsika után.

Kedves hallgatók! Mai műsorunkkal a gyermeknapra hangolódunk főzéssel. S meg kell mondanom, hogy nem egyszerű feladat olyan ételt készíteni nekik, hogy elsőre ne a vállukat felhúzva mondják, én ezt nem szeretem. Valószínű, hogy egy pizzával mégis elvarázsolhatjuk őket. Ha nincs kedvünk vagy időnk, akkor vásároljunk nyugodtan pitát, hogyha nincs arra idő, hogy begyúrjuk a pizzatésztát. Ez a pitát, ezt lehet vásárolni bármelyik üzletbe, és ez is megteszi. Nos, ezeket a tészta korongokat olyan feltéttel gazdagíthatjuk, amit szeretnek a gyerekek, kiki maga ismeri gyermeke, unokája ízlésvilágát. Díszítésnek ide is rálophatjuk a zöldségeket, a sajtból lesz az arc, snidling a haj, olajbogyó a szem, paradicsom vagy éppen paprika a száj, úgyhogy lehet díszíteni. Nagyon nem lepődtem meg, amikor azt olvastam, hogy a magyar gyerekek szeretik a megyszószt. Azon inkább, hogy a főtt húst is. Második helyezett, csak a sajtos spagetti előzi meg. Ugyanitt írják, hogy a gyrosz fűszeres csirkecsíkok is kedvencek. A fűszerkeverék kapható, de könnyedén magunk is előállíthatjuk, hiszen minden hozzávaló ott van a fűszeres polcon, ezeket csak egybe kell tenni, és már is megvan a gyrosz fűszerünk. Mondom, hogy melyik fűszerek kellenek. 2,5 kanál evőkanál sót legelőször is készítsünk elő, aztán 1 evőkanál piros paprika, 1 evőkanál szárított petrezselyem, 1 evőkanál fokhagymapor, 1 evőkanál oregano, 2 kis kanál őrölt bors, 2 kis kanál kakukkfű, csipet fahéj, szerecsendió, szintén csipettel, és kömény, szintén egy csipettel. Megismétlem a hozzávalókat. A só mellett, a 2,5 evőkanál só mellett kell 1 evőkanál piros paprika, 1 evőkanál szárított petrezselyem, 1 evőkanál fokhagymapor, 1 evőkanál oregano, 2 kis kanál őrölt bors, 2 kis kanál kakukkfű, csipet, fahéj, szerecsendió és kömény. Ugye, hogy minden van otthon hozzá. A fűszereket mozsárba vagy kávéörlön összeaprítjuk, és meg is van, amit nem használtunk fel, az feltétlenül tegyük el egy következő alkalomra. Egyszerű, finom is lehet, egészséges is, ha magunk készítjük ezt a gyrosz ételt, és ami még nagyon fontos, hogy hamar elkészíthető. Miért is mondom, hogy egészségesebb, ha mi készítjük? Mert akkor először is nem tesszük bele a csirkebőrét, főleg, ha nem a háztáiból van a hús. Ugyanis közvetlen a bőr alatt raktározódik az antibiotikum és tápszerek, amivel táplálták a csirkét. Így mi könnyedén megszabadulhatunk legalábbis egy részétől, míg az árusoknál technikai okokból benne van a tömbben a bőre is a csirkének. Csíkokra vágjuk a csirke mellett, a megtisztított csirke mellett, ugyebár bepáccoljuk a gyrosz fűszerrel, és hagyjuk egy picikét állni, aztán ha elkészültünk mindennel, akkor gyorsan, azaz erős tűzön megsütjük egy serpenyőben. Készíthetünk hozzá sült krumplit, zöldségeket, joghurt öntetet, fokhagymával például. A desszertek közül a mézes kocka piskóta, mézes, gyümölcsös túrókrém, túrógombóc, aranygaluska került be a top 5 desszertbe. Mindenek mellett az édes ételek közül mégis a tejbeg gríz nyerte el leggyakrabban a gyermekek tetszését, és a linzer jellegű tészták is említésre kerültek. És az aranygaluskát, annak a receptjét azért mondom el, mert így gyermeknap táján, és ahogy rábukkantam, hogy az aranygaluska a gyerekek kedvence, hát eszembe jutott nekem is, amikor édesanyám
vasárnap délelőttönként egy arra előkészített lábosban rétegelte a tésztát az aranykaluskának. És elmondom hamar a receptjét is. 50 deka liszt, 3 tojássárga, 3 deka élesztő, 3 deciliter tej, fél kiskanál só, fél citrom reszelt héja, 10 deka vaj, 2 teáskanál cukor. 50 deka liszt, tehát fél kiló liszt, és a következőkből 3 tojássárga, 3 deka élesztő, 3 deciliter tej, fél kiskanál só, és fél citrom reszelt héja, majd 10 deka vaj és 2 teáskanál cukor jár a tésztához. A szóráshoz pedig 20 deka cukros darált dió, tehát felesen szokták készíteni, és 1 citrom reszelt héja, majd 20 deka vaj. Tésztát gyúrunk a hozzávalókból, a lisztet a sóval, a citromhéjjal és a cukorral összekeverjük, kevés tejben felfuttatjuk az élesztőt, persze ide teszünk egy nagyon kevés cukrot is, hogy tudjon elindulni maga a folyamat. A puha vajat pedig a tojássárgákkal habosra kavarjuk. Hozzáadjuk a liszthez a felfuttatott élesztővel együtt a vajat a tojássárgákkal, és elkezdjük dagasztani együtt az egészet úgy, hogy a tejet csak apránként adagoljuk. Aztán, ha megvan a jó ruganyos tésztánk, akkor letakarva meleg helyen megkelesztjük 30-40 percig. Egy tortaformát vagy lábost jól kivajazzuk, lisztezzük, az oldalát is mindenképpen. 20 deka vajat felolvasztunk, a diót és a cukrot összekeverjük, ugye fele-fele arányba, a citromleszeléket se felejtsük ki belőle. Aztán úgynyi vékonyra nyújtjuk a megkelt tésztát, kiszaggatjuk pogácsaszaggatóval vagy egy pohárral, a vajba forgatjuk, majd a cukros dióba és a formába egymás mellé helyezzük őket. Sütés előtt még pihentessük, kelesztjük 20 percig, aztán 180 fokos sütőbe úgy 30 percig sütjük. Ha nagyon pirul a teteje, vegyük a hőfokot lennebb, vagy azt is megtehetjük, hogy egy sütőpapírt ráteszünk a tetejére. Én például tortáknál is szoktam ezt alkalmazni. Sokszor megörvendeztetett édesanyám is ezzel a süteménnyel, mint ahogy mondtam, örvendeztessék meg önök is a szeretteiket vele. Ne felejtsük el, a palacsinta is a gyerekek kedvence, ha almásan készítjük, akkor még egészségesebb is. A gyermeknap nem telhet el eper nélkül, itt a szezonja eperhabot készítsünk belőle, vagy eperfagylaltot, ami joghurtból is készülhet, hozzáadjuk az epret és a cukrot, mélyhűtőbe tesszük, aztán többször kivesszük, átkeverjük, hogy nem maradjanak jégkristályok benne, azaz ilyen nagyobb jégkristályok, és addig kell ezt a folyamatot csinálni, hogy kivesszük, jól átforgatjuk, visszatesszük, amíg szépen összeáll és megfagy a joghurt a gyümölccsel. Most a végén még meg kell említenem, hogy mi az, amit nem szeretnek a gyerekek, nehogy véletlenül gyermeknapon azzal várjuk ebédre őket. Hát a gomba. A főzelékek általában, azokat sem szeretik, de a tökfőzelék azt mindenképp ki nem állhatják a gyerekek. Mint általában, ami jó, fontos tápanyagokat és vitaminokat tartalmaznak, és itt még meg kell említsem, a spenótot azt sem igazán szeretik. A közös főzések, közös étkezések által válnak nyitottabbá és boldogabbakká a gyerekek, ezt is próbálják ki a sok finom étel és sütemény recept mellett. Márton Áron püspök úr szavai zárják a mai műsort, amik így hangzanak: a mai ifjú létével abba a környezetbe, azok közé, a viszonyok közé hullott bele, amelyeket az öregek teremtettek meg. Az apák írták a könyveket, melyeket a fiaik olvasnak, az öregek élték az életet, melyeket a fiatalok láttak és eltanultak. Kedves hallgatók,
Ha tetszett a műsorunk, tartsanak velünk jövő héten is. Józsa Ferenc technikus társam nevében megköszönöm figyelmüket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Meghívjuk a kedves hallgatókat, imádkozzuk közösen az Úrangyala imádságát, majd azt követően a Zsolozsma déli imaóráját, amelyet felajánlunk a Mariaton sikeréért, az adakozóinkért, önkénteseinkért, hallgatóinkért, betegeinkért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélet.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre.
1: Uram, segíts meg engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja.
0: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást.
1: Olsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át.
0: Add meg, kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött Fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Amen. Az apostolok és proféták alapjára rakott épület vagytok, melynek szegletköve maga Krisztus Jézus. Uram, tekints nyomorúságomra, ments meg! Tanításodat nem felejtem el.

0: igazságod szerint adj nekem életet.
1: Úgy van, igéd alapja a hűség. Minden ítéleted igaz mindörökké.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Boldog mindenki, aki féli az Urat, aki az ő útjain jár.
1: Kezed munkájából élhetsz, boldog leszel, és jól megy sorod.
0: Feleséged olyan lesz házad belsejében, mint a dúsan termőszőlőtő.
1: Fiaid, mint olajfa csemeték, olyanok asztalod körül.
0: Íme ilyen áldásban részesül, aki féli az Urat.
1: Áldjon meg téged az Úr Sionból, hogy lásd Jeruzsálem jólétét életed minden napján.
0: Lásd meg fiaidnak fiait. Békesség legyen Izraelnek.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Mennyit sanyargattak ifjúkorom óta, elmondhatja most Izrael.
0: Mennyit sanyargattak ifjúkorom óta, mégsem bírtak velem.
1: Hátamon szántók szántottak, sok hosszú barázdát hasítottak.
0: Az Úr azonban igazságos, megtörte a bűnösök nyakát.
1: Megszégyenültek és meghátráltak mind, akik gyűlölik Siont.
0: Legyenek, mint a fű a háztetőn, amely elszárad, mielőtt kitépnék.
1: Amely nem tölti meg markát annak, aki learatja, sem ölét annak, aki a kévét összegyűjti.
0: Nem mondják az arra járók, az Úr áldása legyen rajtatok. Megáldunk titeket az Úr nevében.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Az apostolok és próféták alapjára rakott épület vagytok, melynek szegletköve maga Krisztus Jézus. Hozzájárultok, mint élőkőhöz, akit az emberek elvetettek ugyan, de Isten kiválasztott és megtisztelt. Ti is, mint élőkövek, felépültök rajta lelkiházzá, szent papsággá, lelki áldozatok bemutatására, amelyek kedvesek Istennek, Jézus Krisztus által.
0: Ezért tehát, ahogyan elfogadtátok az Úr Jézus Krisztust, úgy éljetek is benne.
1: Gyökerezzetek meg ő benne, épüljetek rá, s erősödjetek meg a hitben.
0: Könyörögjünk. Istenünk, te egyszülöttedet örök főpappá tetted, hogy téged megdicsőítsen és az embereket üdvözítse. A Szentlélek kiáradása által enged, hogy akiket szolgálattevőkké és szentségeit kiosztójává választottál, az elfogadott szolgálatot hűségesen végezzék Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy csatlakoztak a mai déli ima csokrunkhoz. Maradjanak továbbra is velünk, felhívom a kedves hallgatók figyelmét, hogy a Sepsiszentgyörgyi stúdióban a recepciósunk várja az önök telefonhívásait a 0259-420-777, illetve 0359-420-777-es telefonszámok egyikén, amelyen keresztül bejelenthetik az ima, illetve az adományoknak az értékét. Köszönjük, hogy együtt vagyunk, ezekben a napokban is együtt tudunk imádkozni a Mariaton sikeréért, az összefogás és a szeretet egységében. Maradjanak velünk, hamarosan folytatódik a Mariaton ünnepnapunk. Pár percen belül a Felvidéki Mária Rádió elnökével fogunk beszélni.

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-ig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02-59-420-777, illetve a 03-59-420-777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Az Erdélyi Mária Rádió Sepsi Szent Györgyi stúdiójából Tibor atya köszönti önöket. Egy gyönyörű szép ünnepnapon, ezen a különleges napon, amikor együtt tudunk bekapcsolódni a Mariaton lelkületébe, és ennek az idei találkozásnak, úgymond összefogásnak és szolgálatnak a mottója így hangzik, hogy a szeretetben van győzelem. Egyszerű mondat, mégis mély igazságot hordoz, hiszen a világ gyakran azt tanítja nekünk, hogy a győzelem az erőseké, a hangosaké, a hatalommal rendelkezőké. Jézus azonban egészen más utat mutatott nekünk. Ő nem karddal győzött, nem erőszakon, nem félelemmel. Az ő győzelme a szeretet győzelme volt. És úgy tudjuk, tapasztaljuk, hogy a kereszt az látszólag vereség volt, mégis ott született meg az emberiség legnagyobb szeretete. És ez a szeretet mindig épít, és a szeretet mindig felemel. A szeretet képes összekötni a családokat. És ebben a ünnepkörben és ebben a hangulatban én úgy érzem, hogy ez a szeretet most nem csak a családokat köti össze, hanem az a Mária Rádió, magyar nyelvű Mária Rádió nagy családját is összeköti. És talán mindannyian megtapasztaltuk már, hogy egyetlen figyelmes gesztus többet ér, mint sok nagy tett, és a Mária Rádió küldetése is erre épül. És hogy ezt a küldetést valóban bizonyítani tudjuk cselekedeteinkkel, a következő napokban, csütörtök, péntek, szombat és vasárnap ezt a szeretet cselekedeteinek a gyakorlatba való ültetését ünnepelhessük együtt, közösen, amikor is a délvidéki és a felvidéki Mária Rádió részére gyűjtünk az ők fennmaradásukért, fejlődésükért, és hogy magyar szó, magyar nyelven tudjunk együtt közösen imádkozni, mint egy nagy család. És ennek kapcsán köszöntöm nagy-nagy szeretettel a felvidéki Mária Rádió elnökét, Szabó Zsoltot. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Isten hozott.
1: Mindörökké, amen. Nagyon szépen köszönöm, sok szeretettel üdvözöllek téged is, Tibor atya, és a kedves hallgatókat, valamint a stúdióban segítőket egyaránt.
0: Kedves elnök úr, tetszem is fel rögtön az első kérdést. Mit jelent számotokra az idei Mariaton a felvidéki, úgymond Mária Rádió számára? Miért fontos, hogy a határon túli magyar közösségek, úgymond Mária Rádió nagy családja, úgymond együttműködik, felvállalja, együtt érez veletek?
1: Kicsit visszamennék a történelembe, ha megengeded.
0: Természetesen, van időnk.
1: Köszönöm. 8 éve választottak meg Loránd atyáik a Mária Rádió önkéntes elnökének 2018-ban, és abban az évben volt Kolevalenzában a Mária Rádió világcsaládjának egy találkozója, melyen részt vehettem, és hát akkor ismertelek meg téged is, Ferencéket, illetve hát az összes magyar nyelvű Mária Rádió képviselőjét, ami hát a mai napig is nagyon szép emlék a számomra, és jó örömmel gondolok vissza, jó érzéssel tölt el, és akkor tudatosítottam azt, hogy nyilván van a Mária Rádiók világcsaládja, nagyon sok országban vagyunk jelen, de ezen belül a négy magyar nyelvű Mária Rádió egy nagyon-nagyon példaértékű, nagyon szoros egységet alkot, és ez megmutatkozik szinte minden nap, minden pillanatban, és ez nekem nem csak számomra fontos, nem csak nekem ad erőt, hanem a munkatársaimnak és a hallgatóinknak is. Egyébként Potápi Árpád államtitkárról nyugodjon egy ilyen médiakonferencián, a Kárpát-medence médiakonferencián említette, hogy a külhoni média képviselői a magyarság végvárai. És hát ti is, mint Erdély Mária Rádió, mi is, mint felvidéki, illetve hát a délvidéki, ezt a feladatot próbáljuk betölteni. Ha úgy közelíteném meg a működésünket, mint már 30 éve vállalkozó, akkor azt mondanám, hogy ez így nem működhet, tehát hogy mindig bizonytalan a holnapi, jövő heti, jövő havi bevétel, ilyen komoly kiadások mellett. Viszont hívő emberként, ha visszatekintek, akkor mégiscsak tudunk működni, most már 14 éve lassan, tehát valahol a isteni gondviselést tapasztalom. Na most már tavaly is mondtuk, tavaly előtt is, hogy hát elég nehéz helyzetben vagyunk, anyagi helyzetben. Amikor hát megválasztottak önkéntes elnöknek, én ugye régen versenyszerűen kajakoztam, és hát az a versenyszellem még az emberben megmaradt. Azt mondtam a kollégáknak, hogy szeretnék elérni 24 órás magyar nyelvű frekvenciákat Szlovákiában. Ezt annak idején nem hitt el senki, akinek elmondtam. Én viszont meg voltam győződve, hogy sikerülni fog, mert ezt a Szentlélek sugalta, mondhatom, hogy akár súgta meg nekem. Nos, hál' Istennek, ez sikerült. Egyelőre 4 frekvenciánál tartunk. Nagyon nehéz volt megszerezni, nagyon komoly háttérmunkát igényelt minden, ha mondhatom így, szinten akár minden fronton is, de Jóisten ezt megadta nekünk. Na most ez is hasonló, mint egy sporteredmény, hogy nehéz megszerezni mondjuk egy világbajnoki vagy országos első helyezést, aranyérmet, de még nagyobb kihívás ezt egy év múlva megismételni, és hát mi úgy vagyunk most, hogy bizony nehéz volt megszerezni a vételkörzeteket, de még nehezebb fenntartani. Én biztos voltam abban, vagy legalábbis úgy meg voltam arról győződve, hogy ezeket a vételkörzeteket sikerül megszerezni, és némelyik tényleg olyan térségben van, ahol nagyon, nagyon komolyan fogy a magyarságnak a létszáma és az aránya, sőt, ha azt veszik, hogy Léva, ami tőlünk 50-60 kilométerre van észak-kelet irányában, tehát Komáromhoz közel, például a városi testületben már nincsen magyar képviselet, úgyhogy ezek elgondolkoztató dolgok. Szóval én azt hittem, hogyha ezekben a térségekben sikerül vételkörzetet szerezni, valahogy olyan új lendületet kap az ottani magyar ajkú közösség, és ez meg fog mutatkozni támogatásokban is, és egyéb segítségben. Hát sajnos most úgy állunk, hogy nem akarok sötét festékkel befesteni semmit se, de a tény is való, hogy ilyen 2-3 hónapra elegendő tartalékaink, vagy előrejelzéseink vannak.
0: Itt, ha megkérlek, egy picit úgy apró pénzre váltaná, de hogy milyen konkrét célokra fordítjátok az idei maraton során befolyó támogatásokat? Azért, hogy a mi adakozóink is tudják, tudatosítsák magukba, hogy igenis ez mennyire fontos, és úgy szépen, úgy, ahogy szoktok mondani, nevén nevezni a gyermeket.
1: Hát, ha egy szóval fejezném ki magamat, akkor azt mondanám, hogy most szó szerint a túlélés a legnagyobb kihívás, tehát a segítségetek az ahhoz járul hozzá, hogy túléljük az elkövetkezendő hónapokat. Egy szóval ezt tudnám mondani, és most ez tényleg így is van. Persze, hogyha konkrétabb szeretnék lenni, akkor ugye hát a vételkörzetek fönntartása költséges. Most fölmerült már olyan is, hogy ne adjunk akár vissza a vételkörzetet. Ezt én se tartom, és sokan nem tartjuk jó megoldásnak több szempontból. Tehát a vételkörzeteinket mindenképpen a licensünk lejártáig meg szeretnénk hagyni, hogy aztán újból fölé újítjuk következő 10 évre, a rozsnyó az, amelyik hamarosan le fog járni, azt majd akkor eldöntjük, ha oda kerülünk. Na most meg kellett emelnünk a fizetéseket, valakinek a törvényből kifolyólag voltak olyan kollégák, akik jelezték, hogy sajnos ez már 3 éve nem változott, és hát egyszerűen a családi költségvetésbe ez így nem jön ki, és nem tudtunk más csinálni, mint megemeltük a fizetést. még így se nem azt mondom, hogy valamilyen horribilis nagy összegeket keresnek, mert biztos, hogy nem, de legalább elértük azt, hogy ne gondolkozzanak abba, hogy munkahelyet változtassanak. Természetesen a többi rezsiköltségeink is vannak, akár a műszaki berendezéseket illetően, a villanyszámlákat illetően, szerelési költségeink, irodaköltségek, és hát havonta most úgy nagyjából tartunk ilyen 12 és 14 ezer euró közötti összegnél. Legutoljára kicsit kisebb összeget kaptunk a Betlen alapítványtól, mint mondjuk egy évvel korábban. Ennek is nagyon örülünk természetesen, de hát abszolút a túlélésért harcolunk most.
0: Kedves elnök úr, egy picit áttérnék lelki dolgokra is. Hogyan látod, hogy milyen lelki közösségi szerepet tölt be a Felvidéki Mária Rádió a ti hallgatóitok életében?
1: Amikor nekünk volt nemrég a Mariaton, egyik riportomban megemlítettem, amit már azt hiszem nagyon sokszor ismételtünk így mindannyian, hogy a Mária Rádió nem csak Magyarországon, de tehát a említett magyar ajkú területeken hát nagyon komoly közösségépítő szerepet vállal. Én ezt kiegészíteném azzal, hogy nem csak építjük a közösségeinket, hanem erősítjük, és támaszt is nyújtunk. Kapaszkodót, ha mondhatom, mert mivel említettem, hogy kajakoztam, gyakran szokom ezt a hasonlatot elmondani, hogy számomra a Mária Rádió az olyan, mint egy világító torony, amely nem csak akkor mutatja a helyes iránt, amikor gond van, vihar van, problémák vannak, hanem amikor éppenséggel úgy tűnik, hogy minden a legnagyobb rendben van. Tehát ebben a mai, hát hogy is mondjam, felbojdult világban én úgy gondolom, hogy a Mária Rádió az olyan, mint a sivatagban egy élő forrás, hideg, frissítő vízzel. Minimálisan ilyen feladatnak tekintem a Mária Rádiót is és a működését. Tehát számomra is, mint nemrég megtért hívő számára, a Mária Rádió az úgy gondolom, hogy egy hatalmas csoda, egy hatalmas kincs, és ezt a kincset meg kéne őriznünk. Én nemrégen voltam egy szlovák társaságban, egy 30-as születésnapra voltam hivatalos, nagyon sok polgármester volt ott, különböző intézmények vezetői, és nagyon kellemesen meglepődtem, hogy annak ellenére, hogy többségben voltak a szlovák nemzetiségű résztvevők, többen odajöttek hozzám, és gratuláltak, hogy örülnek, hogy itt van Mária Rádió, ami igaz, hogy magyar nyelven szól. Nagyon gyakran kapok Magyarországról, tengeren túlról pozitív visszajelzéseket. Most is egyébként hallgat egy nagyon kedves ima támaszunk Pálposzról, Somogyi Margit néni. Tehát el se tudjuk képzelni azt ott, hogy hány embert szólítunk meg a műsorainkkal, és most rátok is gondolok természetesen, nem csak a Felvidéki Mária Rádióra, ugye mivel nem kapunk minden egyes hallgatótól visszajelzést, de van, hogy egy olyan akár diplomáciai találkozón veszek részt, ahol odajön valaki hozzám, és azt mondja, hogy hát Szabó úr, hallottam magát a rádió, és milyen jó, hogy vannak, és milyen nagy segítségét nyújtanak a most konkrétan akkor a felvidéki magyarság számára. Én úgy gondolom, hogy mindannyiunkban, akik a Mária Rádió bármelyik részén a Kárpát-medencének vagyunk tevékenyek, mi el tudunk képzelni egy bizonyos kört, vagy egy sávot, hogy na igen, hát valószínűleg ezek az embereknek jót teszünk, és körülnek nekünk, de nem tudjuk elképzelni, hogy ezen az általunk elképzelt nevezzük körön kívül még hány embernek nyújtunk napi szinten segítséget, és kimerem jelenteni, hogy tényleg ebben a világban, ahol nagyon sok negatív történés zajlik szinte óráról órára, a Mária Rádió az egy fantasztikus nagy segítség. Erről meg vagyok győződve.
0: Van egy személyes kérdésem is, hogy van-e neked olyan személyes történeted, vagy tanúságtételed, amely megerősített téged a Felvidéki Mária Rádió elnökségi szolgálatnak a fontosságában?
1: Hát mindenképpen van kettő, két mérföldkövet, hármat említenék. Az egyik az édesanyám halála előtt lényegében történt egy eset, hogy már nem tudtam vele beszélgetni, sajnos olyan beteg volt, januárban hófúvás, egyebek, és hát nem örültem, hogy miért kell nekem havat lapátolni pont most, és a hazaérve hólapátolás közben megérzeztem ilyen rózsás illatot, és hirtelen körülnéztem, hogy hát ez ki áll mellettem, hát senki természetesen. Pár másodpercig tartott, ezt a többi családtag nem érezte, én igen, és rá pár napjára bérmaszülőmtől, Dick Robitól pedig kaptam egy Jeruzsálemból betegek szent kenetét, és hát mikor megkértem, hogy mégis ez hogyan szokás használni, mikor megmutatta, akkor döbbentem rá, ez szerdai nap volt, hogy hétfőn én ezt az illatot éreztem meg kint a hófúvásban. A második mérföldkő volt édesanyám távozása, ott volt az egész család a családi házban, mégis akkor nyitotta ki a szemét és emelte fel a kezét, amikor én voltam mellette. A harmadik pedig, mikor Loránt atya mondta, hogy nem lennék polgári társulás tag, hát mondom, persze, miért ne, rá fél évére elnökségi tag, hú, hogy ne, hát ez belefér, és aztán 8 éve januárban, hogy nem vállalnám el elnöki feladatkört, és akkor én kértem 3 napi gondolkodási időt, hogy hát csak hazamentem, és akkor úgy elmélkedtem, mint amikor az ember kap egy ajánlatot, hogy most ez mivel jár, meg kell ez nekem, meg hát azért ez már felelősség, egyebek, és akkor szó szerint hallottam egy hangot, hogy hát Zsolti, ez nem így működik, hogy most te 3 napig fogsz gondolkozni, amikor a szűzanya se azt mondta az angyalnak, hogy hát most azért ez már sok gyerekek, hát adjatok egy kis gondolkodási időt, ő is igent mondott azonnal. Én fogtam a mobiltelefonomat, írtam Loránt atyának, hogy hát bizony, ha ti úgy gondoljátok a közgyűlésen, akkor én ezt elvállalom, és nem tudtam, mibe vágom a fejszémet, de nagyon-nagyon sokat köszönhetek a Mária Rádiónak, nyilván nagyon sok időt, energiát, emberi tárgyalások, kapcsolatokat igényel ez a feladatkör, amit végzek. A másik oldalon viszont olyan sok kegyelmet kapok, csiszol engemet akár a diplomáciai tárgyalások, üzleti tárgyalásokkor, gyakran fölnézek az égre és kérem a szűzanya segítségét, gyakran hallok nagyon jó gondolatokat, és ez így egybe erőt ad a mindennapi megpróbáltatásokhoz.
0: Hogyan látod, milyen kihívásokkal szembesül ma a Felvidéki Mária Rádió működtetése tulajdonképpen mindenféle szempontból?
1: Hát amint említettem, ugye az anyagi, hogy is mondjam, biztonság, amennyire egy Mária Rádióban lehet anyagi biztonságról beszélni, mivel hát a elkövetkezendő évben, években még nem tudható, hogy a Bethlen Gábor alapítvány, vagy akár egy másik alapítvány részéről számíthatunk és segítségre, én nagyon bízom benne, hogy igen. Az a segítség, amit szoktunk kapni, az nagyjából ilyen másfél havi költségre volt elég. A nagy kihívás lesz az, hogy olyan hallgatókat tudjunk megszólítani, különböző mondhatni modern promóciós próbálkozásainknak köszönhetően, akik idáig vagy nem is tudtak a rádióról, vagy nem gondoltak arra, hogy segítsenek bennünket. Ebbe látok komoly fantáziát, hogy ha ez sikerül, akkor javítani tudjuk a anyagi helyzetünket. Szeretnénk meghagyni a jelenlegi munkatársi létszámot. Ez jó lenne, ha sikerülne mindenképpen, de hát ez anyagiaktól fog majd függeni a jövőben. Új vételkörzeteket nem hiszem, hogy bár van néhány, amit szeretnénk, de az úgy gondolom, hogy irreális elképzelés lenne, tehát azt nem. Úgy néz ki, hogy hamarosan a DAB rendszerre át fog kellenünk állni. Na most ezt nem csinálhatjuk meg úgy, hogy a meglévő földi vételkörzeteket egyik napra a másikra megszüntetjük, és azt mondjuk, hogy hát aki hallgatni akar, az hallgasson a interneten, vagy a DAB rádión, mert ugye nincs mindenkinek úgy, hogy úgyhogy itten majdnem, nem mondom, hogy dupla költséggel fog kellenünk számolni egy átmeneti idő tartamig, ami lehet akár egy-két vagy három év, de a hallgatóink felé a tisztelet nem engedi azt meg, hogy na most azt mondjuk, hogy hát ez nem gazdaságos, akkor holnaptól a lévai, vagy a rozsnyói, vagy a riba szombati vételkörzetet leállítjuk. Tehát ez egy nagyon, nagyon komoly feladat, hogy ennek be tudjuk biztosítani a anyagi feltételeit. Hát ezek most a legnagyobb kihívások a számunkra.
0: Mit üzensz azoknak, akik még nem kapcsolódtak be a Mariatonba, csak hallgatnak bennünket?
1: Hát először is, ha már hallgatnak, akkor köszönettel tartozok nekik. Egyébként Budapesten tavaly találkoztam újból Bőte Csaba atyával, és Kiszent Teréztől egyszer idézett egy gondolatot, már pedig, hogy nincsenek kis dolgok, meg nagy dolgok, csak van kis szeretet, meg nagy szeretet. Na most ezzel gyakorlatilag elmondta azt a lényeget, hogy persze, ha valakinek olyan a lehetősége, és nagyobb összeggel segít titeket, bennünket is, azt megköszönjük, de nincsen az a kis összeg, az a kis gesztus, aminek nem örülnénk. Mindennek örülünk, és az, aki most a Mariaton kapcsán úgy gondolja, hogy a Szentlélek valahogy megérintette, és támogat bennünket, én meg vagyok győződve, hogy abban a pillanatban még nem kell, hogy átutalja azt az összeget, vagy bevigye a stúdióba, de már ha megszületik a gondolat, én úgy gondolom, hogy abban a pillanatban a Mária Rádió családjának a tagjává válik, és nyilván a négy magyar nyelvű Mária Rádiónak még inkább, és azt is kihangsúlyoznám, hogy felhívom a figyelmet, hogy ezzel a cselekedettel, összegtől függetlenül, ezzel a cselekedettel részesévé válik Isten országának az építésében. Tehát kiveszi a részét, kifejezi az összetartozást, a magyarság összetartozását, azt, hogy fontosak azok a magyar anyanyelvű hallgatók, akik mondjuk a felvidéken élnek, és hát azért a felvidéki magyarság történelem során sok mindenen átment, nem csak mi természetesen, úgyhogy ezzel több mindent fejeznek ki azok, akik adakoznak, mint esetleg gondolnák.
0: Hogyan látod a Mária Rádió jövőjét az egész Kárpát-medence magyar közösségeiben?
1: Hát gyakran fog el, megmondom őszintén, elkeseredettség. Én úgy gondolom, hogy csak úgy van értelme, ha őszintén válaszolok a kérdésedre. Olyan értelemben, hogy tehát amit már említettem, hogy azt hittem, hogy ha lesznek vételkörzeteink olyan területeken, ahol a magyarság vesztésre áll, ha mondhatom így, és ez valahol mozgósítja őket, tehát ez egy kicsit bennem bizonytalanságot vált ki. Gyakran bizonytalanságot vált ki az, amikor például egy megyei képviselővel beszélek, aki magyar színekbe jutott be, és megkérdezem tőle, hogy hát fiú, mennyit adtatok? Jaj, Zsolti, nem szóltál időbe. Hát mondom, és ilyenkor ugye elkeseredek, hogy miért nem jutunk mi az eszükbe? Miért kell szólni nekik? Tehát Tehát sokat teszünk tényleg a felvidéki magyarságért. Ilyenkor elkeseredek, de ugye mivel hát megtért ember vagyok, és néha már azt szokom mondani, ha megkérdezik, hogy miért Zsolti, te hívő vagy, akkor én néha elsütöm eztet, hogy én már nem vagyok hívő, én már el is hiszem. Tehát fölül múlja a pillanatnyi esetleges csalódásokat mindig az Istenbe és a szűzanyába vetett hit, és ez ad erőt ahhoz, hogy aztán mindig valamilyen új gondolat szülessen, hogyan tudnánk a hallgatókat jobban megszólítani, hogyan tudnánk a köztudatba még jobban bekerülni. Tehát van mit tennünk, de ez csak akkor fog sikerülni, hogyha ad egy, mi bízunk az isteni gondviselésben, továbbá bízunk a hallgatóinkban, és ha ők azonosulni tudnak a Mária Rádiók üzenetével, szellemiségével, akkor úgy gondolom, hogy legyen bármilyen probléma, akár nálatok, akár nálunk, mert van sajnos, ugye el tudunk, csak nem akarok konkrét lenni, akkor úgy gondolom, hogy a magyarságnak, az összmagyarságnak van mibe kapaszkodni, persze egymásba is, úgy volna jó, de itt van a Mária Rádió, ami egy fantasztikus támaszt nyújt mindenkinek ahhoz, hogy lelkiekben megnyugodjon, kinyissa a szívét Istennek, és ha mindenki így fog tenni, akkor a kárpát-medencei magyarság össze fog tartani, fennmarad, és meg fog tudni erősödni. De ez a Szentlélek nélkül, és a kölcsönös szeretet nélkül nem fog sikerülni. Csak akkor, hogyha ha ezt mindenki tudatosítja, ennek a fontosságát. És ebben a Mária Rádióknak fantasztikus nagy szerepe van. Egy kis túlzással akár mondhatnám, hogy ez a Mária Rádiók nélkül számomra legalábbis elképzelhetetlen.
0: Még egy utolsó kérdés, kedves elnök úr. Mit jelent neked személyesen a szűzanya oltalma a Mária Rádió elnöki küldetésedben, és a magának az Erdélyi Mária Rádió, illetve a Felvidéki Mária Rádiónak a szerepeiben, a küldetésében? Mit jelent számodra személyesen a szűzanya oltalma?
1: Hát nézed, én nagyon kötöttem mindkét szülőmhöz. Sajnos most már egyik se nem él. És egyszer, amikor hát eléggé lelkileg, hogy is mondjam, mélyponton voltam, Mária Valéria nővérrel beszéltem, én Valika nővérnek hívom, nagyon kedves önkéntesünk, és nagyon jó meglátásai vannak, gyakran szoktam vele világ dolgairól beszélgetni, tanácsát kérni, és mondtam, hogy hát annak ellen, hogy hívő ember vagyok, Mária Rádió, minden, hát nem könnyű ezt az egészet így megemészteni, hogy már a szüleim nincsenek itt. Mondom, milyen jó lenne néha fölhívni az anyukámat, és elmondani neki valamilyen szép elért eredményt, vagy akár valamilyen problémát. És azt mondta, hogy hát ezt próbáld az imával, de tudatosítsd azt, hogy van egy égi édesanyád. És ez a tudat, ez ad erőt aztán a mindennapokhoz, és tehát ha ez bármilyen más nevű rádió lenne, akkor én azt mondom, hogy nem lennék az elnöke, és nem tudnák azonosulni a küldetéssel. Ezt csak így tudom végezni, ezt a munkát, hogy közben naponta, hát nem is tudom kifejezni hányszor, de szinte minden percben a szüzanyára gondolok, és gyakran szó szerint érzem a jelenlétét. Legyen ez akár a rajzpályázatom meghirdetésénél is, vagy bármilyen gond van, akkor őhozzá fordulok, vagy őhozzá is fordulok az imáimban. És bizony aztán érzem az ő segítségét. Tehát ez nélkül, a segítség nélkül én bármit csinálhatnák, meg lobbizhatnák, tárgyalhatnák, meg akármi. Ha az ő áldása és gondviselése nem lenne, akkor nem tudnánk működni. De viszont érzem, napi szinten érzem, és biztos vagyok benne, hogy bárki, aki akár a Marathon haladt, vagy akár a jövőben fog gondolni a Mária Rádióra, mondjam így bármilyen formájú segítséggel, akkor fogja ezt tapasztalni.
0: Az előbb azt mondtam, hogy egy utolsó kérdés, de akkor legyen most ez az utolsó kérdés. Mit üzensz az erdélyi Mária Rádió adakozóinak, hallgatóinak, hogy miért érdemes benneteket támogatni?
1: Megpróbálok röviden válaszolni, és pedig azért is érdemes segíteni bennünket, támogatni bennünket, mert akárhogy is vesszük, mi egy nemzet vagyunk. És ahhoz, hogy itt a Kárpát-medencében megmaradjunk, és ehhez nagyon-nagyon fontos az, hogy lelkiekben megmaradjunk erősnek, keressük az Istenhez vezető utat, és fogjuk meg a szűzanya kezét, már csak ezért is nagyon fontos, hogy segítsük egymást. Magyar nyelven szólunk a hallgatóinkhoz, ami mondhatnám, hogy a összes külhoni Mária Rádió esetében egy isteni csoda, mondjuk felvidéken, mi vagyunk az egyetlen 24 órán keresztül magyar nyelven sugárzó rádió, és főleg olyan alapon működünk, hogy nap mint nap rá vagyunk szorulva a hallgatók segítségére és a támogatók segítségére. A Kárpát-medencei magyarság összetartozik. A határok az egy jelképes dolog, és ha végignéznénk a Kárpát-medencében, hogy a magyarságnak hány, most akár a kulturális, népviseleti, tájszólási, hagyományi, úgymond színességét, akkor egy olyan gyönyörű csokrot tudnánk ebből összerakni, ami én úgy gondolom, hogy az egész világon egyedi. És ezt kéne megőriznünk, a kultúránkat, a hitünket, a szokásainkat, és egymásba kapaszkodva hát építeni Isten országát. Én szeretnék egy gondolatot elmondani, amit nem kérdeztem meg, mert hát gyanús lett volna, ha megkérdezed, mivel nem mondtam el, de nagyon szeretnék egyszer veled eltölteni egy egész napot, és elbeszélgetni a Mária Rádióról, a ti tapasztalataitokról, és azt hiszem, hogy föl is tennék néhány életviteli kérdést. Ez most nagyon személyes volt, de én már csak ilyen vagyok.
0: Ennek örülök, és ennek semmi akadálya, úgyhogy majd összehozzuk, és ez is jelzi azt, hogy érzik a kedves hallgatók is, hogy hát igen, a felvidék és az Erdélyi Mária Rádió között igazi testvéri családias kapcsolat van. Kedves elnök úr, én nagyon hálás vagyok, és köszönöm, hogy elfogadtad ezt a mai beszélgetésünket. Isten áldását kérem a felvidéki Mária Rádióra, rád, életedre, családodra és önkéntes szolgálatodra.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és én tartozok köszönettel a bizalmadat, bizalmatokat illetően. Ezúton mindenképpen szeretném megköszönni a ti segítségeteket, persze a Magyar Mária Rádió segítségét, a kedves hallgatóitok segítségét. Már csak gondolnak ránk imában, már azzal is nagyon segítenek, úgyhogy mindenkinek nagyon-nagyon nagy köszönettel tartozok neked is, és hát viszont kívánom azt, hogy a szűzanya gondviselése kíséri a rádiótokat, az összes kedves hallgatót, és hát építsük együtt Isten országát, és mi nagyon-nagyon sokáig tudjunk beszélgetni így a éternek köszönhetően, akár a Marathon kapcsán, akár más alkalommal, és adja jó Isten, hogy jövőre azt tudjuk mondani, hogy hát maraton igyekszünk, de hál' a jó Istennek és a kedves hallgatóknak már nincsenek anyagi gondok. Hát nagyon örülnék, ha ez így lenne. Biztos vagyok benne, hogy egy közös összefogással ez megvalósulhat, és Isten fizesse meg mindenkinek a segítségét.
0: Hogy legyen. Kedves Mária Rádió hallgatók, az elmúlt bő 40 percben a felvidéki Mária Rádió elnökével Szabó Zsoltával való beszélgetést hallhatták. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval, hiszen ahogy mondottam az elején is, a mottónk alapján ugye a szeretetben van a győzelem, ugye a szeretet mindig épít, felemel, képes begyógyítani, összekötni, és talán mindannyian megtapasztaltuk az életünkben, hogy egyetlen jó szó, egy figyelmes gesztus, egy őszinte ima többet ér, mint sok nagy tett. És a Mária Rádió küldetése is erre épül. Nap mint nap szeretetet szeretne közvetíteni, a szeretet gyakorlatba ültetésével, Isten szeretetét az emberek felé, és az emberek szeretetét egymás iránt. Ma, amikor olyan nagy a megosztottság, a félelem, szükség van a Mária Rádió hangjára, amely békét sugároz az egész Kárpát-medencében. A Mária Rádió ilyen hang szeretne lenni. Erdélyben is, felvidéken is, délvidéken is, Magyarországon is, és minden magyar családban, ahová eljut. És kedves hallgatók, a Mariaton nem csupán adománygyűjtés, ez a nap a szívek összekapcsolódásáról szól, ezek a napok arról, hogy felismerjük, hogy együtt erősebbek vagyunk. Minden ima, minden felajánlás, minden apró segítség, egy-egy kemény tégla ebben a úgymond lelki otthonban, amelyet közösen építünk. És milyen szép, hogy mindezt a szűzanya oltalma alatt tudjuk tenni. Tudjuk azt is, hogy a szűzanya egész életével a szeretet útját járta. Csendben szolgált, figyelt, jelen volt, nem önmagát kereste, hanem mindig Istent és az embert. Ő tanít meg minket arra, hogy az igazi győzelem nem a mások legyőzése, hanem a szeretetben való kitartás. És feltehetjük most ezekben a napokban mi is magunknak a kérdést, hol tudok én szeretetben győzni? Egy megbocsátásban? Egy régóta halogatott beszélgetésben? Egy magányos ember meghallgatásában, egy imában, egy támogatásban? A szeretet győzelme nem látványos, csendes, de maradandó. És ahol szeretet van, ott jelen van Isten, ott jelen van a szűzanya. És kívánom, hogy ez a Mariaton mindannyiunk számára a remény, az összefogás és a szeretet ünnepe legyen, hogy szívünkben újra megerősödjön a bizonyosság, hogy a szeretet soha nem veszít. A szeretetben valóban győzelem van. Adományvonalaink működnek, a Csíksomlyói stúdióban várják az önök bejelentéseit a 0259 420 777, illetve 0359 420 777-es telefonszámok egyikén. Isten áldja önöket, kísérje a szűzanya oltalma egész Mária Rádió nagy családját a Kárpát-medencében. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Máriaton az Erdélyi Mária Rádióban 2026. május 28-ától 31-ig. Adományainkkal támogassuk a felvidéki és a délvidéki magyar nyelvű Mária Rádiók működését. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-éig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02 59 420 777, illetve a 03 59 420 777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Isteni megváltunk ötszem sábás tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mi a hitattól.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörögj érettünkig hozzád nekünk.
0: Istenem, hiszek te benned,
1: mert végtelenül jó vagy.
0: Istenem, remélek te benned,
1: mert végtelenül irgalmas vagy.
0: Istenem, szeretlek téged,
1: mert mindennél szeretetre méltó vagy.
0: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörögj érettünkig hozzád menekülünk.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.

0: Tűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángjártól, áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján, amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörögj érettünkig hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján, amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörögj érettünkig hozzád menekülünk.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján, amen.
4: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörögj érettünkig hozzád menekülünk.
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján, amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Uram,

0: Irgalmaz nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Szent Lélek Úristen!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Üdvözl légy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szívének fénye útat mutasson nekünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csirait.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tűzét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: Szent József,
2: te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk, Uram. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket, Uram. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk, Uram.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Szent Lélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy a szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Amen. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összefogjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök Atyához irgalomért. Amen.
3: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk! Te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei Atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örökké élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten szeretetre gyarló emberi szívünket, hogy veled együtt egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szent lángot továbbadhassuk minden jó akaratú embertársunknak, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, az oltári szentségben, oltáraink trónján minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Most segíts meg, Mária!
1: Ó, irgalmas szűzanya, keservét a bűnnek bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, lőj már így gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária! Ó, irgalmas szűzanya! Amen.
3: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink jussanak előbe.
3: Áldjuk mindjárt az Urat,
1: és hálát adunk Isteni Szent Fölségének.
3: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmasságából békességben nyugodjanak.
1: Amen.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Mária Rádió, egy fénysugár a lelkednek.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, esdekerde kérjük a mindenható Istentől a békét minden olyan nép számára, akik szenvednek a háború borzalmaitól. Imádkozzunk azért, hogy konkrét lépéseket tegyenek a háború befejezésére, a katasztrófák veszélyének elhárítására. Hordozzuk szívünkbe a foglyokat, különösen a nehéz körülmények között élőket. Imádkozzunk azért, hogy az illetékes hatóságok tegyenek meg mindent szabadon a békéért. Gondoljunk a rengeteg kegyetlenségre, a sok-sok ártatlanra, akik az őrületért fizetnek, mindegyik oldal őrültségéért. Ferenc pápa fogalmazta meg, a háború őrültség, és a háborúban senki sem mondhatja azt, nem vagyok őrült, a háború őrület. Gondoljunk azokra, akik kóborolnak a világban, mert igazságtalanul elűzték őket a földjükről, és nem élnek békességben. Kérjük Mária szepőtelen szívét, hogy ő, mint anya, fordítsa tekintetét az egész világra, és hozza el nekünk a békét. Békére van szükségünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Istenünk, hozzád könyörgünk ma, aki nem csak Jézus Krisztus Atya, s általa a mi mennyei Atyánk is vagy, hanem a békesség Istene is. Hozzád kiáltunk, aki az igazság Istene vagy, akihez kiálthatnak a bajban lévők és a nyomorultak. Hozzád könyörgünk, aki elküldted a vigasztalás és az erő lelkét, aki azt ígérted, hogy velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Hatalmas Isten, kérünk téged, hogy ne hagyd a világ vezetőinek szívét megkeményedni, hanem puhíts fel formád át. Adj nekik bölcsességet, adj nekik higgadtságot, adj nekik békességre való vágyat, hiszen boldogok a békességet munkálók, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Imádkozzunk kárpátaljai testvéreinkért is, adj nekik erőt, kitartást. Aggódó szülőknek adj megerősítést, beléd vetett bizalmat, az ifjaknak bölcsességet, s mindenkinek fele barát felé nyúló segítő kezet. Ne hagyj el bennünket, magasságos Isten, de bármi is történik, legyen meg a te akaratod. Amen.

0: Jézus Krisztus uralma alatt sarjadzik majd, a béke bősége még el nem múlik a hold. Mindenek alkotója, felséges Isten, bizakodó szívvel járulunk eléd, hozd meg nekünk a várva várt békét.
1: Adj, Urunk, békét az egész emberiségnek, hogy a háborúk egyetlensége el ne szakítsa a házastársokat egymástól.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Adj, Urunk, a keresztény családoknak hitet, hűséget és szeretetet, hogy mindig békében éljenek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Adj erőt a számkivetésben, fogságban, szenvedések közt gyötrő testvéreinknek, erőt, és vezesd őket épségben vissza közénk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy a világban mindig a teljes béke uralkodjék.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy az elhagyatottak és a szomorkodók vigasztalást merítsenek Szent Fiad békéjéből.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária!
1: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
1: Ó, irgalmas Szűz anya, keservét a bűnök bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imáj gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűz anya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-éig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02 59 420 777, illetve a 03 59 420 777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, tiszteleten és szeretettel köszöntünk minden kedves Mári Rádió hallgatót. Az Erdélyi Mári Rádió Csíksomé stúdiójából zenés köszöntő műsorral jelentkezünk. Hívjuk hallgatóinkat, amennyiben tehetik, a mai szép napon is tartsanak velünk köszöntség szeretteiket, rokonaikat, barátaikat, akik önökkel lesznek.
1: Csatlós Éva
0: és Pál Gellért. A mai napon az Emil és a Csanád nevet viselő kedves hallgatókat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Isten értesse az e-névre hallgató kedves hallgatóinkat. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Ezen két telefonszámok egyikén juthat élőadásba kedves hallgató. Szöveges üzeneteiket a 0758 420 555-ös telefonszámra várjuk a műsor egész ideje alatt. És készítettünk elő önöknek három éneket, lehet kérni és küldeni a három ének közül valamelyiket. Nekünk adtad magad, ez nagyon szép dal, illetve egy nagyon szép gyerekdallal is készültünk, melynek címe a Mama, illetve a Mária, Mária, szép virágszál, tehát ez a három ének áll rendelkezésükre kedves hallgatóinknak, hogy érjék és küldjék szeretteiknek. De jelentkezik itt mellettem Éva néni, úgyhogy meghallgatjuk őt, mielőtt telefonálót
1: fogadnak. Igen, ugyanilyen nagy szeretettel köszöntjük mindazokat, akik ágyhoz, házhoz kötöttek, odahoz a lábadoznak, vagy kórházi ágyon várják gyógyulásukat. Azokra is gondolunk, akik személyautóba hallgatnak, a Jóisten segítse szerencsés balesetmentes célba érkezést. És egy szóval mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntünk, és várjuk hívásaikat szeretettel, ugye Gellért?
0: Így van, és várjuk a telefonhívásokat kint a recepciós telefonunkra is, hiszen a Mariaton kezdődött el a mai szép napon, és egészen vasárnapig fog tartani, több beszélgetést, interjút fognak hallgatni a kedves hallgatók felvidéki, délvidéki Mári Rádió stúdiókból készítettek önöknek interjúkat, segítsük őket, ha tehetjük, adományainkkal, illetve imában tudunk velük együtt lenni, de hogyha vannak felajánlások, természetesen a telefonszámaink élnek 0259 420 777, illetve 0359 420 777, tehát ez a recepciós telefonszámunk, amelyekre várja önkéntesünk Magdika néni kint a telefonhívásokat. A mottója ennek a Mariatonnak, ennek a többnapos Mariatonnak, a szeretetben van a győzelem. Hát tényleg a szeretetben van a győzelem, és hogyha egymással szeretettel vagyunk, akkor bízunk benne, hogy másba is felgyullasszuk ezt a szeretetet, és ez tovább terjed a világon, és ilyen formában a háborúk is megszűnnek, és békesség lesz a földön. Erre törekedjünk, és erre bátorítjuk önöket is, hogy tartsanak velünk, és hallgassák ezeket a tanúságtételeket, beszélgetéseket, nem csak a mai nap folyamán, hanem a hét további napján is.
1: Mert jót tenni jó.
0: De most a zenés köszöntő műsor telefonszámait ismétlem el, hiszen nincsen üzenetünk, és nincsen beérkezett telefonhívás sem ebben a percben. Telefonszámunk 0259 420 555, illetve 0359 420 555, tehát ezek az élőadás telefonszámai, illetve üzeneteiket a 0758 420 555-ös telefonszámra várjuk.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatót. Halló, halló!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Évikét és Gellértet. Szeretném köszönteni Zetelokán. Szombaton lesz a 80 éves főosztartalmazó. A 80 éveseket, köztük anyósomat, Sebestyén Máriát. A Jóisten éltesse sokáig, adjon erőt, egészségüt. És megköszönjük a Jóistennek, így gyermekét. Kérem Bédmukát, na Jóisten ezzel ajándékozta meg őt. A Jóisten adjon erőt, egészséget neki. És holnap Magdolna napja lesz, Gyulakútán nagynénémet Máté Magdi. A Jóisten éltesse sokáig, és unokatestvéremet Detelokát. Sebők Magdit, ha Jóisten éltesse, és adjon erőt, egészséget. Egy áldott szép napot kívánok mindenkinek, viseltessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, ámen, nincs is sok hozzatenni való, a Jóisten éltesse jó egészségbe és szeretetbe. Isten éltesse a 80 éveseket. Valóban ez egy nagyon-nagyon szép kerek év, ebbe azt hiszem minden benne van. Aki megírta a 80 évet, az biztos rámosolyog, rábolint. A Jóisten áldja őket jó egészséggel, és a névnaposait is Isten éltesse.

Míg lesz telefonálunk, vagy üzenetünk, meghallgatunk egy nagyon szép éneket. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszuson ezen nagyon szép énekkel köszöntöttük egymást, és most fogadják szeretettel, ez fog elhangzani itt a Mária Rádió hullámhosszán.

0: Nagyon szép éneket hallhattunk, nekünk adtad magad címmel. Megyünk tovább zenés köszöntő műsorunkban, van velünk telefonáló.
1: Halló, halló!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
2: Orasz Péter vagyok, Felvidékről, Ebedről, Maria Rádió önkézei.
1: Üdvözeljük!
2: Üdvözeljük! Számot, Vanda Káro atyának, születésnapi Arkam előtt egészséget kívánom neki, és a Szarkai, és a Leléti, Bajtai, és a Parkanyi hívek. És múltkor volt egy vasárnapi műsorban szép magyar nót, azt szeretném neki elküldeni.
1: A mai listánkon nincsen rajta, de igyekszik Gellért elkeresni, és akkor a napokba biztos, hogy be lesz téve. Mi is csatlakozunk ezen jó kívánságokhoz, a jó Isten éltesse, és áldása kísérje szolgálatát.

0: szeretettel köszöntjük a kedves hallgatót. Halló, halló!
1: Dicsértessék Jézus!
0: Mindörökké, amen!
1: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, és a szívem szeretet mélyéből szeretném köszönteni keresztanyámat, Wolfen Margitot, aki holnap 81 éve tölt, és a Fényi öregek otthonában van. Kívánok neki sok boldog születésnapot, minden jót és sok-sok szeretetet. A szűzanya fegyebe a Balastjában. Ezt kívánja neki keresztlánya Marika Münkenből. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, és minden egyes dallal, ami még hátra van.
0: Köszönjük szépen.
1: Köszönöm.
0: Nagyon szép délutánt kívánunk, kedves Marika, a jó Isten éltesse a keresztanyát, és önt is szeretteivel együtt. Köszönjük a hívását.

0: Kedves hallgatóink, a pontos idő 13:50, vendégeket köszöntünk, és nem vendégek természetesen, hiszen bejáró emberkékről van szó, akik nagyon sokat hallanak itt a Máre Rádió hullámhosszán. Köszöntünk titeket nagy-nagy szeretettel, és most a mikrofonnál kit köszönhetünk?
1: Oltán Szabó Hunor
2: és Bogos Balázs.
1: Nos, mi is nagy-nagy szeretettel szeretnénk köszönteni főtisztelendő Bálint Emér főesperes atyát, akivel, mivel hogy a Segítő Mária Római Katolikus Gimnáziumban járunk, nagyon sokszor találkozunk, és mindig olyan nagy szeretettel és törődéssel van irántunk, jó beszélgetések azok, amik végig folynak köztünk, és nagy-nagy szeretettel köszöntjük, és Isten áldása kísérje az ő életét, az ő munkáját, hivatását.
0: Nagyon szépen köszönjük, mi is ezt kívánjuk az esperes atyának, és köszönjük nektek, hogy itt vagytok. Hamarosan majd az Irgalmasság rózsafűzére előtti 20 percben fognak hallani titeket az ima szándékfogadásban. Addig is minden jót kívánunk nektek, hallgassatok bennünket. Mit is tehetnétek mást, hiszen itt vagytok a stúdióban. Megyünk tovább. Kedves hallgatóink, én nagyon szeretettel Magdolna névnap alkalmából köszönteném Gegő Magdolna recepciós önkéntesünket, aki itt most teljesít szolgálatot, és várja az önök telefonhívásait, a Mariaton céljaira felajánlt adományokat, bejelentéseket várja a telefonon. Jóisten éltesse sokáig, és nagyon boldog névnapot kívánunk neki. Ugyanakkor nagyon szeretettel szeretném köszönteni Nagytusnádon Bakos Magdolnát, Isten éltesse sokáig, szintén névnapja. Csiki Barti Magdolnát köszöntjük, nagyon szeretettel önkéntesünket, Isten éltesse sokáig, de ilyen nagy szeretettel köszöntöm Stanku Mária Magdolna önkéntesünket is, szintén a Mária Rádió nagy családjához tartozik ő is. A Jóisten áldja meg mindannyiuk életét, szolgálatát, önkéntes szolgálatát.
3: És Csík szép Vizendeját, Magdi néniről se feledkezünk, megköszönjük szépen a szolgálatot, Isten éltesse Magdi néni, és mindenkit, aki a Magdolna nevet viseli, áldása kísérje életüket.
0: Folytatnám a köszöntések sorozatát, Dobos Magdolnát is köszöntjük, nagyon nagy szeretettel, Isten éltesse sokáig, és nagyon boldog születésnapot is kívánunk, de ilyen nagy szeretettel gondolunk Iváccsó Magdika néninek, aki szintén pénteken szokott önkéntes szolgálatot teljesíteni itt a Csíksomi stúdiónkban. Jóisten éltesse mindannyiukat, és nagyon boldog névnapot kívánunk. Szóljon önöknek is természetesen az összes elhangzó dal.

0: Köszöntjük szeretettel a kedves hallgatót. Halló, halló!
1: Dicsértessék az Úr Jézus
0: Krisztus. Mindörökké, amen.
1: Kicseredában szeretném a Borpincéhez elepés tündikének születésnapjára a Jóisten adjon egészséget, szerencsét, boldogságot a családi körébe. Isten
0: Isten éltesse, köszönjük szépen a hívását, önnek is egy nagyon szép délutánt kívánunk szeretettel.
2: Dobos Dániel Magdolnának boldog születésnapot kíván, egy önkéntes köszönti nagyon szeretettel, így szólt az üzenet.

0: Kedves hallgatóink, lassan lejár a zenés köszöntőre szánt időnk. Továbbra is várjuk a felajánlásokat, az imákat a Felvidéki Délvidéki Mári Rádió megsegítésére. A recepciós telefonszámaink 0259 420 777, illetve 0359 420 777. Jó hosszasan csengessenek, köszönjük szépen a felajánlott adományokat az ő nevükben is. Ma 14 órától a zenés köszöntő után hallhatnak további beszélgetéseket, interjúkat a Mariaton céljairól, illetve az Irgalmasság rózsafűzére után jelentkezünk ismételten Mariaton műsorral 15 óra 15 perctől. Itt most lezárjuk zenés köszöntő műsorunkat, és elbúcsúzunk a Mária Mária szép virágszál nagyon szép énekkel, és megköszönve a megtisztelő figyelmüket. Áldott délutánt kívánunk kedves mindannyiuknak, ha tehetik továbbra is hallgassanak, továbbra is szeretettel. Az önök házigazdái voltak a mai délutánon.
1: Csatlós Éva
0: és Pál Gellért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-éig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02 59 420 777, illetve a 03 59 420 777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

0: Szerencsére elmondhatom, hogy hallgatóink számára Farkas Zsolt atya neve ismerősen cseng, hiszen rendszeresen szerepel műsorainkban is, és ezúttal is itt köszönhetem a vonalban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Zsolt atya talán, amivel nem is olyan rég berobbantál, hogy ki kéne emelni valamit a hitten óráidból, az egy fontos és talán nem eleget hangsúlyozott téma volt, ami pedig nem volt más, mint az istenképek. Hogy érkeztél ehhez a témához, és miért gondoltad fontosnak, hogy ez megjelenjen rádiónk műsorában?
1: Szerintem nagyon fontos az, hogy az ember tisztázza önmagában azt, hogy milyen elképzelése van az Istenről, illetve egyáltalán, hogy ezt tudatosítja, hogy vannak elképzeléseink az Istenről, és nem mindig helyesek. És ha ezek nem helyesek, milyen módon lehet korrigálni, vagy pedig azokat a körülményeket is érdemes megfigyelni, egy picit önmagunkba tekintve, hogy mik azok a helyzetek, mik azok a körülmények, amelyek hatással lehetnek arra, hogy milyen istenképet alakítunk ki önmagunkban. Ugye sokszor nem is tudatosítja az ember önmagában, csak gondolkodik arról, hogy hát honnan keletkezett a világ, az élet, az ember, tehát ezekkel a különféle életkérdésekkel foglalkozik. Természetes módon lehet, hogy anélkül, hogy tudatosítaná, ki alakulnak az emberben valamiféle istenképek. És ugye ennek a tisztázására, vagy a tisztánlátásra fontos, hogy kialakítsuk azt a valódi istenképet önmagunkban, amelyek nem torzultak. Tehát nagyon sok esetben fordulnak el az emberek attól a megalkotott Istentől, akit talán a saját életkörülményeik vagy az élethelyzetek torzítottak el, és nem a valódi Istentől akarnak ők elfordulni, hanem attól az istenképtől, amit ők megalkottak magukban. És ezek sokszor nem is csak a saját hibáikból, hanem a különféle élethelyzetek, életkörülmények hozták az életükben, akár szülőktől örökölt, gyerekkorban rájuk a hagyományozott istenkép, az vagy különféle ilyen sérülések, netán erőszak, vagy spirituális visszaélések, fanatikus, fundamentalista, valamiféle vallás és Isten kialakítás, vagy a neveltetés során, vagy valamiféle csalódás okozott hamis torz istenképet, vagy a szentírásnak a téves értelmezése. Tehát nagyon sok olyan külső befolyási tényező szerepelhet az ember életében, amelyek hatással vannak az istenképünk kialakulására, és elsősorban talán a neveltetésből, vagy pedig, hogy az apa-anya kép alapján kialakított istenképünk az, ami valójában torzíthatja a valódi istenképünknek a kialakítását. Tehát ki valójában az Isten, ennek a megismerésére gondoltunk, hogy lehet, hogy egy picit segítséggel lehet az, hogyha az Isten képeket, vagy a hamis Isten képeket, milyen nem az Isten, egy picit elemezzük a rádión keresztül, és akár ugye a weboldalon keresztül pedig valamiféle karikatúra képek segítségével, akár a fiatalabbak részére is közelebb lehet vezetni ezt a témát. Tehát egyáltalán, hogy foglalkozzunk vele, hogy gondolkodjunk el, hogy vajon én kinek tartom az Isten. Tehát ezt már a szeminárium alatt fontosnak gondoltuk, hogy vezettünk is egy ilyen rovatot a Cserkész újságban, ilyen mini történetekkel, mini elemzésekkel, és ennek lehetett és adott teret talán ilyen szélesebb körben a Mária Rádió.
0: Érkeztek-e visszajelzések az előadások kapcsán hozzád személyesen akár?
1: Igen, nagyon sok ilyen visszajelzés érkezett, hogy ezt mindenképpen érdemes volt egy picit elemezni, akár fiatalok részéről is. Ennek köszönhetően is kerestek meg többen, akár családi napok, vagy a házasság hete kapcsán, vagy városmisszió terén, hogy egy picit összefoglalva, hogy a rádióban a műsor idő az egy picit bővebb egy-egy istenkép elemzésére, de ezt egy picit összefoglalva egy-egy és fél órában, hogy egy betekintést nyerjen valaki, és aztán esetleg ízelítőként, vagy később bővebben foglalkozzon ezzel a témával, saját lelki állapotával és az Isten képével az ember. Tehát már ez is egy kitűnő visszajelzés volt, hogy szükséges ez, és a fiatalok is az idősek részéről is, tehát az idősek is meglepően nagyon sok reakciót adtak. Elsősorban a telefonon, SMS-ben, vagy a világhálón keresztül megkeresve, tehát mindenképpen pozitív jelzés volt, hogy ezt a témát megnyitottuk.
0: Jó látni, hogy a rádiónk betölti az egyik küldetését, hiszen mi terepet tudunk adni, hogy több emberhez is el tudjanak jutni

0: rákapcsolódik a világhálóra, vagy akár a frekvenciákon keresztül hallgatja a rádiót. Ugye az első olyan pozitív dolog, hogy akár utazás közben Mária Rádió vezetésével imádkozni tudnak az emberek, sok érdekes előadást is hallhatnak, tehát a tartalom is olyan módon van alakítva, így általánosságban véve, hogy a fiatalokat is megszólítsa, és az időseket egyaránt. Tehát a rádiónak lehet, hogy valaki úgy gondolja, hogy nincs jövője, éppen, hogy nagyon nagy jövője van, tehát a kép ebben az esetben nem zavar, és ugye az utazás közben, a munka közben is tudja hallgatni a rádiót, annak a tartalmát, netán a rádió segítségével, hogy egy picit jobban tudjon koncentrálni, imádkozni is.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, és még remélhetőleg sokáig fognak a hallgatók is találkozni veled rádiónk műsorában. Áldott szép napot kívánok, köszönöm dr. Farkas Zsoltatyának, hogy itt volt velünk.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy megkerestek, és mindenképpen mozdítanám a kedves hallgatók, hogy támogassák, akár anyagilag is, imával a Mária Rádió működését. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Mával.

0: Köszöntetem a vonalban dr. Radi Enikőt. Szép napot kívánok!
1: Jó napot kívánok kedves hallgatóknak is!
0: Ön már volt az egyik műsorunk vendége. Ön ugye gyakorló orvosként dolgozik. Az első kérdésem az lenne, hogy ön mit tapasztal? Az ember, hogyha megéli a hitét, az hogy hat ki az egészségére, akár a mentálisra, akár a fizikaira? Van ennek valami látszata a gyakorlatban?
1: Abszolút, ezt alá tudom támasztani. Onkológiai betegekkel is dolgozom, hematológus vagyok. Teljes mértékben azt tudom mondani, hogy azok a betegek, akiknek van ez a fajta transzcendens tapasztalásuk, vagy azok, akik megélik a hitüket, és van ez a reménység, sokkal könnyebb a gyógyítás, a gyógyulás, és ők maguk is úgy érzik, hogy nincsenek egyedül a bajban sem.
0: Az ön számára mennyire jelent kapaszkodót, akár a munka közben, akár a hétköznapokban a hit megélése?
1: Hát megint csak azt tudom mondani, mivel tényleg életbevágó dolgokkal is foglalkozunk a munkánk során, és élethalál közti döntések is felmerülnek, így aztán természetesen én azt gondolom, hogy ezért is szoktam mondani, hogy az onkológusok és az anesteziológusok nagy része az hívő ember, mert hogy abszolút megtapasztalja azt, hogy a tudásunk az véges, bizonyos dolgokat el kell fogadnunk, nem vagyunk mindenhatók, viszont nekünk orvosként is van, illetve egészségügyi dolgozóként is van az a fajta segítségünk, hogy kérhetünk segítséget odafentről.
0: Ahogy korábban is említettem, ön néhány évvel ezelőtt a rádiónk vendége volt. Milyen érzés volt belekerülni egy kicsit a médiába, illetve az akkori szereplésnek volt-e visszajelzése az ön felé?
1: Hát a Mária rádión kívül is, mivel egy osztályt vezettem a kórházban, és ezzel kapcsolatban, főleg véradással kapcsolatban elég sokszor megkerestek más média felületekről is, így aztán nem volt szokatlan. Megtisztelő és hívő emberként azt gondolom, hogy van ilyenfajta felelősségünk is, ha lehet ezt így mondani, hogy közvetítsünk.
0: Valóban mi is igyekszünk megfelelni rádióként is a felelősségnek, amit kaptunk. Nekünk a felelősségünk talán egy picit még más jellegű, mint egy világi médiának, hiszen mi a szűzanya rádiójaként működünk.

0: Ön hogy látja, mi a Mária Rádió jelentősége, illetve miért fontos az, hogy működjünk, vagy miért éri meg segíteni a mi munkánkat?
1: Hát elsősorban azt gondolom, hogy van egy réteg, főleg idősebb emberekre gondolok, akiknek ez tényleg mindennapos kapaszkodót jelenthet. Tehát keveset tudnak emberek közé menni, esetleg betegségből kifolyólag, vagy valamilyen más módon vannak korlátozva, és ez egy hatalmas lehetőség, hogy egyrészt részt vegyenek akár a liturgikus dolgokban is, illetve hallgassanak számukra elfogadható, mérvadó és előrelátó hitbéli dolgokat is. Úgyhogy mindenképpen azt gondolom, hogy főleg az idős embereknek ez egy hatalmas lehetőség. Hát bízunk benne, hogy van azért a középkorosztályban és a fiatal korosztályban is egy réteg, akit ez meg tud szólítani. Én magam azt tudom mondani, hogy én nagyon gyakran, ha autóban utazom, akkor hallgatom, mert hát időm az nem túl sok van, de olyankor tényleg van egy lehetőség, hogy az ember, főleg ha egyedül sofőrködik, akkor is ezt ajánlom másoknak is, hogy akkor egy hatalmas dolog, hogy hallgathat egy ilyen médiafelületet.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Rady Enikővel beszélgettünk. Szép napot kívánok!
1: Viszontlátásra!

0: hallgatóink számára következő riportalanyunk itt a telefonvonalban, hiszen nem igényel több bemutatást. Itt köszönthetem körükben dr. Molnár Imrét. Szép napot kívánok!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntöm a hallgatókat és a szerkesztőket is.
0: Mindörökké, amen. Imre, köszöntelek itt a vonalban, már készítettünk együtt műsort, meg azért rendszeresen beszélgetünk különböző témákban. A mostani megszólalásnak talán a megszokottól picit eltérne a témája. Ugye te is gyakorló hívő ember vagy, és elég színes életutat tudhatsz magad mögött, aki egy kicsit ismer, meg sok mindennel foglalkoztál. A személyes kérdésem az lenne, vagy a rádiós kérdésünk az lenne, hogy a személyes hivatásod megtalálása az milyen úton történt, és mennyire volt ez hosszú út, még rájöttél, hogy mi is a te hivatásod, és mi is a te utad?
1: Igen, a személyes hivatás nagyon nagy kérdés, mert hogyha az ember nem találja meg a saját élet útját és a saját személyre szabott hivatását, amit a Jóistentől kap, akkor bizony az élete az vergődő élet, és válságról válságra vezet. Én is így éltem az életemet, amíg egyetemista koromban nem jutottam a személyes Isten kapcsolat felfedezésére, nevezhetjük ezt megtérésnek is. Addig egyfajta vallásos hitet hordtam magamban, amit oda-haza kaptam a falumban és a hagyományos nevelésben a szüleimtől. Nagyon hálás vagyok nekik ezért, de ez inkább a formáknak, a hagyományoknak a követése volt, és hát egyetemista koromban néhány nagy kudarc után, életvitelbeli kudarc után kaptam azt a kegyelmet, hogy tényleg felfedeztettem, vagy megkaptam az Úr Jézussal való személyes kapcsolat kegyelmét, és ez nagyon segített abban, hogy rátaláljak a saját hivatásomra, saját utamra. Terházi János Isten szolgája mondja azt, hogy nekünk két nagy értékünk van: a Krisztus Urunkba vetett hitünk és a nemzeti öntudatunk, a magyarsághoz való tartozásunk öntudata. És ez a kettő nem válik el egymástól, hanem az én hivatásomban, hála Istennek, összekapcsolódik egymással, összefonódik egymással. És azt gondolom, hogy az egyik a Krisztus Urunkba vetett hit, az Isten hit, ugye az a fölülről kapott állandó Krisztus jelenlétet, az állandó Istenbe való bizalmat jelenti, a másik pedig az, hogy mindazt, amit kapunk, azt tovább kell adnunk horizontális síkon az embertársainak, a testvéreinek, akikért felelősek vagyunk, akikhez tartozunk. Ez az egyik dolog. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos föltenni ezt a kérdést már ifjú korában az embernek, hogy mi az én életem célja. Mi végre vagyok itt a Földön? Sajnos, sajnálatos módon, hogy ezt az iskolában erről a kérdésről nem nagyon beszélnek. Én emlékszem egy kedves tanárom, Paláston, aki az osztályfőnököm is volt, Patai tanár úr. Ő kérdezte azt meg, hogy milyen célotok van az életben egy osztályfőnöki órán, és hát nagyon nagy csönd volt a kérdése után, mert igazából soha nem gondoltunk még erre a kérdésre. De nagyon fontos, hogy föltegyük ezeket a kérdéseket magunknak, családunknak, és gyermekeinknek és unokáinknak is, hogy szembesülni tudjunk ezzel a tudattal. De most a Mária Rádió számomra nagyon fontos, nagyon sokat jelent olyan értelemben, hogy tanít. Nemrég beszéltem egy időt papácsival, már túl az aranymisén, az evangélium egyik részéről beszéltünk, és indítettem neki, hogy épp egy olyan tanítást, amit a Mária Rádióban hallottam, és papácsi rám nézett, és azt mondta: érdekes, ezzel a magy evangéliumi magyarázattal még nem találkoztam életemben. És majd hozzátette kicsit mosolyogva, hogy hát nem hiába, hogy a jó pap holtig tanul. Én azt gondolom, hogy nem csak a jó pap, hanem a jó keresztény is holtig tanul, és én nagyon hálás vagyok a Mária Rádiónak, hogy tanít minket. Tanít a hitünkre, tanít nagykorúvá válni a hitben, és tanít arra, hogy hogyan tudjuk ezt a hitet megélni a hétköznapokban, a mindennapokban. Ezért is biztatnám a kedves hallgatókat arra, hogy támogassuk, segítsük a Mária Rádiót, hiszen a hitünk nem állhat meg egy szinten, iskolás szinten, vagy hittanos szinten, amit gyerekkorunkban tanultuk. A hitnek ugyanúgy az emberi szervezetnek is fejlődnie kell, és ennélkül bizony elveszítjük azt a valóságos, azt a mindennapi, azt az élő kapcsolatot a Jóistennel, amire hivatottak vagyunk, tehát így kapcsolódik össze a hivatás és a hitről szóló tanulás, tanítás kérdése is. Én hálás vagyok a Mária Rádiónak, amikor csak tehetem, hallgatom a hit magyarázatait, a bölcs tanítók előadásait, úgyhogy Isten áldja meg a Mária Rádió továbbiakban is.
0: Mi pedig nagyon hálásak vagyunk a szavaidért, ehhez nem nagyon tudok mit hozzátenni, csak azt, hogy köszönöm, és áldott szép napot kívánok.
1: Köszönöm, és jó munkát, sok szeretettel kívánok, kitartást rádió munkatársainak is.
0: Nagyon szépen köszönjük, kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Molnár Imrével beszélgettünk.

0: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit az Észak-Komáromi Mária Rádió Miriam stúdiójában. Itt ül velem szemben egy önkéntesünk, Lavácsek István. Istvánt arról szeretném kérdezni, hogyan került kapcsolatba a Mária Rádióval, miben veszik ki részét rádió tevékenységeiből.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Hát a Mária Rádióba egy barátom által kerültem kapcsolatba, aki először hordozta nekem a Mária Rádió magazint, utána elhívott engem Komáromba a Mária Rádió ünnepségre, bemutatta a rádiót, megismerkedtem a munkatársakkal, Loránd Terki atyával, Csepregi Lászlóval, Tóth Szilveszterrel. Hát aztán akkor én Ebedről költöztem át Komáromba, tavaly novembertől pedig mind önkéntes beléptem rózsafűzért imádkozni, aztán keddenként a férfi rózsafűzér társulattal vagy tagsággal együtt imádkozunk. Kedden délután a Szent Annában a rózsafűzért imádkozom, és hogyha mód van rá, vagy ha nincs más fontosabb ügyem, akkor reggel megyek a Szent Rozáliába rózsafűzért imádkozni Szent Misén, és hálás vagyok a jó Istennek, hogy a Mária Rádió és a Rózsafűzért Társulat tagja is befogadtak szeretettel. Nekem a Mária Rádió nagyon sok lelki nyugalmat ad, amit köszönök a Jóistennek, és úgy gondolom, hogy engem a sors, vagy a Jóisten ide vezérelt engem, hogy nekem legyen ez egy küldetésem.
0: Köszönöm, hogy ezt megosztottad velünk, és még azt szeretném kérdezni, hogy az a lelki megnyugvás, amit érzel, azt hogyan tudnád közvetíteni, vagy továbbítani, átadni a hallgatóknak, hogyan buzdítanád a hallgatókat, hogy minél többen hallgassák a Mária Rádiót?
1: Hát különösen képpen a rózsafűzér elmondásával a lélek az nagyon oda tud figyelni rá, és nagyon le tud kötni. A gondolatok elterelődnek, csak az imádságra tudsz koncentrálni, és ez egy nagyon nagy segítség abba, hogy te erőt tudjál meríteni a mindennapokban. Én ezt tudom mondani, vagy ajánlani, hogy akinek módja van rá, az hallgassa a rádiónkat szeretettel. A Jóisten áldása az fogja kísérni őtet, és visszakapja azt a sok minden eltöltött órát, percet, amit az imádsággal eltölt, úgy, hogy nem is veszi észre, hogy meg lett ajándékozva.
0: Gyönyörű gondolatok. Még csak annyit szeretnék tőled kérdezni, hogy valóban hatalmas erőt ad az ima, ezt én magam is megtapasztaltam, és ahogy ismerlek, és amit tudok rólad, valóban hatalmas energiákkal kapcsolódsz be a város életébe is, nem csak a Mária Rádió életébe. Hol mindenhol veszel részt, segítesz, mert annyira jószívű, jókedélyű, mindig vidám, mindig segítőkész vagy, sok helyen besegítesz még a városban.
1: Még a Mária Rádión kívül a nyugdíjas klubban, a Komáromi Nyugdíjas Klubban is tevékenykedek, vannak ünnepségek, akkor segítek felszolgálni, mivel az én szakmám pincér volt, az emberekkel elbeszélgetek, és még járok a nyugdíjas klubban, működik egy ilyen szenior örömtánc, amiben szintén részt veszek, és ha bármire megkérnek, akkor én az a típus vagyok, hogy én nemet nem tudok mondani, hanem mindenre igent válaszolok.
0: Mindig segítesz, ezt megtapasztaltuk itt a Mária Rádióban is, és nagyon köszönjük tevékenységedet, hogy erősíted a Mária Rádió önkénteseinek csapatát. Köszönöm, hogy elbeszélgettél velünk, megosztottad gondolataidat a kedves hallgatókkal. A jó Isten áldjon meg.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-ig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02 59 420 777, illetve a 03 59 420 777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk, ha visszaemlékezünk Ezdrás könyvére, amikor elindult Ezdrás, nem egyedül, hanem nagyon sok zsidóval indult el, egy egész sereg indult haza. Itt hagytuk abba, hogy vitték az úrházának edényeit, gazdagságot. De azt mondja Ezdrás, hogy szégyeltem a királytól kérni. Nehemiás azonban ugye ő is kért, de ő nem szégyelt kérni a királytól, mert tanúságot tettem neki, hogy mi velünk Isten van, mondja Ezdrás is, a mennynek és földnek Istene, és ő megvéd bennünket, és Nehemiás szívében nem is volt ilyen, hogy jó lenne valami védelem, de a király becsülte, és azt olvassuk a 9. versben, hogy főembereket adott seregből és lovagokat. Tehát fegyveres kíséretet, hogy megvédje, itt jön Nehemiásnak a bölcsessége, hogy nem utasította vissza, nem henceget, hogy nem kell nekem, majd meg fog engem védeni Isten. Ő egyedül ment, és a király ezt jónak látta, és ezt elfogadta Isten kezéből. Úgy van megírva, hogy feljebb hallgat meg Isten, mint mi kérjük, vagy gondoljuk a bennünk munkálkodó erő szerint. Az egész útját feljebb hallgatta meg, mert kegyelmet talált. És ha megfigyeljük, a kérését is úgy terjesztette a király elé, hogy ha tetszik a királynak, én ezt látom jónak, de ha tetszik a királynak, akkor ezt meg ezt adja meg. Ha még Isten is világít meg bennünket bizonyos dolog felől, amit kérhetünk, akkor is nagyon jó, ha el tudjuk engedni, és szívből ki tudjuk mondani, ha neked is úgy tetszik, Uram. Az Úr Jézus is így imádkozott, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Tehát, ahogy az Atyának tetszik. Minden alkalommal azt mondja a Szentírás, hogy hálaadással tárjuk fel kívánságainkat Isten előtt. Elmondhatjuk, de jó, ha ugyanakkor már ki is engedjük a kezünkből, és azt mondjuk, ha tetszik, ha te is így akarod, ha előtted is így kedves. Úgy adja meg Isten, mert az mindig jó, ahogy ő gondolja. Az ő gondolatai magasabbak a mi gondolatainknál. Az az ember, akit Isten eszközként használhat az ő városának, az ő országának építésében, az ilyen ember, mint Nehemiás is volt, kér, amire Isten megvilágosította, de ugyanakkor el is engedi, mert tudja, hogy az ügy az Úré. Nézzük meg tovább, hogy milyen volt Nehemiás Isten embere. Mikor megérkezett, 3 napig pihent, és azután egy éjszaka elindult kevés kísérettel, hogy végignézze Jeruzsálem kőfalát. Végignézze, hogy hogyan is áll, mit kell tenni, mi a legszükségesebb, mennyi a munka, mi kell hozzá. Fel kellett mérni, és egy magyarázatként hozzáfűzi, hogy nem jelentem meg senkinek, sem a főembereknek, sem a munkásoknak, senkinek nem jelentette meg, hogy mire indította őt Isten a rajta nyugvó kegyelme szerint. Tehát nem úgy volt, hogy hazament Nehemiás, megérkezett Jeruzsálembe, összehívta a főembereket és programot hirdetett, hogy na ide figyeljetek. Én azért jöttem, hogy fel kell építeni Jeruzsálem kőfalát, aztán elvárom tőletek, hogy mindenki úgy csinálja, hogy én mondom. Nem. Isten szolgái soha nem így lépnek fel. Az Úr Jézus Krisztus is, mint Isten szolgája, úgy van róla megírva, hogy nem kiált és nem lármáz és nem hallatja szavát az utcán, és hogy nem neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Nem jelentette meg senkinek, mert Isten munkatársai csendben és alázatosan dolgoznak. Tudják, hogy az ügy az Úré, és az ügy nem úgy megy előre, ha nagy dobra verjük, és sok ember belefog abban munkába, és valaki ott áll, testi erővel és testi értelemmel szervez, hanem az Úré az ügy. Ő alázatosan ott volt, és nem volt diktátorként elvárta, hogy úgy csinálják, ahogy mondja, amit mondott, minden csak kérés volt. De még a kérés előtt is maga járt jó példával elől. Azt mondta, hogy gyertek, építsük fel Jeruzsálem omladékait, hogy ne legyünk tovább csúfok, ne legyünk csúfjára az egész világnak, hogy lerontatott Jeruzsálem kőfala. Én azért jöttem, és azt fogom tenni, és gyertek, segítsetek, építsük fel együtt. Hát gondolom, hogy az otthon levő főembereknek ez részben megszégyenítő volt, hogy ők otthon voltak már jó ideje, és senkinek vagy eszébe sem jutott, vagy nem mert hozzáfogni, hogy megépítse Jeruzsálemet. Idegenből kellett jönnie egy embernek, aki ehhez hozzáfogott, és az biztos, hogy amikor valakit Isten használ, Isten eszköze, senkit nem akar megszégyeníteni, mert ő alázatos, de amit Isten rajta keresztül végez, az megszégyenítő. Istennek nem sok emberre van szüksége, nem nagy testi erőre van szüksége, és nem nagy szervezőkészségre, és nem nagy értelemre, hanem Istennek olyan emberre van szüksége, aki tudja, hogy kegyelemből él. Engedelmes és hűséges emberre van szüksége, és Istennek egy is elég, ha az engedelmes és hűséges. Kedves Mária Rádió hallgatók, innen folytatjuk. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-ig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02-59-420-777, illetve a 03-59-420-777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

Drága gyermekek! A nyugtalanság, az önzés és a bűn szele sok szívet elragad, és a békétlenség a pusztulás felé viszi őket. Ezért arra hívlak titeket, kicsi gyermekek, hogy térjetek vissza Istenhez és az imához, hogy jól legyetek szívetekben és a földön, ahol éltek. Szeretlek titeket, kicsi gyermekek, és ezért nem fáradok bele, hogy a megtérésre hívjalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. április 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a tisztelettel és szeretettel köszöntjük kedves hallgatókat nemzetünk egyik legnagyobb kegyhelyéről, Csíksomlyóról. 14 óra 42 perckor fogadjuk az önök imakéréseit.
1: Csatlós Éva,
2: Bogos Balázs
0: és Oltán Szabó Hunor.
2: Szeretettel várjuk hívásaikat a 0259 420 555-ös telefonszámon, vagy a 0359 420 555-ös telefonszámon, továbbá szöveges üzeneteiket is a 0758 420 555-ös telefonszámon.
0: Egyéni szándékaink mellett imádkozunk együtt a pápáért, püspökeinkért, beteg papjainkért, a kántorokért, keresztények egységért, katolikus anyaszent egyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, a betegekért, a bajban lévőkért, keresztény családokért, szenvedélybetegekért, úton lévőkért, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben lévőkért, önkéntesekért, munkatársakért, a Mária Rádió adományozóért és támogatóért.
1: A füzetünkbe fejezett imakéréseket igyekszem olvasni. A rózsafűzért felajánlom testi-lelki gyógyulás és szabadulásért, a Mária Rádióért, a világ békéért, Erzsébet tart velünk az imába. Felajánlom édesapám gyógyulásáért, gyermekeim megtéréséért, a zarándokokért, akik részt vettek a csíksomlyói pünkösdi búcsún.

0: Még mindig a füzetből olvasom, a rózsafűzért felajánlom a családom egészségért, békességért, gonosz távozásáért, unokáim gyógyulásáért, a nővérem fájdalmainak enyhüléséért hallgassa meg a Jóisten. Felajánlom a családért, unokáimért és a halottaink lelki nyugalmáért. Imádkozom önökkel a szüleim és a férjem örök nyugalmáért, családi békességért, unokáim jó tanulmányi eredményeiért. Hedrick család élő és elhunyt tagjaiért ajánlom imáimat. Olá Erzsébet lánya, Beatrix, Ildikó Emőke, barátnőm Bözsi és a szomszédasszonyom, és egy jó atya gyógyulásukért imádkozom, Jézusom, bízom benned. Az irgalmasság rózsafűzért felajánlom a családunk minden tagjáért, és mindazon kegyelmek elnyeréséért, amire szükségünk van, valamint elhunyt szeretteink lelki üdvükért. Az irgalmasság rózsafűzérét felajánljuk a szeretett férj, édesapa, nagytata, testvér, rokon, szomszéd és szerető, rokon Szőcs Sándor lelke üdvér, halálának 6. hetében a drága jó mennyei atya fogadja jóságos lelkét, az ő országába az angyalok őrizzék örök álmát szeretteit Csíkszent Mihályról. A rózsafűzért felajánlom a családom egészségére, békességére, szeretetére, hitünk megerősödésére és a hozzánk tartozó halottak lelki üdvér. Felajánlom édesanyámnak jó orvosi eredményeiért, gyógyulásért és az orvosokért, minden beteg testvérünkért. Önökkel imádkozom a családom egészségért, szeretetért, békességért, egyetértésért. Imádkozik értük édesanyjuk Vas Gizella. És betelefonálót köszöntünk, aki időközben letette, de még mindig van olvasnivaló, de itt is van a betelefonáló.
1: Köszöntjük, halló. Szeretettel, halló!
2: Én szeretnék ezt a zima felajánlani Bartis Eszter és Bartis Ibolyai, aki a Csíkszent Királyi temetében nyugszolok.
1: Köszönjük szépen hívását, Jóisten hallgassa meg kéréseit!

0: Még mindig a feljegyzett imakéréseket olvasom, a héten elhangzó rózsafüzérimákat, szentmiséket szeretném felajánlani saját magamért, környezetemben élő emberekért, gyógyulásé, jó eredményekért, idősekért, betegekért, a Mária Rádió minden munkatársáért, adományozójáért, önkénteseiért, a Rózsafüzér Társulat csoportért, minden ima csoportért, Erzsikért, Matildért, Gabrielláért, a világbékért, és egy segítségért. Hála és köszönet minden kapott kegyelemért kérem továbbra is az égiek segítségét. Imádkozom drága jó szüleim lelki üdvükért, a család összes halottaiért és a tisztító tűzbe szenvedő lelkekért, Tankorozván Jánosért, Gáborért, Szabó, Simon, Domokos és a Rácz család elhunytjainak lelki üdvükért. Isten fizesse, valamint elhunyt szeretteinkért, Isten fizesse. Ezt a rózsafűzért kérem, minden beteg babácsi testi és lelki gyógyulásukért egy önkéntes tart velünk. A mai rózsafűzért felajánljuk a Csíkszentléleki Egyházközség összes híveiért, a három ima csoport megmaradásáért, tagjaiért, testi-lelki betegekért, fiatalokért, családokért, idősekért, lelki megtisztulásért és az egyházközségünk vezetőiért, hálából mindenért a skapulári ima csoport Csíkszentlélekről.
1: Kedves betelefonálót köszöntünk nagy szeretettel. Haló!
2: Igen.
1: Köszöntjük szeretettel.
2: Szeretesség az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Az irgalmasság rózsafüzérét felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, és a három testi lelki gyógyulásáért, halottaim lelki küzdéért, a világ békéért, unokáim gyógyulásukért, három fontos szándéka. Köszönöm szépen, meghallgattad. Dicsértesség az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökkel meg köszönjük szépen hívását, jó Isten hallgassa meg.
3: Szöveges üzenetekből igyekszem olvasni. Drága jó Istenem, segíts meg családomat, adj egészséget és szerencsét a családunkban, és hogy a fiam jó munkát találjon, ezért imádkozom. A mai rózsafűzért felajánlom szüleim lelkük üdvéért, testvéreimért, Attiláért, családomért és egy sikeres vizsgáért Isten fizesse. A mai rózsafűzért és az összes imád felajánlom testi és lelki fiú felgyógyulásomért, bűneim megbocsátásáért, a Mária Rádió fennmaradásáért és szüleim gyógyulásáért. Lajos voltam Svájcból. Ezt a rózsafűzért felajánlom saját magam gyógyulásomért és a kislányomnak gyermekáldásért. Köszönöm. Ezt a rózsafűzért fel szeretném ajánlani szüleimért. Köszönöm mindenki imáját. Ezt az imát drága férjemért, Nagy Lajosért ajánlom fel, aki ma 6 hete távozott az élők sorából. A Jóisten nagyon örök nyugodalmat és az örök világosság fényeskedjék neki. Felesége és a család minden tagja imádkozik érte Csíkszent királyról.
1: Kedves betelefonálót köszöntünk nagy szeretettel. Haló!
4: Köszönjük a Jézus Hicsus!
1: Mindörökké, amen!
4: A rózsafűzés a férjemé, anyósomé, apósomé, szüleimé, testvéremé, a gyermekeimé. A Jóisten segítsen meg, hogy jó legyen az eredmények. Magamé, az unokáim, és mindenki a családban, és a világ békéje, és a Mária Rádió fennmaradásai. Köszönöm szépen, Zézus.
1: Mi is köszönjük szépen, jó Isten, hallgassa meg kéréseit.
3: Felajánlom ezt a rózsafűzért hálából a kapott kegyelmekért, az idegenbe dolgozó gyermekem nehéz helyzete megoldásáért. Jézusom, bízom benned, egy édesanyja tart velünk. A rózsafűzért felajánlom Lukács Géza és Kuka Marika gyógyulásáért. Jézusom, bízom benned. mai nap imáit és szentmiséit felajánlom önökkel együtt imádkozva a beteg férjemért, Tankó András Sárik, aki 7 éve örök álmát alussza, és Tankó Sándor ért, aki 6 hónapja költözött az örök hazába, a Gyimes Felsőloki temetőben nyugszik, Isten nyugtassa békében.
1: És egy kedves hallgató van a vonalban, köszöntjük szeretettel.
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, én is felajánlom ezt a mai rózsafüzét, s a szentmisét, a szűzanyának a tiszteletére, s az ő szent fiának, és még ajánlom a családomért, a betegekért, az én betegségemért, minden jótevő, a jóakaratú emberért, a családom, a unokáimért, önökért is, hogy ne szűnjen meg soha a Mária Rádió, és közös halottjaimért, s a békéért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse, hogy meghallgattak.
1: Köszönjük szépen hívását, jó Isten hallgassa meg kéréseit.
3: Imád szeretnék kérni a rám bízottakért, az elhunyt szeretteimért, Péter család megtéréséért, Szabó család, Vil család és Kriszbai család megtéréséért, és imáim meghallgatásáért. Köszönöm szépen! Ezt a rózsafűzért felajánlom a családom milényes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, a gonosz távozásáért, bűneink bocsánatáért, Jézuson bízom benne, de egy mindennapos hallgató hidegségről tart velünk. Imád kérek, fiamért Isten fizesse. Ezt a rózsafőzért felajánlom családom testi lelki gyógyulásáért, a gonosztól való megszabadulásért, bűneink bocsánatáért, hitünk megerősödéséért, minden gondunk megoldásáért, valamint a szűzanya szándékára, Tünde volt velünk. Felajánlom ezt a rózsafőzért minden beteg gyógyulásáért, Péter voltam Szovátáról. Gyermekeinkért, az élőit kegyelméért, és hogy rendeződjön az életünk Isten akarata szerint, ezért imádkozik egy édesanya.
1: Kedves hallgató van a vonalban, köszöntjük nagy szeretettel.
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
4: Ezt az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom Gárgály Emese lelke üdvéért, és Lőrinc Miklós Lajos bácsi lelke üdvéért, és Bot Lajos bácsi lelke üdvéért, valamint minden élő és elhunyt bácsiért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen, jó Isten hallgassa meg kéréseit, tartson velünk!
3: A lányom gyógyulásáért ajánlom fel ezt a rózsafűzért, Isten fizesse. Ezt az imát fölajánlom fontos szándékokért, köszönöm szépen. Hálából a szűzanyának ajánlom fel ezt a rózsafűzért, minden kegyelemért, köszönöm szépen. Erőért, egészségért, lelki békéért, békességért, segítő kegyelemért, Isten akaratában való megmaradásért, magamért, élő és elhunyt szeretteimért ajánlom fel ezt a rózsafűzért, egy édesanya tart velünk. Az elhangzó imákat és szentmiséket felajánlom testvérem gyógyulásáért, gyermekeimért, anyukám gyógyulásáért, magam gyógyulásomért, a Mária Rádió fennmaradásáért, minden betegért, és menyemnek gyermek áldásért, Udvarhelyről tart velünk Margit. A szentmiséket és rózsafűzéreket a héten magukkal imádkozva felajánlom unokám vizsgájáért, szüleim és testvéreim nyugalmáért, békéért, a Mára Rádióért, fiam jó útra téréséért és a család egyetértéséért. Köszönöm szépen!

Szüzanyám, segíts meg családomat minden nehézségben, légy velünk, két fiamnak, ad, hogy tisztán lássanak, és kísérd utaikon. Egészségben, békében, hallgass meg értük mondott imáimat, egy édesanyja tart velünk.

elmondjuk még egyszer telefonszámainkat 0259 420 555, illetve 0359 420 555, SMS számunk 0758 420 555. Még van 3 perc a műsoridőnkből, szeretettel várjuk hívásaikat.

0: kedves hallgató van a vonalban, köszöntjük nagyon szeretettel. Haló!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké.
1: Ezt a mai irgalmasság rózsafüzét és a mai szentmisét szeretném felajánlani elsősorban családom egészségért, békességért, a szűzanya oltalmáért, édesapám jó egészségéért, minden hozzám tartozó jó szándékú ember, hogy a Jóisten segítse meg, akik egy kicsit is szeretettel és tisztelettel viszonyulnak hozzám, valamint a halottaimért, akik a csomagközi temetőben nyugszanak drága édesanyámmal és nagyszüleimmel együtt, a Mária Rádió összes dolgozójáért, a Máriától sikereért és önökért. Egy áldott délután kívánok önöknek, csomagközölt voltam, Erika. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Köszönjük szépen, Jóisten, hallgassa meg kéréseit, tartson velünk az imádságban.
2: Kedves hallgatóink, ezen el is járt az ima szándékok fogadására szánt időnk. Imáruk kulcsoljuk a kezünket, kérjük az irgalmas Jézust kéréseink meghallgatásáért. A Csíkszent Lélek is kapulári ima csoport tagjait köszöntjük a körünkbe, akiknek a vezetésével imádkozzunk az irgalmasság órájában minden elhangzott szándékra. Külön betegeink gyógyulásáért hallgassa meg a Jóisten mindannyiunk kérését. Műsorba voltunk
3: Oltán Szabó Hunor,
0: Bogos Balázs
2: és Csatlós Éva. Áldott szép délután, kedves mindannyiuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.

0: világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért

0: világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz

0: Érettünk.
1: Legirgalmasabb Jézus, aki könyörületes vagy irántunk, és megbocsájtasz nekünk. Ne nézd bűneinket, hanem bízalmunkat, mellyel végtelen jóságodhoz járulunk. Védj fel bennünket, legirgalmasabb szíved hajlékába, s tarts örökké ott minket. Könyörgünk hozzád, szereteted által, amely az Atyával és a Szentlélekkel köt össze téged.
0: Amen.
1: Uram, hallgasd meg könyörgéseinket.
0: És a mi kiáltásunkat.

0: Vannak előtte.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mária Rádió, egy fénysugár a lelkednek.

0: Máriaton az Erdélyi Mária Rádióért.
1: 2017. október 26 és 29-e között.
2: Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat reggel 8 és este 8 óra között a következő telefonszámok egyikén.
0: 0259 420 777
1: valamint 0359 420 777.
3: Segítsünk, hogy a szűzanyas

Dicsértessék a Jézus Krisztus, Karácsony Tibor az Erdély Mária Rádió műsor igazgatója. Nagy-nagy szeretettel köszönt minden kedves Mária Rádió hallgatót a ma gyönyörű szép vasárnap délelőttjén. Felhívjuk a kedves hallgatóink figyelmét, hogy ma van az utolsó nap a Mariaton alkalmával. Az adományvonalaink továbbra is működnek. A következő számok egyikén jelenthetik be a kedves hallgatóink, adakozóink, adományozóink a úgymond adományaikat. A 0259 420 777, illetve 0359 420 777. Kedves Mária Rádió hallgatók, magától értetődik, hogy a nagy lelkű adás elkötelezett hívének kell lennünk. Sajnos gyakran előfordul, hogy a sáfárság területén kitűzött nagy ívű céljainkat úgy értékelik, hogy egy közösségnek csak az ember pénze kell. Nagyon sokszor találkozik a pap a plébános a szolgálata ideje alatt ehhez hasonló negatív hozzáállással. Nem egyszer az egyházközségi tagok, úgymond a keresztény hívek úgy szólnak, hogy olyan véleményekkel vannak, hogy olyan, mintha ez egy feneketlen zsebbe öntenék a pénzt, hogy minél többet adsz, annál több kell nekik. Hát elképzelhető, hogy nem túl bátorítóan hat ránk ez a lélekemelő megjegyzés. Viszont mindig úgy gondolom, hogy a pozitívumokról kell beszélnünk. Van egy olyan téma például, hogy a sáfárság, van egy ilyen mondat. És az egyik konferencián mondta el az egyik előadó ezzel kapcsolatosan, hogy nem azért adunk, hogy kapjunk. Azért adunk, hogy kapjunk, hogy ismét csak adhassunk. Amikor ezt úgy hallottam, és több más kollégám is, én úgy éreztem, hogy egy újabb fény gyúlt fel bennem. Tehát Isten arra akar használni bennünket, hogy áldását mások felé közvetítsük. És nem egyszer beszéltem a második korintusi levélről, a 9. fejezet 7. versében, amikor a közismert szentírási részletet szoktam mindig mondani, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az itt jókedvűként fordított kifejezés igazi jelentése igazából, ha lefordítjuk az eredeti nyelvről, az azt jelenti, hogy vidám, vicces. És képzeljük el, kedves hallgatóim, hogy Isten a vidám és a vicces adakozót szereti. Ez az igazság fel kellene, hogy villanyozzon bennünket. Adakozás témában nem először beszélek, de úgy érzem, hogy ez az, amely őszintén lelkes hozzászólást eredményez. Azt mondta szintén egy másik előadó, hogy amikor hallotta ezt a szentírási részt, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten, ez olyan volt, mintha ha nem is az adakozásról szólt volna. Tehát rájöhetünk ebből is arra, kedves hallgatóink, hogy az adakozás egy élvezhető dolog. És amikor nem csak beszélünk róla, hanem cselekedetté is váltjuk, ez élvezhetőnek kell lennie. A saját bizonyosságodat soha senki nem kritizálhatja. És hogyha te bebizonyosodtál arról, hogy neked adományoznod kell, ha szeretettel beszélsz is róla, akkor valami nagyon érdekes dolog fog történni. Ugyanis példaképe lehetsz ezáltal nem csak a hallgatóknak, a hallgató társaidnak, hanem egyszerűen azoknak is, akik körülötted élnek. Mert hit által még azok is jobban megerőltetik majd magukat és adakozásukat,
akik egyébként mindig is ellenálltak az adakozásnak. Természetesen, hogy nem heti adakozásról beszélünk, nem egy új szolgálati kezdeményezésnek a támogatásáról, nem erről van szó. Egyszerűen egy egységről van szó. Arról az egységről beszélhetünk, amely akkor alakul ki, amikor a Mária Rádió hallgatói minden tagja adakozik a rádió fejlődéséért, fennmaradásáért. Így tehát egy egység alakul ki, egy körforgás, és ezáltal az adakozás egy szolgálattá is válhat. Kedves Mária Rádió hallgatók, a keresztény embernek semmiképpen nem szabad abba a csapdába esnie, hogy a képességeit, csak a képességeit, úgymond az intellektusát tekintse a saját forrásának. A Szentírásban egyértelműen olvasunk arról, hogy Isten erőt ad a gazdagodáshoz. Ez egyben azt is jelenti, hogy nem a pénz, a képesség, az értelem, az intellektus, a jövedelmünk forrása, ezek csupán eszközök, melyek segítségével Isten az áldásokat, a forrás az áldásokat biztosítja. Szükségleteinket mindig Jézus Krisztus gazdagsága szerint tölti be. Az anyagi erőforrásokat atyai gondviselésbe célba juttatásának földi rendszereként használja fel. Ha az ő mennyei bőségét akarjuk megtapasztalni, akkor előbb meg kell látnunk, hogy minden áldásnak ő a forrása. És ha Isten tekintjük a forrásunknak, akkor a gazdag kifejezés is más megvilágításba kerül. Sőt, ez a megközelítés fel is szabadít bennünket arra, hogy mindannyian gazdagok lehetünk. Amikor Pál apostol a korintusiakhoz írt híveinek, forgatjuk a szívünkben, és erről már beszéltünk az elmúlt műsorokban. Vagy aki pedig magot ad a magvetőnek, és eledelül kenyeret, megadja és megsokasítja a vető magotokat, és megszaporítja az igazságotok gyümölcsét. Így mindenben meggazdagodtok a teljes tiszta szívűségre, amely általunk hálaadást szül Isten iránt. Mindez olvasható a II. Korintusi Levél 9. fejezet 10-11. versében. Kedves Mária Rádió hallgatók, Isten országában az igazi gazdagság és a bőkezűség között szoros összefüggés mutatkozik. A legtöbb ember úgy gondolja, hogy akkor beszélhet jó módról, ha sok pénze van. Nem, a valódi gazdagságnak semmi köze nincs a bankszámlánkon található pénz mennyiségéhez. Már abban a pillanatban gazdagok vagyunk, amikor a szükségleteinket fedezni tudjuk, és még másnak is jut. Ha így nézem a dolgokat, akkor könnyebb hálásnak lennem, amikor a saját autómban ülök, meleg vízzel zuhanyozom, vagy esetleg éttermekben ebédelek. Gazdag vagyok, hiszen ezek mind arra utalnak, hogy több jut nekem, mint amennyire a megélhetéshez szükségem van. És ebből a szemszögből nézve mindig van olyan rész, amit visszaadhatunk Istennek. Visszaadhatunk a társadalom felé irányuló szolgálaton keresztül, vagyis a Mária Rádión keresztül. És ebben Isten ígéretét is megtaláljuk. Ha adunk neki, ő anyagi lehetőségeinket a jövőben még nagy lelkűbbé teszi. Van egy másik sikeres keresztény üzletember, aki nagyon sok házas párt tanácsolt komoly pénzügyi nehézségekben. És amikor ezt a keresztény üzletembert pénzügyi probléma megoldása érdekében felkeresték, azzal a feltétellel egyezett bele a segítségnyújtásba, hogy minden megkeresett bizonyos összegnek a 10%-át felajánlják az Istennek. És az illető elmondása szerint a feltételt elfogadó minden egyes házas pár helyreállt anyagilag, és ezen felül még jót is tehettek Istenért. Hát ez egy fantasztikus eredmény.
Lukács evangéliumában olvashatjuk a 6. fejezet 38. versében: adjatok, és nektek is adnak. Jó megtetézett mértékkel adnak öletekbe, mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek vissza nektek is. És hadd szögezzem le itt mindjárt, a bővelkedés szélsőséges tanításait azt ellenezni kell, és ellenzi is az egyház. De ettől függetlenül a Szentírás igenis azt állítja, hogy Isten megjutalmazza a hitünket. Erről olvashatunk a zsidókhoz írt levélből. És ebbe beletartozik az engedelmes adakozás is. Jézus arra hív, hogy csatlakozzunk bele Isten gazdasági rendszerébe. Az Isten nagy lelkű gondviselő. Így tehát arra kell tanítsuk az embereket, hogy ne féljenek az adakozástól. Nagyon sokan azt gondolják, hogy materialista gondolkodásmód abban hinni, hogy ha én pénzt adok Isten munkájára, akkor ő majd megáld engem anyagilag. Valójában az az igazi materialista gondolkodásmód, ha azt tartom, hogy a pénzkeresetem forrása a saját készségemben, ügyességemben keresendő. A szellemi ember abban bízik, hogy Isten rá árasztja az áldását, és az élethez szükséges valamennyi erőforrással ellátja, és ennek megfelelően engedelmeskedik is neki. A Galatákhoz írt levélben, a 6. fejezet és a 7. versében, és a 2. Korintusi levél 9. fejezet 6. verse alapján egy okokozati összefüggést tárhatunk fel a között, hogy mit adunk oda, és mit kapunk érte viszonzásul. És az alapelv bármilyen területen működik, függetlenül attól, hogy éppen pénzről, barátságról vagy hitről beszélünk. Ha valaki Isten áldására vágyik egy adott területen, akkor pont ezen a területen kellene olyasmit tennie, ami mások számára áldás. Isten maga lesz az, aki a folyamaton végigvezet. Bátran taníthatunk hitünknek erről a területéről, mert ő gondoskodik a vetés gyümölcséről, és akarata teljesülni fog. Nem azért vállal garanciát ennek az alapelvnek a működésére, hogy az emberi önzés tüzére öntsön olajat, hanem azért, hogy ezen keresztül is a hitünket erősítse, és céljai megvalósítására munkatársi kapcsolatra hívjon meg bennünket. Kedves Mária Rádió hallgatók, Isten azt szeretné, ha minden egyes alkalom a belé vetett bizalmat erősíteni, amikor pénzzel van dolgunk. És hadd használjon fel téged is a bőkezű adakozás a bölcs befektetés bátorítására. Vezesd rá saját magadat és a körülötted lévőket, hogy a sáfárság az nem valami elhordozandó teher, hanem egy valódi kaland túra a szerető Istennel. És ha segítünk az adakozásunkban másoknak növekedni, akkor ezzel a hitükben való növekedést segítjük elő. Isten pedig az ilyen hittel megváltoztatja a világot. Kedves Mára Rádió hallgatók, tehát ilyen lelkülettel biztatom továbbra is önöket, hogy a mai nap folyamán próbálják megnyitni a szívüket, a lelküket, próbáljanak Istennek adni, nem csak a feleslegükből, és próbálják meg Isten üzenetét támogatni, vagyis a Mária Rádiót, hogy továbbra is a Szűzanya segítségével az örömhírt tovább tudjuk vinni minden ember szívébe és lelkébe. Az adományvonalaink továbbra is működnek, az önkénteseink a nagyváradi stúdióban várják az önök bejelentett adományainak az értékét, vagy a körzeti stúdióba az önkénteseknek, vagy az körzeti stúdiókhoz be lehet vinni, átadni. Ugyanakkor megköszönjük már előre is azoknak a hallgatóinknak az imáit, akik otthonról hallgatnak bennünket, ágyba fekvő betegek szenvednek, anyagilag nem tudnak segíteni, viszont imájukkal
a háttérimákkal nagyban is hozzájárulnak ahhoz, hogy a mariatonunk sikeres legyen. És kedves Mária Rádió hallgatók, végezetül hallgassanak meg egy verset. Fogadják nagy-nagy szeretettel. Tibor atyát hallották, dicsétessék a Jézus Krisztus!

Ha lenne egy-két millióm, vagy kihúznák a sorsjegyem, nem kéne nekem mondani, hogy szívem kezem jót tegyen. Száz ezreket szétosztanék, meg se kottyanna, hogy adok. Maradhatna nékem még elég, de így, hisz oly koldus vagyok. Így szól a zsugori rossz szívem, s a mellem zord vad sarkvidék. S tudom, ha százszor annyi van, a százszor annyi sem elég. S tudom, hogy nincs olyan kevés, miből ne jutna másnak is. Mert csoda ez bár, de igaz, hogy vezethet vakot vak is. S egy pillér több, mint millió, mit tévedésből átkezed, legbőkezűbb adakozók, a bibliai özvegyek. Jaj néked, te soppánkodó, akárhogy is szorongatod, Isten a bankóidba markol, s elvesz majd egy helyett hatot. Mert Isten tudja, hogy mi kell, s nem hagy nálam fölösleget. Nem adtam, hát elvette ő, s tán még kamatot is szedett. De jut, s marad is a hamuszáj, ó, én vak önző jég eszem, hát nem jobb adni örömest előre, önként, szívesen? Időt, erőt, pénzt és ruhát, vigasztalást és kenyeret. Jöjj, szállj szívembe, isteni lemondás, jóság, szeretet. Hatékozójak boldogan, gyermek nábobként könnyedén, ne vigyen kényszer lemondásra gyógyszer, baleset, szenvedély. Jobb adni másnak, így tudom, szegényen is gazdag vagyok, s láthatom, ahogy sok borús szem hálás örömmel felragyog.

nem igaz, hogy az élet rút, kegyetlen. Sok öröme van, elveszíthetetlen. Van öröm, amely mindörökre tart, nem árt neki se szó, se tűz, se kard. Se fagy, se szélvíz, átok vagy nyomor, mitől a világ oly sokszor komor. Van öröm, amely soha nem apad, s ez az öröm, add másoknak magad. Míg élsz, magadat mindig adhatod, adj szót, vigaszt, ha van falatot, derűt, tudást vagy békülő kezed, mindez tiéd. Vesd másba, s nézheted, hogy nő vetésed, hozva dús kalászt, s meggazdagítva lelked asztalát. Csoda történik, minél többet adsz, te magad annál gazdagabb maradsz.

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-éig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02 59 420 777, illetve a 03 59 420 777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

0: Szeretettel köszöntöm a vonal túloldalán Farkas Veronika művészettörténészt, a Komáromi Limes Galéria igazgatóját, rádiónk önkéntesét. Kedves Veronika, köszönöm szépen, hogy elfogadta a felkérést erre a párperces beszélgetésre.
1: Jó napot kívánok mindenkinek, szép napot! Igen, hát nagyon fontosnak tartom a Mária Rádió tevékenységét mindenféle szempontból. Egyrészt annak idején, évekkel ezelőtt, amikor indult, akkor már bekapcsolódtam a munkájába, különböző fórumokon, különböző témakörökben nyilatkoztam, de most talán arról kellene beszélnem, hogy mennyire fontos az, hogy az emberek tudatában benne legyen, hogy a Mária Rádió tulajdonképpen egy önkéntes rádió. Gyakorlatilag a hallgatóság adományaiból létezik, él. Rengeteget beszéltünk már arról, hogy mennyire fontos ez azoknak az embereknek, akik egyedülállóan otthon vannak, és a rádió partnerükké válik, amikor imádkozni kezdenek, vagy mondják a rózsafűzért, vagy szentmisén vesznek részt, vagy valamilyen elmélkedést, valamilyen bibliai magyarázatot hallgatnak végig. Szóval számtalan olyan fóruma van a Mária Rádiónak, hála Istennek, amivel azt az igényt tudja pótolni, ami más médiákban hiány.
0: Kedves Veronika, ön ugye több műsort is készített nálunk, illetve hát a rajzpályázatunkban is aktívan vett részt. Mit gondol, milyen kulturális hatással van, akár Komárom, akár a szélesebb körben a felvidéki magyarság számára?
1: Rendkívül fontos. Ez a tevékenység ugyan nem kifejezetten a rádió profiljába illik bele a rajzpályázat, és mégis az átvitt értelmű, ha végig gondolja egy pedagógus, vagy egy szülő, vagy egyáltalán egy felnőtt ember, hogy hogyan alakul, formálódik a gyermek lelki világa, annak egy nagyon fontos összetevője a készség, tehát az éneklés, nyilvánvalóan, és a rajzi készség is, az elméjét, a mobilitását, a kreativitását annak a gyermeknek rendkívül gazdagabbá teszi azzal, hogy egy nagyon aktív feladatot kell megoldania. Hiszen mindazok a témák, amiket a Mária Rádió adott évben, immár ebben az évben 5. alkalommal megrendezett, tulajdonképpen azokhoz az eseményekhez, kulturális eseményekhez, évfordulókhoz köti a témákat, amiket meg kell valósítani különböző képzőművészeti formákban, amikre oda kell figyelni, amiről tudnia kell a gyermeknek, tudnia kell a szülőnek, tudnia kell az egész kulturális közvéleménynek. Tehát a Mária Rádió attól függetlenül, újra jelzem, hogy nem a profilja egy rajzpályázat lebonyolítása, megszervezése, ráadásul maga az a tény, hogy tulajdonképpen különböző egészen óvodáskortól, középiskoláskorig, sőt a művészeti alapiskolák és a speciális iskolák növendékeit is belevonva, pedagógusok is várják, örömmel fogadják a dolgokat, mert például hittanórákon, etikaórákon, magyar órákon, egyáltalán bármilyen oktatási fórumon lehet ezekről a dolgokról beszélni, és az ügyes tanító ezt ki is használja. Ezt hangsúlyozni szeretném, hogy a rajzpályázat tulajdonképpen ad egy óriási lehetőséget arra, hogy a mai világban annyira kevés a példa, a példa, akit követni lehet, tisztán emberségből, emberszeretetből, szeretetből, szépségből, szóval abból az igaz magatartásból, amit az az ember végbevitt az élete folyamán. Azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon nagy jelentőséggel bír a Mária Rádiónak ez a tevékenysége, mert hiszen nem csak lokális, hanem országosan van jelentősége a rajzpályázatoknak.
0: Végezetül engedjen meg egy személyesebb kérdést. Ugye ön itt nagyon gyakori vendég. Van-e olyan pillanat, amire nagyon-nagyon szívesen emlékszik vissza? Mi köti leginkább ide önt személyesen, mint Farkas Veronikát a rádiónkhoz?
1: Igen, hát emlékszem, a kezdetén volt egy nagyon aktív csapat a Valéria nővérrel, és egy másik civilben élő szerzetes nőnek a kezdeményezésével. Tulajdonképpen a kultúránknak, a művészeti kultúrának, a templom belsők, a díszítésnek, egyáltalán a képi ábrázolásnak a fontosságát akartuk megtalálni és továbbítani a hallgatóság számára, és akkor rengeteg nagyon szép dolgot tudtunk össze, az ünnepekre való fókuszálás, a versek behozatalát, a különböző zenei momentumok, az életre vonatkozó, az adott személynek az életére vonatkozó életrajzi adatok, és odafigyeltünk arra is, hogy különböző hangokon jelenjenek ezek meg, tehát nem mindegy, hogy egy elbeszélésben az különböző fontosságú szakaszokat kimondja, és milyen hangnemben. Eszembe jutott a Hédi testvérünknek a nevét akartam mondani az előbb, tehát ő is ehhez a társasághoz tartozik. Igen, akkor azok voltak olyan, volt egy Eszterházi műsor, ami mindnyájunkat megrázott. Folytak a könnyeink, amikor csináltuk a felvételeket ezt, sőt, de többször előfordult ez, hogy annyira mélyen hatott bennünket mind az, ami elhangzott, és amit továbbítottunk, hogy ez örök élmény az én számomra is, meg a többiek számára is, ez minket mindig összeköt.
0: Kedves Veronika, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, és mindezt megosztotta velünk.
1: Nagyon szívesen. Isten áldjon benneteket,
0: Isten
1: és nagyon.
0: Veronika.
1: Igen, minden jót, viszont hallásra.

0: A következő néhány percben Hegedűs Hajnalkával fogunk beszélgetni, aki tulajdonképpen egészségügyi nővérke volt korábban, ugye most nyugdíjas, illetve a gyógyulás kapcsán személyes tapasztalattal is bír. Kedves Hajnalka, nagyon szépen köszönöm, hogy megosztja velünk gondolatait.
1: Igen, én köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhetek róla, ha bár kicsit azért, ha visszamegyünk abba az időszakba, nem olyan könnyű a helyzet, nem volt könnyű helyzet, amikor nem számít az ember, hogy olyan dolgok jönnek valójában tényleg, amire nem számít, és nagyon nehéz, de próbálja, így mondjam, a Jóisten segítségével az ember kap egy kis erőt, és tudja talán kezelni ezt a helyzetet. No, nem volt könnyű, kórházba is kikötöttem, és sajnos a helyzet olyan volt, hogy még mélyaltatásba is tettek. Meg volt a, hát nem is tudom, hogy mondjam, oka, célja, nem is tudom megmondani, szóval mindegy, ott az ember egy kicsit abba a mélyaltatásba, hát most mit mond az ember, látott a múltból is, jövőből is valamit, és leszűrte a tapasztalatot. Én nagyon-nagyon köszönöm, hogy akik tényleg abba az állapotomba eljöttek és meglátogattak. Lóránt atyának is külön köszönetem fejezem ki, mert ő volt. Igen, és hihetetlen, csak én akkor őt nem regisztráltam, ugye csak utólag tudtam meg, de nagy köszönet érte, mert az egy olyan segítség az embernek, hogy hihetetlen. És itt, ha már itt vagyunk, nagyon szeretném megköszönni mindenkinek, a keresztény testvéreimnek, akivel tényleg, hogy még templomba is járunk, hogy imádkoztak értem, mert megvolt az értelme, úgymond az egésznek. Én az 5. napon szinte újjászületve jöttem vissza, úgy éreztem, hogy el se hiszem, hogy a mélyaltatásból az én vagyok, csak néztem, hogy hol, és érdekes dolgok voltak, mikor hazamentem. Jó, azóta kicsit érzékenyebb vagyok, és sok mindent másképp látok, de érdekes módon, amikor aztán már találkoztunk az emberekkel a városba is, és oda jöttek hozzám, hogy te, hisz te haldokoltál, és a halálodból visszajöttél, én csak annyit mondtam. Nővérke voltam, ugye? Ezért azt mondom, talán odafönt a jó Istennél mindenki úgy döntött, hogy küldetésem van, hogy segíteni tudjak másokon. És tényleg az van, hogy nyugdíjas vagyok, de a mai napig is még azért mindig kérdeznek valamit, akár a betegséggel, akár mással kapcsolatban tudok segíteni, és tényleg családba, rokonságba, szomszédságba, ha szüksége van rám valakinek, akkor biztos, hogy megyek, és nagyon szívesen segítek, és ezt köszönöm a Jóistennek, hogy tényleg így adta meg nekem, hogy visszajöjjek és segíteni tudjak.
0: Nyilván ez egy nagyon mély személyes megtapasztalás lehetett önnek. Megkapta a betegek szentségét. Erre, mint említette, nem emlékszik, mivel ebben a mélyaltatás állapotában volt, de talán sokan vannak, akik félnek ettől valami miatt. Milyen bátorítást tudna adni, hogy ez nem valami végső rossz dolog?
1: Nem végső rossz dolog, hanem én szerintem nagyon-nagyon Isten segítségével ez nagyon befolyásolja még a betegségből való fölépülést is. Én szerintem.
0: Tehát elmondható, én hogy szerintem. Talán pont a betegek kenete az, ami meggyógyította önt?
1: Igen, és el tudom mondani, hogy nyilván a kenet is, és a Jóisten is odafönt, tehát azért vallás számomra már gyerekkoromtól nagyon sokat jelentett, és a mai napig is.
0: Egészségügyi nővérként az élete során bizonyára nagyon sok beteget látott már azelőtt. Voltak köztük hívők, nem hívők. A gyógyulás során, a betegség elviselésében kitűnt-e valami különbség a két csoport közt?
1: Érdekes módon, mikor arról volt szó, hogy betegek és gyógyulni szeret, azt mondták, hogy ők nem vallásosak, de mikor arra került a sor, hogy gyógyulni szeretnének, akkor meg voltam lepődve, hogy Istenről kezdtek meg az egyházról, meg mindenről beszélni, érdekes, és addig még azt mondták, hogy ők nem.
0: Tehát sokan épp a betegségük kapcsán kezdtek Isten felé fordulni, úgy
1: valószínű, látjuk. Valószínű, igen.
0: Könnyebben viseli az ember a különböző megpróbáltatást, ha már eleve van egy biztos Isten hite.
1: Én szerintem igen, mert annyira megbízik és szinte látja, hogy az az egyetlen lehetőség, ami segíteni tud. És az egy egész más, az természetesen, legalábbis az én számomra.
0: Hallgatóink egy nagyobb csoportja tartozik azok közé, akik vagy egészségügyi állapotok miatt nem tudnak már akár templomba menni, illetve ágyhoz vannak esetleg kötve. Őtőlük gyakorta halljuk azt, hogy a Mária Rádió úgymond a mencsvár, ami még úgy a lelki életet biztosítja számukra. Mariatont tart rádiónk. Hogyan buzdítaná a hallgatóinkat, hogy támogassák ezt a rádiót, illetve miért van szükség a Szűzanya rádiójára, illetve önt milyen szálak fűzik ide?
1: Engem olyan szálak fűznek, hogy tényleg annyira én valahogy úgy belém evődött az a vallás gyerekkortól kezdve, és én kivettem részemet a Mária rádióba régebben is, és tényleg azt mondom, hogy a betegségbe én tanácsolni tudom mindenkinek, sőt, hallom is, mikor azt kérdezik, hogy hova megyek, és én mondom, hogy templomba megyek, ők már nem tudnak menni, viszont hivatkoznak, hogy ők hallgatják a Mária rádiót, és hogy az a számukra egy nagyon nagy pozitívum és fontos dolog.
0: Kedves Hajnalka, én nagyon szépen köszönöm értékes gondolatait. Isten áldja, és még nagyon sok egészségben eltöltött évet kívánunk önnek.
1: Köszönöm a lehetőséget, és reméljük mindent megteszünk, és én nagyon bízok a jó Istenbe, és hiszek, és tudom, hogy ő segíteni fog. Köszönöm.
2: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 16 óra.

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-ig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02-59-420-777, illetve a 03-59-420-777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

Kérjetek és kaptok, keresetek és találtok, zörgesetek és ajtót nyitnak. Mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, a zörgetőnek ajtó nyílik. A nyári táborunkban nekem kellett a szentmisét bemutatni és természetesen emlékedéseket mondani, és tulajdonképpen fogalmam nem volt, hogy mire lenne szükség az ott levőknek, miről is beszéljek nekik. Ez az a helyzet, amikor azt szokták mondani, hogy se kép, se hang. És akkor imádkoztam, kértem az Urat, hogy segítsen, mutassa meg, hogy miről legyen szó. És amikor odértünk a tábor helyre, akkor egy belső gondolatot adott, hogy miről beszéljek. És azt is, hogy tulajdonképpen ne is prédikáljak, hanem sokkal inkább beszélgessek a gyerekekkel, az ifjúsággal Jézus szavairól. És ez ment minden nap. Mindig a következő napra adta az ő gondolatot, nem tudtam, hogy 10 napon keresztül miről kell beszélni, de mindig a következő naphoz adott egy gondolat, most erről legyen szó. És hogy milyen csodálatos az Isten, nekem eszembe nem jutott volna, hogy a gyerekeket arra kérjem, vagy azt mondjam nekik, hogy milyen fontos lenne átadni az életünket Istennek. Azt sem tudtam, hogy hogyan kéne ezt most velük tenni, mennyire képesek rá, de a 10. napra megérlelte bennünk ezt a szándékot, és amikor ezt én elmondtam, hogy aki szeretné, az átadhatja így az életét, felajánlhatja Istennek, akkor elég sokan voltak, akik vállalták, hogy ezt az imádságot elmondják. Ez nem volt más, mint Loyola Szent Ignácnak a híres imádságában, ő felajánlotta magát Istennek. Ez egy nagyon nagy ajándék volt Istentől, és nagy élmény számomra, ennek a részese lehettem.

0: István atyának, a török bálinti Szűz Mária bemutatása templom plébánosának gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.
1: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Timár Sándor, Asztik Ferences atya, a Csíksomlyói Kegytemplom igazgatója vagyok. Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre Isten iskolája című könyvét ismertetem. Múlt alkalommal a 8. fejezet ismertetésébe kezdtem bele, az emberismeret elemi leckéje a címe, innen szeretném folytatni. Ezzel a gyönyörű mondattal fejeztem be a feltétel nélkül való agapé, szeretlek annak ellenére, hogy olyan vagy amilyen, hogy abban vagy amiben, éppen azért szeretlek, hogy ne legyél olyan, amilyen vagy, és ne maradj abban, amiben vagy. A Jézusi szeretetet eddig így fordítottuk le, észreveszem, megszólítom, meghallgatom és megértem a másikat. Még egy lényeges dolog van hátra, nem hagyom magára, vele maradok, elkísérem, míg feltétlenül szüksége van rám. Ahogy az irgalmas szamaritánus elkísérte, sőt elvitte a fogadóig magával a megmentett embert. Ahogy Jézus észrevette a viharos tengeren hánykódó tanítványait, utánuk ment, megszólította őket, beszállt a hajójukba és elkísérte őket a túlsó partra. Miként a törött lábú embernek egy időre szüksége van mankóra, úgy van szüksége a lelki sérült embernek is, hogy az a tanítvány, aki őt megszólította, meghallgatta, megértette, egy időre el is kísérje, vele legyen, támasza, mankója legyen. De hogy a mankónak egyszer csak véget ér a szerepe, úgy ennek a szolgálatnak is. Akkor már a másiknak, az addig mankót használónak kell lassan-lassan mankóvá válnia mások számára. Jézusról gyakran olvassuk, és tovább ment. Isten iskolájában, ha tehát meg akarjuk közelíteni az embertitkot, egy útat, egy módot kell megtanulnunk Jézustól, az agapét, az annak ellenére való szeretetet. Ez pedig a gyakorlatra átültetve ezt jelenti a másik ember felé. Észreveszem, vagyis megszólítom, meghallgatom, megértem, elkísérem, vagyis nem hagyom magát.

semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár prófétálás, el fog töröltetni, legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni, legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. A 9. fejezet következik, Növekedés az igazságban a címe. Isten iskolájába egy életen átjárunk, ez a fejezet azonban az utolsó a mi kis tankönyvünkben, ezért arról szeretnék valamit elmondani, hogy hogyan növekedik a hívő ember az igazságban. Mert növekednünk kell minden tekintetben és szüntelen, hiszen az élet stagnációt, állást nem ismer. Vagy fogyunk, zsugorodunk, vagy növekedünk. Aki belülről nem tud növekedni, az fogy. Aki nem növekszik hitben, annak fogy a hite. Aki nem növekszik tudásban, az lassan azt is elfelejti, amit addig tudott. Aki nem növekedik szeretetben, annak kihűl a szeretete. Erről beszél maga Jézus is, amikor azt mondja, mert akinek van, annak adatik, de akinek nincs, attól azt is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy az övé. Ebben az utolsó fejezetben tehát az igazságban való növekedés belső törvényszerűségére szeretnék rámutatni. Ennek a növekedésnek is megvan a maga rendje, és nem akármilyen igazságról van, lesz szó, hanem az ige, a hit, az evangélium igazságaiban való növekedésről. Eddig 5 stációját, szakaszát ismertem fel ennek a növekedésnek, és erről szeretnék beszámolni. Mégpedig úgy, hogy fölmérhessük, hol is tartunk. Mintha csak dolgozatot, felmérőt írnánk Isten iskolájában. Az első stációt így jellemezhetném. Nincs saját igazságom. Valamiképpen Sába királynéjának kiáltása jellemző erre az állapotra, amikor azt mondja Salamonnak, igaz volt, amit országomban hallottam dolgaidról és bölcsességedről. Szinte mindnyájan belenevelődtünk bizonyos tradicionális hitigazságokba. Átvettük ezeket a dogmatikai hitigazságokat szüleinktől, hitoktatónktól, lelkészünktől, megtanultunk, mint az egyszer egyet, kiki a maga felekezete neveltetése szerint. Az adoptált, készen elfogadott igazságokra és ezek birtoklásaira, hordozóira jellemző a türelmetlenség, a bigottság. Ha kizökkentik a lemezéből, amit vég nélkül játszik le, akkor ingerült lesz, hadakozó, támadó és nagyhangú, mert belülről bizonytalan. Azt mondja Gyökösi Endre, emlékszem, gyermekeim még kicsik voltak, az egyik egy kártyavárat épített az asztalon,
és mindig pörölt a testvérével, hogy ne lögdösse az asztalt, és ne fújjon, ne lélegezzék olyan hangosan, mert az összedő.

A másik építő kockákból épített egy házikót. Megszólalt, az enyémet lögdöshetett. Az a tapasztalatom, hogy igazán csak az a vallásos ember bigott és türelmetlen mások véleményével szemben, akinek nincsenek saját igazságai. Csak adoptált, tradicionális vagy készen átvett igazságai, lemezei vannak. És sajnos, nagyon sajnos a vallásos embereknek az öme ilyen. Van, aki egy életen át ezen a szinten marad, nem növekedik hitben és igazságban. A második foknak, növekedési stádiumnak ezt a nevet adnám, vannak saját igazságaim. Egyáltalában nem szükséges, hogy egy ilyen igazság homlok egyenest másféle igazság legyen, mint például egy régen megfogalmazott igazság a Bibliából. Az a fontos, hogy ez már nem betanult, adoptált igazság, hanem átélt, személyes meggyőződésemmé és elfogadott igazságommá lett. Azt mondja Gyökösi Endre, emlékszem, hogy diák gyerekként egy cserkész táborban a fűben hanyat fekve a csillagokkal barátkoztam. Sokáig figyeltem a göncölszekeret, majd elaludtam. Úgy tűnt, hogy csak pár percig nem voltam ébren, pedig több időt töltöttem el csukott szemmel. Amikor újra feltekintettem, a göncölszekér az égboltnak egészen más pontján volt. S hirtelen szédülés fogott el. Ott, abban a fekvő helyzetben átéltem, egy addig betanult igazságot, forog a föld. Szinte belefogóztam a fűbe, annyira éreztem a föld forgását. Vagy ahogy elmondotta egy kedves ismerősöm, aki életében először fürdött a tengerben, és szájába csapott a hullám, így kiáltott fel, csak ugyan sós. Nos, a hit és az ige vonalán is úgy lesz saját igazságom, hogy egyszer átélem egy-egy igazság igazát. Tudtam én, hogy van ima meghallgatás, de hogy mennyire van, és az milyen valós hatalom, ahhoz egyszer szinte a halálos ágyomon kellett feküdnöm, hogy megtapasztaljam, szinte érezzem, tapinthatóan átéljem, mondja Gyökösi Endre. Tudtam én, hogy a bűnbocsánatnak gyógyító ereje van, megtanultam, mint az egyház 2000 éves tapasztalatát, de mint lelki gondozó igen gyakran megtapasztaltam, és azóta saját igazságom is ez a dogmatikai igazság. Tudtam én teológus koromban is, prédikáltam is arról, hogy legnagyobb az agapé, de ma már ez saját igazságom. Amióta újra és újra megtapasztalom hallatlan, gyógyító, föloldó, rendbeszedő erejét. Vannak-e olyan igazságaid, amelyek életté, valósággá, tapasztalattá lettek életedben? Akinek vannak, az az ember sokkal türelmesebb a mások átélt igazságaival szemben, mert tudja, a sok-sok igazság részlet közül ő átélt néhányat, a másik másféléket élt át. De ugyanannak az igazság egységnek a részei az ő és a mások átélt igazságai is. Van innen feljebb az igazságban való növekedésben? Van. Amikor a hívő ember, a tanítvány rádöbben, hogy vannak tévedései is, amikor ezeket be tudja látni és kész korrigálni. Azt mondja Gyökösi Endre, emlékszem, vagy 2 évtizede óriási hatással volt rám egy konferenciai előadás, ahol az előadó a Szentlélekről ezt a nagyon tetszetős képet mondotta. A Szentlélek nem költöző madár. Aki kapja, biztonságban érezheti magát, azt soha többé el nem veszítheti. Hallatlan izgalom és öröm fogott el. Mindaddig, amíg egyszer rá nem bukkantam erre az ígére, Saultól eltávozott az Úr lelke, és rossz szellem kezdte gyötörni, amelyet az Úr küldött.
Sőt, Pál apostol erre figyelmeztet, és ne szomorítsátok meg Isten szent lelkét, aki által elvagytok pecsételve a megváltás napjára. Az évek, évtizedek életgyakorlatából megtapasztaltam, hogy senki bennünket ki nem ragadhat Jézus kezéből, de mi magunk igen, mi önszántunkból elhagyhatjuk őt. Tovább növekedésünk mércéjén a számokat a belátott és az ige alapján korrigált tévedések jelzik. Akinek csak nagy igazságai vannak, és még kis tévedései sem, az megakadt ember. Megállt a fejlődésben, a növekedésben az igazság felé. Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Milyen hajlamosak vagyunk például, hogy azt képzeljük, a másik embernek is az a jó, ami nekünk, a másik ember is csak úgy lehet boldog, ahogy mi lehetünk. Egy olyan levélből idézek, mondja Gyökösi Endre, amelynek néhány sora nagy, korrigált igazságot mond ki. Mindegy, hogy ki az, szülő, gyermek, férj, testvér, barát, barátnő vagy munkatárs, utcai járókelő, úgy kell szeretni az embereket, ahogy az nekik jó és szép, és nem úgy, ahogy esetleg nekem esne jobban. Együttélésünk titkának három M betűje, más, másként mégis. Tudniillik, hogy a másik ember más, szinte mindenhez másképp viszonyul, mint én, és mégis úgy kell szeretnem, ahogy van. És ezt fel kell fedeznünk, rá kell döbbennünk, és magunkévá kell tennünk, korrigálva addigi tévedéseinket, emberhez való viszonyulásunkat. Kedves hallgatók, most rövid szünetet tartunk, amelyben egy éneket hallgatunk meg, utána folytatom a nap katekézisét, amelyben Gyökösi Endre Isten iskolája című könyvét ismertetem.

Köszönöm a szép éneket, kedves hallgatók! Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre Isten iskolája című könyvét ismertetem. Az igazságban való növekedésnek is van mély pontja. Nem állítom, hogy mindenki eljut erre a mély pontra, de éppen azok jutnak el ide, akik növekednek és kutatják az igazságot, és akiket izgat az igazság, az ige igazsága. Ez a mélypont pedig ez, csak tévedéseim vannak. Jobb nyögésével tudnám kifejezni ezt az állapotot, hogyan lehetne tiszta a halandó és igaz ember az, ki asszonytól született. Vagy a zsoltáruséval, ne szállj perbe a te szolgáddal, mert egy élő sem igaz előtted. Vagy Pál is így nyög fel, nincs igaz ember egy sem, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Hadd vigasztaljam azokat, akik talán éppen ilyen állapotban vannak, s ebben a mélységben azt érzik, minden igazságom semmivé lett, csak tévedéseim vannak. Nos, ők már nincsenek messze a csúcstól, mert a csúcsra felfelé, ezen a mélységen keresztül vezet az út. A csúcs pedig ugyanúgy fogalmazható meg, mint a kiindulási pontunk, nincs saját igazságom. Ha van igazságom, az csak te vagy, Uram Jézus, mert te vagy az igazság. Az én kis részlet igazságaim nem számítanak. Az én igazságom világossága csak annyi, mint egy gyertyafénye a tűző nap ragyogásában. Valaki így fogalmazta meg nekem élete nagy felfedezését, amellyel előre lendült az élete, én nem számítok, amint ezt ki tudtam mondani, minden megváltozott körülöttem, mondotta. Én nem számítok, más szóval, te vagy az igazság, a te lényed, ígéd és életed, én Uram Jézus. Mi a különbség a legelőször említett nincs saját igazságom és a csúcs nincs saját igazságom között? Az elsőnél csak átveszem, adoptálom mások igazságait megélés nélkül. A csúcson engem adoptál, fogad el és épít be az Úr az élő igazság, és ő használ fel szolgálatára, ha akar. Ez az az igazság, amely szabaddá tesz bennünket, hogy már nem leszünk ingerültek és azonnal hadakozók mások részletigazságaival, de még tévedéseivel szemben sem. Ez az igazság az, amely úgy tud viszonyulni a tévedések vagy részletigazságok hordozóihoz, ahogy Jézus Krisztus beszélgetett Jákob kútjánál a szamariai asszonnyal. Hogyan juthatok erre az igazság fokra? Úgy, ahogy Keresztelő János fogalmazta meg egyszer, neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lenne. Amilyen mértékben növekedik, tért hódít életemben Jézus lénye, olyan mértékben eleveníti meg bennem, s teszi életessé a gépiesen adoptált igazságokat, szaporítja sajátommá lett igazságaimat, vezet el tévedéseim belátására, vagy éppen annak felismerésére, hogy egész addigi életem vélt igazságaimmal együtt tévedés volt. S ha egyáltalában lehet igazságom ezen a földön, az Jézus Krisztus, akiből élek. Az úgynevezett hitigazságokkal kapcsolatban a következő 5 osztályt ismertük fel. Nincs saját igazságom, csak készen kapott s elfogadott igazságokat mondogatok. Vannak saját igazságaim, amelyeket én magam fedeztem fel, éltem át. Vannak tévedéseim. Csak tévedéseim vannak, mélypont, krízis. Nincs saját igazságom, mert te vagy az igazság, Jézusom. Kicsi tankönyvünkből ennyire futotta Isten iskolájában, ne hagyjuk abba a tanulást.
Isten iskolája, az élet iskolája, azért, hogy életünk legyen és bőségben legyen. És azért is, hogy ebből az iskolából egy egészen felsőbb osztályba léphessünk, tanítónk és gazdánk ölelő atyai karjaiba. A következő nagy rész ebben a könyvben egy más gondolatkört fog bemutatni, és a címe Mérlegen. És ebből az első fejezetet szeretném ismertetni. Mérlegen az életünk, életek cél nélkül, kérdőjellel mondva. Fénytelen szemmel magukba roskadnak, ülnek lelkészük vagy egy lélekorvos előtt. Tétova, ide-oda rebbenő tekintetük, megtörtségük már-már riasztóan ismerős, mint valami láthatatlan egyenruhát viselnének. Aki ismeri ezt az idézőjelben mondott egyenruhát, előre tudja az első mondatot, amely valahogy így kezdődik. A doktor szerint semmi szervi bajom, betegségem nincs, minden leletem negatív, és mégis betegnek érzem magam. Mintha ólomból volna minden tagom, reggelenként legszívesebben föl se kelnék az ágyból, fal felé fordulnék, és ott maradnék, ha tehetném. De élnem kell, nem magamért, a páromért, a gyerekekért. Élnem, ami a legnehezebb a számomra. Tulajdonképpen teljesen elértelmetlenedett az életem. Igen, kisebb-nagyobb változatokkal, de újra és újra ezt hallja manapság a legtöbb lelkigondozó, jóbarát és jóbarátnő, telefondoktor és pszichológus, akinek még füle van a hallásra és szíve az odahallgatásra. Legfeljebb a mondani való megfogalmazásában van némi árnyalatbeli különbség. Üres járatba kerültem, egyszerűen minden és mindenki untat, magamat is únom és untatom, mondta magáról valaki. Teljesen lebénultam, írja egy jó ismerősének a barátja. Olyan idegen minden, fogalmazta meg egy tétova lélek a lelkészének, mintha idegen bolygóra kerültem volna. Szeberényi Lehel Jóság című novellájában így emlékezik meg egy halott lelkészről és feleségéről, milyen jellemző sorok. Ők ketten, merengtem, különös házaspár. Nem is illenek a mai világba, ahol lassan mindnyájan eltompulunk. Ők ismerik még a jóságot, míg mi lassan jóság elfogadására is fáradtak vagyunk. Oldhatatlan szomjúság támad bennem legalább egy icipici jóság után. Pirulát éreztem benne a társadalmi méretű ragály ellen, amely a mások iránti érzéketlenség tüneteivel éri el az embert, mielőtt a teljes eltompulás kitörne rajta. Vagy ahogy Júdás apostol levelében olvashatjuk, mint egy összefoglaló diagnózisként korunk emberéről, olyanok, mint a szélsodorta, víz nélkül való fellegek, mint az őszvégi gyümölcstelen fák, amelyek gyökerestül kiszakítva kétszer halnak meg. Azaz, kiszakítva az életből meghalnak, először úgy, hogy ők érzik, tudják magukról, immár érzéketlenek, holtak, aztán másodszor, amikor a szívük is megáll, nem csak az életük. Nem kisebb bajról beszélek most, mint arról, hogy új lelki ragály pusztít közöttünk, nem veszélytelenebb és kevésbé fertőző, mint a középkorban a pest is. Azt is mondhatnám, hogy a rák és az érrendszeri megbetegedések után manapság talán ez szedi legtöbb áldozatát körülöttünk és közülünk. Következésképpen tudatosan fel kell készülnünk, ebben a könyvecskében ezt tesszük, a védekezésre, a megelőzésre, és ugyanakkor egy olyan új szolgálatra a már megbetegedett fele barátaink felé, amelyet eddig nem is ismertünk és nem is végeztünk.
Igen, fel kell készülnünk egy olyan epidémia, járvány elleni védekezésre, amely 10 és 10 000-eket kerget manapság az alkoholizmusba, gyógyszernarkomániába, sőt az öngyilkosságba. Ez a ragály már-már elérte a ma még templomos népet, sőt itt-ott a hívőket is. Ezt nem kis felelősséggel, de a tapasztalatból mondom. Egy neves lélekbúvár, Viktor Frankl, egész életét ennek az új jelenségnek leírására és gyógyítására szentelte. Ezt a lelki betegséget, amelynek a jellemző tünete a teljes üresség, az űrérzés, egzisztenciális vákuumnak nevezte el, az ember egész létét, egzisztenciáját átható és fenyegető, megtámadó ürességérzésnek. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét, önök a nap katekézisét hallották, amelyben Gyökösi Endre Isten iskolája című könyvét ismertettem. Elköszönök önöktől Tímás Sándor Asztrik Ferences atyát, a csíksomlyói kettemplom igazgatóját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise. Megőrizni az egészséges hagyományt és nyitni a jogos fejlődés felé. Leó pápa elítéli az ukrajnai támadások közelmúltbeli fokozódását. 14. Leó pápa fogadta a spanyol miniszterelnököt. 14. Leó. Segítsék a gázai övezet szenvedő népét és tartsák tiszteletben az emberi jogokat. Leó pápa fogadta a barcelonai lovaskör delegációját. Krisztusra tekintve segítsék embertársaikat.
1: Leó pápa katekézise. Megőrizni az egészséges hagyományt és nyitni a jogos fejlődés felé. A Szentatya tovább folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumai magyarázatának szentelt katekézis sorozatát. A liturgia megújításáról szóló Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúciót elemezve kiemelte. A liturgia évszázadokon át az evangelizáció motorja volt. Ma meg kell újítanunk ezt az energiát a hiteles és élő katolikus hagyomány folytonosságában, mégpedig egy olyan dinamika szerint, amely a hívőket az igazság teljességébe vezeti be. A zsinatot azzal a céllal hívták össze, hogy a hívők között egyre inkább növekedjen a keresztény élet.
2: Dell'enciclica Mediator Dei il venerabile Pio XII scrive che la Chiesa è un organismo vivente.
1: A Mediator Dei enciklikában a tiszteletre méltó 12. Pius így ír. Az egyház egy élő szervezet, és ezért a szent liturgia tekintetében is tanításának sértetlenségét megőrizve növekszik és fejlődik, alkalmazkodva és igazodva az idők folyamán felmerülő körülményekhez és igényekhez. Kezdte katekézisét Leó pápa. Ezzel az elvvel teljesen összhangban a II. Vatikáni Zsinat a Sacrosanctum Concilium konstitúció bevezetőjében elismeri, hogy kötelessége különös figyelmet fordítani a liturgia megújítására és előmozdítására is. A zsinatot ugyanis azzal a céllal hívták össze, hogy a hívők között egyre inkább növekedjen a keresztény élet, a változásoknak kitett intézményeket jobban igazítsák korunk igényeihez, segítsenek elő mindent, ami hozzájárulhat a Krisztusban hívők egységéhez, és új erőt ébresztenek mindabban, ami hasznos lehet ahhoz, hogy mindenkit az egyház kebelére hívjanak. Szoros és szerves kapcsolat áll fenn a liturgia megújulása és az egyház egész életének megújulása között. Abban a történelmi pillanatban erőteljesen érezhető volt a rituális formák megújításának szükségessége, amelyek révén az egyház évszázadok óta dicsőítette Istent és szentelte meg a keresztény népet. A liturgikus mozgalomnak köszönhetően megérlelődött az a meggyőződés, amelyet később Szent II. János Pál pápa is kifejezett, hogy szoros és szerves kapcsolat áll fenn a liturgia megújulása és az egyház egész életének megújulása között. Az egyház nem csak cselekszik, hanem a liturgiában is kifejezi magát, és a liturgiából meríti az élethez szükséges erőt. A hagyomány folyója magában hordozza a forrását is, és a torkolat felé tart. Annak érdekében, hogy a hívek könnyebben hozzáférhessenek a szent liturgia által osztott kegyelmi ajándéka gazdagságához, a Sacrosanctum Concilium Konstitúció egy nagyon hatékony formulával jelzi a követendő irányt.
2: Conservare la sana tradizione e aprire a un legittimo progresso.
1: Megőrizni az egészséges hagyományt és nyitni a jogos fejlődés felé. 16. Benedek pápa ebben a szándéknyilatkozatban ismerte fel a zsinati atyák reform programját, amely egyensúlyt teremt a múlt nagy liturgikus hagyománya és a jövő között. és megjegyezte, hogy gyakorta állítják egymással ügyetlenül szembe a hagyományt és a haladást, miközben valójában a két fogalom kiegészíti egymást. A hagyomány maga is magában fordulja bizonyos értelemben a haladást. Mint ha azt mondanánk, hogy a hagyomány folyója magában hordozza a forrását is, és a torkolat felé tart, állapította meg a pápai Szent Anzem liturgikus intézet alapításának 50. évfordulóján tartott konferencia résztvevője az intézet beszédében 2011. május 6-án. A liturgia évszázadokon át az evangelizáció motorja volt. A zsinat megerősíti az igazi hagyományban gyökerező irányfejlődés jogosságát, és a liturgia keretein belül megkülönbözteti azt a változatlan részt, amely isteni eredeti, valamint azokat a változásra alkalmas részeket, amelyek az idők folyamán változhatnak, sőt, változniuk is kell, amennyiben olyan elemek csúsztak be közéjük, amelyek kevésbé felelnek meg a liturgia benső természetének, vagy kevésbé bizonyulnak alkalmasnak, folytatta Leó pápa. Az ilyen jellegű változások az évszázadok során folyamatosan történtek annak érdekében, hogy a hívők a rituális cselekmények révén gyümölcsöző módon vehessenek részt Krisztus húsvétjának, a keresztény hit alapjának a misztériumában. Az egyház Isten tisztelete tehát megtestesült az egyes korszakok kulturális formáiban, és képes volt rájuk hatni, sőt, át is alakította azokat. A liturgia így évszázadokon át az evangelizáció motorja volt, szögezte le a Szent Atya. Ma meg kell újítanunk ezt az energiát a hiteles és élő katolikus hagyomány folytonosságában, mégpedig egy olyan dinamika szerint, amely a hívőket az igazság teljességébe vezeti be.
2: A custodire sempre quel rispetto dei testi e degli ordinamenti della liturgia che nasce dall'atteggiamento interiore di disponibilità e di affidamento a Dio.
1: Ezért arra buzdítok mindenkit, szólt Leó pápa, akinek feladata az isteni misztériumok ünneplésének előkészítése, különösen azokat a papokat, akik a liturgia vezetésének szolgálatát látják el, hogy mindig őrizzék meg a liturgia szövegei és rendje iránti tiszteletet, amely az Isten iránti belső nyitottságból és ráhagyatkozásból fakad, alázatot tanúsítva az ő nagysága előtt és őszinte hűséget az egyházi közösség iránt. Zárta szerdai katekézisét 14. Leó pápa.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
2: Amen.
0: 14. Leó elítéli az ukrajnai támadások közelmúltbeli fokozódását.
2: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione.
0: Aggodalommal követem az ukrajnai háborút, amely az elmúlt napokban meredeken felerősödött. Szeretném kifejezni közelségemet mindazokhoz, akik a közelmúltbeli támadások miatt szenvednek, beleértve a civilek elleni támadásokat is. 14. Leó pápa így fogalmazott május 27-én, a szerdai általános audiencia végén, az Ukrajna elleni újabb orosz támadási hullámot követően. A háború nem oldja meg a problémákat, hanem súlyosbítja azokat. Nem épít biztonságot, hanem megsokszorozza a szenvedést és a gyűlöletet, szögezte le Leó pápa. Ahol rakéták és drónok hullanak, ott a remény is összeomlik. Otthonok és istentiszteleti helyek pusztulnak el, és ártatlan életek vesznek el, mutatott rá, és minden háború által megsebzett népet Szűz Mária, a béke királynője oltalmába ajánlott. Miközben újabb támadások sújtják Libanont, a Szent Atya külön üdvözölte a libanoni zarándokokat, amikor az arab és francia ajkú hívőkhöz szólt az audiencián.
2: Maria, nostra madre, è sempre presente con noi. Prega per noi, e si prende cura di noi con amore materno.
0: Mária, a mi édesanyánk, mindig jelen van, imádkozik értünk, és anyai szeretettel gondoskodik rólunk. Az Úr áldjon meg mindnyájatokat, és őrizzen meg mindig minden gonosztól, mondta 14. Leó. Végül a lengyel zarándokokhoz szólva 14. Leó pápa köszönetet mondott az anyáknak, és felidézte, hogy Lengyelország május 26-án ünnepelte az anyák napját.
2: Ringrazio tutte le madri che con generosità hanno trasmesso il dono della vita e si prendono cura dei propri figli, insegnando loro l'amore per Dio e per il prossimo.
0: Köszönetet mondok minden édesanyának, aki nagy lelkűen továbbadta az élet ajándékát és a gyermekei iránti gondoskodást, megtanítva őket az Isten és a fele barátaik iránti szeretetre, mondta Leó pápa. Imádkozott, hogy Isten szent anyja járjon közben értük, hogy elnyerhessék a Jézushoz való tartós kötődés kegyelmét. A szűzanya segítségével védjétek meg hazátokban minden ember életét, a fogantatástól a természetes halálig, megáldalak mindnyájatokat, fordult a Szent Atya a lengyelekhez.
3: XIV. Leó pápa fogadta a spanyol miniszterelnököt. Május 27-én szerdán audiencián fogadta a pápa Sánchez Pérez Castejón spanyol miniszterelnököt, aki ezután Pietro Parolin bíboros államtitkárral tárgyalt. A helyi egyház és a kormányzati vezetés közötti gyümölcsöző párbeszéd, a világban zajló konfliktusok, a migráció, valamint a béke sürgős megteremtése álltak a megbeszélések középpontjában. A szerdai általános audiencia előtt találkozott Leó pápa a spanyol kormányfővel, aki ezt követően a vatikáni államtitkárságon egyeztetett Pietro Parolin bíborossal és Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok titkárával. A Szentszék sajtóközpontjának tájékoztatása szerint a felek örömüknek adtak hangot a pápa közelgő spanyolországi látogatása miatt, amelyre június 6-a és 12-e között kerül sor, mivel az a Szentszék és Spanyolország közötti jó kapcsolatok jele. Az államtitkársági megbeszéléseken véleményt cseréltek nemzetközi kérdésekről is, különös tekintettel a világban zajló konfliktusokra, a migrációra, a multilaterális kapcsolatok, valamint a nemzetközi jog betartásának fontosságára, továbbá a béke állandó támogatásának szükségességére. A közös érdeklődésre számot tartó témák között megállapították, hogy elő kell segíteni a helyi egyház és a kormányzati szervek gyümölcsöző együttműködését Spanyolországban, mint ahogy a civil társadalom különféle rétegei között is, a kölcsönös tiszteletre alapozva a közjó előmozdítására.
0: Leó pápa, segítsék a gázai övezet szenvedő népét, és tartsák tiszteletben az emberi jogokat. Tiszteljék mindenki emberi jogait, és segítsék a gázai népet. Ezt a felhívást fogalmazta meg 14. Leó Castel Gandolfóban, ahol keddi pihenő napját töltötte. Amikor kilépett a Villa Barberiniből, a pápák nyári rezidenciájáról, 14. Leó válaszolt az újságírók kérdéseire a globális Sumud Flotilla aktivistái kapcsán, akiket az izraeli hadsereg állított meg, miközben megpróbáltak segélyt szállítani Gázába. Azt jelentették, hogy megverték és bántalmazták őket. Hangsúlyozta, hogy ez egyre nagyobb gyűlöletet szít. Az erőszak nem segítette, hozzá Leó pápa. Vissza kell térnünk a tárgyalásokhoz, meg kell próbálnunk párbeszéd útján megoldani a problémákat, miközben mindig tiszteletben tartjuk mindenki emberi jogait. Sajnos a gázai nép még mindig nem kap humanitárius segélyt. Ez tiltakozásokhoz, nehézségekhez, sőt a flotillában résztvevők tetteihez is vezet, jegyezte meg a pápa. Felszólított minden hatóságot, hogy segítsék és kísérjék el Gáza népét, akik szenvednek, és hogy segítsenek már most megkezdeni az újjáépítést. Amikor a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának megjelenését követően a mesterséges intelligenciáról is kérdezték, 14. Leó sürgette a párbeszéd folytatását a nagyobb mesterséges intelligencia vállalatokkal, és megemlítette az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztériumnak az Entropic vállalattal folytatott közös munkáját. Nagyon fontosnak tartom a párbeszéd folytatását, és hogy valóban egy lefegyverzett mesterséges intelligenciára törekedjünk, nyomatékosította Leó pápa. Megjegyezte, hogy a háborút ma mesterséges intelligenciával vívják, akár csak Libanonban és a világ más részein, anélkül, hogy az emberi életekre gondolnának, amelyek valójában ennek az egésznek az áldozatai. Ezért új felhívást intézett a békére.
3: Leó pápa fogadta a barcelonai lovaskör delegációját. Krisztusra tekintve segítsék embertársaikat. Pünköst hétfőn találkozott a Szentatya a katalán városból érkezett lovaskör küldöttségével, akik társulatok alapításának 170. évfordulóját ünneplik. Függesszék tekintetüket Krisztusra, hogy ezáltal felismerjék őt szűkölködő testvéreinkben. Türelemmel és együttérzéssel segítsék fele barátaikat, buzdított a Szentatya, aki hamarosan Spanyolországba látogat. Leó pápa örömmel köszöntötte a delegációt, amelynek tagjait Juan José Omeya bíboros barcelonai érsek kísérte el a Vatikánba. Köszönetet mondott nekik a közelség gesztusáért, mivel a szervezet alapításának évfordulója alkalmából találkozni akartak Péter utódával. Minden Krisztus hívő feladata, hogy életét nyitva tartsa a Szentlélek működése előtt. Fáradhatatlanul kész legyen megélni a keresztény szeretetet. Azt az isteni erényt, amely miatt mindenek felett szeretjük Istent, másokat pedig úgy, mint önmagunkat, éppen az Isten iránti szeretetből. A keresztény ezért nem egyszerűen emberbarát, olyan együttérző személy, aki önzetlenül szeret és tevékenyen keresi mások átfogó javát. Tartsátok tekinteteteket mindig Krisztuson, mert csak így tudjátok őt felismerni legkisebb és leginkább rászoruló testvéreinkben, buzdított a pápa. Az Isten és a többi ember iránti szolgálat személyes elkötelezettségén keresztül legyenek készek arra, hogy türelemmel és együttérzéssel melléjük állnak. Az Úr adja meg nekik, hogy növekedjenek szeretetében, és bűségesen áldja meg őket és hozzátartozóikat. Búcsúzott a barcelonai lovaskör küldöttségétől 14. Leó pápa. 1856-ban alapította meg egy csoport lovas rajongó a lovaskört Barcelonában. Az alapítása óta eltelt 170 évben a magánklub találkozó helyé, vitafórummá és Barcelona üzleti, intézményi és gazdasági életének befolyásos központjává vált. Az évforduló megünneplésére a klub elnöke Enrique Lacalle audienciát kért 14. Leó pápától, így amint egy 30 fős delegáció most megoszthatta a Szentatyával a lovaskör alapításának, működésének történetét, tekintettel arra, hogy Barcelona egyik fontos találkozó helyévé nőtte ki magát, a civil társadalom, a gazdasági, kulturális és intézményi szereplők körében. Az audienciára néhány héttel Leó pápa spanyolországi utazása előtt került sor, hiszen június 9-én és 10-én Barcelonába látogat majd. A dátum azért is jelentős, mert egybeesik a világhírű építész Antoni Gaudi halálának centenáriumával és a Sagrada Familia Jézus tornyának befejezésével. A lovasklub elnöke egy interjúban úgy nyilatkozott, hogy az audiencián megerősítették elkötelezettségüket a pápának Barcelona szolgálatára, valamint azt a törekvésüket, hogy továbbra is a párbeszédet, az együttélést és a társadalom javát keressék. A küldöttség egy akvarelt ajándékozott a pápának, mely Josep Moscardó festőművész alkotása, valamint a Sagrada Familia egyik ólomüveg ablakának reprodukcióját. Ezen felül egy kis ízletes sonkát is hoztak Leó pápának, mivel tudomásukra jutott, hogy szereti a híres spanyol ínyentséget.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-éig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02 59 420 777, illetve a 03 59 420 777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

0: Dicsőítsék a Jézus Krisztus, tiszteleten és szeretettel köszöntünk minden kedves Mári Rádió hallgatót az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából. Fogadjuk az önök imakéréseit, hívjuk és bátorítjuk, hogy tartsanak velünk, fogalmazzák meg kéréseket, szándékaikat, majd együtt közösen imádkozzuk el a rózsafűzér imát, akik önökkel lesznek.
1: Csatlós Éva
0: és Pál Gellért. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Ezen két telefonszámok egyikén juthat most élőadásba a kedves hallgató. Szöveges üzeneteiket továbbra is várjuk a 0758 420 555-ös telefonszámunkra. Általános imakéréseink között imádkozzunk elsősorban a Szentatyáért, az ő szándékára, püspökeinkért, papjainkért, betegpapokért, kántorainkért, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, a betegekért, a bajban lévőkért, a keresztény családokért, úton lévőkért, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben lévőkért, elhűlt szeretteinkért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, önkéntesekért, munkatársakért, a Mária Rádió adományozóért, támogatóért, a Mariaton sikerért, a világ békéért és a háborúk megszűnéséért imádkozzon különösen a mai délutánon hittel, bizalommal.
1: A füzetünkbe fejezett imakéréseket igyekszem olvasni. A rózsafűzért felajánlom testi-lelki gyógyulásért, szabadulásért, a Mária Rádióért és a világ békéért Erzsébet tart velünk. Imádkozom önökkel édesapám gyógyulásáért, gyermekei megtéréséért, az zarándokokért és mind azokért, akik jelen voltak Csíksomjon. Felajánlom a családom egészségért, békességért, gonosz távozásáért, unokáim gyógyulásáért, nővéremért, fájdalmainak enyhüléséért, hallgassa meg a Jóisten. Felajánlom a családért, unokámért és a halottaim örök nyugalmáért. Önökkel imádkozom a férjem örök nyugalmáért, családi békéért és az unokáim jó tanulmányi eredményeiért. Önökkel imádkozom Hedrik család élő és elhunyt tagjaiért. Olá Erzsébet, lánya Beatrix, Ildikó, Emőke, barátnőm Bözsi és a szomszéd asszonyom és egy atya felgyógyulásáért imádkozom önökkel a rózsafűzért, Jézuson bízom benned. Ajánlom imáimat a családom minden tagjáért, kegyelem elnyeréséért és elhunyt szeretteink lelki üdvükért. Önökkel imádkozzuk a rózsafűzért a szeretett férj, édesapa, nagytata, testvér, jó sógor, szerető, rokonszőt, Sándor lelke üdvért, halálának 6. hetén. Drága jó mennyei atyám, fogad jóságos lelkét az országodba, és az angyalok őrizzék örök álmát szerettei Csíkszent Mihályról. A rózsafűzért felajánlom családom egészségért, békességért, szeretetért, hitünk megerősödésért, és a hozzám tartozó halottak lelki üdvükért. Édesanyámnak jó orvosi eredményeiért, az ő gyógyulásáért és minden beteg testvérünkért imádkozom. A családom egészségért, szeretetért, békességért, egyetértésért imádkozik értük édesanyjuk, Vas Gizella. Isten fizesse mindenki imáját. A rózsafűzért felajánlom a beteg papbácsi testi-lelki felgyógyulásáért egy önkéntes.
0: Telefonálót köszöntök, haló, Máre Rádió. Haló, haló, Máre Rádió.
2: Haló.
0: Igen, hallgatjuk. Mindörökké, amen.
2: Azt a rózsafűzőt fel szeretném ajánlani a halottaimért, magunkért, a betegek vagyunk, ágyba fekszünk. Férjemért, a férjemért sértem. Magamért, a gyermekkel, családomért. Az unokámért, dédunokátért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, a mágia fennmaradásáért, önmagunkért, és magikért. Tehogy nem halljanak.
0: Nagyon szépen köszönjük, a Jóisten áldja meg és hallgassa meg kéréseiket, tartsanak velünk, imádkozzunk együtt.
1: Még mindig a füzetből olvasom a mai rózsafűzért, felajánljuk a Csíkszentléleki Egyházközség összes híveiért, a 3 imacsoport megmaradásáért, tagjaiért, testi-lelki betegekért, fiatalokért, családokért, idősekért, lelki megújulásáért, az egyházközségbe vezetőinkért, hálából mindenért a skapulári imacsoport. A héten elhangzó összes rózsafűzér imát szeretném felajánlani saját magamért, környezetemben élő emberekért, a férjem lába gyógyulásáért, környezetemben élő minden idősért, betegért, Mária Rádió minden munkaközösségéért, adományozókért, a rózsafűzér társulat csoportok minden tagjáért, Erzsikéért, Matildér, Gabiért, a világ békéért, és egy fontos szándékra hála és köszönet mindeddig, amit kaptam segítséget az égiektől, szüleink lelki üdvükért, a család összes halottaiért, Tankorozván János, Vrencsán Gábor, lelki üdvükért, Tankó Szabó, Simon Domokos és a Rácz családok elhunytjainak lelki üdvükért.
0: Üzeneteken folytatjuk, amik időközben érkeztek. Ezt a rózsafűzért felajánlom magamért, a páromért, két fiamért, akik külföldön dolgoznak, az ők egészségükért. A Jóisten őrizze meg őket minden bajtól, köszönöm szépen a kapott kegyelmeket, önökkel imádkozom. Ezt a rózsafűzért felajánlom saját magam gyógyulásomért és kislányomért, gyermekáldásért, köszönöm szépen, ír egy hallgató. A rózsafűzért felajánlom gyermekeimért, akik külföldön élek, ugyanakkor hálából egy megfelelő társért, Magdi Székelyudvarhelyről tart velünk az imában, ugyanakkor felajánlom egy három gyerekes édesanyáért, aki daganatos betegségben szenved, az ő gyógyulásáért köszönöm szépen. A rózsafűzért felajánlom a lábam gyógyulásáért, békéért, egy mindennapos hallgató hidegségről.
1: Egy hallgatót köszöntünk szeretettel. Halló, halló!
3: A drága Jézus Krisztus! Dicsértessék a drága Úr Jézus
1: Krisztus!
3: A rózsafűzést, a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a bemondott imákért, a ledénú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, a látásomért és a lelki testi gyógyulásomért, az egész testvéreim.

Drága Jóistenem, édes Szűzanyám, ezt a rózsafűzét hálából ajánlom fel, hogy meghallgattátok kérésemet. Mindig légy velünk, drága Szűzanyám, köszönöm szépen. A mai rózsafűzét felajánlom édesanyám lelküdvét, a család többi elhunyt tagjaiért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat, nekik hidegségről küldték az üzenetet. Rózsafűzét felajánlom a betegekét, utonlévőkét, egy fontos ügy megoldásáért, a békét, egy mindennapos hallgató. A rózsafűzét felajánlom László megtérését, a gonosz távozásáért, a családból Jézuson bízom benned. A rózsafűzét felajánlom a családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, bűnek bocsánatáért, Jézuson bízom benned, hidegségre egy hallgató. Gyermekeimért, élőhit kegyelmért, és hogy rendeződjön életünk Isten akarata szerint, ezért imádkozom önökkel a rózsafűzér, imád köszönöm szépen. Telefonszámaink 0250-9420-555, illetve 0359-420-555. Ezen két telefonszámok egyikén juthat most élőadásba a kedves hallgató, elmondhatja ima kérését, szándékát, kérjük önöket, ha telefonálnak, jó hosszasan csengessenek. Szöveges üzeneteik pedig a 0758-420-555-ös telefonszámra várjuk.

0: Halló, köszöntjük szeretettel. Halló, halló, élőbe tetszik lenni.
1: Halló.
0: Igen. Mindörökké, amen.
1: A rózsaszűzőt szeretném ajánlani családom minden egyes tagjának az egészségét, gyermekeim, unokáim egészségét, gyógyulásunkért, bűneim bocsánatáért, hálából a kapott figyelmetét, az úton levőkért, önökért, a rádió megmaradásáért, hozzám tartozó halottaimért, a világ békéért, és a hálából a kapott kegyelmekét, bűneim bocsánatáért. Köszönöm szépen, dicsértették
0: én. Nagyon szívesen, mindörökké, amen. Tessék bekapcsolódni a közös imába.

0: ajánlom testi és lelki gyógyulásomért, és hogy a vizsgám sikerüljön, ugyanakkor a családomért, és minden emberért, hogy békében éljen saját magával és másokkal, Istennek legyen hála mindenért. A rózsafűzért felajánlom a hálából a szűzanyának a kapott kegyelmekért, Isten fizesse.
1: Kedves hallgatóink, ezennel le is járt az ima szándékok fogadására szánt időnk. Imádkozzunk hittel, bízalommal minden elhangzott szándékra. Erre hívjuk a kedves hallgatókat is. A Szentegyházi Szent Mónika ima csoportot köszöntjük a körünkbe, akiknek vezetésével végezzük a világosság rózsafűzérét és a lorettói litániát. Műsorba voltunk
0: Pál Genért
1: és Csatlós Éva. Áldott szép délután kedves mindannyiuknak, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözölhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörülte bűneink adósságát, feltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy példádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyon között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyon között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyon között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Első szent titok, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyom között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyunk között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyunk között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyunk között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyunk között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyunk között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyunk között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyunk között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A világosság rozsafűzé második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőnk kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlél Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőnk kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Világosság Rózsa Füzér harmadik szent titka, aki meghirdette Isten országát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
4: Világosság rózsafűzér negyedik szent titka, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: A

0: Isten, amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
0: vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
2: A világosság rózsafüzérnek 5. szent titka, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, üvidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban

0: Szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsa füzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Szentséges szűz, Isten Anyja Mária, fogad kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Rózsa füzér királynője.
0: Könyörögj érettünk.
1: Béke királynője.
0: Könyörögj érettünk.
1: Fény királynője.
0: Könyörögj érettünk.
1: Csíksomjó és segítő szűzanya.
0: Könyörögj érettünk.
1: Mária rádió királynője.
0: Könyörögj érettünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennybéli Atya Isten!
0: Irgalmaz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten!
0: Irgalmaz nekünk!
2: Szentlélek Úristen!
0: Irgalmaz nekünk!
2: Szent Háromság egy Isten,
0: irgalmaz nekünk.
2: Szentséges Szűz Mária,
0: könyörögj érettünk.
2: Istennek Szent Anyja,
0: könyörögj érettünk.
2: Szüzek Szent Szüze,
0: könyörögj érettünk.
2: Krisztusnak Szent Anyja,
0: könyörögj érettünk.
2: Isteni Kegyelem Anyja,
0: könyörögj érettünk.
2: Tisztaságos Anya,
0: könyörögj érettünk.
2: Szeplőtelen Szűz Anya,
0: könyörögj érettünk.
2: Sérelem nélkül való Anya,
0: könyörögj érettünk.
2: Szűzvirág Szent Anyja,
0: könyörög érettünk.
2: Szeretetre méltó Anya,
0: könyörög érettünk.
2: Csodálatos Anya,
0: könyörög érettünk.
2: Jó Tanács Anya,
0: könyörög érettünk.
2: Teremtünk Anya,
0: könyörög érettünk.
2: Üdvözítünk Anya,
0: könyörög érettünk.
2: Nagy okosságú Szűz,
0: könyörög érettünk.
2: Tisztelendő Szűz,
0: könyörög érettünk.
2: Dicsérendő Szűz,
0: könyörög érettünk.
2: Nagy hatalmú Szűz,
0: könyörög érettünk.
2: Irgalmas Szűz,
0: könyörög érettünk.
2: Hűséges Szűz,
0: könyörög érettünk.
2: Igazság tükre,
0: könyörög érettünk.
2: Bölcsesség széke,
0: könyörög érettünk.
2: Örömünk oka,
0: könyörög érettünk.
2: Lelki edény,
0: könyörög érettünk.
2: Tiszteletes edény,
0: könyörög érettünk.
2: Ájtatosság jeles edénye,
0: könyörög érettünk.
2: Titkos értelmű rózsa,
0: könyörög érettünk.
2: Dávid király tornya,
0: könyörög érettünk.
2: Elefánt csontorony,
0: könyörög érettünk.
2: Mária aranyház,
0: könyörög érettünk.
2: Fridnek szent szekrénye,
0: könyörög érettünk.
2: Mennyország ajtaja,
0: könyörög érettünk.
2: Hajnali csillag,
0: könyörög érettünk.
2: Betegek gyógyítója,
0: könyörög érettünk.
2: Bűnösök menedéke,
0: könyörög érettünk.
2: Szomorúak vigasztalója,
0: könyörög érettünk.
2: Keresztények segítsége,
0: könyörög érettünk.
2: Magyarország oltalmazója,
0: könyörög érettünk.
2: Angyalok királynéja,
0: könyörög érettünk.
2: Patriárka királynéja,
0: könyörög érettünk.
2: Proféta királynéja,
0: könyörög érettünk.
2: Apostolok királynéja,
0: könyörög érettünk.
2: Vértanúk királynéja,
0: könyörög érettünk.
2: Hitvallók királynéja,
0: könyörög érettünk.
2: Szüzek királynéja,
0: könyörög érettünk.
2: Minden szentek királynéja,
0: könyörög érettünk.
2: Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné,
0: könyörög érettünk.
2: Mennybe felvett királyné,
0: könyörög érettünk.
2: Szent olvasó királynéja,
0: könyörög érettünk.
2: Béke királynéja,
0: könyörög érettünk.
2: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörög érettünk.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmezd nekünk.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: irgalmazd nekünk.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, add Uram, hogy mi a te szolgáid folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk, és a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbejárására által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk Krisztus a mi Urunk által. Amen.
0: Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja, könyörgésünket meg ne vess szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott Szűz, mi asszonyunk, mi közben járunk és szószólunk, engesztel meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutasd be minket Szent Fiadnak. Amen. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek,

tért. Anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj, s nehogy elveszni, hiszen bír segíteni, ó, hatalmas, akarsz is segíteni, ó, irgalmas, kell is segítened, ó, hűséges, fogsz is segíteni, ó, kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, földreménye és mennek ékessége. Kikérte még segítséget.

0: Vagyok ezen hitemben, hogy veled leszek, jó anyám, fenn az égben. Szüsszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Tied élet halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szüsszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen.
1: Most segíts meg, Mária!
0: Ó, irgalmas Szűzanya!

Szinnya nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, amen. Istenünk, te áronpüspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk.

0: Szellemek, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgésünket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelkek Isten irgalmából békességben nyugodjon.
0: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a szilácsehi Nepomuki Szent János plébánia templomából. Szent misét közvetítünk, melyet bemutat Szücs Attila plébános. A kántori szolgálatot is szintén ő látja el. Lélekben kapcsolódjanak be önök is!

Ünnepi szent misén kezdő éneke a 232-es számú ének. Zengaharang hívó szóval e szép ünnep estéjén énekeljük el az első szakaszt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Örömmel köszöntöm a kedves híveket a Szent Mise kezdetén, itt a templomban jelenlévőket és önöket is a rádió készülékek előtt. Örülök neki, hogy a mai szent ünnepen Jézusnak, mint az örök főpapnak az ünnepén együtt mutathatjuk be a legszentebb áldozatot Isten dicsőségére és a lelkek üdvösségére. Ahhoz, hogy imánk az Úr előtt kedves lehessen, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek,
1: és nektek testvéreim,
0: hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Krisztus, kegyelmez!
1: Krisztus, kegyelmez!
0: Uram, irgalmaz!
1: Uram, irgalmaz!
0: Könyörögjünk! Mindenható Istenünk, te öröktől fogva úgy határoztál, hogy szeretett fiadban, az örök főpapban megújítasz mindent. Add, hogy az egész teremtett világ megszabaduljon a bűn szolgaságától, fölségednek hódoljon, és szüntelenül dicsőítsen téged, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány a Teremtés könyvéből. Abban az időben, amikor Ábrahám és Izsák megérkezett a helyre, amelyet Isten mutatott nekik, Ábrahám megépítette az oltárt, rárakta fiát, megkötözte fiát, és az oltárra helyezte, fára tette. Akkor Ábrahám kinyújtotta kezét, és vette a kést, hogy feláldozza a fiát. De az Úr angyala rászólt az égből, és ezt mondta: Ábrahám, Ábrahám! Itt vagyok, felelte. Az angyal folytatta: ne nyújts ki kezedet a fiú felé, és ne álts neki. Most már tudom, hogy féled az Istent, hiszen egyetlen fiadat sem tagadtad meg tőlem. Amikor Ábrahám fölemelte szemét, látott egy kost, amely szarvánál fogva fennakadt a bozótba. Odament, megfogta a kost, és feláldozta égő áldozatul fia helyett. Ábrahám így nevezte a helyet: az Úr gondoskodik. Ezért mondják mind a mai napig, a hegyen majd gondoskodik az Úr. Azután az Úr angyala az égből másodszor is szólt Ábrahámhoz, és mondta: magamra esküszöm, ez az Úr szava, hogy mivel ezt tetted, és egyetlen fiat sem tagadtad meg tőlem, megáldalak téged. Utódaidat megsokasítom, mint az ég csillagait, és mint a tengerpart fövényét, utódaid elfoglalják majd az ellenség kapuját. Utódaid által nyer áldást a föld minden népe, mivel hallgattál szavamra. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála!
2: A Zsoltár válasza: hirdessétek Urunk halálát, amíg újra el nem jön.
1: Hirdessétek Urunk halálát, amíg újra el nem jön.
2: Sem véres, sem ételáldozat nem kellett neked, fülemet azonban megnyitottad. Nem követel égő és engesztelő áldozatot, így szóltam akkor, íme eljövök. Hirdessétek, Urunk halálát, ami újra el nem jön. E könyvtekercsben rólam írva áll, hogy akaratodat teljesítem. Erre vágyom, Istenem, törvényed szívemet örömmel tölti el. Hirdessétek, Uram, halálát.

0: Alleluja.
1: Alleluja.
0: Íme az én szolgám, akit támogatok, választottam, akiben kedvem telik, kiárasztottam rá lelkemet, hogy igazságot vigyen a nemzeteknek. Alleluja. Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
3: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Jézus elment tanítványaival egy majorba, amelyet Getsemáninak hívnak, és azt mondta a tanítványoknak: üljetek le itt, amíg én elmegyek és imádkozom. Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, majd szomorúság és gyötrődés vett erőt rajta. Akkor azt mondta nekik: halálosan szomorú az én lelkem. Maradjatok itt, és virrasszatok velem. Egy kissé előbbre ment, arcra borult, és így imádkozott: Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a kehely, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Ezután odament a tanítványokhoz, és alva találta őket. Azt mondta Péternek: így hát nem tudtok egy órát sem virrasztani velem. Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyanis kész, de a test erőtlen. Aztán elment másodszor is, és így imádkozott: Atyám, ha nem lehet, hogy elmúljon ez a kehely anélkül, hogy kígyam, legyen meg a te akaratod. Ezek az evangélium igéjé.
2: Áldunk téged, Krisztus!
0: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvéreim, kedves ünneplő közösség, kedves jó hívek, kedves Mária Rádió hallgató! Egyházunk ma Krisztust, mint az örök főpapot köszönti és ünnepli. Úgy gondolom, hogy ez a mai ünnep Krisztusnak, mint az örök főpapnak az ünnepe, nagy horderővel bír mindennapi keresztény életünk számára is. Ha azt vesszük, hogy főpapot ünneplünk, bizonyára sokan azt gondolhatják, hogy már rég lejárt a főpapságnak az ideje, valamikor az Ószövetségben, vagy régmúlt időkben volt ez jellemző, hogy főpapok és papok mutattak be áldozatot, de ma már egész más kort írunk. Annak idején a főpap és a papok áldozatot mutattak be, áldozati állatokat vágtak le, vagy pedig tömjén áldozatot mutattak be a bűnök engeszteléséért, de ma már ez nem így van. Ott áll előttünk a régmúlt időknek a főpapja, a főpapjai, akik a népért mutatnak be áldozatot, hogy engeszteljék a mindenható Istent a nép bűneiért. Ugyanakkor ezeket az áldozatokat mindig meg kellett ismételni. Nem volt elég egyszer bemutatni, mert a nép, az ember újból és újból megbotlott és vétkezett, így ismételten szükség volt arra, hogy bemutassák az áldozatot és engeszteljék a mindenható Istent az elkövetett bűnökért és botlásokért. Hogy van ez Jézus Krisztus esetében, aki az örök főpap? Jézus örök főpapsága egész más gyökerekkel bír, mint a régmúlt idők főpapjainak a tisztsége. Jézus áldozata egyszeri áldozat. A kereszten egyszer áldozta fel magát, és engesztelte ki a minden

0: Mindenható Istent az ember bűneiért és gyarlóságáért. Neki nem volt szüksége áldozati állatokra, vagy töményre, vagy bármi ezen áldozati dologra ahhoz, hogy kiengesztelje az atyát, mert ő egy személyben az örök főpap és az örök áldozat is. Áldozatát is egyszer mutatta be, és ez örök érvényű. Egyszer s mindenkorra eltörölte az emberiség bűnét, és kiengesztelte az embert az Istennel. Ezért mondhatjuk azt, hogy Jézus örök papsága közvetítő papság, közvetítő szerepet tölt be Jézus Krisztus, mint örök főpap. Közvetítő az atya és az ember között, valamint az ember és az atya között. Ez azért is fontos kiemelnünk, mert Jézus valóban érző ember volt. Itt élt közöttünk, a mi életünket osztotta, tudta mi azt, hogy szenvedés, szomorúság és öröm. Megsiratja a barátját Lázárt, amikor meghal. Ő maga is fáradt, tud örülni az apró dolgoknak. Egy szóval húsvér ember, ugyanakkor valóságos Isten is, aki kész volt arra, hogy egyé váljon az egy emberrel, egy legyen közülünk. Ismeri az életünket, és megosztja a mi életünket. Jézusnak az áldozata a kereszt áldozat. Ez a legtökéletesebb önátadásban merül ki, Jézus mindent odaad az atyának, engedelmeskedik. Azért, mert végtelenül szereti az embert, a teremtés koronáját. Ezért a kereszten bemutatja azt, hogy igenis, Isten kész elmenni a végsőkig azért, hogy megmutassa szeretetét az emberért, az emberrel szemben. Jézus az utolsó vacsorán, amely a kereszt áldozat vértelen megjelenítése a kereszt áldozatnak, gyakorlatilag nem tesz mást, mint önmagát a kenyér és a bor színében, odaadja az apostoloknak, rájuk bízza, és egyben minden Krisztus követőre is. Azért, hogy életünk legyen és bőségben legyen, önmagát ajándékozza az embernek, Krisztus, mint örök főpapunk az oltári szentségben, hogy megszenteljen bennünket, hogy Isten ereje és szeretete működjön bennünk, gyarló, esendő emberekben. Krisztus közvetítő az atya és az ember között, az ember és az atya között. Ha Krisztus örök főpapságáról beszélünk, akkor feltétlenül szót kell ejtenünk a keresztények papságáról is. Egyrészt ott van a papi méltóság, a papi hivatás, Isten meghív egyeseket, az ő végtelen bölcsességének fogva, nem az ember személyi képességét és rátermettségét, érdemeit nézve, hogy az ő szolgája legyen. Ugyanakkor a keresztségben valamennyien részesültünk Krisztus papságában, így értelemszerűen valamennyien abban is részesülünk, és az a feladatunk nekünk is, hogy közvetítsük az atya szeretetét a világ felé, és az ember szeretetét az atya felé is. Ez nagyon lélekemelő feladat és kihívás, hogy a keresztségben Isten ilyen méltóságot adott nekünk, mi is papok lehetünk Isten szolgálatára és az emberek üdvösségére. Krisztus úgy állt, mint példakép a tanítványok és az apostolok előtt, aki nagy imádkozó. Szeretett imádkozni Krisztus. Látták az apostolok is, bármilyen fáradt volt, sokszor egész nap úton voltak, vagy egész nap tanított, rekkenő hőségben, kimerítő volt, vagy betegek gyógyított, és sokszor ennek ellenére, hogy kimerült volt és fáradt, éjszakáit imádságban tölti. Krisztus, mint érző szívű ember, mint örök főpap, mint Istennek a fiam, szívébe fogadta az embert. Az embert, akit megtört a sors, az élet, akit a betegség gyötör, vagy a bűn marcangol belsejében, aki nem tud egyről a kettőre jutni, mindannyian az ő szívében vagyunk, Krisztus, mint örök főpap, imáiban, valamennyünk sorsát és életét, örömét és fájdalmát az Atya elé helyezi, és az ő áldását kéri rá. Szükségünk van Krisztusra, ameddig az ő közelében vagyunk, az ő követőiként, addig áldás van az életünkön. Két szerzetes vitatkozott egymással, azon vitatkoztak, hogy hogyan járjanak el. Az egyik azt mondta, nekünk tanítanunk kell az embereket, hogyan kell helyesen Isten szeretni és szolgálni. A másik azt mondta, nekünk az a feladatunk, hogy megéljük, hogyan kell helyesen szeretni az Istent, legyen életünk példakép. Nem tudtak dőlőre jutni vitájukban, és elmentek a apáthoz, előadták a dolgukat, mint vitatkoznak, és apát azt mondta, itt van egy madzag. Annak, aki azt mondta, hogy az embereket kell tanítani, azt adta kezébe a madzagot, és azt mondta neki, arra kérlek, fogd meg ezt a madzagot, és told magad előtt. Sehogy sem sikerült neki. Még a másiknak, aki azt mondta, hogy példaképeként kell ott álljunk az emberek előtt, azt mondta, fogd ezt a madzagot, és húzd magad után. Neki sikerült. Látjátok, mondta az apát a két szerzetesnek. A madzagot csak magad után tudod húzni, nem tudod magad előtt tolni. Így nektek is a példakép az, amit kell nyújtanotok az embereknek, megélnetek azt, hogyan kell helyesen szeretni Istent. Valahol Jézus Krisztus, az örök főpap, nagyon mély tanítást hagyott hátra az örömhírben, mindenkor, minden ember és kereszténye számára, de igazából az a vonzó, ahogy megérte a szeretetet és az áldozatot, a jóságot, a kiengesztelődést az Atya felé és az emberek felé. Így ő örök példakép a számunkra. Egy történet szerint Szulejmán császár, aki nagyon bölcs császár hírében állt, már öreg volt, és megkísértették a gonosz szellemek. A gonosz szellemek egy tálkát nyújtottak neki, amely az életvizét tartalmazta, és azt mondták a bölcs öreg császárnak, ha kiiszod ennek a tálkának a tartalmát, az életvizét, akkor halhatatlan leszel. Milyen jó lesz a te sorod. A császár nagy bölcsességgel bírt, és nem akar egyből bedőlni ennek a felkínált lehetőségnek. Azt mondta a szolgáinak, menjetek ki az utcára, a palotám elé, és az arra menő első három embert hívjátok be hozzám. Úgy is tettek. A három ember közül az egyik egy nagyon híres harcos volt, másik egy gazdag kereskedő, a harmadik pedig egy egyszerű parasztember. Szulejmán császár elmondta ennek a három embernek az adott helyzetet, itt van az a kis tálka az élet vizével, és azt kínálták fel nekem, hogy igyak belőle, és így halhatatlanná váljak. Ti mit tanácsoltok nekem? Az első, a híres harcos azt mondta a császárnak, nyugodtan itt ki ezt az élet vizét, mert halhatatlanná válsz, így rengeteg háborút meg fogsz nyerni, egyre gyarapítod az országod, és szíved örülni fog, hogy hány nemzetet vetettél alá uralmadnak. Majd jött a második, a gazdag kereskedő, és tőle is megkérdezte, mit tegyek. Császárom, mondta a gazdag kereskedő, hatalmadat és vagyonodat egyre csak gyarapítsd. Minél több van belőle, még inkább forgasd vissza, és gyarapítsd. Vegyél kincseket is. Akkor ezeket látod, szíved örülni fog, mert gazdag vagy, és sokáig élvezed, örökké élvezed gazdagságod. Majd a király a harmadikhoz, a szegény parasztemberhez fordult, és megkérdezte tőle is. Te mit mondasz? Igyam ki a tálkát az életvizével, hogy halhatatlanná váljak. A parasztember az ő egyszerű bölcsességével azt mondta az idős és bölcs Szulejmán császárnak. Császárom, ez a két ember, a híres harcos és a gazdag kereskedő, a valóság egy oldalát, egyik oldalát mondták el csak neked. De van a valóságnak egy másik oldala is. Gondolj arra, ha te magad halhatatlan leszel, de látod feleséged halálát, hiába igáztál-e annyi nemzetet, hiába gyarapítottad vagyonod és kincseid, szíved fájdalma határtalan lesz. Vagy amikor látod, hogy gyermekeid eltávoznak az élő sorából, úgy szintén unokáid, milyen ürességet fogol érezni a lelkedben és az életedben, és ugyanakkor látod majd, hogy meghalnak a kedves szolgáid, barátaid, ismerőseid, és magadra maradsz a fájdalommal és a szomorúsággal, a gyászsal, ezzel mit fogsz kezdeni? A császár belátta, hogy a parasztembernek igaza van. Mit ér a halhatatlanság, hogyha eltávoznak tőlünk szeretteink, hogyha nem érezzük az ő közelségüket és szeretetüket, a gazdagság, a hatalom nem pótolja azt, amit a szeretet nyújt. Krisztus, mint az örök főpap, felkínálja nekünk az élet vizét, az élet italát, az élet kenyerét. Az oltári szentségben a kenyér és a bor színe alatt halhatatlanságot ajándékoz nekünk, amikor befogadjuk őt szívünkbe és lelkünkbe, mint az élet kenyerét és az élet italát, akkor gyakorlatilag Isten életét és szeretetét fogadjuk be. De úgy, hogy szeretteink is, akik hasonló úton járnak, ők is Krisztusban az örök életet fogadják el. Nem csak mi magunk fogunk örökre élni, hanem szeretteink is, akik előttünk éltek, és akik utánunk fognak következni, ők is, ha elfogadják Krisztusnak, az örök főpapnak az ajándékát, az örök életet, az oltári szentségben, akkor együtt lehetünk majd velük a szentek közösségében, az örök hazában. Ugyanakkor már itt a földön is megtapasztaljuk, mit jelent Istenben élni, hiszen ő tér be hozzánk, és Krisztus, mint az örök főpap, nem távolodott el tőlünk, hanem velünk marad mindennapi életünkben, mert áldozata örök áldozat, és így örökre közvetít az atya és az ember között. Ezért bízhatjuk rá mindennapi gondjainkat és életünket, örömeinket és fájdalmainkat. Ebben a mai szentmisében Krisztusnak, mint az örök főpapnak kezébe tesszük le híveink közösségét, mindennapi életünket, családjainkat, jövőnket. Ugyanakkor a kedves Mária Rádió hallgatóknak is a családjait, örömeit, életét és gondjait, és kérjük Krisztust, örök főpapunkat, hogy áldásával kísérje mindennapi életünket, aki is uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Most álljuk bizalommal kéréseinket, Urunk Istenünk színe elé.
1: Urunk, te véred kiontásával szentesítetted az új és örök szövetséget, add, hogy mindig hűségesek maradjunk hozzád.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Urunk, te vállaltad értünk a szenvedést és a kereszthalált, add, hogy mi is vonakodjunk elfogadni és hordozni életünk keresztjét.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Urunk, te megígérted, hogy örök életre szökkelő vízforrást ajándékozol nekünk, árasz ki szent lelkedet minden emberre.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Urunk, te elküldted tanítványaidat, hogy hirdessék a kereszt üdvözítő erejét, add, hogy mi is a keresztből merítsünk erőt szenvedéseink elviselésére.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Urunk, te a kereszted és a feltámadásod által eltörölted minden vétkünket, add, hogy eltöltsön bennünket a Szentlélek vigasztalása.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk, alázattal kérünk, hogy áztasd meg földjeinket áldáshozó esővel, hogy látva jóságot magasztaljunk téged, hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk Istenünk, alázattal kérünk, hogy hallgass meg kéréseinket, azokat, amelyeket ki se tudtunk mondani Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.

Áldott vagy, Úrunk, mindenség Istene, mert a Te bűkezűségedből kaptuk a kenyeret. Neked ajánljuk föl, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra az élet kenyere. Áldott legyen az Isten mindörökké. A víz és a bor titka által részesüljünk annak istenségében, aki kegyesen részese lett emberségünknek. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a Te bőkezűségedből kaptuk a bort. Neked ajánljuk föl, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra a lélek itala. Áldott legyen az Isten mindörökké. Alázatos lélekkel és töredelmes szívvel fogadj el minket, Urunk Istenünk, s legyen kedves színed előtt áldozatunk. Mosd le, Uram, bűneimet és vétkeimtől tisztíts meg engem. Imádkozzunk, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten színe előtt. Fogadja el az Úr kezemből az áldozatot,

0: Urunk Istenünk, fölajánljuk neked ezt az engesztelő áldozatot, és könyörögve kérünk, hogy az egység és a béke ajándékát adja meg népednek, Szent Fiad, aki a mi örök főpapunk, aki is uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te egyszülött fiadat, a mi Urunkat, Jézus Krisztust, az örömolajával örök főpappá és a mindenség királyává kented, hogy a keresztoltárán tökéletes engesztelő áldozatul fölajánlja önmagát, és véghez vigye az emberek megváltásának szent művét. És miután hatalma alá vetett minden teremtményt, az örök és egyetemes országot mérhetetlen fölségednek átadja, az ő országa igazság és élet, kegyelem és szentség, igazságosság, szeretet és béke. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnusszál zengjük, és velük együtt, vég nélkül mondjuk.
1: Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istenem, dicsőséget betölti a mennyet és a földet. Hozsánna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsánna a magasságban.
0: Valóban szent vagy, Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, áraz-e rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiad halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, a színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházunk sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, a Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen. Amen.
0: Most imádkozzunk úgy, ahogy minket Jézus Krisztus imádkozni tanított. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki jössz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjünk ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét.
0: Íme az Isten báránya, ima, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékoma jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az ő lelkem. Krisztus teste, őrizze meg engem az örök életre.

0: Krisztus lelke, szentelj meg engem.
1: Krisztus teste, üdvözíts engem. Krisztus vére, hitess meg engem. Krisztus oldalából folyó víz, most tisztára engem. Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem. Ó jóságos Jézus, hallgass meg engem. Szent sebeidbe rejts el engem, ne engedd, hogy elszakadjak tőled, a gonosz ellenségtől oltalmazd engem. Halálom óráján hív magadhoz engem, add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérlek téged, mindörökön örökké. Amen. Hálát adunk neked, Urunk Jézus Krisztus, aki az Eucharisztiában a szeretet forrásához hívsz, hogy testeddel és véleddel táplálj és éltess minket. Segíts, hogy áldozatod és jelenléted erejéből nagy lelkűen forduljunk minden embertársunk felé. Add, hogy a kiengesztelődés szolgáljuk az emberek és a népek között, tettekkel és szavakkal is hirdessük, te vagy az egyetlen Úr és minden élet forrása. Amen.
0: Áldozás utáni háladó énekünk a 114-es ének, égből szállott szent kenyér, énekeljük el az első és a második szakaszt.

0: Könyörögjünk. A halhatatlanság eledelét magunkhoz víve, kérünk, Urunk Istenünk, hogy mi, akik dicsőségünknek tartjuk azt, hogy Krisztus, mint örök főpapunkat szolgáljuk, a mennyek országában örökre vele éljünk, a kérés uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Nagy örömömre szolgál, hogy ez a mai szép ünnepen együtt mutathatjuk a Szentmisét a jelenlevő hívekkel és a kedves Mária Rádió hallgatókkal. Kívánok valamennyiüknek áldott estét, az Úr áldását otthonaikra, szeretteikre és mindazokra, akik fontosak az Önök számára. Az Úr legyen veletek!
1: És a te lelkeddel!
0: Áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Szent mise véget ért, éljünk Isten békéjében.
1: Istennek legyen hála!
0: Szentmisénk záró éneke, a 183-as számú ének. Lelkem tiszta lángalég, ó Mária, életed, énekeljük el az első szakaszt.

0: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmasan szeretet nyájadra.
1: Urunk, mint árvák könyörgünk hozzád, kérünk téged, a boldogságos szűzanya és boldog Szilárd vértanú püspök közbenjárására. Oldalmazd meg a te szolgáidat, és ébresz új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet hűségben és szeretetben, és küld nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.
2: Amen.
1: Templomból, Uram, mielőtt távozunk, földporába hullva újra imádkozunk. Buzgón esedezve arra kérlek téged, ne ostorozz tovább áhítatos népet. Ha te benned bízva munkája után lát, hullass munkájára áldásod harmatát. Ha könnyei között örömért járt fel, bűnbánatos néped, ó Uram, nevesd meg! S ha vész rohan rá, te tőled kér segélyt, hatalmas kezeddel hárítsd el a veszélyt, hogy így napról napra, villadván örömre, nevedet dicsérje, most és mindörökre. Amen.
3: Szent misét közvetítettünk a szilárdcsehi Nepomuki Szent János plébánia templomából. A misét bemutatta Szücs Attila plébános, a kántori állást is szintén ő látta el. A mikrofonnál Hújber Robertet hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: A hét plébániája.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Szilágy Cseh plébániáját, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. Szilágy megyében a szilássági dombvidék magaslatai között megbúvó kisváros Szilágy Cseh. A település első említését 1405-ből ismerjük Csehi Hungarikálosz néven. Földrajzilag összetett domborzati képet mutat, a települést körbeölelő dombok legtöbbje magasabb 280-300 méternél. A dombvonulat hosszan elnyúlva terül el, a Szilágy patak völgyétől az erdővidékig szántó területek borítják. Déli lejtőjén szőlősök, gyümölcs termesztés folyik, a szilvafák jellegzetes elemei a tájnak. A dombvonulat egy-egy kiemelkedő részéről csodálatos kilátást nyílik a városra. Főleg üledékes, mészköves talaj jellemző, mélyebben agyagos és 2 méter alatt homokos a talaj. Beosztott falvai Mutos, Oláhorvát, Szilágynádas és Völcsök. Az itt megtelepedett cseh vagy morva telepesekre utal a város cseh utóneve, valamint a 300 méter magas kiemelkedésen épült cseh vára, amelynek első írásos említése 1319-ben Kastrum csehi alakban szerepelt. A vár, illetve a körülötte lévő birtoktest meghatározó urai a középkor évszázadaiban a Jakcs és a Drágfi családok voltak. A 16. században Bátori György, majd a Rátóti Gulaffi család birtokolja az uradalmat. A 18. századra a vár egykori uradalma felaprózódik, és a Veselényi család különböző ágaihoz kerül. A 19. században a várat lebontják, megsemmisül. Ma mindössze 2 a 17. század első feléből származó faragvány őrzi emlékét. A város nevezetessége a főtéren álló református műemléktemplom, amelynek elődje az 1519-ben épült gótikus római katolikus templom, ezt valószínűleg Drágfi János királybíró anyagi támogatásával építették. Máig fennmaradt a templom bejárat és a segrestye ajtó kerete, a szentély látható a két jelentős nemis család, Drágfi és Jakcs címere is. A lakosság 1530-ig áttért a református hitre a templommal együtt. Ennek következtében Szilágycsehben 400 éven át szünetelt a katolikus vallás. 1845-től lelkészség, korábban zilafiliája volt. A török dúlást követően ide települt örmények kapnak területet Bornemissza páltól, amelyre 1844-ben Bémer László püspök felépíti az első kápolnát. Ennek helyére 1864-1865 között Szaniszló Ferenc püspök építette fel a látható templomot, amelyet 1865. február 19-én áldottak meg, és Nepomuki Szent János tiszteletére szentelték fel. A lelkes római katolikus közösség a templomba betérve imáikba kérik Nepomuki Szent János közbenjárását, hogy példája szerint élvezhessék azok boldogságát, akik szavukkal soha nem vétettek. Nepomuki Szent János a molnárok, vízi molnárok, hajósok, halászok, a papság, a gyónási titok védőszentjeként tekintik, és az árvizek idején is őt hívják segítségül. A templom főoltárán a róla elnevezett festmény látható a legismertebb ábrázolási módban, vagyis Nepomuki Szent János papiruhában, fekete reverenda fölött karingben, vállán hermelin palástal, fején birétmmal, előtte a kis angyal a keresztet feléje nyújtva. A templomban még más főszentek szobrai is láthatók, mint a Jézus szíve szobor, a Szűzanya szobor és Szent Antal szobra is a kis Jézussal a karján. Az 1960-1970-es években a templom állaga megromlott, és Majernyik Mihály plébános szolgálata alatt nagy munkával és sok anyagi áldozattal javították fel, ezzel egyszerre a plébánia épületét is. 2021-től újabb felújításra került sor, a római katolikus plébánián templomán tetőcserét végeztek és külső színezést, belül a sekrestyét újították, a templomban teljes padlócsere történt, ajtók és ablakok cseréi, valamint toronyfelújítást is végeztek. A szilágycsehi Nepomuki Szent János plébánia a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye Krasznai Főesperesség Szilágysomlyói Esperesi kerülethez tartozik, 120 lélekszámmal. A templom búcsús ünnepét május 16-án és az örökös szentségimádási napját pedig november 2. vasárnapján tartják. A szilágycsehi plébánia oldalagosan ellátó plébániái sülelmet 10 lélekszámmal, zsibó 40 lélekszámmal, szilágy szentkirály 16 lélekszámmal, és még filiái, ahova első pénteken ellátogat a plébános a betegekhez, hadad, lele, cikó, szamosordó és monó. Sülelmed város Máramaros megyében a történeti szilágyságban Zsibótól 25 kilométerre északra a Szamos bal partján fekszik. 1876-ban csatolták Szilágy vármegyéhez, és 2004-ben kapott városi rangot. Zila majd Szilágycse filiája volt, az alig néhány katolikus család lakta település. A Nagyváradi püspökség központtól legtávolabb fekvő plébánia, és egyúttal az egyetlen Máramaros megyében. Az 1940-es években építették a római katolikus templomot, amelyet a nagyboldogasszony, vagyis Mária mennybevétele tiszteletére szentelték fel. A katolikus egyház legnagyobb Mária ünnepe, amelyet augusztus 15-én tartanak. A templom főoltárán látható festmény az Isten szülő Mária mennybevételének dogmája szerint Jézus anyja a földi testben és lélekben egyenesen a mennyei boldogságba jutását ábrázolja. A sülelmedi templomban is megtalálják a Jézus szíve mellékoltárt, ahol minden hónap első péntekén Jézus szíve tiszteletére imádkozhatnak a kedves hívek, a másik a Szűz Mária mellékoltára. A toronyban egy harang lakik, ez az egyházi szózata, amelynek megszólaltatása a híveket a templomba hívja. Ugyancsak a szilágycsehi plébánia látja el a közeli Zsibóváros nagyboldogasszony plébániát. A katolikus hívek száma 40 fő, a többségben református magyar lakosság mellett. 1925-ig az azóta megszűnt szilágygörcsöni plébánia filiája volt, 1925-től lelkészség. Templomát 1886-ban építették, a templom búcsús ünnepét Szűz Mária mennybevétele ünnepnapján tartják augusztus 15-én. Örökös szentségimádási nap november 1. vasárnapja. A műsor a Nagyváradi Egyházmegye honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Megköszönve a hallgatóink figyelmét, búcsúzik önöktől Gábor Anna, az Erdélyi Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 19 óra.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözl így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözl így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiatnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
2: Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek.

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-ig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02-59-420-777, illetve a 03-59-420-777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

0: A vonal túloldalán nagy szeretettel köszöntöm Hinzellér Lászlót, aki a hallgatóink közül azok közé tartozik, akik tulajdonképpen már a Felvidéki Mária Rádió indulásának kezdeténél is jelen voltak. Arra kérem, hogy meséljen egy kicsit róla, hogy milyen volt, amikor megismerte a rádiónkat.
1: Áldozik, és napot kívánok mindenkinek. Hát, az már igen régen volt, idestem a 20 éve, amikor általában autóztam, szokom hallgatni rádiót, és épp a hagyományos Mária Rádió zenét hallgattam, ami az érdeklődést keltett bennem, és valahogy meg is fogott magába mindjárt, hogy a Isten hangját közvetíti az emberek felé, és úgy éreztem, hogy kellemes időtöltés lesz, ha végighallgatom a induló adást, és hogy elmondták, mi a küldetése, mire szól, az emberek lelkiségét próbálja gyarapítani, és ez igen megérintett, és így úgy éreztem, hogy valami új kezdődött az életemben.
0: Milyen személyes tapasztalatai vannak mindezzel kapcsolatban, a Mária Rádióval kapcsolatban, mert korábban ugye már rádiónkban tanúságot is tett erről, így röviden összetudnál foglalni és átadni ezt hallgatóinknak?

0: a véleszemnek tulajdonított. A Mári Rádió hallgatása közben sokszor jó magam is imádkoztam, hallgattam a evangéliumot, és mindig úgy éreztem, hogy valami közelség, valami érdekes melegség tölti el a szívemet, lelkemet, egy olyan békesség. És számos esetben tapasztaltam, hogy kezdett változni az életem. Sok-sok gondom, problémám volt a vállalkozásban, sok sikertelenség, csőd, minden is. Valahogy amikor úgy kezdtem egy kicsit jobban odafigyelni Istenre, és kicsit úgy foglalkozni a lelkemmel is, olyan szépen kezdtek elsugulni a dolgok. Még emlékszem rá, hogy amikor kezdődött a adás előtt, egy atyával szoktam találkozni, mindig mellém ült autóbuszba. Érdekes módon nem ismertük egymást, köszöntük egymástak, és úgy beszédben legyeltünk. Sokat érdekességet elmondtuk egymásnak, és az atya eltűnt az életedből egy jegy. És akkor, amikor néztem az életem alakulását, hogy csak érdekes dolgok, mint a magától változtak volna meg. És utána természetesen jöttek azok a igen érdekes tanítós események, amit a tanúságtételemben is leírtam, hogy két egymás utáni igen veszélyes autóbalesetet sérülésmentesen úsztam meg, és utána egy nagy betegséget szintén megúsztam, szerzett jó atyámnak, Zsolt atyának a segélykérése, hibája lévén úgy érzem, hogy most úgy 20 év távlatából, ha ezt leszűröm, azt mondom, hogy sok érdekes dolgot változás hozott számomra az, hogy Mária Rádió elindított bennem egy érdekes változást, talán azért is, mert nagyon szerettem az édesanyámot, az édesanyám az még szinte hasonlása volt az édesanyámnak, nézőjelbe mondom, és a szeretet, édesanyai szeretet úgy jelentem a Mári Rádió keresztül, ezt követte az életem.
1: Mit gondol, ki az, aki számára leginkább tud szólni a rádiónk, illetve miért tartja fontosnak, hogy a továbbiakban is eljuthasson annak küldetése minél többek otthonába?
0: Hát számomra a mai modernkor vívmányai között, hogy annyi sok érdekes vívmány van, a telefontól kezdve a internet minden, számomra egy igen-igen érdekes jelenség az, hogy az emberek így nem csak a saját maguk, hogy is mondjam, kényes, kellemes vagy ilyen dolgokkal foglalkoznak, hanem egy kicsit betekintést jönnek abba is, hogy lehet más úton is közeledni a léleken keresztül a Jóisten felé, a hit felé, és úgy érzem, mindenki számára manapság ez el is érhető, és főleg én úgy érzem, hogy a idősebb korosztály is szívesen hallgatja a rádiót, mert manapság sokszor az időskor az egyedül lét, talán a rádió egyik forrása az, ami az embert egymáshoz hozza a Istennel, a hittel és a lelki gazdagsággal. Ez nem csak felnőtteknek, idősebbre vonatkozik, épp úgy azt hiszem, akinek van egy kis nyitottság a szívében, lelkében, fiatalnak is, ha meghallgatja a rádiót, a Mári Rádiót, úgy érzem, igen gazdag, széleskörű programot kínál, ami leköti az ember figyelmét, még fiataloknak is, és ilyen formában azt hiszem, hogy közelebb kerülhetnek az evangéliumhoz, közelebb kerülhetnek a hithez, és Jóistenhez.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, további áldott Mária Rádióval eltöltött időt kívánok önnek. Köszönöm, hogy itt volt velünk.
0: Én is nagyon szépen köszönöm. Kívánom a Mária Rádió minden hallgatóinak sok szép lelki élményt, szép hitet és isteni szeretett közelséget kapjon a Mária Rádiót.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A Mária Rádió kiemelt témái közé tartozik a házasság és a család. Májusi adománygyűjtő műsorunkban most erről beszélgettünk, nem csak mint élethivatása, hanem mint olyan közösségről is, ahol anyanyelvünk és keresztény gyökereink élővé válnak. Telefonos vendégeink a Felvidéki Házas Hétvége elkötelezett tagjai, Iván Lajos és Marika, szeretettel köszöntelek benneteket.
1: Köszönjük a hallgatókat, mi is szeretettel.
2: Köszöntjük a hallgatókat.
0: Mit jelent nektek ma a házasság ennyi év után? Hogyan segített benneteket a közös úton a Házas Hétvége közössége?
1: Őszintén szólva, én a házas hétvégéről úgy különösebben nem is érdeklődtem, csak későbbekben tudtam meg, hogy a feleségem már évek óta szeretett volna részt venni rajta, és viszont egy nagyon nagy ilyen fordulatot hozott az életünkben. Én így, röviden így mondanám, hogy nincs az a jó, amit nem lehet jobbá tenni. Tehát így, mikor első házasságra hazaértünk, ez a gondolat cirkált a fejemben állandóan.
2: És ez egy ilyen katartikus élmény volt, hogy együtt voltunk, és nem volt semmi gondunk a családra, hanem csak kettőnkre tudtunk összpontosítani, és nagyon-nagyon jó élményben volt részünk. És aki csak teheti, annak mindenkinek ajánljuk, hogy vegyen részt, mert csak jót hozhat a házasságukba.
0: Miért fontos számotokra, hogy a családban magyarul szóljatok egymáshoz, és akár a hit dolgairól is?
1: Elsősorban az anyanyelvünkön sokkal jobban tudunk gondolkodni, sokkal jobban tudunk kommunikálni, és hát minek is mondanánk magyarnak magunkat, hogyha nem magyarul beszélnénk otthon. Ezt sokszor a szlovák kollégáim is pozsomban csodálkozva hallgatták, hogy mi otthon magyarul beszélünk. Hát mondom, persze, hát erről szól a magyarságunk, az identitástudatunk, hogy magyarok vagyunk, de magyarul beszélünk otthon. Abszolút természetes dolog volt, de nagyon fontos.
0: Mit üzennétek a fiataloknak, akik most készülnek a házasságra?
1: Így mondanám, hogy a házasság egy óriási nagy felelősségvállalás. Sajnos a fiatalok sokan nem gondolják annyira komolyan, mint amennyien komoly dolog. Pláne, ha aztán jön a család, a gyerekek, és olyan szomorú dolog, hogy nagyon hamar fátat fordítanak egymásnak. Nem oldják a problémákat úgy, ahogy ezt megkívánja egy ilyen házastársi kapcsolat. Tehát azt üzenem én személy szerint nekik, hogy jól gondolják meg, mielőtt házas útra lépnek, hogy az a holtodiglan, az ne csak egy kimondott, könnyelmen kimondott gondolat legyen, hanem egy elkötelezettség. És még azt üzenném a fiataloknak, ahogy Pál apostol is írja a házasságról, hogy viseljétek egymást szeretettel és megértéssel. Ha ez a két dolog működik, akkor a házasság hosszú életű.
0: Szerintetek miért fontos, hogy legyen egy olyan rádió, mint a Mária Rádió, ami a családokat erősíti?
1: Sok felesleges információ, a világpolitika, a híradó, a történések a nagyvilágban, ami nem is kell, hogy minket érdekeljen, túl vagyunk vele terhelve, és egy ilyen, mint a Mária Rádió, ami a lelki világunkkal, a hitünkkel foglalkozik, Ez egy nagyon fontos dolog, ahol nem csak a fiatalok, hanem bármilyen korosztály megtalálja azt, amit más rádió állomásokon nem kap meg. Tehát ha gondja lehet az életben, az is arra is rásegít, hogy maga a hit által hogyan tudja ezt megoldani.
2: Vagy vannak ilyen idősebbek, akik tényleg négy fal közé vannak zárva, és akkor ez a Mária Rádió így közelebb hozza nekik ezt a hitükkel, jobban tudnak foglalkozni, és szerintem nem érzik magukat magányosnak a négy fal között. Úgyhogy ez nagyon jó, nagyon örvendetes dolog.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Iván Lajosnak és Marikának, a Felvidéki Házas Hétvége oszlopos tagjainak. Kedves hallgatói család, a házasság és a család az a hely, ahol életre kell a hitünk, és ahol anyanyelvünk is tovább él. Ha fontos önöknek ez az érték, kérjük, hogy támogassák a Mária Rádió szolgálatát. Köszönjük, hogy velünk vannak. Én pedig köszönöm a beszélgetést. Ő Isten áldjon benneteket.
2: Isten áldjon.
1: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen.

0: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit az Észak-Komáromi Mária Rádió Miriam stúdiójában. Itt ül velem szemben egy önkéntesünk, Lavácsek István. Istvánt arról szeretném kérdezni, hogyan került kapcsolatba a Mária Rádióval, miben veszi ki részét a rádió tevékenységeiből.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Hát a Mária Rádióba egy barátom által kerültem kapcsolatba, aki először hordozta nekem a Mária Rádió magazint, utána elhívott engem Komáromba a Mária Rádió ünnepségre, bemutatta a rádiót, megismerkedtem a munkatársakkal, Loránd Lerki atyával, Csepregi Lászlóval, Tóth Szilveszterrel. Hát aztán akkor én Ebedről költöztem át Komáromba, tavaly novembertől pedig, mint önkéntes beléptem Rózsafűzért imádkozni, aztán keddenként a Férfi Rózsafűzér társulattal vagy tagsággal együtt imádkozunk. Kedden délután a Szent Annában a Rózsafűzért imádkozom, és hogyha mód van rá, vagy ha nincs más fontosabb ügyem, akkor reggel megyek a Szent Rozáliába Rózsafűzért imádkozni Szent Misén, és hálás vagyok a Jó Istennek, hogy a Mária Rádió is, és a Rózsafűzért társulat tagja is befogadtak szeretettel. Nekem a Mária Rádió nagyon sok lelki nyugalmat ad, amit köszönök a Jó Istennek, és úgy gondolom, hogy engem a sors, vagy a Jó Isten ide vezérelt engem, hogy nekem legyen ez egy küldetésem.
0: Köszönöm, hogy ezt megosztottad velünk, és még azt szeretném kérdezni, hogy az a lelki megnyugvás, amit érzel, azt hogyan tudnád közvetíteni, vagy továbbítani, átadni a hallgatóknak, hogyan buzdítanád a hallgatókat, hogy minél többen hallgassák a Mária Rádiót?
1: Hát különösen képpen a Rózsafűzér elmondásával a lélek az nagyon oda tud figyelni rá, és nagyon le tud kötni. A gondolatok elterelődnek, csak az imádságra tudsz koncentrálni, és ez egy nagyon nagy segítség abba, hogy te erőt tudjál meríteni a mindennapokban. Én ezt tudom mondani, vagy ajánlani, hogy akinek módja van rá, az hallgassa a rádiónkat szeretettel. A Jóisten áldása az fogja kísérni őtet, és visszakapja azt a sok minden eltöltött órát, percet, amit az imádsággal eltölt, úgy, hogy nem is veszi észre, hogy meg lett ajándékozva.
0: Gyönyörű gondolatok. Még csak annyit szeretnék tőled kérdezni, hogy valóban hatalmas erőt ad az ima, ezt én magam is megtapasztaltam, és ahogy ismerlek, és amit tudok rólad, valóban hatalmas energiákkal kapcsolódsz be a város életébe, és nem csak a Mária Rádió életébe. Hol mindenhol veszel részt, segítesz, mert annyira jószívű, jókedélyű, mindig vidám, mindig segítőkész vagy, sok helyen besegítesz még a városban.
1: Még a Mária Rádión kívül a nyugdíjas klubban, a Komáromi Nyugdíjas Klubban is tevékenykedek, vannak ünnepségek, akkor segítek felszolgálni, mivel az én szakmám pincér volt, az emberekkel elbeszélgetek, és még járok a nyugdíjas klubban, működik egy ilyen szenior örömtánc, amiben szintén részt veszek, és ha bármire megkérnek, akkor én az a típus vagyok, hogy én nemet nem tudok mondani, hanem mindenre igent válaszolok.
0: Mindig segítesz, ezt megtapasztaltuk itt a Mária Rádióban is, és nagyon köszönjük tevékenységedet, hogy erősíted a Mária Rádió önkénteseinek csapatát. Köszönöm, hogy elbeszélgettél velünk, megosztottad gondolataidat a kedves hallgatókkal. A jó Isten áldjon meg.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-ig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02 59 420 777, illetve a 03 59 420 777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

dicsőítessék a Jézus Krisztus, tiszteleten és szeretettel köszöntök minden kedves Máli Rádió hallgatót, az Erdély Máli Rádió Csíksomi stúdiójából a mikrofonnál Pál Gelértet hallják, rövid tájékoztató műsor ismertetővel jelentkezem. Várjuk a legkisebbeket és nem csak őket, hiszen esti mesével folytatódik műsorunk, ezt követően a Zsolozs Mából az esti dicséretet imádkozzuk. 19:58 perctől a Mariaton első napjának a lezárásával fogjuk zárni ezt a Mariatont a mai napon. 20 órától pedig a lelkiatya válaszol dr. Darvas Kozma József esperes plébános atya lesz itt a Csíksomi stúdiumban. 21 órától kiáltás ima nemzetért imádkozhatunk együtt egymásért. 21:15 perctől pedig a Béke Rózsa főzérében tudunk ismételten együtt lenni az imában. 21:23 perctől ima hivatásokért lesz hallható a gyulafehérvári kispapok szerkesztésében. 21:25 perctől pedig Bárka címmel Ferenc emese tart önökkel a kolozsvári stúdiónkból. 22 órától pedig a Zsolozs Mából a befejező kompletóriumot fogjuk elvégezni. 22:10 perctől, hogy megismerjenek téged címmel lesz hallható egy műsorunk ismétlésben. 22:40 perctől pedig a jelenünk és jövőnk műsorunk ismétlését hallhatják. 23:40 perctől a Vatikáni Rádió műsorával fogjuk zárni mai napunkat. A holnapi napon, május 29-én szeretném hívni kedves hallgatóink figyelmét, hogy reggel 7 órától fogunk szentmisét közvetíteni Szovátáról, majd 8 órától szintén lesz lehetőségük kedves hallgatóinknak belekapcsolódni egy nagyon szép szentmisébe. A teológia 30 éves évfordulója alkalmából közvetítünk szentmisét Kolozsvárról. Imádkozzunk együtt a teológián végzett és ott tanuló diákokért. Majd folytatódik Mariaton műsorunk, 10 órától lesz a második napnak a megnyitója. Egész délután folyamán szintén ilyen rövid riportok, beszélgetések lesznek hallhatóak. Este 18 órától majd szentmisét közvetítünk Montevideóból, Uruguayból. A szombati nap, hogy hogyan alakul, 7 órától szintén szentmisét közvetítünk Szovátáról, majd 10 órától megnyitjuk a harmadik napot, a délvidéki igazgatókkal fogunk beszélgetni, rövid bejelentkezés lesz, tehát 10 órától a szombati napon, este 18 órától majd szentmisét közvetítünk Szilágycsehiből, a vasárnapi nap pedig 10 órától Szilágycsehiből fogunk rózsafűzét közvetíteni, 10:30 perctől pedig szentmisében tudunk együtt lenni lélekben, 12:30 perctől pedig Szovátáról fogunk búcsús szentmisét közvetíteni a vasárnapi nap, és este 18 órától majd kapcsoljuk a Csíksomi Kegytemplom pápai kisbazilikát, hiszen a Kegytemplomból fogunk szentmisét közvetíteni, tehát az a szombati nap. Ez a vasárnapi nap, és egészen 19:45 percig lesz a Mariaton, itt az Erdélyi Mári Rádióban a felvidéki, délvidéki kedves hallgatóinknak, a rádió stúdióknak a fennmaradásáért. Egész vasárnap estig lesznek ilyen rövid bejelentkezések, interjúk. Imádkozzunk ennek a sikerért, hogy ez tovább szólhasson ott nekünk is, ez a nagyon szép Mária Rádió lélekemelő műsorokkal tudjuk közelebb hozni a szűzanyához őket is. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzom az Erdélyi Mária Rádió Csíksomi stúdiójából, ha tehetik tovább és hallgassanak bennünket szeretettel. Elköszönök most önöktől egy rövid időre. A mikrofonnál Pál Gelértet hallották, dicséretessék a Jézus Krisztus!

0: gyerekek, ma este Kupac Kata mesél nektek a Máre Rádióban. Hallgassátok szeretettel Mese a lyukról című meséjét.
1: Apa lyukakat ásott az udvaron. Kiásott egyet, aztán beletett egy követ. Így készült a kő járda. De a kövek nem voltak elég simák, túl kiártak a földből, ezért apa gyakran kivette őket, ásott még egy kicsit, aztán újból visszatette. Addig igazgatta őket, amíg szépen beleilleszkedtek a lyukba. Barni is segített. A kis lapáttal lyukat ásott, aztán beletette jó nagy követ. Persze, a kő nem fért bele a lyukba, ezért kivette, és a lyukat tovább nagyobbította. Aztán még tovább, és még tovább. Hát, ez már nem kőnek való, gondolta Barni egy idő után. Inkább egy garázs lesz a teherautóimnak. Úgyhogy még tovább ásott, aztán beletette a teherautót, a billenőkocsit, a markológépet és a traktort. Mindenik belefért, de Barni még tovább mélyítette a gödröt. Egy idő után már olyan mély volt a lyuk, hogy az autók nem tudtak kijönni belőle. Nem is garázs lesz, hanem alagút, gondolta Barni, és kivette az autókat. Egy alagút, amelyben két sínpár lesz, egyiken fog menni az én mozdonyom, a másikon az apáé. És tovább mélyítette a gödröt. Aztán már olyan mély lett, hogy nem lehetett látni az alját. Igaz, közben jól be is sötétedett. Anya behívta Barnit vacsorázni, azután lefektette. Barni a sötétben azon gondolkozott, hogy másnap megássa az alagútat egészen a vonatállomásig, és akkor el tud majd menni a mozdonnyal akármilyen messze. Ekkor kopogást hallott az ablak felől. Kimászott az ágyból, és az ablak mögött megpillantott egy kisfiút, aki levette a sapkáját és integetett Barninak. Barni gyorsan kiment az udvarra. – Szia, te itt laksz? – kérdezte a kisfiú, és közben levette a kabátját is. – Igen, de te hogy kerülsz ide? – Ástam egy nagy lyukat az udvarunkon, bemásztam, és itt lyukadtam ki. – Na hát, és miért vagy nagy kabátban? – kérdezte Barni. – Mert nálunk tél van. – De nálatok milyen meleg van? – Igen, mert nálunk nyár van, mondta Barni. – És miért van ilyen sötét? – Nálatok nem szokott sütni a nap? De igen, csak most éjszaka van. Na hát, ez érdekes, mondta a kisfiú, nálunk most éppen süt a nap. Hát ez meg mi? Mutatott Barni egy szánkószerű valamire. Ez az én motoros szánom. Otthon ezzel szoktam óvodába menni meg a barátaimhoz, és bevásárolni, és mindenhová. Mert nálunk most mindenütt hó van. Mutassam meg, hogy megy. Igen, mondta Barni. Mind a ketten felültek a motoros szánra, a kisfiú beindította, és beszáguldottak a lyukba. Az út nem volt hosszú, és Barni nem félt a sötétben, mert a szánnak volt jó erős fényszórója. Amikor a túloldalon kibukkantak, Barni egy nagy hóvár közelében találta magát. Ezt a hóvárat építettem a barátaimmal együtt, mondta a kisfiú. Van benne szángarázs, meg kilátott torony, és nézd csak, itt van egy titkos hógolyó raktár is. Barni elvett egy hógolyót a raktárból, és a kisfiúval együtt felmentek a kilátó toronyba. A toronyból nagyon messze lehetett látni, nem csak a kisfiú házát meg az óvodáját, hanem még az óceánt is tisztán látták. Hát ez nagyon szép, mondta Barni. Tudod mit? Ne tömjük be az alagutat, és ha bármikor kedved van egy kis télhez, gyere át hozzám szánkózni vagy hógolyózni. A szüleid majd nem vesznek észre semmit, mert amikor nálunk nappal van, nálatok éjszaka van, és ők úgy is alszanak. Jó, mondta Barni, és ha neked lesz kedved egy kis nyárhoz, bármikor átjöhetsz hozzám. Elmehetünk együtt fürödni, vagy ehetünk dinnyét, vagy elutazhatunk vásárhelyre Ilka mamáék kertjébe. A szüleid úgysem tudják meg, mert nálatok olyankor éppen éjszaka van. Ez az ötlet mindkettőjüknek nagyon tetszett, de akkor Barni egy nagyot tüsszentett. Hazaviszlek, mondta a kisfiú, biztos fázol így pizsamában. Felültek a motoros szánra, átszáguldottak az alagúton, és megegyeztek, hogy másnap megint találkoznak. A kisfiú hazaindult, Barni pedig a hógolyót az ablakpárkányra tette, beosont a házba, és visszabújt a kis ágyba. Reggel miután felébredt, nem sokáig tudta magában tartani a titkot, és elkezdte elmesélni anyának. Anya, képzeld, az éjszaka itt járt egy kisfiú. Volt egy motoros szánkója, és ahol ő lakik, ott most tél van és hideg, és elvitt engem is, és egy nagyon szép hóvárat épített a barátaival együtt, és... Barney látta, hogy anya mosolyog, és nem nagyon hisz neki. És hoztam egy hógolyót is onnan. Várj csak, megmutatom. Kiment az udvarra, de a hógolyó helyén csak egy kis nedves foltot talált. Nem baj, az éjszaka hozok egy másikat, azt majd beteszem a hűtőszekrénybe, és akkor anya is el fogja hinni, gondolta. Kiment az udvarra, fogta a lapátját, és tovább ásta a lyukat.
0: Mese a lyukról című mesét Kopasz Kata mondta el nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket, jó éjszakát, gyerekek!

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja!
1: Teremtő lélek szájreánk, ragyog be lelkünk tisztalánk, kialkodsz éltett szíveket, hozd nékik bőkegyelmedet.
0: Kit úgy hívunk vigasztaló, kit ad nekünk az Alkotó, te élő forrás égi láng, szent kenet égből szállj le ránk.
1: Te hét ajándék útfeje, Atyán kegyelmes jobb keze, az Úr erős ígérete, sugalmas ajkak ihlete.
0: Gyújtsd meg szemünknek fényedet, és szállj szívünkbe szeretet, ha testünk gyarlós, lankadunk, légy mindig éber gyámolunk.
1: Üzd messze tőlünk, ellenünk, szent békességed ad nekünk, te járj, vezérj utunk előtt, veszélytől védjen szent erőd.
0: Add ismerjük meg az Atyát, te általad is egy Fiát, és kettejüknek lelke, te örökre légy lelkünk hite. Amen. Az Úristen neki adja Atyának, Dávidnak trónját. Alleluja. Emlékezz meg Dávidról, Uram, és arról, hogy mennyit buzgolkodott.
1: Mert megesküdött az Úrnak, fogadalmat tett Jákob erős Istenének.
0: Nem lépek addig házamba, és nem térek addig vetett ágyba nyugodni.
1: Nem engedem szunnyadni szememet, és szempillámat álomra nem hunyom.
0: Míg nem találok lakóhelyet az Úrnak, hajlékot Jákob erős Istenének.
1: Íme azt hallottuk, hogy a frigyláda Efratánban van, és megtaláltuk jármezein.
0: Induljunk hát sátorába, boruljunk le lábának zsámolya előtt.
1: Kelj útra, Urunk, nyugalmad helyére, kelj útra, te és hatalmad ládája.
0: Igazságba öltözzenek papjaid, és szentjeid újjongjanak.
1: Szolgádnak Dávidnak kedvéért, fölkented arcát megnevest.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úristen neki adja Atyának, Dávidnak trónját. Alleluja. Jézus Krisztus egyedül uralkodó, a királyok királya és urak ura. Alleluja. Esküdtette az Úr Dávidnak, igaz esküt nem vonja vissza.
1: Véredből származó utódot ültetek majd trónodra.
0: Hogyha megtartják szövetségemet fiaid, és parancsokat, amelyekre őket tanítom,
1: akkor még az ő fiaik is trónodon ülnek mindörökre.
0: Kiválasztotta az Úr magának Siont, lakóhelyül kívánta.
1: Nyugalmam helye ez lesz örökre, itt akarok lakni, ez a kívánságom.
0: Eleséggel gazdagon megáldom, szegényeit jól tartom kenyérrel.
1: Papjaira az üdvösség palástját terítem, és szentjei újongva újonganak.
0: Dávidnak ott hatalmas sarjat támasztok, fényességet hintek fölkent királyomra.
1: Ellenségeit szégyennel borítom, az ő fején azonban korona ragyog.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Jézus Krisztus egyedül uralkodó, a királyok királya és urak ura. Alleluja. Ki hasonló hozzád a hősök közt, Uram, ki hasonló hozzád, te szentségben dicső. Alleluja. Hálát adunk neked, mindenható Urunk, Istenünk.
1: Aki vagy, aki voltál és aki eljössz, mert átvetted a főhatalmat és uralkodol.
0: Háborognak a nemzetek, de eljött az ideje haragodnak és az ítéletnek a holtak fölött.
1: Jutalmazd meg szolgáidat, a prófétákat és a szenteket, nevet tisztelőit, a kicsinyeket és nagyokat.
0: Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és fölkentjének királysága.
1: Mert letaszították testvéreink vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Istenünk trónja előtt.
0: Legyőzték őt a bárány vérével és tanúságok igéjével.
1: Még életüket sem kimérték, mint halálig.
0: Ezért örvendezzetek, ti mennyek, és ti, akik benne laktok.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ki hasonló hozzád a hősök közt, Uram,
0: ki hasonló hozzád, te szentségben dicső, alleluja.
2: Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatokéi? Nagy volt a váltságdíjatok, dicsőítsétek meg, és hordozzátok tehát Isten testetekben. A vigasztaló Szentlélek, alleluja, alleluja.
1: A vigasztaló Szentlélek, alleluja, alleluja.
2: Megtanít benneteket mindenre.
1: Alleluja, alleluja.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: A vigasztaló Szentlélek, alleluja, alleluja.
2: Amikor eljön az igazság lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra, és a jövendőt fogja hirdetni nektek, alleluja. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, íme ezén túl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
2: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
2: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
2: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról.
2: Mert atyánknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Amikor eljön az igazság lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra, és a jövendőt fogja hirdetni nektek, alleluja. Forduljunk Krisztushoz, aki mindörökké áldott, és kérjük őt, küldje el megváltottjainak a szent lelket.
1: Urunk, tekints mindazokra, akiket megváltottál.
2: Küld el egyházadra az egység lelkét, hogy megszüntessen minden ellentétet, gyűlölködést és szakadást.
1: Urunk, tekints mindazokra, akiket megváltottál.
2: Te, aki az embereket kiszabadítottad a gonosz lélek hatalmából, szabadíts meg a világot a ránehezedő bajoktól.
1: Urunk, tekints mindazokra, akiket megváltottál.
2: Te, aki imádkozva és a lélek erejével végezted az emberiség megváltásának művét, add, hogy a papok is imádkozva és a lélek erejével végezzék apostoli munkájukat.
1: Urunk, tekints mindazokra, akiket megváltottál.
2: Szent lelked vezesse az előjárókat, hogy mindig a közösség javára munkálkodjanak.
1: Urunk, tekints mindazokra, akiket megváltottál.
2: Te, aki az Atya dicsőségében élsz, hívd meghalt testvéreinket is dicsőségedbe.
1: Urunk, tekints mindazokra, akiket megváltottál.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Mindenható örökisten, te magallán Szent Kristóf áldozópapnak és társainak megadtad azt a kegyelmet, hogy Krisztus királyhoz egészen a vértanúságig hűségesek maradjanak. Közbenjárásukra segíts minket, hogy az igaz hitet álhatatosan megvalljuk, és a szeretetet parancsaihoz mindig ragaszkodjunk. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
3: Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. A dolgozók nem a munkahelynek, hanem a többi embernek dolgoznak, mondta Marlo Morgan.

tessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök a kedves Máre Rádió hallgatót ezen a különleges napon, amikor sikerült ma együtt bekapcsolódni a Mariatonnak a lelkületébe, és ennek az idei összefogásnak, szolgálatnak, ami a mottoja így hangzik, szeretetben van a győzelem. Úgy érzem, hogy a telefonálók közül nagyon sokan ki is fejezték a szeretetüket, az összetartozásukat, az összefogásukat, hisz tudják, akik betelefonáltak és az adományaikat bejelentették, hogy a szeretet az mindig épít, a szeretet az felemel, a szeretet az képes összekötni, és mindannyian megtapasztaltuk az életünkben, hogy egy őszinte ima is mindazok részéről, akik adományaikkal nem tudnak bennünket, illetve a felvidéki, délvidéki Máre Rádiót segíteni, az egy hatalmas nagy tett, és a Mária Rádió küldetése is erre épül. Köszönet és hála van a szívünkben, a stáb nevében is, munkatársaim és a recepciósaink nevében is köszönjük. Mindazoknak, akik betelefonáltak, köszönjük az adakozásukat, köszönjük az imájukat. A mai nap folyamán 24 telefonáló volt, és majdnem 2000 legyűlt össze. Reméljük, hogy a hónapi nap folyamán még többen csatlakoznak ehhez a nagy tetthez, hisz a Máre Rádió is erre a küldetése, erre, a Máre Rádiónak a küldetése is erre épül, hogy szeretetet szeretne közvetíteni az összefogásunkkal, a segítségünkkel. Köszönjük még egyszer hálatelt szívvel minden kedves hallgatónak a mai szép ünnepnapot. Holnap ugyaninnen folytatjuk, további szép estét mindannyiuknak. Jó rádiózást, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Isten hoztás, peres úr!
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Ma május 29-én, 28-án, a tegnap, holnapra készültem, és ma a mi Urunk Jézus Krisztus az örök főpap van, Szent Emil Csanád és Vilma napja. A mi Urunk Jézus Krisztus az örök főpap, 16. Benedek Szentatyánk kívánságára az Isten tiszteleti Szentségi Kongregáció 2012-ben elrendelte Jézus Krisztus örök főpapságának ünnepét. A ünnepet már korábban is megünnepelték, sőt, volt pápa, aki 1935-ben már szorgalmazta, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus, ő az örök főpap, és a szolgálati papságra, akik meghívást kaptak, elbuzdította, hogy szilárd, hűséges és személyes megszentelődési elköteleződésben éljenek, a minden hívőt pedig arra ösztönzött, hogy törekedjen az életszentségre, simádkozzon a papi megszentelődésért, és ezt 11. Pius pápa, a mi Urunk Jézus Krisztus a legfőbb és örök főpap tisztelete címen kérte, és Benedek Szentatyánk végül is úgy elrendelte, és ma tartjuk. Megemlékezünk ma Emil vértanúról, aki ről sokat nem tudunk, de mert több Emil is van a katolikus szentek sorába, a nanti püspök vértanú Bretagne-ban született, és erényei miatt a nép nagyon szerette, a szaracénok ellen vívott harcba esett el 425-ben. Holnap, május 29-én Szent VI. Pál pápa és Magdolna napja van. Giovanni Battista Montini volt a családi neve, 1897-ben született, és az 1938-as budapesti eukarisztikus kongresszuson elkísérte a nunciust, az akkori pápai delegátus 12. Pius volt, Eugenio Pacelli, későbbi 12. Pius pápa titkára volt, majd államtitkárságon az egyházon belüli ügyek részlegének a vezetője, helyettes államtitkár, majd 1954-ben Milánó érseke, és 1958-ban bíborossá kreálták, 62-ben meglátogatta az afrikai missziókat, 23. János pápa barátja volt, szándékainak nagyon jó ismerője, megvalósítója. 1963-ban, mikor pünkös vasárnapján meghalt 23. János, akkor június 21-én Giovanni Battista Montinit választották meg pápává, aki 6. Pál neve vette fel és a zsinat munkáját folytatta, és be is fejezte a második vatikáni zsinatot. Elősegítette az ökumenikus kapcsolatoknak a javítását, úgy az ortodoxok, mint a protestánsokkal kapcsolatban, ami számos történelmi találkozóhoz és megállapodáshoz vezetett. 1964 elején Jordániába repült, ami több mint egy évszázad után először fordult elő, vagyis hogy hivatalba lévő pápa elhagyta Itáliát. A Szent Szék 6. Pál pápát 2014. október 19-én, Ferenc pápa, majd 16. Benedek emeritus pápa jelenlétébe boldoggá avatta, 2018-ban avatták szenté, Ferenc pápa avatta szenté a Szent Péter téren. Az enciklikái, hát nagyon termékeny volt, 1964-ben az Ecclesiam Suam, majd a Mysterium Fidei, a Christi Matri, Krisztus édesanyja, a szociális ilyen enciklika a népek fejlődéséről, a Populorum Progressio 1967-ben jelent meg, akkor a Sacerdotális

természetes családtervezés utána mindezt igazolta. A szociális enciklika, szintén az Octogesima Adveniens 1971-ben adta ki a 13. Leónak a munkássággal kapcsolatos szociális enciklikájának 80. évfordulójára apostoli leveleket írt, és az egyik ilyen nevezetés az Evangelium Nunciandi, az evangélium hirdetéséről, és ő mondotta, ma a világnak nem tanítókra van szükség, hanem tanúságtevőkre. És ha hallgat a tanítókra, az azért van, mert a tanítók egyben tanúságtevők is. És ezt nagyon szeretem mindig kihangsúlyozni, főleg a hittanárok, a vallástanárokkal kapcsolatban, hogy nem elég, hogy az iskolába ők leadják a hittan anyagot, vagy a vallás tantárgynak az anyagát, a megfelelőt, mert az iskola erre ugye a tanterve benne van, hanem mutassanak jó példát, legyenek tanuk. A nagyobb ünnepeken, karácsonykor, húsvétkor, vagy egyházközségnek a búcsújára készítsék fel a 4., 5., 6., 7., 8. osztályos diákokat. Kísérjék el a templomba, végezzenek Szent Jónást. De vannak ilyen, olyanok is, akiket értesítünk, és a fülük botját sem mozdítják. Milyen vallás tanároz. Hát vannak ugye tapasztalataink, de több a jó, mint a negatív, és ezért Szent hatodik Pál pápának a kijelentése, hogy ma nem tanítókra, hanem tanúságtevőkre van szükség. És ha hallgatnak a tanítóra, az azért van, mert egyben tanúságtevők. Hát akkor nézzük 30-án szombaton Szent István király erekéinek átvitele, Szent Johanna, Janka, Zsanett napja van. 1038. augusztus 15-én nagy boldogasszony, kor a Szűz Mária mennybevételekor meghalt. A magyarok első királya, Szent István király, Székesfehérvárot, az általa épített nagy boldogasszony Székesegyházba temették el. 7. Gergely pápa hozzájárult, és Szent László 1083. augusztus 20-án testét ünnepélyesen fölemelték. A Szent Jobb a gyűrűvel együtt Merkurius szerzetes, a kincstár őr birtokába került, aki a Peretyó melletti családi monostorába rejtett el, amikor Szent László egy év múlva oda látogatott, Merkurius megvallotta neki titkát, jobban mondva, hogy ő, amikor a csír pedelet felvették, és mivel a Szent István jobbja még éppen volt, hát ő azt úgy csendbe eltulajdonította. Ez a Szent Jobb tiszteletére emelt monostor lett a Szent Jobb középkori őrzőhelye. Jobbkéztől elválasztott kar Lengyelországba, Ilvóba, ma Ukrajna területén van, Kelet-Lengyelország, Lvóba került, egy másik karerekét a bécsi Szent István dombban őriznek. A Szent Jobb a török dúlás idején a koponya erekével együtt Dubrovnikban, az akkori Raguzába került, és Mária Terézia a Szent Jobbot 1771. június 21-én Budára vitette, s a királyi vár kápolnájába, a koponya erekje egy részét elő Pozsonyba, majd 1778. április 2-án Székesfehérvárra hozatta. A Szent Jobbot a II. Világháború alatt külföldön

Londonra vitték, majd 1945. augusztus 19-én ismét hazakerült, azóta a budapesti Szent István bazilikában őrzik. Igen, Szent Johanna, Janka, Jeanette napja van, Jeanne d'Arc tulajdonképpen 1412. január 6-án született a lotaringiai Domrémibe, paraszt családból írni-olvasni nem tanult, de édesanyjától nagyon mély vallásos hitet sajátított el. A falu legjobb lánya volt, 13 évesen jelenésben kapott megbízatást, hogy mentse meg a királyságot. Az országban ekkor polgárháború dúlt, északról angol megszállás veszélyeztetett, a király pedig tehetetlenül várt. A lány 5 évig habozott, a rendszeres látomások dacára, majd mégis elindult a feladat végrehajtására. 19 évesen katonaruhát öltött, lóra ült és a trónörököshöz ment. Felismerte az rejtőzködő királyt a többi úr között, és meggyőzte őt arról, hogy a küldetése igazi, rábízták a sereg vezetését, és eltiltotta a káromkodást, megkövetelte a szentséghez járulást, megszüntette az örömtanyákat, egy csapat élén bejutott Orléans várába, és 8 nap alatt felszabadított azt, majd sorozatos győzelmekkel elérte, hogy a királyt Reimsbe megkoronázták. Bár küldetés ezzel véget ért, még sok győzelem részese volt, amikor Párizs felszabadítására indult 1430-ban, a király magához rendelte, és útközben fogságba esett, és kiadták őt az angoloknak. Azok, mert az angolokat sikerült háttérbe szorítani, meg a király koronázás is megtörtént, amit az angolok nem akartak, hát most rajta akarták a bosszújukat kitölteni, eretnekséggel, engedetlenséggel, boszorkánysággal vádolták. Hát ne csodálkozunk, 2026-ot írunk, és ahol egy országban kormányváltás van, akkor az újak ugye mindenféle eretnekséget, hiányt, lopást, mindenfélét vel megvádolják az előzőket, még akkor is, ha tisztességesek voltak. Nemesen, egyszerűen és bátran védekezett. Többek között az angol inkvizíció föltette neki a kérdést. Ugye a kegyelem állapotában van-e? Azt mondta, nem tudom, de ha abba vagyok, akkor azt megköszönöm Istennek. Ha nem vagyok abba, akkor kérem Istent, hogy helyezzen engem a kegyelem állapotába. Nem tudták semmivel sem teológiailag úgy sarokba szorítani, vagy tévtanítással vádolni. Végül nem az igazság, hanem a politika győzött. 1431. május 30-án Rouen piacán mágia halállal végeztek. Utolszor szava is az volt, Jézus. Halál után 25 évvel megszüntették az igazságtalan ítéletet, és később boldoggá, majd szentek sorába iktatták. Hanvait az angolok a szajnába szórták. Szent Johanna vagy Janka Jeanette-nek a példája, hogy az ember a hivatásába soha ne tántorodjon meg. Soha. És vághatnak ugye a hátán fát is, ahogy szokták mondani, legyen hűséges az elmondott hithez is. 31-én Szent Háromság vasárnapja, Angéla
és Petronella napja van. A hagyomány szerint Szent Péter apostol leánya volt, akit feleségül kért magának egy Flaccus nevű előkelő ifjú, a szüzességet szerető Petronella ismételten elutasította Flaccust, és így szólt hozzá: miért akarsz erőszakot használni ilyen gyönge, fegyvertelen leány ellen? Hisz a hajadon szívét nem fenyegetéssel kell megnyerni, hanem szelíd szeretettel. Ha feleségül akarsz venni, engedj még 3 napot, hogy elkészülhessek a mennyegzőre. Akkor küldj értem nemes szüzeket, azok majd palotádba kísérnek. Petronella 3 napi várakozás idő alatt azért imádkozott Istenhez, hogy vegye magához őt, és megőrizhesse szüzességét. A legenda szerint magához vette az eukarisztiát, majd valóban el is hunyt, így az ünnepi menetből temetési menet lett. A római katolikus egyház szentként tiszteli, és május 31-én őli meg emlékezetét. Június 1-én Szent Justinus tünde napja, kommunikációs világnap. Hétfő. Szent Justinus a második század elején pogány, római származású család gyermekeként született, a szamariai Szikembe ma Nablusznak mondják. Pogány bölcseleti iskolákba tanult, szülei római szellemiségének hatása alatt élete kialakítására a helyes útat, Isten tudatos keresését a filozófiában kereste. Azt gondolta, hogy a filozófia minden kérdésére majd választ tud adni, de nem találta a hagyományos műveltségben. Egy tengerparti sétán beszélgetett el egy tiszteletre méltó idős emberrel. Az beszélt neki Izrael prófétáinak tanításáról és Jézus Krisztusról. Az ő szavai nyomán talált rá a helyes útra, megtérve Istent megtalálta a kereszténységben. Sokat írt a vallás védelmében, azonban csak 2 műve maradt fent, az 2 apologetikája, és ebben az őskeresztény szentmisét is leírta. Nekem nagyon tetszett, amikor olvastam, ugyanis a szentmisének a menetét úgy mutatja be, ahogyan a mai szentmisét bemutatjuk. Van az igeliturgia rész és az áldozati rész. És nekem azt tetszett benne nagyon, hogy Justinus kimondja, hogy hálát ad mindenki, ahogy tud a szent áldozás után. És azt is leírja, hogy felolvasnak az apostolok írásából, az evangéliumból, és azt valaki magyarázza. Hát a 1978-79-ben Gyergyó Szent Miklóson voltam, segédlelkész káplán, és 3 kútra, meg Gyergyó Damukra, és Magyar Békásba kellett menni 1 hónapba egyszer. Minisást vittem magammal, mert azok szerettek ugye vidékre úgy a városból kiruccanni, és ezek ma ilyen középiskolás fiúk voltak, hát 4-4-et vittem magammal, akkor ők mindig segítettek. Na hát, megtörténik az, amit így szoktunk mondani, sok bába közt elvisz a gyermek, hogy a román nyelvű Bibliámat és a román nyelvű predikációmat hát elfelejtették a táskába betenni. És amikor Damukon románul is kellett elolvasni, hát kerestem, nincs, betettétek? Akkor eszébe jutott az egyik fiúnak, hogy jaj, ő elfelejtette. Akkor most mit csináljuk? Akkor eszembe jutott Szent Justinusnak az írása,
mindenki hálát ad úgy, ahogy tud. És akkor én fordítottam magyarból a szentírási részeket románra, utána hát egy rövid gondolatot ugye kiszőttem, de életemnek az volt az egyik ilyen rizikós szentmiséje, hogy uram, most hogy lesz? Hát a Justinus vértanú Rómába iskolát alapított hadtársával szenvedett vértanúságot, ránk maradt a dialógus a zsidó Trifonnal, az Ószövetség és Új Szövetség mindiggel kapcsolatban érvelt. A prefektus elé hurcolták, és kitartottak hitük mellett, az ítélet után is dicsőítették Istent. Lefejezésük után a holttesteket néhány hívő titokba magához vette, és méltó helyre temette. Szent Justinus és társainak a példája, hogy válasszunk magunknak azért lelki vezetőt, aki tanácsot tud adni nekünk, mint ahogy tanácsot adott az az idős ember, amikor ő a filozófiába kereste az Istent. Gyermeknap is, június 1-e nem kell iskolába menni, hát különböző programokat szerveznek az iskolákban. 2-án, kedden, Szent Marcellinus és Szent Péter, Carmen, Anita és Etele napja van. Az ókeresztény kor kiemelkedő római vértanúi, akik Dioklécián császár idején 304 körül szenvedtek halált. Marcellinus áldozó pap volt, Péter pedig ördögűző, exorcista. Nevüket az ősi római kánon az is megörökítette, megemlíti. Szent Marcellinus és Szent Péter 4. század elején élt római vértanú kivégzésének történetét magától a hóhírtól hallotta Szent Damasus pápa, aki márványtáblába vésett költeménybe örökítette meg az eseményt. Sírjuknál híres temető alakult ki, ahol a keresztény Konstantin császár bazilikát emelt. Ott volt eltemetve Szent Ilona, a császár édesanyja. Június 3-a szerda a Lavanga Szent Károly, ugandai vértanú és társai, Lotild, valamint Cecília napja. Károly, Lavanga Károly 1865-ben született Ugandába, 20 éves korában keresztelkedett meg. Mavanga király szolgálatába került. A király őt és másik 12 apródját elevenen elégettette, mert hitükhöz ragaszkodva nem engedelmeskedtek a király perverz kívánságainak. Károlyt 1886. június 3-án a többi keresztényt összesen 21-et 1886. májusa és 87. januárja között időbe végezték ki. Ők az afrikai egyház első vértanúi, 1964-be avatták őket szenté. Június 4-e csütörtök, Úrnapja, Krisztus teste és vére főünnepe, Szent Quirinus, Bulcsú és Kerény napja van. Quirinus, más néven Quirin vagy Kerény, a 4. század elején élt ókeresztény vértanú, a horvátországi Sziszek, ma Sziscsia, ma Sziszek, püspöke volt. Diokleciánus császár keresztény üldözése idején fogták el, és a hagyomány szerint 303. június 4-én a mai Szombathelyre vitték, és ott halálra ítélték, nyakára malomkövet kötve a megáradt Perint patakba folytották.
Hát kívánom, hogy mindazoknak, akiknek születésnapjuk, névnapjuk van, a Jóisten éltesse, és emlékezzünk meg a gyermekekről, a gyermeket váró édesanyákról, kérve Szent Anna és a boldogságú szűznek a közben járását. Dicsőséges édesanyja Szent Anna, Isten az áldott állapotban lévő anyák támaszául is rendelt téged. Bizalommal és álhatatosan kérünk, könyörögj az édesanyákért, akik szívük alatt hordják gyermeküket, Isten óvja meg őket minden bajtól. Szent Anna, te állj mellettük majd akkor is, amikor világra hozzák gyermeküket, eski számunkra erőt és türelmet, hogy áldozatos szeretettel fogadhassák őt, akit már most nagyon szeretnek. Hét legdrágább édesanyja, Szent Anna, és Isten szülő boldogságú Szűz Mária, könyörögjetek érettük. Szűzanyám és Szent Anna, bízunk bennetek, amen. És emlékezzünk meg az idősekről, betegekről, a szenvedőkről, őket is hordozzuk. Imádságainkba, hát ma is készültem egy-két beteg meglátogatására, de a reggeli misémen kívül még két temetés jutott nekem. Hát elnézést kérek, ha hallgatják a rádiót, akkor ezért nem is tudtam úgy menni, de igyekszem bepótolni a látogatást, ha máskor nem, akkor június 1. pénteken.

kedves hallgatóink hívhatják a lelkiatyát a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös telefonszámok valamelyikén. Szöveges üzeneteiket a műsor egész ideje alatt várjuk a 0758 420 555-ös telefonszámunkra.

0: Érkezett egy üzenetünk, így hangzik: dicsértessék a Jézus Krisztus, azt szeretném megtudni a lelki atyától, szabad-e egy nap kétszer áldozni? Köszönöm, Mária voltam.
1: A mai napra hivatkoznék. Nálunk reggel 6:30 és 7 órakor van reggeli szentmise. Van, aki ugye eljön, mert egy rokonáért, ismerősért van megemlékező szentmise, részt vesz a szentmisén, de közben is áldozik, mert tehát a felkészítése az megvan testileg, lelkileg. Lelkileg ugye megvizsgáljuk a lelkismeretünket, és ha úgy ítéljük meg, hogy nem követtünk el az utóbbi Jónás óta súlyosabb bűnt, akkor felindítjuk mindig a bocsánatos bűnök fölött a bánatot. Bocsánatos bűnt kikövete, aki kevésbé fontos dologba, vagy kevésbé tudva, vagy kevésbé akarva a szeretet törvénye ellen véd. Ugye néha felkapja vizet a szülő is valamelyik kamasz gyermekére, ugye, de az jó szándékkal teszi, hogy vegye már észre egyszer, ugye. Hát ilyenkor tehát felindítja, áldozhat, és közben valamilyen másik fontos esemény van, például lakodalom, vagy temetésre is el kell mennie, és akkor a temetés szentmisével van, akkor ott is a halottért ugye felajánlhatja. Tehát ha indokolt, akkor elejétől végig részt kell venni a szentmisén. Tehát így, ilyen formában a kétszeri áldozás meg van engedve. Köszönöm szépen a kérdést.

0: Érkezett egy újabb üzenetünk, így hangzik: dicsetessék a Jézus Krisztus, a vasárnap Szent Háromság vasárnapja. A Szent Háromságról, hogyha beszélne a lelki atya, köszönöm szépen.
1: A Szent Háromság Isten belső világának a kinyilatkoztatása. És így is szokták mondani a teológusok, hogy a kinyilatkoztatásnak a szíve a Szent Háromság. Az egyházi évben pünkös vasárnapot követő vasárnap a Szent Háromság vasárnapja. A karácsonyi adventtől húsvétig a Jézus Krisztust, a második isteni személyt ismerjük meg jobban. Pünköskor a Szentlélek eljövetele és az Atyát, Fiút és Szent Lelket együtt Szent Háromság vasárnapján ünnepeljük. Az egy élő és igaz Isten misztériuma ez, hogy Atya, Fiú és Szent Lélek három személy egyetlen lényekben. A légy szempontjából mindennek a kezdete, ősforrása, ő az alfa, ugyanakkor a vég is, mindennek a célja, beteljesedése, az omegája, Isten. A megismerés szempontjából abszolút misztérium, vagyis teremtett lény számára kimerítően soha meg nem ismerhető Isten a maga mi voltában. Erről szól Szent Ágoston és a tenger vizét kimerő kisgyermek legendája, története, hogy a Szent Ágoston 30 éven át írta a Szent Háromságról szóló könyvét, és a hagyomány úgy tartja, hogy a tenger partján sétált, és ekkor egy kis gyermeket látott, aki a kagylóval a tengervizét a maga homokba ásott gödrébe úgy merte be. Akkor kérdezte, mit csinálsz, és azt mondta a gyermek, belemerem a gödrömbe a tengert. És akkor azt mondta, hát azt nem lehet. Azt mondja, ezt inkább lehet, mint amit te a fejedbe forgatsz. Hogy az Istent, ugye, a teremtett lény, ember nem tudja megismerni abszolút formába. Azt kell tudnunk, hogy a Szent Háromság a kereszténység központi hittétele, mert Isten a kinyilatkoztatásban ezt mondta ki magáról, mint legbensőbb igazságot, és benne van belső életének kitárulása is az ember előtt, és ezzel megkaptuk a kinyilatkoztatás teljességét Jézus tanításával, amely részben szóbeli közlés volt, részben Jézus élete, példamutatása, megváltói művének formájába tárta fel előttünk, hogyan kell gondolkoznunk Istenről, és hogyan kell viselkednünk vele szembe. Bízunk a gondviselésben, merjük magunkat reábízni, csak gondoljunk Jézusra, aki az olajfák hegyén is. Ezt mondja, Atyám, ha lehetséges, múljék el, de ne úgy legyen, hogy én szeretném, hanem legyen meg a te akaratod. Isten föltárta maga páratlan életét, ahogyan örök létben valóságosan él. A Szent Háromság tehát nem példabeszéd, Atya, Fiú, Szentlélek, hanem három valóságos személy egymástól különböznek, de úgy, hogy lényegük egy és oszhatatlan marad. A különbséget a reláció, a személyes kapcsolat adja meg, nem a létbeli különbözőség. Mivel szoktuk mondani azt is, hogy a Szent Háromság ikonja a család, kikalkotják a családot. Ugye, egy teljes egész család, ott van a férj, apa, ott van a feleség, anya, és ott vannak a gyermekek, és a családot mi teszi egyé? Az egymás iránti szeretet. A családnak a lényege a szeretet. Nem a ház, nem az asztal, s nem az ágy. Tehát a családot a szeretet teszi egyé. És akkor itt van, hogy másképpen szeret a férj és apa, másképpen a feleség és anya, másképpen szeret a gyermek, másképpen szeret a testvér, a gyermekek a szülőket, a szülők a gyermekeket, de a családot egyé a szeretet teszi. Azt mondjuk egy család, de több személy van benne. És ha egyik szenved, akkor a többi is vele szenved. Az egyik örvend, a többi is vele örvend. A különbséget tehát a személyes kapcsolat adja meg. A többi misztériumnak is a Szent Háromság az alapja. Jézusi kinyilatkoztatásnak a Szent Háromságról szóló mondani valói nem csak Istenről kialakítható képünket teszik teljesebbé, hanem egyúttal világosabban látjuk például, hogy mit jelent az a megváltástani és kegyelemtani igazság, hogy Isten az üdvözítés révén a maga életébe akar részesíteni bennünket. Ugyancsak a Szent Háromság tan könnyíti meg annak a megértését, hogy a megváltásban a fia révén maga Isten adott elégtételt önmagának. Slemil szultánról a Kaukázusba olvastam, hogy az 1800-as évek végén élt, és aki korrupcióval, akit megvádoltak, azt ott megkorbácsoltatta, és kiadta a törvényt, aki korrupciót követ el, az 25 korbács ütés fog kapni egy bizonyos napon a nyilvánosság előtt, és bevádolták az édesanyját. És beigazolódott a korrupció. Semil szultán kimondta, a törvény törvény, végre kell hajtani. És akkor az édesanyja meghajolt, és amikor a korbácsot a poroszló felemelte, hogy lesújtson, akkor az édesanyját maga elé kapta, s az ő hátát tartotta oda, s a 25-öt magára sózatta. Hát valahol ez a szeretet, hogy Isten maga képére, hasonlatosságára teremtett meg minket, s az ő szülők bűnbe estek, a törvény törvény. Jobban mondva, hogy a szeretetük szeretetlenségük miatt elveszítik a szeretetet, Istennek a kegyelmét, az Istennek a barátságát, és Isten a remény útjára terelte őket, megváltót ígért, és a fiú eljön, kit küldjek, itt vagyok én, engem küldj. És Jézus vállalja helyettünk, ugye a halálos büntetést, a kereszthalált, de az Atya végtelen szeretete irántunk és fia iránt Jézus emberségét megdicsőíti, föltámasztja, és a Szent Lelket is ugye elküldi, hogy világosan lássunk, és meg is erősít bennünket, hogy Jézus tanítása szerint tudjunk élni. Az egymáshoz való viszonyuk ismerete a keresztények és az emberiség egységének a legmagasztosabb modellje. Az Atya, ő a Szent Háromságban a kezdeményező, teremtsünk embert a mi képünkre, hasonlatosságunkra. A fiú a befogadás, elfogadja az Atyától a küldetést, eljön hozzánk, értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből. Minket elfogad bűnösnek, olyannak, betegnek, amilyenek vagyunk, és az Atyához akar vinni. Mert a velejárás változhat meg bennünket, és ő a teljes befogadás, s a Szentlélek ő pedig az Atya és a Fiú közti állandó, szerető kapcsolat. Hát közösségben, családban, a társadalomban, vállalkozásban, tömegjátékokban, mint a hoki vagy a fociban szintén nagyon fontos, és a mai szentháromságos teológia ezt a három kulcsszót szokta használni, kezdeményezni, befogadni, és kölcsönösen együtt dolgozni. Kölcsönös nyitottságban lenni, kommunióval lenni. Az Atya a Szentháromságban a kezdeményező, a Fiú, a befogadó, a Szentlélek, a kölcsönös szeretet. És mivel Isten a maga képére és a hasonlatosságára teremtett, ezért a családban is szentháromságos módon kell élni. Egy valaki kezdeményez, és ez lehet még a gyermek is. Nem csak a férj, nem csak a feleség, hanem a gyermek. Volt olyan eset, amikor a kisgyermek mondta, hát mikor megyünk el nagyékhoz, mert nagyék falun laktak, és ekkor a szülők megállapítják, hát igaza van a gyermeknek, akkor majd a hét végén ugye szombaton vagy vasárnap akkor elmegyünk. A gyermek kezdeményez, az Atya modelljét éli meg. A szülők, a befogadók, a Fiúnak, Jézus Krisztusnak a modelljét élik meg, és amikor szombaton vagy vasárnap összecsomagoltak, misén voltak, ugye, és akkor indulnak, megérkeznek, hát váratlan, meglepi, nagy az öröm, hát az unokáknak fölött is, meg a szülők is, mindenki nagyon örvend. Ez a szentháromságos modell. A fociba is, ha egy kapitány ugye észreveszi, hogy már az első 10 percben megérezte, hogy ezek nagyon kiellemezték az ő stratégiáját, akkor itt valamit változtatni kell, és mást ugye vezényel, és a többi társai veszik alapot, összedolgoznak, eredményesek lesznek. A vállalkozásban a kapustól a munkás, a tisztviselő, a vezetők, az igazgatóik mind össze kell így dolgozni, kezdeményezni tudjanak, ugyanakkor befogadók is lenni. Nekem ezt tetszett most a magyarországi választáson is, hogy a Fidesz-KDNP, amely ugye 16 éven át kormányzott, most kisebbségbe került a parlamentbe, de azt mondták, minden jó kezdeményezést támogatnak, ami az országnak jó. Na ez a szentháromságos modell, hogy a jó, és ennek mindvégig híve voltam, s vagyok, itt Szeredában is, hogy a város, ami kezdeményez jót, ami a közösségnek mind jó, azt ott befogadom, támogatom, próbálok együtt dolgozni. De elvárom azt is, hogy ami az egyháznak is nagyon fontos, akkor vegyék észre, és fogadják el, és támogassanak, mert csak így lehet. Hát ezt ajánlom, mert minden családban, közösségben egy valaki az Atya modelljét éli, még az étel, hogy mi legyen a ünnepi ebéd, ugye, jönnek ötletekkel, kezdeményeznek, majd van, aki befogadja, az mindig az édesanyja, a feleség, ugye, a háziasszony. Hát, és végül, amikor együtt dolgoznak, ugye együtt vannak, a Szentlélek modelljét élik meg. Bizonyára boldogabb lenne a család, a közösség, a társadalom, ha a szentháromságos modell szerint élnénk. Mindent nem kell megérteni, de egy nagyon fontos, hogy nekünk ismerjük fel, hogy ez jó. Nekünk ez jó. Kezdetben a gyógynövényeknek a hatását nem tudták megmagyarázni, de lassan rájöttek az emberek, hogy ez erre, arra, arra, és utána jöttek ugye a biológusok, meg mások, és végül feltárták, hogy tényleg úgy van. A kisgyermek is nem érti, hogy neki ugye az anyatej miért olyan jó, de egyet tud, ő éhes, az édesanyja megkínálja, na hát, hát van kezdeményezés, van befogadás, és együtt ugye táplálkozás. Köszönöm szépen a kérdést.

0: Aló, tessék. Aló. Mindörökké, emmi.
1: Drága Eszteres úr, én Marosvásárhelyről hívom. Egy kicsit úgy olyan bajba vagyok, hogy megjöttek az orvosi eredmény. És mind rossz indulat. Ezért ugye el vagyok egy kicsit kenődve. És én nagyon szépen megkérni Eszteres urat. Hát adja áldását. És ha van ideje, imádkozzon is.
0: Imádságra mindig van időnk, sosem szabad elkeseredni, és valamit, ha hittel kérünk az Úr Jézustól, azt ígérte, hol ketten vagy hárman összejönnek az én nevembe, ott vagyok én is, de amit hittel, bizalommal kértek az Atyától, higgyétek, hogy megkapjátok. Na, a gyógyulásért is, hát most is ugye 16. Benedek Szentatyával kapcsolatban is beindult a boldoggá avatási eljárás, hiszen csodák ma is történnek, és én is egy pár ilyen csodának a tanúja voltam, úgyhogy tessék bízni, és legyen meg a Jóisten akarata, de ha Uram akarod, akkor gyógyíts meg. Vagy adj erőt, hogy tudjam elviselni. Tehát mindig így kell. Én édesanyámtól ezt tanultam örökké, 95 évet élt, nyugodjék, megboldogult. Azt mondta, hogy ne hagyjuk el magunkat, bízzunk az Istenbe, és mozogjunk, dolgozzunk is, mintha nem is volna semmi bajunk. Na hát, én ezt tudom ajánlani, és imádságomat ígérem. Köszönöm szépen a kérdést.

0: érkezett egy üzenetünk az úrnapi csodánkkal kapcsolatban, ha röviden beszélne az atya, köszönöm.
1: Hát akkor ezt tudom mondani, hogy úrnapja jövő héten csütörtökön, Szent Háromság vasárnapja után, 4. Orbán pápa rendelte el, mert a bolzénai csoda, ez is úgy hatott, mert egy cseh pap Rómaiba indult zarándoklatra, és ott Orvieto mellett Bolzénába misézett is, töprengett, hogy vajon ő az ő szavára a transzubstáció, az átlényegülés megtörténik-e, és akkor a kehelybe a szent vér, a színében bor, ugye fornikezt, és kifolyt a terítőre is, egy római zarándoklat alkalmával Orvietóba is elmentünk, és megnéztük ezt. De volt Lanciánóba is, szintén Olaszországba, de mert az idő rövid, akkor Magyarországról kell szóljak. Középkorban akkor az átlényegülésnek a teológiáját ekkor alakult ki Európa szerte. Krisztus valóságos jelenléte a szent színek alatt, a misebor vérré változott, a szentostya vérezni kezdett. Magyarországon több helyen megemlékeztek erről, Kassán, Győrbe, Szegeden, Pécset, Vasváron, de közülük a legnagyobb, máig is élő a bátai. Magyarországon ma ez az egyetlen szentvér egyhely. 1093-ban alapította Szent László ezt a bencés apátságot, és az 1350-es években a csoda, az átváltoztatott szent ostya vérzése volt, mert a középkori források így nevezik, hogy Sangvi Nation Hostia, a szent ostya vérzése. Az erekét gótikus úrtartóba tartották, üvegtokban, időközönként felmutatták az oda zarándoklóknak, és tisztelete ehhez hozzátartozik, hogy nagyobb ünnepeken elmutatták a népnek. Maga Nagy Lajos király, aki a déli részeken háborúzott 1359-ben, ugye odalátogatott, ezt követte az emberek tömegei 1380-ban, hát a királyi zarándoklatok célpontja lett. Mária királynő, luxemburgi Zsigmond király többször elzarándokolt Bátára, Garai János a katonáival török fogságba került, és az úr vére közbenjárását kérte, és megszabadult, és a rab bilincsei takasztotta fel Bátán a templom bejáratánál, még Mátyás király korában is ott fügtek. Csunyadi László kivégzés előtt azt hagyta hátra, hogy fekete mise ruhát készítsenek, s vigyék Bátára, és majd érte ott végezzék el a szentmisét. A törökök 1539-ben a Dél-Magyarország ellen nagy támadást hajtottak végre, és ekkor elpusztították Bátát, és eltűnt a szent vér erekje. Emlékezzünk meg most a papjainkról is. Hát csak a májusig jussunk el. Holnap pénteken Sémf János gyulafehérvári teológiai tanár 1989-ben hunyt el. Május 30-án szombaton Réti György János, nyugalmazott síkdelnei plébános 2010-ben, 31-én nincsen. Június 1-én dr. Faragó Ferenc teológiai tanár 1973-ban, június 2-án Barta Domokos Kézikővári plébános 1989-ben, Kis András Sík Szentgyörgyi plébános 1995-ben, Elekes Dénes Isten segítsi plébános 103 éves korába 2003-ban hunyt el, június 3-án, szerdán Imre László nyugalmazott Dicsi Szentmártoni plébános 1970-ben, és június 4-én Sos Antal székelyudvarhelyi plébános 1968-ban. Hagy Uram, örök nyugodalmat nekik, s az örök világosság fényeskedjék nekik.

Mariaton az Erdélyi Mária Rádióban 2026. május 28-ától 31-éig. Adományainkkal támogassuk a felvidéki és a délvidéki magyar nyelvű Mária Rádiók működését. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Székelyföldről, a Csíksomlyi kegyhelyről imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Szentírás szakaszunk Szent Máté evangéliumának 26. fejezetéből van. Jézus elment tanítványaival egy majorba, amelyet Getszemáninak hívnak, és azt mondta a tanítványoknak: üljetek le, amíg én elmegyek és imádkozom. Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, majd szomorúság és gyötrődés vett erőt rajta. Akkor azt mondta nekik: halálosan szomorú az én lelkem, maradjatok itt és virasszatok velem. Egy kissé előbbre ment, arcra borult és így imádkozott: Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a kehely, de ne úgy legyen, hogy én akarom, hanem ahogy te. Ezután odament a tanítványokhoz, és halva találta őket. Azt mondta Péternek: így hát nem tudtatok egy órát sem virasztani velem. Virasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Aztán elment másodszor is, és így imádkozott: Atyám, ha nem lehet, hogy elmúljon ez a kehely anélkül, hogy kígyam, legyen meg a te akaratod. Kedves testvéreim, az Úr Jézus, az örök főpap önmagát ajánlotta fel a mi üdvösségünkért, megváltásunkért. Az apostolok is idézik, és tudják, hogy itt vagyok én, engem küldj, és értünk emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből, ahogyan valljuk, vagy szekegyben, megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától is emberé lett. Szent embersége révén vált meg bennünket, aki valóságos Isten és valóságos ember, és vállalja értünk a szeretetnek a legnagyobb jelét, önmagát adta értünk, meghalt a kereszten. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. És Jézus az utolsó vacsorán is barátainak nevezett bennünket. Életét adta értünk. Először emberi természete úgy megborzadt a szenvedéstől, de ezért imádkozik, és ő bízik az Atyában, hogy az Atya meg fogja dicsőíteni. És ez a dicsőítés húsvét hajnalán bekövetkezett. Jézus föltámadt, megmutatta dicsőséges testén a szenvedésének a jeleit, a kételkedő Tamást meggyőzi, és 40 napon át a tanítványokat, és mindazokat, akik csatlakoztak, meggyőzte, hogy él, és ez, aki megért, megértett, egy világot is megéltett. Jézus föltámadásával, mennybe menetelével, az egyház által bennünket vezet az üdvösségre. És mit tegyünk mi? Tanuljunk tőle, aki a legszentebb imádságban is erre tanított: jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Megszerezte számunkra az örök üdvösséget, a mennyországot, és azt akarja, hogy a mennyei Atyával legyünk egy közösségbe, egy Isten szent nagy családja, és ehhez tegyük meg mi is a mi feladatunkat, ami a családban, ami a közösségben, vagy a társadalom iránt kötelez. Így valósul meg, ilyen csendesen, szeretettel az Isten országa itt közöttünk is, majd kiteljesedik a mennyországban. Ebben legyen részünk.
1: Mai ima szándékunk: adj Urunk vezetőnknek kellő bölcsességet és elszánt erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
3: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődj

Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket, emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe írt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon, és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget, segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást, segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülő anyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közbe értünk Szent Fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk, Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket, hadd, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Kedves hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért az elhangzott imádságot Székelyföldről, a Csíksomlyói kegyhelyről imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
8: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
8: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
10: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Jézus, te vagy az ember egyetlen megváltója. Testvéreinkért imádkozzunk hozzád, akik igent mondtak neked a papságra, a megszentelt életre, vagy a misszióra szóló hívásodra. Add, hogy életük napról napra megújuljon, és élő evangéliummá váljanak. Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat országod aratásába. Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek téged. Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Amen.

Igen, lélek.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból, a mikrofonoknál.
1: Sebessin Imelda,
2: Bezedi Adrien,
3: Bodor Barbara
0: és Ferenc Szemesek köszönti önöket. Sziasztok lányok ezen a becses szép napon. Talán lehet így kezdeni, hiszen a Római Katolikus Teológia Kar 30 éves jubileumát ünnepeltük, illetve kezdtük el ünnepelni, mert ugyebár szombat estig még ünnepi hangulatban vagyunk. És hát a tegnap délután talán a kedves hallgatók hallhatták azt a beszélgetést, amit a kar tanáraival készítettem, és ma áttérünk egy kicsit a diák oldalra, és megnézzük, hogy milyen ezen a karon lenni, élni, tanulni, vagy nem, attól függ, ki mit csinál éppen, vagy jókat szunyókálni, régen olyan jókat aludtam órá. Az a jó, hogy most egy tanárunk se hallgat, úgyhogy szerintem akármilyen kulisszatitkot megoszthatunk a mai este. De kezdjük.
2: Nem tudod, hogy nem tették ilyen nagy falakra, biztos. Zállófogadás alatt hallgatnak minket.
0: Biztos, hogy így van, viszont nagyon sokan vannak, vagy utaznak hazafele, úgyhogy lehet, hogy mégis hallgat ma este bennünket valaki. Minden esetre egy nagyon szép nyitó ünnepség után vagyunk, és hát talán ami mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, kezdjük a megszokott hogy vagy körrel. Tudom, mind fáradtak, mint én. Ma valakinek énekeltem, hogy fáradtnak tűnsz, mintha nem a régi volna.
2: Hoppa.
0: Ez mi volt?
2: Jaj,
3: a vízharom.
2: Igen, ez volt a jelzés, hogy fejezzük be.
0: Ez volt a válasz a fáradtnak, vagy jó.
2: Tehát, hogy vagyunk azon kívül, fáradtak vagyunk?
0: Igen.
2: Amúgy jól. Szóval, hogy mindent leszámítva jól vagyok. Tehát azt leszámítva, hogy fáradt vagyok, azt leszámítva, hogy elegem van, azt leszámítva, amúgy nem. Szóval, hogy nagyon szép volt az ünnepség, és nagyon élveztem, és nagy örömmel hallgattam végig azokat az embereket, akiket ritkán hallhatok. Többek között a nunciust például. És hát öröm az, hogy ennyiben működik az egyetem, és öröm az, hogy még mindig van akinek szervezni, és még mindig van akik szervezzenek, úgyhogy igen, benne most szerintem ilyen hála van. Azon kívül, fáradt vagyok. Ennyi.
3: Én személy szerint én is jól vagyok. Én most már azt hiszem, hogy így a fáradtságon kezdek túl lendülni, mert körülbelül egy órája ittam meg dupla adag kávét, hogy még bírjam, mert ünnepség, meg nekem már közben szesszióm is van, úgyhogy szombaton vizsgám van. Úgyhogy még azért ki kell tartani, de én is nagyon nagy hálával voltam a mai nap iránt, vagy hogy Adrihoz tudnék csatlakozni, hogy olyan jó érzés volt ott ülni, és hallgatni, és azt érezni, hogy annak a közösségnek, amit ennyire ünnepelnek, és aminek most már van egy szép múltja, annak a részese lehet, és akkor ott egy kicsit ugye a remény is megfogalmazódott, hogy tényleg reméljük, hogy a jövő is ott van benne, úgyhogy én tényleg hálatelt szívvel vagyok én is itt.
4: Fáradtsághoz, a hálához én is kapcsolódnék, de a kettőhöz egyaránt. Én is jól vagyok, és azt hiszem, hogy tényleg egy ilyen ünnepség után ez a jó válasz, és mindent egybevetve pedig tényleg örülök azért, hogy így megfogalmazódik a vágy a közös ünnepre, vagy a vágy arra, hogy igen, ezt ünnepelni kell, hogy igen, erre fel kell hívni a figyelmet, és minél több embert erre hívni és figyelmeztetni, és hogy igen, ezt így hangsúlyozni, hogy igen, a teológia ünnepel, mert nem minden nap van ünnepünk, és nem minden nap van 30 éves ünnepünk, nem egy év, nem kettő, hanem 30, ami, és el is hangzott, azt hiszem, ott a beszédek között, hogy ilyenkor már nagykorosodik ez az intézmény is, vagy ilyenkor válik felnőtté igazán, úgyhogy egy ember is életben is a 30 év az valahol egy útjelző. És így gondolok a teológiára is.
0: És azért olyan megható volt, vagy nekem legalábbis nagyon sokat jelentett az, hogy Leó pápa is üdvözletét küldte a karnak. ugye a nuncius felolvasta az ő levelét, uh-huh. és hogy azért ez is egy külön megtiszteltetés szerintem egy egyetemnek, egy karnak az, hogy akár maga a pápa elküldi az üdvözletét. Miért választottátok ti anno domini azt, hogy teológiát tanultok? Vagy beiratkoztok erre a most már 30 éves egyetemre?
2: Én azért, mert tudtam, hogy most lesz a 30 éves ünnepség, csak akartam egyet ünnepelni. Nem akarom én kezdeni amúgy. Kezdje valaki más, Lici.
0: Imelda, te vagy a
2: igen,
0: legregebb.
2: Tényleg, te vagy a legöregebb.
0: Nem, mondjuk én, de kezdtek.
4: Jó. Hát én a teológiát mindig is egy ilyen természetesnek vett választásként gondoltam rá. Illetve amikor 9-12-es voltam, akkor teológia osztályba jártam, és mindig is úgy tekintettem a teológiára, mint ami feltölt, ami az életemnek a része, ami úgy az életemnek a lüktető ereje, és amit szívesen tanulok, vagy amiben szívesen elmélyedek. És amikor még gimnáziumba jártam, akkor hallottam erről a lehetőségről, hogy a teológia mellett két szakot is el lehet végezni, illetve a teológiával együtt két szakot. És az annyira megtetszett, hogy igen, a teológia az továbbra is maradhat az életemnek ez a lüktető ereje, ez a ritmusa, ami úgy minden lélegzetemben és minden szívdobbanásomban benne van, és ugyanakkor lehet mellette egy választott szakom, vagy szakember lehetek másban is akár, és elgondolkoztam azon, hogy mégis milyen lehet így, hogy van egy választott szakod, és mellette az teológiával van fűszerezve. Úgyhogy bennem ilyen gondolatok voltak, amikor 9-12-es voltam, és vívódások közepette választottam a gyógytornát mellette, de a teológia mindig is egy ilyen, nem tudom, ilyen kiinduló pontként fogalmaznám meg, hogy nem volt nehézség, hogy menjek, vagy ne menjek, vagy a felvételére sem úgy gondoltam, hogy most hű, micsoda vizsga, vagy hogy micsoda stresszforrás, hanem igen, hogy szeretném, hogy ez az életmódom legyen. Hogy a teológia így a mindennapjaim része legyen, és az otthonom legyen, és így vágytam arra, hogy amíg 9-12-ben elindult, így a tantárgyak szintén, vagy így a lelkiségben, és akár az egyetemen is folytatódjon is keretezze a mindennapjaimat. És nem feltétlen gondoltam arra, hogy most tanítsak, vagy ebben helyezkedjek el, de persze mindig nyitva hagyom a Jóisten számára a kapukat, hogy majd a teológia által használjon engem, és a képesítéseim által majd eszköz legyek valahol az emberek számára.
0: Na, ehhez fűzzetek valamit
2: szép
0: hozzá.
2: Nagyon. Én tudok kapcsolódni ehhez, úgyhogy folytatom. Mert bennem is egy ilyen fűszer érzés sem van, amikor így a teológiára gondolok. És hát azzal is tudnék csatlakozni, hogy most megkérdezte valaki nemrég tőlem, hogy és mit tervezek a diplomával. És mondtam, hogy amúgy nem a diplomáért járok, vagy nem, amúgy nem a diplomával tervezek bármit is itt a teológia kapcsán, hanem szóval, hogy én szeretek itt lenni, meg szeretem ezt tanulni, meg jól érzem magam itt. Úgyhogy, hogyha nem kapok diplomát is, a végén megéri ezt a 3 évet elvégezni. De hát én elsősorban...
0: Na jó, tehát akkor szólunk, hogy ne adjanak neked diplomát.
2: Jó, rendben van. Mondjuk, tehát értettem, ha elvégeztem 3 évet, azért jó fogna. Tehát, hogy elutasítani nem utasítom, de hogy
4: jól néz ki a mappába.
2: Ja. A CV-ben egy plusz sor, tudod. De ugye az, hogy miért választottam, ez egy nagyon-nagyon érdekes sztori amúgy, mert ugye én első éven, mikor feljöttem, akkor én csak jogot kezdtem, és hát én első év óta szobatárs vagyok Imeldával, és pont ma áradoztam arról egyébként, hogy Imelda milyen jó szobatárs, ajánlom mindenkinek. És Imelda ugye 3. éves volt a teológián, amikor én első, és aztán következő évre, tehát tavaly jött még egy szobatársam, aki teológiát járt, és hát nagyon sok ember volt így a környezetemben, aki járt a teológiát, és éreztem, hogy szóval olyan vagány emberek valamit kapnak ott a teológián, amiben nekem is kell. És hogy tudnak áradozni arról, amiket tanulnak, és amúgy nagyon sok kérdésem volt például így a teológiával kapcsolatban, és akkor mindig mondta Imelda nekem, hogy hát kezd el az egyetemet, aztán választ kapsz ezekre a kérdésekre. És úgy is éreztem, hogy a joga ugye egy kicsit száraz önmagában, meg úgy éreztem, hogy a lelki rész, tehát hogy a Jóistennel való kapcsolatban az érzelmi vonal az megvan, de vágytam egy kis értelmi vonalra is, úgy arra, hogy tanulhassak róla, és tanulhassak az egyházról, meg tanulhassak szóval mindenről, ami így ezzel kapcsolatos. És hát nagyon sokat is tanultam magamról, a kapcsolataimról, a Jóistenről, úgyhogy minden várakozásomat fölül is múlta a teológia, úgyhogy igen, ezért választottam. Hosszú válaszom ez.
3: Nálam valahogy úgy nem feltétlenül volt ennyire egyértelmű döntés, vagy hogy úgy sokáig húztam ezt a kérdést, hogy akkor kezdjük el, ne kezdjük el. Nekem ugye ez már egy második egyetem, és úgy az első alapképzésem alatt valahogy fel sem merült, hogy én még így a teológiának is nekifogjak. Viszont utána főleg, ahogy így egyre tudatosabb lettem, én ugye első alapképzésként gyógypedagógiát végeztem, utána mesteriztem a pszichológiai tanácsadáson, most vagyok ott másodéves, és valahogy mindig azt éreztem, hogy segítő szakembernek lenni az egy borzasztóan vagány dolog, amikor segítesz másokon, csak hogy ennek az is egy kulcsa, hogy nem elég az, hogy másokon segíts, hanem magadat is meg kell tartsd közben, tehát hogy magadról se feledkezz el. És én valahogy ezt a magamról való nem elfeledkezés mindig úgy éreztem, hogy ez akkor tud megvalósulni, hogyha a Jóisten fele fordulok, és hogyha őt kérem megtartó erőként. Viszont úgy mindig volt bennem egy űr azzal kapcsolatosan, hogy oké, van a személyes belső meggyőződésem, a személyes belső Isten kapcsolatom, csak hogy azzal vajon én, tehát hogy úgy éreztem, hogy azzal nem tudok mindet a Jóistenről, mindent a teológiáról, és akkor ezt az űrt szerettem volna, vagy szeretném még mindig betölteni, hogy tudjam azt, hogy tényleg mi a teológia, mit akarnak a különböző fogalmak, meg nagyon sokszor azt éreztem úgy hétköznapi emberként is, hogy nem tudom, ülök a templomba, vagy ülök bárhol, ahol ilyen teológiai téma van, és hogy részben értem, amiről szó van, de nem nincs egy alapom, amivel ténylegesen meg tudnám érteni, és akkor egy kicsit ez hozott engem a teológiára, hogy értően tudjam hallgatni a különböző teológiai dolgokat az életben, meg hogy azt is nagyon fontosnak tartom, hogy ha a jövőben is akár sérültekkel való munka során olyan közösségeket építeni akár, ahol Isten van a központban. Viszont ehhez is szerintem az kell, hogy legyen egy jó háttértudásod az egész teológiáról, hogy ha már másokat is Isten és a teológia által szeretné valamilyen formában közösségbe kovácsolni, akkor ahhoz hiteles tudj lenni, és hiteles információkra tudj építeni, és engem ez hozott ide. Amikor befejeztem a gyógypedát, akkor így egyből egyébként nem, ehhez így több gondolkodási idő kellett, és ugye a tavalyi évenben döntöttem el, és sokat vívottam rajta, mert nyilván azért tudtam, hogy a mesteriből egy év van vissza, és akkor gondolkodtam, hogy még az a plusz 3 év az úgy belefér-e, vagy na, hány éves leszek, mire elvégzem, de egyáltalán nem bántam meg, vagy nekem nagyon sokat adott. Tényleg azt a tudat, tehát pont azt kaptam, amire én vágytam, hogy a tudást, a háttértudást.
1: A 30 éves konferenciának, így egyáltalán ennek a háromnapos ünnepnek az a fő címe, hogy teológia közéletben a világi teológusok, mint hídépítők. Hogyan látjátok ti a saját magatok szerepét ebben a történetben? Hogyan tudtok ti hídépítők lenni a közéletben? Hogyan és mivel talán?
2: Mondjad.
4: Barbinak ez a mondatot csengett vissza a fülembe, hogy segítő szakemberként a teológiával tartja meg magát, és ebből a gondolatból indulnék tovább, hogy egy gyógytornászként, nyilván a gyógytornás segítő szakma, és itt nagyon tudtam ehhez kapcsolódni. Én valahol itt látom a hídépítést, és úgy, mint aki dolgozik a szakmában, úgy azt érzem, hogy nagyon kíváncsiak az emberek, és nagyon keresik az egységet az emberek, nagyon érdeklődnek a Jóisten felé az emberek, és alapvetően azt látom, hogy az emberi lélek éhes a Jóistenre, és már az is kíváncsivá teszi az embereket, úgyhogy nem is feltétlenül katolikusak, hogy elmondom, hogy én ezen mesterizek, szóval nem csak egy alapképzést végeztem el, hanem mesterképzésen is annyira vonzott tovább, hogy még mindig folytatom és dolgozom gyógytornászként, de a pasztorális tanácsadást végzem, és ilyenkor olyan érdekes beszélgetések alakulnak, és mindig azt figyelem meg az emberekben, hogy olyan kíváncsiak, és ezt annyira szeretem, és olyan jó ezekben kapcsolódni az emberekhez, és hát egy rövid történetet mesélek el. Egyik nap mentem a parkban, és egy fiatal úriember tájékozódást kért, szóval nem ide valósi volt, csak Kolozsváron végzett egyetemet, és külföldről jár ide, és kereste a vonatállomást, és kérdezte, hogy helyi vagyok-e, és mondtam, hogy nem, én is diák vagyok, én is idegen vagyok, de tudom, hol az állomás, és útba igazítottam, és kérdezte, hogy melyre felé sétálok, és sétálunk-e egy darabig. És akkor beszélgettünk, és akkor a teológia, és hogy ez milyen teológia, és akkor hát nyilván idegen nyelven még inkább nehezemre esett elmondani, hogy mit akar a pasztorális tanácsadás, mesterképzés, és még inkább megválogattam a szavaimat, hogy mit mondok magáról a teológiáról idegen nyelven. Ezért én még inkább elgondolkodtam azon, hogy tényleg mit mondok a teológiáról a világban, vagy mit mondok az olyan emberek számára, akik esetleg idegen nyelvűek, külföldön vannak, nem igazán értik itt az itteni közeget, vagy hogy van itt csak a mi egyetemünkön így teológia, és hogy miben különbözünk, mivel a többet, miben másabb, szóval, hogy ezekről a kérdésekről elbeszélgetni, és így ezen gondolkodtam el én is, hogy mennyire nem mindegy, hogy mi az, amit mesélünk mindenki másnak, akár így a szakmánkon belül, akár hogyha egy útbaigazítást kérnek, és pont itt ennél a témán lyukadunk ki. Úgyhogy azt hiszem, hogy ha minden ilyen találkozásnál nincsenek is hídépítések, de biztos felelősségünk van abban, hogy legalább elindítsuk a munkafolyamatot azokkal az emberekkel, akikkel találkozunk nap mint nap. Segítő szakmában, az utcán, ilyen véletlenszerű összefutásokkal, úgyhogy szerintem mindig van valamiféle felelősség rajtunk.
3: Én most azért fogom folytatni, mert hogy nagyon tudok hozzád kapcsolódni, hogy nekem is így, hogyha arra gondolunk, hogy világi emberként hidat építeni, akkor az jut eszembe, hogy mindenki a saját életpályáján, szakterületén belül találja meg azokat a lehetőségeket. Most nekem is például egy ilyen nagyon friss élmény, hogy tegnapi nap folyamán tartottam hát ilyen kis előadásokat, beszélgetéseket iskolákban, különböző korosztályokban, és akkor nagyon vagány kérdéseket tettek fel egyébként úgy a látássérüléssel kapcsolatban, és akkor úgy tudatosan igyekeztem néhol beépíteni azt, amikor olyan kérdéseket tettek fel, hogy minden mögött a jó Isten van, és nyilván azt is mondtam, hogy milyen egyetemen vagyok, és nagyon vagány volt, mert a végén volt, aki direkt ezzel jött oda beszélgetni hozzám is, hogy akkor teológián vagy igen, és akkor az Isten kapcsolatod és a segítés, és én azt gondolom, hogy már ezzel tudsz, vagy hogy ilyen dolgokkal tudsz hidat építeni, és én meg vagyok arról győződve, hogy minden szakmának megvan a maga helye, ahová be tudja építeni a hídépítés, de hogyha így magamtól elvonatkoztatok, akkor szerintem nagyon sokszor már csak életpéldával is tud az ember hidat építeni, hogyha egy világi ember azt látja, hogy te is világi vagy, de megéled a hitedet, és hogy van egy nagyon erős Isten kapcsolatod, amit nem csak úgy szavakban mutatsz, hogy igen, nekem van Isten kapcsolatom, és milyen vagány vagyok, hanem az tényleg a tetteid is tükrözik, akkor azon már építesz egy hidat, mert abban akkor felkelted a mondjuk annak, aki nem meggyőződéses keresztény, az érdeklődését, hogy tud valaki viselkedési mintában is tényleg így követni valamit, amiről meg van győződve. Tehát, hogy nekem például a hídépítés valahol ezt is jelenti.
2: Nekem az jutott eszembe, hogy elsősorban azokkal a viselkedésekkel, amiket a vallás is képvisel. És hát egy felelőssége van a teológusoknak, mondjuk mindenkinek, de úgy így például magamon különösen érzem a felelősséget, hogy szeretettel forduljak mások fele, vagy úgy van bennem egy ilyen érzés, amikor felmérgesedhetnék, hogy na jó van, de hát mégiscsak egy teológus vagyok azért, tényleg. Tényleg most felmérgelődjek, vagy nem mérgelődjek. És ez amúgy minden embernek, szóval, hogy már csak abból, hogy igen, ember vagyok, és az embertársammal nem viselkedhetek így, ez így is fel kéne jöjjön, de ez még egy plusz érv szokott lenni nálam. De úgy ez jutott eszembe, másrészt pedig az, hogy pont ahogy ne essünk át a lónak a túloldalára, egy kicsit olyan szempontból is megfognám, hogy nem erőltethetjük görcsösen rá az emberekre, hanem példát mutatni sokkal erősebb, mint valakire görcsösen ráerőltetni mondjuk a vallást, vagy mondjuk azt, hogy igen, higgyél, és hanem mondjuk imádkozni érte mondjuk csendben magunkban, vagy a rejtekben, és igen, ez mert rengeteg olyan példát látok, amikor visszájára sül el az, hogy valaki vagy valakik erőltetik a vallásukat másokra.
1: Végezetül mit kívántok a most 30 éves teológia karnak? Mondjuk, hogyha ti visszajönnétek 30 év múlva, hogyan látnátok magatokat benne? Vagy azt az üzenetet, amit most megfogalmaztok, vajon 30 év múlva hogy néz neki? Hogyha bele kéne rakniátok egy időkapszulába, na jó, nem fokozom, a lényeg, értitek a kérdést.
2: Hát én szeretném, hogyha minél több embernek osztogatnának olyan díjat, amit ma Mesi kapott, hogy nagyon sokat tettek a teológiáért, hogy fennmaradjon, mert Mesi kapott egy ilyen díjat. És hát ez az egyik, amit nagyon szeretnék, hogy lelkesek legyenek a diákok, vagy lelkesek legyünk, vagy a következő generációk lelkesek legyenek. Mert lelkesedés nélkül nem fog még sok ilyen szép 30 évet megélni, pedig érdemes lenne, ha megélne, mert szükség van erre, és ahogy Imelda is mondta, az emberi léleknek, meg amúgy az embernek szüksége van a Jóistenre. És ez a hely, ez egy jó kiinduló pont, vagy egy jó képzése azoknak, akik vágynak arra, hogy értelmileg is megértsék a Jóistent. És igen, ezt szeretném.
3: Hát én valahogy úgy nem tudom, most így gondolkoztam, elég nehéz ezt megfogalmazni szerintem, vagy hogy ez egy elég nehéz kérdés. Én azt tudnám mondani, hogy érjen el a teológiának a szava, az üzenete minél több fiatalhoz. Én ezt tudnám kívánni, hogy minél több fiatal tapasztalja meg azt, hogy a hitet érdemes nem csak megélni belső meggyőződésből, persze az a legfontosabb, hanem hogy azt értelemmel is tényleg társítani, és hogy megcélozza a fiatalokat. Én ezt tudnám kívánni.
4: Hát én további erőt is, kitartást szeretnék kívánni, mert így azt látom, amit úgy, amiben volt belelátásom, vagy amit a tanáraink is meséltek, hogy a teológiának az elindítása, kemény fáradalmaknak az eredménye is, pár embernek az összefogása, de mégis, hogy azt látom, hogy amit ők szerettek volna, az egység és ez az örömhírnek a továbbadása, a tudományos oldala, ez a lendület, ez a lelkesedés, és a Jóistennek a terve így találkozott. Úgyhogy ezt kívánom továbbra is, hogy a Krisztusnak a lelke legyen benne ebben az egész intézményben is, és minden döntésben, kitartásban, odaadásban, hogy tényleg minél több ember tapasztalhassa meg mindazt, amiről mi beszélünk, és jövő generáció is élhesse meg ezeket a kegyelmeket.
1: Képzeljétek el, azt számoltam magamba, hogy 30 év múlva hány éves leszek. Kalkuláltam, hogy hát pont nyugdíjba fogok vonulni. Akartam mondani, hogy folytassuk 30 év múlva ezt a beszélgetést, de azt hiszem, hogy az még odébb van. Remélem, nem 30 év múlva kell folytassuk.
4: Akkor már te mondod a beszédet.
1: Biztos. Köszönjük, kedves hallgatók, hogy velünk voltak a mai este is, és felhívom a figyelmüket, illetve egy kis kedvcsináló, hogy holnap reggel 8 órától ünnepi szentmisét közvetítünk a Szent Mihály templomból, amit itt a Mária Rádión keresztül is meg lehet hallgatni, illetve be lehet kapcsolódni, a nuncius fogja végezni, ő lesz a főcelebráns, illetve az érsekünk hirdeti majd az igét, úgyhogy várjuk önöket, hogy holnap reggel 8 órakor ünnepeljük együtt a 30 éves teológia kart, és benne önmagunkat is. Mert azért magunkat is jó néha ünnepelni, ugye?
2: Így van.
1: Jó, ez meg volt a válasz. Akik ma önökkel voltak?
2: Sebestyén Imelda,
4: Bözödi Adrien,
3: Bodor Barbara.
1: Nem mondtam most Ferencvárosa. Nagyon fáradt vagyok, látszik. Azt hittem, mondtam a nevemet. És Ferencemese. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja!
1: Világ megváltó Jézusunk, örök fönségben szűrt ige, a titkos fényből fénysugár, népednek őrző pásztora.
0: Mindent hatalmad alkotott, törvényed rendelt éjt-napot, a munkás fáradt testeket az éj csendjén pihenteted.
1: Poklok hatalma megtörő, légy ellenségtől őrizőnk, ne tudja bűnben ántani, kiket szent véred újra szült.
0: Amíg mulandó életünk e földi testhez kötve tart, testünk, ha álom nyomja el, lelkünk virasszon éberen.
1: Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtál győztesen, Atyának, léleknek veled, most és örökre tisztelet. Amen.
0: Alleluja, alleluja, alleluja. Oltalmaz engem, Istenem, mert én benned bízom.
1: Így szólok az Úrhoz, Istenem vagy nekem, nincs más javam rajtad kívül.
0: A dicső és szent férfiakhoz, akik földünkön élnek, vonzódom egész szívemmel.
1: Bajt bajra tetéznek maguknak, akik idegen istenek után futnak.
0: Véres áldozataikban nincsen részem, még csak nevüket sem veszem ajkamra.
1: Az Úr az én örök részem és kelyhem, te irányítod, Uram, sorsomat.
0: A mérőzsinór értékes részt juttatott nekem, valóban pompás az én örök részem.
1: Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is a jóra int engem bensőm.
0: Szüntelenül magam előtt látom az Urat. Ő áll jobbomon, hogy el ne essem.
1: Ezért örül az én szívem, és újjong a lelkem. Sőt, reménységben nyugszik testem is.
0: Mert nem hagyod lelkemet a holtak honában, és nem engeded, hogy pusztulást lásson szented.
1: Az élet útját mutatod nekem, örömmel töltesz el színed előtt, és mindörökké tart az öröm jobbodon.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja, alleluja, alleluja. A békesség Istene szentelje meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket fedhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Alleluja, alleluja. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk. Alleluja, alleluja. Dicsőség az Atyának, Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Alleluja. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Alleluja. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, ajándékozz nekünk pihentető álmot, mert elfáradtunk a napi munkában. Újíts meg minket állandó segítségeddel, hogy testben, lélekben a tied maradjunk. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas jó éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
0: Égi királynő, örvendez, alleluja, mert Jézus méltó voltál hordozni, alleluja. Feltámadott, amint mondta, alleluja. Kérleld az Isten.

hogy megismerjenek téged. Evangelizációs műsor a Mária Rádióban. Műsorunk szerkesztője Dánel József.

Nagyon nagy szeretettel köszöntelek téged, aki fogod hallgatni ezt a buzdítást. Ma Szentlélekről szeretnék néhány dolgot mondani, buzdítani, bátorítani, hogy vágyakozzunk a Szentlélek után, meg egyáltalán fölkelteni az érdeklődést, hogy ki is a Szentlélek, miért van szükségünk rá, hogyan működik, és egyáltalán Isten szent lelkének mi a szerepe, küldetés az életünkben. Azt a címet adtam a buzdításomnak, hogy lélek az, ami éltet. És ezt egy szentírási részből vettem ezt a címet, majd ezt ki fogom fejteni az elkövetkezendő időben. János evangélium a 6-os fejezet 63-as versben olvassuk. A lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. Az ígék, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. Tehát, hogy a Szentlélek az úgy is mondhatnánk, hogy élet. Úgy, ahogy a levegővétel életet ad nekünk, ahogy a levegőt belélegezzük, és azáltal élünk, vagy ahogy a vér megy a sejtjeinkben, és minden sejtet, ahogy átjár, annyira ott van élet, ahol a vér van, úgy akkor mennyivel inkább a Szentlélek azáltal, a lélek által válik valósággal bennünk ez az élet, Istennek az élete. Hogyha dinamikus keresztény életet akarunk, hogyha igazán azt akarjuk, hogy tüzes legyen a mi életünk, a mi hitünk, a mi elköteleződésünk az Isten iránt, a szolgálatok iránt, akkor a Szentlélekre van szükségünk, nem csak rutinos feladatoknak az elvégzésére, hogy bizonyos feladatokat megteszünk, azt mondjuk, hogy ez az én kötelezettségem, és akkor elvégzem, de ha nincs lélek benne, akkor azt is lehet mondani, hogy lélektelenül csináljuk ezeket a dolgokat. És a lélek az, ami éltet, tehát a lélek életet akar adni nekünk, és azt akarja, hogy élet legyen abban, amit teszünk. Itt van egy nagyon fontos rész, és itt szeretnék egy kicsit erre is kitérni, hogy a lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. Az ígék, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. Vagyis, hogy Isten ígét, ahogy olvassuk, az életre kárt minket, életet ad nekünk, élet költözik a mi szívünkbe, és megtapasztaljuk a Szentlélek általi lelkesedést, megtapasztaljuk a Szentlélek általi örömet. De itt van egy nagyon fontos rész, hogy a test nem használ semmit. Itt úgy tűnik, hogy ezt úgy is lehetne érteni, hogy sőt, bizonyos korok voltak, amikor úgy értelmezték, hogy a test az, ami bűnbe visz minket, a testünk az egy rossz dolog, csak bűnre csábít minket, és bűnt lehet rajta keresztül elkövetni, és nagyon elválasztódott, hogy a lélek az, ami a üdvösségre jut, a test az egy bűnös dolog. De nagyon fontos, hogy nyilván, hogy a testnek vannak cselekedetei, a léleknek vannak bennünk gyümölcsei, ezt is megnézzük, és majd megnézzük, hogy igazából a testünkkel mi a Szentléleknek, mi az Istennek a terve. A Galatákhoz írt levél 5-ös fejezet 19-es versben ezt olvassuk. A test cselekedetei nyilvánvalóak. Paráznoság, tisztátalanság, bujaság, bálványimádás, mágia, ellenségeskedés, viszálykodás, versengés, harag, veszekedés, széthúzás, szakadás, irigykedés, részegeskedés, tobzódás és ehhez hasonló. Tehát, hogyha megvizsgáljuk az életünket, és ezek a dolgok vannak az életünkben, ezek a dolgok nyilvánulnak meg az életünkben, akkor egyszerűen az ige szerint azt mondja, hogy ezek a testnek a cselekedetei, vagyis, hogy nyilvánvaló a testnek a cselekedete. Ha ezeket a dolgokat tegyük, akkor nem a lélek szerint élünk, hanem a testnek a cselekedeteit, a testnek a kívánságait teljesítjük. De tovább azt olvassuk a 22-es Galatákhoz írt levél 5-ös fejezet 22-es versben. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség és önmegtartóztatás. És a lélek, amikor a lelket befogadjuk, a szent lelket befogadjuk az életünkbe, akkor a testi cselekedeteinket le akarja, hogy küzdeni bennünk, hogy erőt vegyen rajtunk, hogy erőt vegyünk magunkon, hogy eldöntsük, hogy nem a testnek a cselekedeteit, mert valóban, amikor lélek nélkül éltünk, vagy élünk, attól függ, hogy ki milyen módon tapasztalta meg az újjászületést, a megtérést, hogy volt-e már találkozás az élő Jézus Krisztussal, az ő megváltásával, befogadta az ő megváltásának az erejét, mert ha befogadta, akkor megtapasztalt ezt a szabadulást, hogyha a fiú tesz szabadda, akkor valóban szabadok lesztek, és akkor a testnek a cselekedeteit nem teljesítjük, egyre inkább nem teljesítjük, mert a lélek ösztönöz minket, a lélek vezet minket, hogy az Isten iránt
elkötelezett életet élve éljünk, és akkor a lélek gyümölcsei fognak a mi életünkbe megnyilvánulni, nem pedig a testnek a cselekedetei. Vagy hogyha tovább megyünk itt a testnek a fontosságáról, akkor van egy másik igerész, az 1 Korintusiakhoz írt levél, 6-os fejezet 19 és 20-as versben ezt olvassuk. Nem tudjátok, hogy a testetek a Szentlélek temploma, aki bennetek van, és akit Istentől kaptatok, tehát nem vagytok a magatokéi? Mert nagy árat fizettek értetek. Dicsőítsétek meg tehát Istent testetekbe. Tehát ez az igerész, hogyha Szentlélekben újjászülettünk, Jézus Krisztus drága megváltásán, azt mondja, hogy nagy árat fizettek értetek, hogy Jézus Krisztus felvitt minden bűnt és minden büntetést a keresztre, olvassuk a Kolosszeiakhoz írt levélben, és eltörölte az ellenünk szóló adós levelet. Tehát meg vagyunk váltva, megváltás az azt jelenti, hogy elvette, felvitte a mi bűneinket. Nem mi kell már úgymond bűnhődjünk, mi csak meg kell térnünk, el kell fogadjuk ezt a megváltást, és hagyjuk, hogy Isten megcselekedjen.

Van. Tehát a testnek itt van egy nagyon fontos szerepe, úgy ahogy az előbb olvastuk, hogy a test nem használ semmit, ez az igen másképp fogalmaz. Tehát amikor a Szentírást olvassuk, akkor együtt kell érteni, hogy egyben a Szentírás mit akar bizonyos dolgokról mondani. És azt mondja, nem tudjátok, hogy a testetek a Szentlélek temploma? És ha belegondolunk, akkor a Szentlélek lakást vesz bennünk. Akkor, amikor befogadjuk a Szentléleket az életünkbe, akkor a Szentlélek lakást vesz bennünk. A Szentlélek bennünk lakik. A mi testünk a Szentléleknek a temploma. Az azt jelenti, hogy a Szentlélek elkezdi Isten munkáját kibontani bennünk. Isten tervét elkezdi kifejteni bennünk. És megtapasztaljuk ezt, hogy a templomban ugye mi szokott történni, ha bemegyünk egy templomba, akkor ott csendben vagyunk, akkor ott nem dorbézolunk, akkor elcsendesedünk, automatikusan egy ráhangolódunk az Istenre, a természet fölötti dolgokat keressük, az Istent magát keressük, Istennek a közelségét jeleníti meg számunkra a templom. És a testünket, amit lehet úgy gondolunk, hogy egy bűnös dolog, ami minket bűnbe visz, itt az ige azt mondja, hogy ez a test az a Szentléleknek a temploma. És ha ez megvalósul a lélek által, akkor valóban meg fogjuk teremni a Szentléleknek a gyümölcseit, ami szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség és önmegtartóztatás. Akkor meg fogjuk tapasztalni, hogy nem leszünk mértéktelenek sem ételben, sem italban, sem más dolgokban, ami ártani fog a mi testünknek, hanem meg fogjuk tapasztalni a mértéket, rá fogunk érezni a lélek által, hogy mennyire, mire van szükségünk, sőt, hogy bizonyos dolgokra lehet, hogy nincs is szükségünk, ami a testnek a cselekedete. Itt mondja ugye, hogy részegeskedés, topzódás, paráznaság, vagy olyan jellegű dolgok, ugye, amikor olyan dolgokat keresünk a testünkkel, hogy élvezkedjünk azon keresztül. A Szentlélek ad egy harmóniát, ad egy olyan dolgot az ő jelenlétében, hogy megtapasztaljuk, hogy a lélek által a Szentlélek temploma. És akkor feltevődnek kérdések, hogy akkor mi értelme bizonyos káros szenvedélyeknek az életemben. Tehát ez a megtérés, az újjászületés, az nem egyik napról a másikra megy, hanem ez egy folyamat. De hogyha folyamatba beleállunk, akkor meg tudjuk tapasztalni. A testünk az a Szentlélek temploma. És igen, ebben a testben nagyon fontos dolgok tudnak történni. Arra bátorít az ige, hogy dicsőítsétek meg, tehát Isten testetekben, nem azt mondja, hogy ostorozzátok és büntessétek a ti testeteket, mert az egy olyan dolog, ami bűnre visz titeket és bűnre csábít, hanem azt mondja, hogy dicsőítsétek meg, és csak ezt a lélek által tudjuk megtenni, vagyis a lélek tudja bennünk megtenni, hogy megdicsőítsük a mi testünkben az Istent, hogy akkor ami történik a mi testünkben, ez a felelősség a testünk iránt, a lelkünk iránt, mert igazából ahhoz, hogy a lelkem jól legyen bennem, én jól érezzem magamot, minden embernek a központi vágy, amire legjobban vágyakozik, az, hogy boldog legyen. És hogy ha azt akarom, hogy ebben a testben boldogság legyen, hogy örömem legyen ebben a testben, hogy jól érezzem magamat, akkor azt hiszem, hogy itt bejönnek olyan dolgok, hogy felelősséggel leszek az én testem iránt, hogy mennyit mozgok, hogy mennyit eszek, hogy milyen ételeket eszek, milyen italt fogyasztok. Egyáltalán az én testemben mi történik? Mert ha a testem jól van, ha a testemben nincsen fájdalom, mondjuk amiatt, hogy esetleg nem mozgok eleget, fáj a hátam, vagy egy csomó probléma előjöhet amiatt, hogy például nincs kellő mozgás, egészséges egyensúly ezen a területen az életemben, akkor nem tudok imádkozni sem, akkor nem tud a lelkén felemelkedni, akkor a Szentlélek nincs ahogy működjön bennem, mert a testi fájdalmaim le fognak nyomni. Természetesen, aki testi betegségben küzd, az egy másik történet, de azokban a helyzetekben is képes a Szentlélek betölteni minket, mert azt mondja, hogy ő a vigasztaló, tehát elküldöm majd nektek a vigasztaló, Szentlélek vigasztaló, tehát ő meg is tud minket vigasztalni akkor, amikor a testünkben fájdalmakat élünk, meg fájdalmakat tapasztalunk. De az ige szerint, hogy dicsőítsétek meg, tehát Istent testetekben. És ez egy nagyon szép és bátorító dolog, ha így gondolunk az ige által, így gondolunk a testünkre, hogy a mi testünk a Szentléleknek a temploma. És ebben a templomban jó lenne, hogyha imádat lenne, Isten tisztelet lenne, hódolat lenne, és azt mondja, hogy szüntelen imádkozzatok, imádságra hív az Úr minket, de az a szüntelen imádság nem egy elkezdek egy imát és mondom valameddig, mert ezt ugye elég hamar bele tudunk fáradni, hanem a szüntelen imádság alatt azt érti az Úr, hogy
mindent felajánlok, amit teszek, a munkámat, az imádságomat, a szolgálatomat, és minden, ami történik a nap 24

korából tudatosan úgy élek, hogy megdicsőjön az én testemben az Isten, hogy az imádott legyen az én szüntelen imádság legyen az én testemben azáltal, hogy felajánlom az Istennek azokat a dolgokat, amiket teszek. És a 104-es Zsoltárban, a 30-as versben meg azt olvasom, hogy kiárasztod lelkedet, és ők életre kelnek, és megújítod a föld színét. És úgy, ahogy a föld színét is megújítja az Úr, mikor elmúlik a tél, akkor minden kopar, a fák úgy néznek ki, hogy talán nincs is élet benne, nem zöld semmi, nincsen élet sehol. Aztán, ahogy kezd jönni a meleg, ahogy kezd esni az eső, és a tavasz, ahogy beköszönt, most például ebben az időszakban nagyon szépen látjuk ezt a dolgot, akkor kibontakozik az Isten, Isten szépsége. Azt mondja, megújítod a föld színét. És ugyanezt tenni, és ugyanezt akarja tenni a lélek az életünkben, hogy kiárasztod lelkedet, és ők életre kelnek. Azt akarja a Szentlélek bennünk, hogy életre keljünk, hogy azokon a területeken, ahol hát egy kicsit haldoklunk, vagy esetleg meghaltunk már, mármint lelkileg, fizikailag ugyan lehet, hogy még mozgunk, és úgy tűnik, hogy élünk, de ahol elhaltak bizonyos dolgok bennünk, azt életre akarja kelteni, azt, hogy a kiárasztod lelkedet, és ők életre kelnek. Ezt akarja bennünk végbe vinni a lélek, hogy életre kelljen a mi életünk. Az életünk minden területén beköszöntsön az élet maga, a lélek által, a léleknek az élete, hogy a lélek új életre keltsen minket. És a Galatákhoz írt levél 5-ös fejezet 25-ös versben meg ezt olvassuk ide kapcsolódóan. Ha a lélek által élünk, járjunk is a lélek szerint. Tehát a lélek által élünk, már pedig ha befogadjuk, akkor a lélek által élünk, akkor járjunk is a lélek szerint. És a lélek majd fog vezetni, a lélek az megtapasztaltat velünk dolgokat, és megtapasztaljuk a Szentléleknek a működését. Ha keresztény életünkben azt akarjuk, az ima életünkben, a szolgálatainkban, a lelkesedésünkben, hogy dinamika legyen, erő legyen, akkor szükségünk van, mert ezt a Szentlélek tudja bennünk elvégezni. Mert Jézus, amikor eltávozott, fölment a mennyben, akkor azt mondta, hogy jobb nektek, mert szomorúak voltak a tanítványok. És azt mondta, jobb nektek, ne szomorkodjatok, most szomorkodtok ugyan, de ne szomorkodjatok, mert majd elküldöm nektek a vigasztalót, az igazságnak a lelkét, aki eljön, elvezet titeket a teljes igazságra. Tehát a Szentlélek az, aki meggyőz minket a bűnről, Szentlélek az, aki vezet minket az Isten iránti elköteleződésben. A Szentlélek az, aki munkálkodik az egyének életében, az egyház életében, és újra alkot mindent. Megújítod a föld színét, megújítod az egyházat, megújítod az embernek a személyes életét, megújítod a családokat, megújítod a közösségeinket, a Szentlélek mindent átölelő módon képes és meg is akar újítani. Ha lélek által élünk, járjunk is a lélek szerint, és megtapasztalva a léleknek a vezetését, léleknek az ösztönzését, az egy olyan szép dolog, olyan sok szép tapasztalatom van ezzel kapcsolatosan, hogy milyen dinamikát tud hozni a Szentlélek az életünkbe, hogy valami, amihez ragaszkodtam, vagy valamik, amikhez ragaszkodtam azelőtt, akár testi dolgok, akár ösztönös dolgok, egyszerűen szabaddá tud tenni, akár szenvedélyeimtől, akár bűneimtől, szabaddá tud tenni az Úr. A lélek által, már olyan szeliden. Ugye az ellenség az, aki vádol, van egy ilyen megkülönböztetési szabály. Az ellenség az, aki vádol, a Szentlélek az, aki meggyőz. Akkor, amikor vádot érzünk a szívünkben, amikor saját magunkat vádoljuk, hibáztatjuk mindenért magunkat, és lehúzzuk emiatt magunkat, vagy nem tudjuk értékelni magunkat, ez vádaskodásként hat rá, hogy milyen szerencsétlen vagyok, hogy én arra se vagyok képes, hogy én ezt a bűnt elkövettem, és ostorozom magamat, ez nem a Szentlélektől jövő dolog, mert a Szentlélek is rá akar minket világítani, hogy nem jó az, amit teszünk, de azt mondja, hogy az ellenség vádul, és a Szentlélek az, aki meggyőz. Tehát a Szentlélek meggyőz szelide, hogy drága gyermekem, így tudnám kifejezni. Az, amit teszel, az nem jó. És arra bátorítalak téged, arra ösztönözlek. Gyere! Tehát Isten fel akar mindig emelni a lélek által. A lélek az meggyőz minket, meggyőz a bűnről, és akkor egyszerűen megtapasztaljuk ezt a szabadságot, hogy akár megrögzött dolgokból is képesek vagyunk szabaddá válni a lélek által, mert a Szentlélek az meggyőz minket.
egyszerűen emberek nem tudtak, nem tudnak meggyőzni minket, lehet sok dologban, de a Szentlélek az képes minket meggyőzni, és képesek leszünk olyan dolgokat tenni, amit lehet azelőtt nem is képzeltünk el. Ez a léleknek a munkája, ez akar lenni a léleknek a munkája bennünk. És befejezésül még egy igerész és abból néhány dolog, ami nagyon-nagyon fontos. Galatákhoz írt levél 4-es fejezet, 4-es, 7-es versben, meg ezt olvasom. Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, és a törvény alatt valója lett, hogy azokat, akik a törvény alatt voltak, megváltsa, és elnyárjuk a fogadott fiúságot. Mivel pedig fiai vagytok, Isten elküldte fiának lelkét szívünkbe, aki által azt kiáltjuk, Abba, Atya. Tehát többé nem vagy már szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor örökös is. Az Isten által. Tehát azt mondja, hogy Isten elküldte az ő egyszülött fiát, hogy megváltson minket a törvény átkától, a törvénynek, mikor a törvényeket akarjuk csak betartani, és azt gondoljuk a keresztény élet az, hogy betartjuk a törvényeket, ez nem azt jelenti, persze, hogy nem kell a törvényeket betartani, mert amikor a törvényeket betartjuk, akkor a törvény megtart minket, azért kell a törvényeket megtartsuk, mert a törvény is megtart minket. Az útjelző táblák is azért vannak, hogy bizonyos dolgokat előrejelezzenek, persze át lehet ezeket hágni, csak az a helyzet, hogyha egy 40-es tábla ki van téve egy kanyarnál, vagy 30-as, hogy 30-szal vedd be azt a kanyart, akkor lehet 80-nal is menni, csak az a helyzet, hogy akkor esetleg beborulunk az árokba. Tehát az útjelző táblák is azért vannak, hogy segítsenek minket, nem abban, hogy korlátozzanak minket és megakadályozzanak, hanem azért, hogy segítsenek. Ilyenek a törvények is, hogy azért vannak, hogy segítsenek minket, hogy azon az úton tudjunk haladni. És azt mondja, hogy Jézus Krisztus megváltása által megváltott minket a törvény átkától. Azért, hogy elnyárjuk a fogadott fiúságot. Mivel pedig fiai vagytok, Isten elküldte fiának lelkét szívünkbe, aki által azt kiáltjuk, Abba, Atya. Tehát Jézus Krisztus megváltása által fogadott fiúkká lettünk. Az Isten visszafogadott. Úgy, mint ahogy a tékozló fiút visszafogadta, Isten visszafogadott Jézus Krisztus megváltása által, magához fogadott, és fogadott fiúkká lettünk, és nem szolgák. És ez nagyon-nagyon fontos, a szolgai lelkület és a fiúi lelkület, amikor egy gyerek fordul az apjához, az édesanyjához, és valamit kér bizalommal, annak az egy gyermeki bizalom a szülő iránt. És ilyesmi, tehát amikor csak egy idegenhez oda megyünk és kunyerálunk, lehet, hogy vagy segítenek rajtunk, vagy nem. De a gyermeki lelkület, amikor a gyermekként éljük meg, hogy Isten gyermekei vagyunk, hogy fogadott fiak vagyunk, hogy visszakaptuk ezt a méltóságunkat, hogy újból Isten gyermekei vagyunk, ahogy János evangélium ma is fogalmaz, hogy Isten gyermekei vagyunk. Tehát, hogy nem szolgák vagyunk. Mert ugye azt olvassuk nagyon sok helyen a Szentírásban, Jézus mondja, hogy veletek vagyok minden nap a világ végezetéig, számtalan igét találunk, amiben azt olvassuk, hogy veletek vagyok. És hogyha nincs meg ez a lélek általi kapcsolatunk a szeretet Istenével, hogy Isten minket szeret, Isten jóságos hozzánk, a javunkat akarja, akkor mi szolgák fogunk viszonyulni az Istenhez. És ez a veletek vagyok minden nap, ez egy azt jelenti, hogy akármit csinálok, akármit teszek, tehát itt gondolhatunk arra, és amikor vannak olyan dolgaink, ami úgy gondoljuk, hogy esetleg Istennek nem kedves, tehát az Isten mindig mindenhol velünk van, minden helyzetben velünk van, és ez egy, ha van egy kapcsolatunk a lélek által az Istennel, akkor ez egy megnyugtató dolog, mint fogadott fiak, mint gyermekek, hogy jaj, de jó, mert hogy az Isten velem van, az Isten itt van, az Isten mindent lát. A lélek által éljük meg ezt a fogadott fiúságot, ezt a Isten gyermeki kapcsolatot, akkor ez egy örömmel tölt el, egy erőt adó dolog, hogy a Szent Lélek által az Atya mindig velünk van. Atyának szólíthatjuk az Istent, Jézus Krisztus megváltásának köszönhetően. De hogy ha nincs meg ez a kapcsolatunk, akkor lehet, hogy sokkolóan hat ránk, ez a veletek vagyunk, akkor lehet, hogy ez az Isten mindenhol jelen van, és az Isten mindent lát, és az Isten mindent adhat, és akkor ez félelemmel fog minket eltölteni. Ha szolgai lelkülettel állunk az Istennel való kapcsolatunkhoz, ha szolgaként éljük meg az Istennel való kapcsolatunkat, hogy mi szolgák vagyunk,
mert akkor azt fogjuk tapasztalni, az Isten mindenhova elkísér minket, az Isten mindent lát, és akkor a szolgai lelkületben mi úgy fogjuk ezt értelmezni, hogy az Isten követ minket, az Isten üldöz minket, az Isten leköveti mindazt, amit mi teszünk, és ez minket félelemmel fog eltölteni, és szorongással, és félni fogunk az Istentől. De ha átéltük a lélek általi újjászületés Jézus Krisztus megváltása által, akkor fogadott fiak vagyunk, akkor az Isten szeretett gyermekei vagyunk, és akkor egy örömteli dologként fog az életünkben megjelenni az, hogy abba, atya, drága apa, apuka, ahogy legkedvesebben becézhetjük az apukánkat, úgy szólíthatjuk meg az Istent, nem azért, mert mi így döntöttünk, hanem azért, mert az ige erre bátorít minket, hogy Isten elküldte fiának lelkét szívünkbe, aki azt kiáltja bennünk, hogy abba atya, tehát lélek által mondhatjuk azt, hogy abba atya, az Istent, a mindenható Istent, aki eget és földet teremtett, aki minden fölött uralkodik, aki fölött áll mindennek, ő a minden a mindenben. Na azt az Istent megszólíthatom így személyre lebontva, hogy abba atya. A lélek által. És a lélek ezt akarja bennünk elvégezni. Megtapasztaljuk ezt a fiúi, ezt a gyermeki lelkületet, hogy Isten gyermekei vagyunk, Isten szeretett gyermekei vagyunk, akiket Jézus Krisztus drága vérén váltott meg. És a lélek ezt akarja bennünk kimunkálni. És ebben az időszakban, amikor így pünkösdre készülünk, vagy pünköst környékén vagyunk, akkor nagyon nagy szükségünk van a Szentlélekre, és a Szentlélek ezt akarja bennünk elvégezni, hogy a lélek betöltsön minket, hogy újjá szülessünk, hogy újjá alkosson minket, hogy életre keljen a mi életünk, hogy belénk élet költözze, hogy megtapasztaljuk, az Isten valamire elhívott minket is, hogy feladata van velünk, hogy terve van velünk, és azt akarja, hogy a lélek által éljünk, hogy a lélek gyümölcsei nyilvánuljanak meg az életünkben, és a Szentlélek akar minket vezetni, akkor, amikor imádkozunk, akkor, amikor dolgozunk, akkor, amikor küszködünk a problémáinkkal, a nehézségeinkkel, akkor ő segítségünkre siet. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy gyengeségünkben, segítségünkre siet a lélek, mert azt se tudjuk, hogy hogyan kell helyesen imádkozni. És ez is okoz egy szolgai lelkületben egy lelkismert furdalást, hogy hogyan kell helyesen imádkozni. Hogyan fogom helyesen elmondani az imádságaimat. Mi a helyes imádság? A lélek ad bizonyosságot számomra, arról, hogy én Isten gyermeke vagyok. És a lélek az, aki tanít minket, gyöngeségünkbe, segítségünkre siet, azért, hogy tudjunk helyesen imádkozni, tudjunk helyes döntéseket hozni, hogy tudjunk kellő bölcsességgel viszonyulni akár a világnak a dolgaihoz, azokhoz az eseményekhez, ami történik a világban, hogy békesség legyen a mi szívünkben, mert ma, amikor békétlenséget tapasztalunk a világban, akkor a béke itt kezdődik a szívünkben, és ezt csak a Szentlélek tudja megtenni, mert a Szentléleknek az egyik gyümölcse éppen a békesség, ahogy olvassuk, szeretet, öröm, békesség, türelem, és a lélek ezt akarja bennünk megtenni. Imádkozzunk! Drága Szentlélek, köszönjük, hogy eljöttél közénk, 2000 évvel ezelőtt kiáradtál az egyház életébe, kiáradtál az egyéni életekben, az egyéneket töltötted be, nem csak tömeges megtapasztalásuk volt, hanem személyesen tapasztalták meg a te kiáradásodnak a gyümölcsét, és ma is lehetőségünk van megtapasztalni téged, drága Szentlélek. És kérünk, hogy ma is, hogy töltsél be minket, szükségünk van, hogy az életünk számtalan területén újjászülessünk, hogy életre keljen a mi életünk, hogy ne szolgaként viszonyuljunk az Istenhez, az Atyához, hanem ebben a fogadott fiúságban Jézus Krisztus megváltása által valóban Isten Atyának, édesapának, drága papának tudjuk szólítani. Drága Szentlélek, gyere és töltsd be minket, töltsd be mi személyes életeinket, azon a módon, ahogy be tudjuk ezt fogadni, ahogyan fel tudjuk azt ismerni. Köszönjük, drága Szentlélek, hogy te nem vádolsz minket, hanem te meggyőzöl minket a bűnről, meggyőzöl azokra a dolgokról, ami nem helyes az életünkben. És ezt te olyan szeliden teszed, ezt nevezhetjük Szentlélek általad is megtérésnek, hogy te megtérésre ösztönzöl minket az újjászületésben, a megtérésben, hogy felismerjük az Isten akaratát, hogy lélek által a testnek a cselekedeteit általad ki tudjuk iktatni az életünkből.
hogy szabaddá tudjunk lenni, és a lélek által tudjunk élni. Köszönjük, lélek, hogy általad tudjuk szólítani az Istent atyának. Abba, atya. Köszönöm, drága Szentlélek, hogy velünk vagy, hogy betöltesz. Amen. Dániel Józsefet hallották Csíkszeredából.

barátok, élmények mind-mind változnak. De rá kellett jönnöm, hogy csak egyedül a te szereteted nem változik soha. Szeretnék neked elmondani,

0: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök a Jelenünk és Jövőnk című információs műsort hallgatják. A technika segítségével összekapcsolódtunk Erdély 4 pontján. A mikrofonoknál köszöntik Önöket Kovács Katalin.
1: Tibor atyám.
0: Gellért.
2: Gellért, igen, és Lóri is itt van mellettem, meg Görgényi Tündét fogjuk kapcsolni hamarosan, így van.
0: Köszönöm szépen, Isten hozott benneteket. Kedves hallgatók, csíksomjói búcsú után vagyunk. Sok-sok találkozás, sok-sok ölelés, mosoly volt ezen a hétvégén. Tibor atya, Tünde, Gellért és Lóri mind ott voltak a helyszínen, találkoztak önökkel. Én megkérlek benneteket, hogy így visszatekintés gyanánt egy-egy ilyen rövid mondatot, érzést, beszámolót mondjatok. Tibor atyát szólítanám elsőnek.
1: Szeretettel köszöntelek, és minden kedves Mária Rádió hallgatót. Hát én egy mondatban nem tudom összefoglalni, úgyhogy most már nézd el, ha egy kicsit hosszabb leszek. De a csíksomjai búcsú a magyarság ugye egyik legjelentősebb keresztény és nemzeti zarándok eseménye, amely ugye évről évre több százezreket hív és vonz a Kárpát-medence minden tájáról és a világ különböző részeiről. Ugye a búcsú helyszíne az mindig a székelyföldi Csíksomja, amely évszázadok óta a hit, az összetartozás és a reménynek a szent helye a magyarság számára. Azt tudjuk, hogy a gyökerei a 16. századig nyúlnak vissza, pontosabban 1567-ig, és a történeti emlékezet szerint a csíki székelyek hitük védelmében kiálltak katolikus vallásuk mellett a gyergyói székelyekkel összefogva, és győzelmük után hálából zarándoklatot tettek a szűzanya tiszteletére, és ettől kezdve a pünkösdi búcsú a hűség, a kitartás és a hitvallásnak a jelképévé vált. Ugye ez mindig pünkös szombatján gyalogosan, lovaskocsikkal, autóbusszal, többnapos gyalogos zarándoklat során érkeznek meg a hívek. Sokan kereszteket, zászlókat, egyházi és települési jelképeket hordoznak magukkal, és a két templomhoz vezető út és a hegy nyereg ilyenkor megtelik imádsággal, énekkel és közös lelki készülődéssel, és ez történt most is, szombaton közös énekekkel, közös lelki készülődéssel, imádsággal, szentségimádásokkal, virasztásokkal mélyítettük el a hitünket, a kitartásunkat, a hűségünket, és természetesen a búcsú központi eseménye a hármas haromoltárnál bemutatott ünnepi szentmise, ahol püspökök, papok és több százezer hívő együtt imádkozott. És azt tudjuk, hogy a szentmise nem csak egy vallási esemény ilyenkor, hanem a Kárpát-medencei magyarság, de nem csak ezeknek az összetartozásának különleges megélése, hiszen a közös imádságban tudjuk, hogy eltűnnek a földrajzi távolságok és határok, és egy közösségként állunk ott, mint hívek, és együtt dobban a szívünk. Én úgy éreztem, hogy az idén a csíksomjai búcsú sokak számára egy lelki megújulást jelentett. De vannak, akik sokan kérésekkel érkeznek, mások hálát adni jönnek, sokan egyszerűen azért, hogy átéljék azt a különleges lelki erőt és békét, amelyet ez a hely jellemez. Én úgy éreztem, hogy ezt mi az éterhullámain is át tudtuk adni a kedves hallgatóknak. És azt is tudjuk, hogy a csíksomjai búcsú ma már nem csak Erdély, hanem az egész magyar nemzet közös ünnepe, a hit, a remény, a szeretet és az összetartozás, fogalmazom úgy, hogy élő tanúság tétele. És áldás és békesség kísérje azokat, akik ott voltak, részt vettek, vagy akik hallgattak, vagy a média bármely fórumán követtek bennünket. És a picit kitérnék Székely János püspök ünnepi szónoknak a mély és lélekemelő üzenetére, aki több, ugye százezer emberhez, zarándokhoz fordult egy szép üzenettel, és ő is a beszédének a központjában én úgy szűrtem ki, hogy a hit, a hithez való hűség és a keresztény értékek megőrzése és a közösség ereje kell, hogy álljon, és ez nem más ennek a helyszíne, mint a család. és nagyon tetszett, ahogy kiemelte a családanyák és a családapáknak a fontos szerepét. És ki azt is kihangsúlyozta, hogy a kereszténység nem csupán egy hagyomány, vagy egy örökölt szokás, hanem ez egy személyes döntés. Tehát arra hívott bennünket, hogy ne őrizzük csupán a hitünket, hanem bátran és hitelesen éljük meg a családban, a közösségekben, a mindennapokban, és úgy fogalmazott, hogy legyünk ízig-véri keresztények. És ekkor emelte ki a szeretetnek az erejét, hogy valódi közösséget nem lehet gyűlöletre építeni. Tehát a szeretet, a tisztelet és az egymás iránti felelősség, ezek azok az értékek, amelyet egy közösséget és egy népet meg tudnak tartani. Tehát úgy fogalmazott ő, pontosan idézem, hogy a szeretet országát nem lehet gyűlölettel építeni. És ami még nagyon kiragadott, vagy megragadott engem, az az volt, hogy külön köszönetet mondott az erdélyi székelyeknek a hűségéért, a kitartásáért, a vendégszeretetéért, és azért a lelki erőjét, amelyet sokan példaként látnak, és a végső üzenete a remény volt, hogy Krisztust követve, egymást segítve, és hitünkhöz ragaszkodva lehet megmaradni, és jövőt építeni. Tehát én úgy érzem, hogy az idei csíksomlyói búcsú megerősítette a hit, az összetartozás és a közös imádságot, amely egy olyan erőforrás, amely ma is képes embereket, nemzeteket megtartani. Tehát számomra így röviden ez volt a mondani való, az élmény, a lelki töltet, úgymond.
0: Köszönöm szépen. Tünde, téged szólítalak. Ott voltál a búcsún, a nyerekben, utána éjszaka virasztás volt, úgy vártátok a Szentlélek kiáradását. Milyen volt neked?
3: Szeretettel köszöntelek, és köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Hát ugye, ahogy hallgattam Tibor atyát, úgy felidéztem magamban, ugye a püspök atya szavait. Nekem nagyon-nagyon tetszett a szentbeszéd. Úgy éreztem, hogy minden benne volt. Volt benne tanúságtétel, hiteles volt, buzdító volt. Nagyon tetszett, amikor a püspök atya azt mondta, hogy mi itteni erdélyiek, mondjam így, vagy székelyek, jobban látjuk időnként a valóságot, az igazságot, és ezt én is így látom, hogy a nyugati ember jobban meg van tévesztve, és ezért nekünk hálát kell adnunk, hogy így összetudunk tartani, és valóban Isten kegyelméből az igazságot látjuk, vagy törekszünk látni az igazságot. Jó volt ott lenni, jó volt a kollégákkal találkozni, már akivel sikerült. Az is jó volt, hogy innen-onnan csak úgy szóltak, hogy jaj, mi is hallgatunk titeket, mi is támogatjuk a rádiót, voltak önkéntesek, akik bejöttek a stúdióba. Én nagyon rövid ideig voltam a stúdióba, hiszen inkább Lórinak segítettem, vagy legalábbis próbáltam segíteni. Részt vettem a Csángó Szent Misén, ami megint számomra egy külön kegyelem és ajándék. Én azt nem is tekintem munkának, bár vannak mindig kihívások, és van amiért imádkozni. A technika ott mindig nagyon vicces, de látni azoknak az egyszerű embereknek az őszinte tiszta hitét, amikor nem alakoskodnak, nem meg akarnak mutatni valamit a világnak, hogy ők, hanem abban az egyszerűségben és tisztaságban, az nagyon jó volt megtapasztalni. Külön hála az ottani dicsőítésért, énekekért, amik a Szent Misén elhangzottak. Ketten Lórival úgy hát szó nélkül hallgattuk, és úgy meg is fogalmaztuk, hogy ez mindent elmond. Ugye ott volt Súlyog Tamás, magyarországi köztársasági elnök is, és méltatta a csángó magyaroknak a kitartását. Mi ezt sokszor nem tudjuk értékelni, mert nekünk minden megvan, minden kéznél van, viszont azok, akik akár szórványba élnek, azok sokkal hitelesebben és tudatosabban élik meg úgy a hitüket, mint a magyarságukat jelen esetben. Aztán az éjszakai virasztáson az Én elcsodálkoztam, hogy milyen sokan voltunk. A csúcs a reggeli szentmise volt, ahol dr. László Rezső Csicsicsói plébános misézett, amikor bejött és a gitárt a nyakába vette, és úgy dicsőített, hát ott mondjam azt, hogy szem nem maradt szárazon, egy olyan lelkületet adott, voltak, akik nem ismerték a plébános úr hozzáállását, lelkületét, és azt mondták, hogy na hát ez egy külön ajándék a mai napra. Tényleg ajándék volt nekem ott lenni, bár időnként ugye a fáradtság megpróbált, de Isten szent lelke meg is erősített, és köszönöm a lehetőséget, és köszönöm a kollégáknak, hogy így együtt dolgozhattunk.
0: És ha Lórinak segítettél a Csángó misén, akkor tudatosan hagytam a két fiút utoljára, hisz nekik a csíksomlyói búcsú egy kicsit mindig más szemmel tekintendő, mint nekünk zarándokoknak, vagy nekünk, akik odaérünk, hisz nekik napokkal, hetekkel azelőtt már nagyon sok szervezni valóban, hogy fogadják a zarándokokat, mindenkire oda tudjanak figyelni, hogy lesz a közvetítés, minden biztosítva legyen. Fiúk, ti hogy éltétek meg ezt a pünkösdöt?
4: Hála a jó Istennek, ahogy mondottad, valóban nem voltunk feladat nélkül, és házigazdákként igyekeztünk odafigyelni arra, hogy valóban azok, akik eljönnek ide Csíksomlyóra, betérnek hozzánk a stúdióba, azoknak amennyire módunkban áll, a rendelkezésükre tudjuk bocsájtani, akár a stúdiót, ha meg szerették volna nézni, vagy hogyha valamilyen promóciós termékeket szerettek volna magukkal vinni a Mária Rádiótól, akkor arra is legyen lehetőség. Külön köszönjük önkénteseinknek, akik szombaton és vasárnap helytálltak itt a Csíksomlyói stúdió előtt a sátornál, és hát név szerint megemlíteném akkor Iszlai Erzsikét és Albert Veronkát, akik mindketten derekasan részt vettek a pünkösdi búcsú alkalmával a recepciós szolgálat teljesítésében. Nagyon hálásak vagyunk nekik ezért a szolgálatért, és reméljük, hogy a jövőben is fognak tudni jönni, és fogják tudni tenni ezt a feladatot, ezt a szolgálatot. De jó volt találkozni azokkal az önkéntesekkel, akár udvarhelyről, akik betértek ide hozzánk, és együtt imádkozhatták az irgalmasság rózsafűzérét, vagy éppenséggel technikus önkéntesünkkel találkozni, szintén udvarhelyről, Andrással. Tehát jó volt megtapasztalni azokat a mosolygós arcokat és azokat az öleléseket, szívből jövő öleléseket, amelyekkel a találkozás öröme ért bennünket, és tündénél figyeltem meg, hogy milyen szépen kronológiai sorrendben felfűztem egy szára a szombati eseményeket. Valóban, már a reggeli órától volt, hál' Istennek, tennivaló itt a Csíksomlyói stúdióban. Folyamatosan jöttek a kérdések, kérések, jöttek a zarándokok, jöttek olyan kérdésekkel, amikre úgy csak volt, hogy Gellértel összenéztünk, de megoldottuk, megtaláltuk a megoldást rá. És hát azt hiszem, hogy már van néhány év tapasztalat így közösen is a pünkösdi búcsú szervezésének a körülményeiben, viszont még mindig érnek meglepetések, és még mindig van olyan kérdés, amire hát úgy csuklóból nem jön a válasz, de meg tudjuk oldani. Aztán én Targabi technikus kollégámmal kimentünk.
0: Ezt akartam mondani, elnézést, hogy szabadba vágok, de ezt muszáj elsüssem, hogy úgy tudom, hogy megtanultál négykezesen játszani. Azt mondta Tar Gábor technikus kollega, mert tegnap beszéltem vele, hogy sikerült, milyen volt, hogy azt mondta, hogy négykezest játszottatok.
4: Bizony. A technika az mindig, ahogy Tünde fogalmazott, vicces tud az lenni, és hát szükség volt igen mind a négy kézre ahhoz, hogy ez bár amennyire lehet zökenőmentesen lezajoljon, a közvetítés kintről a hármas halomoltár mögötti részről, ahol ugye a technikusok, az MTI-nek a munkatársai, és mi a Mária Rádiónak a munkatársai vagyunk. Nem mennék bele a részletekbe, de valóban, hogy trükkös volt.
5: Nem
4: egy kicsit a tavalyhoz képest sokkal több figyelmet érdemelt a technika ilyen szempontból, hiszen nagyon sok hálózat meg műhold fennakadás volt, de hála a jó Istennek, amennyire tudjuk, zökerőmentesen le tudott menni onnan kintről is a közvetítés. Aztán, ahogy Tünde mondta, mentünk a Csángó misére felszerelni a technikát. Hát a Csángó mise az mindig egy különleges hangulattal, különleges hatással bír, legalábbis számomra, hiszen valami olyan húrokat pendít meg az emberben, aki ott volt, az legalább egyszer átélte, az tudja, hogy miről beszélek, aki nem, az pedig arra buzdítom, hogy amennyiben teheti, a következő alkalommal vegyen részt a Csángó misén, hiszen nagyon felemelő érzés, másabb a minősége, mint a hármas halomoltárnál lévő pünkösdi búcsúnak, de nagyon-nagyon megérinti az embert. Na, aztán meg hát ugye felszereltünk az éjszakai virasztásra, és Tünde onnan már a többit elmondta. Gellért, hogy volt itt bent?
2: Hát itt szerintem mindent elmondhatok, úgyhogy én nagyon röviden, én itt voltam bent a Csíksomi stúdióban, illetve itt
5: előtt. Te voltál a biztos pont.
2: Én voltam itt lent, úgy,
5: igen,
2: a stúdióban, és itt próbáltam helytállni, hogyha valami malőr beütne, akkor legyek én itt kéznél, de nem csak ezért, hanem azért, hogy találkozzunk is azokkal az emberekkel, akik ide elzarándokolnak, lehet, hogy egy évben csak egyszer tudnak idejönni, de hogy találkozzanak, mint kollégával, vagy ha betérnek a stúdióba, picit tudjuk körbevezetni őket, mert megnézni a stúdiót, úgyhogy Istennek legyen hála, nem volt szükség belépésre ilyen formában, amiben én kellett úgymond belépjek, de hál' Istennek volt lehetőségünk a reggeli órákban önökkel lenni és az imakéréseket fogadni, majd kapcsolni a hármas halomoltárhoz, de hogy kronológiai sorrendbe vegyem, itt már pénteken elkezdődtek az események, és ahogy megérkeztek a kollégák, meg Tibor atya is az önkéntesekkel, így már a délután folyamán a 12 órától kezdődő Boldogasszony zarándok vonat a zarándokaival tudtunk beszélni, a püspök atyával, a Verbita atyával és más meghívott, vagy hát elzarándokolt testvérekkel itt a stúdióban. Ez is egy felemelő érzés volt, hogy ők hogyan élték meg, amíg ide zarándokoltak. 800-an, hogyha jól értettem, ennyien érkeztek a zarándok vonattal, hogy nekik milyen lelki mély események voltak a szíveikben, hogy ide zarándokoltak, a végén nem sikerült velük beszéljek, vagy találkozni, de az, hogy hogyan érkeznek ide, ez nagyon felemelő volt, hogy itt hallgattuk őket, és beszélgethettek. Ezt a beszélgetést szombat reggel hallhatták a kedves hallgatók, illetve majd az Irgalmasság rózsafűzrében tudtunk együtt imádkozni, mindez a pénteki nap, és akkor délután 5 órától Irakból, Ninivéből, ugye a közös rózsafűzérben a világcsaláddal imádkozhattuk a rózsafűzért, ezt követően majd az ünnepi nyitó szentmisében tudtunk együtt ünnepelni, és a végén majd bejött hozzánk Székely János püspök atya is, és ő is megosztotta gondolatait. Nagyon jó volt ezeket mind hallani őtőle, és itt lenni a Csíksomi stúdióban is a vendégként őket köszönteni, vagy hát mint én házigazda köszönteni a vendégeket. Istennek legyen hála, hogy minden rendben volt, és a szombati napon pedig el tudtunk állni. Itt, amint említette Lóri is, Iszlai Erzsébet önkéntesünk volt itt velünk, velem. Köszönöm szépen neki is külön a szolgálatot, és Albert Veronkának is, aki a tegnapi napon, a hétfői napon vállalta a az önkéntes szolgálatot, de meg szeretném említeni székelyudvarhelyi önkénteseinket is, hiszen ők is itt voltak a szombati napon, és együtt imádkozhattunk, illetve az imakéréseket együtt fogadhattuk Görgényi Tündével és Bíró Júliával, illetve Maja Erzsébettel, székelyudvarhelyi önkénteseinkkel az Irgalmasság rózsafűzrében együtt tudtunk imádkozni, ez is nagyon jó volt, és hála mindenkinek az önzetlen munkájáért, segítségért, az imájáért, hogy ez így minden zökkenőmentesen lezajolhatott, majd volt lehetőségem, hál' Istennek a családdal is így egy kicsit így a búcsúban részt venni a délután folyamán, illetve a tegnapi napon. Köszönet mindenkinek, mindenfajta munkájáért, és várjuk Zarándok testvéreinket minden nap ide a Csíksomlyó stúdióba, első szombat lévén is, akik nem tudtak eljönni esetleg pünköskor, de az első szombati Mária köszöntőre jönnek, várjuk szeretettel őket is. Én nagy-nagy hálával és nagy-nagy hálával vagyok itt, és köszönöm a Szűzanyának, hogy itt lehetek és szolgálhatok. Röviden ennyit tudnék talán elmondani.
5: Köszönöm szépen. Kedves Tibor atya, ha robogunk tovább, akkor holnap után a Mária Rádió nagy ünnepére kerül sor, a Mariatonra. Ugye megszokhatták a kedves hallgatók, hogyha május a Szűzanya hónapja, akkor Mariaton, és ebben a Mariatonban soha nem magunknak gyűjtünk, hanem mindig egy olyan Mária Rádiós család tagnak, aki szükséget szenved. Csütörtöktől Mariaton, egy picit beszélsz róla, és azt, hogy kinek gyűjtünk, és mit, azt én elmondom.
1: Igen, természetesen. Tudjuk, hogy a Mariaton célja a rádió működésének, fejlődésének és missziójának a támogatása, és évente kétszer alkalommal a Világcsalád előírása alapján gyűjtést tartunk, és a májusi gyűjtés az mindig egy másik már rádió megsegítésére zajlik, de mi már évek óta a két magyar nyelvű Mária Rádiónak gyűjtünk, a délvidéki és a felvidéki magyar nyelvű Mária Rádiónak, hisz ők vannak most a legjobban rászorulva erre, hogy fent tudjanak maradni, főleg most az újabb politikai helyzet miatt is nem tudjuk, hogy mi vár rájuk. Éppen ezért nagy szeretettel és bizalommal fordulunk a kedves hallgatókhoz ezekben a különleges napokban, hiszen elérkezett a Mariaton ideje csütörtöktől vasárnapig, vasárnap estig, de ezt majd Kati kolléganőm ezt majd elmondja, és ez az idő, az összefogás, a szeretet, a hit és a közösség ünnepe. Ezek a napok minden évben emlékeztetnek bennünket arra, hogy a Mária Rádió nem egyszerűen egy rádió adó, hanem több ennél. Ez egy lelki otthon, egy találkozási hely, egy vigasztalás a magányban, remény a nehéz időkben, és Isten szeretetének az élő hangja. És mi, mint Erdélyi Mária Rádió, sok ezer ember mindennapjainak a része vagyunk az évek során, 20 éve. Van, aki hajnalban velünk imádkozik, más szentmisét hallgat, vagy a lelki elmélkedésekből merít erőt. Vannak idősek, betegek, magányos emberek, akiknek a rádió tulajdonképpen egy társ. Úgy is fogalmazhatnék, hogy egy vigasztaló jelenlét. Olyanok is vannak, akik távol élnek a szülőföldjüktől, és a rádión keresztül kapcsolódnak vissza a hitükhöz, a nyelvükhöz és a közösséghez. És a Mária Rádió működése elsősorban ugye a hallgatóknak a szeretetére, imáira és a nagy lelkűségére épül. Önkéntesek százai szolgálnak benne, és a rádió fennmaradása és a közösség összefogásából táplálkozik. És a Mariaton éppen ezért nem csupán egy adománygyűjtés. A Mariaton ez egy hitvallás. Egy közös igen arra, hogy szükségünk van Isten szavára, szükségünk van a reményre, és arra, hogy az örömhír minél több otthonba és szívbe eljusson. Tehát a cél, hogy a rádiók továbbra is működhessenek, fejlődhessenek, és egyre több magyar emberhez vigye el Krisztusnak az örömhírét. Éppen ezért kérem a kedves hallgatókat, hogy kapcsolódjanak be ebbe a Mariatonba, és ha lehetőségük van rá, támogassák a két magyar nyelvű Mária Rádiót az adományaikkal, a délvidéki és a felvidéki magyar nyelvű Mária Rádiót. Nincs kicsi vagy nagy felajánlás, Minden adomány az egy szeretetből fakadó ajándék, amely segít továbbvinni ezt a küldetést. Ha anyagilag nem tudnak segíteni, támogassanak bennünket imádságaikkal, jó szavukkal, vagy azzal, hogy továbbadják a hírünket másoknak, hiszen együtt vagyunk mi a Mária Rádió, együtt építjük, együtt hordozzuk, együtt imádkozunk és együtt remélünk. Tehát segítsünk, hogy a hit hangja ne halkuljon el, segítsünk, hogy a remény lángja tovább égjen, segítsünk, hogy a szűzanya szeretetének üzenete még több emberhez eljuthasson. Előre is köszönjük a nagy lelkűségüket, szeretetüket és imájukat. És mit mondhatnék még egyebet? A csíksomjai szűzanya oltalmazza önöket és családjainkat.
2: Nem hallunk, kedves Kati, mert le van némítva a mikrofonod, esetleg, hogyha feloldod.
5: És én végigmondtam.
2: Igen, hogy... gondoltam, ezért is szóltam bele, de most itt vagy, akkor hallgatunk szeretettel.
5: Jó. Tünde szavai csengenek a fülembe a Csángó mise kapcsán, amikor azt mondta, hogy egész különleges érzés keríti hatalmába az embert, hisz látva a szorványban élő embereket, a szorványban élő testvéreinket, én azt szeretném, azt hiszem, hogy ez a helyes szó, akik minden nap küzdenek a hitükért, a hitük megtartásáért, azért, hogy magyarul hangozzon el az imádság, és ugye Arany János mondta, hogy az ember szerelmet vallani és imádkozni igazán csak az anyanyelvén tud, és lehet, hogy néhány hallgatóban most megfordul az a gondolat, hogy miért szervezünk megint adománygyűjtést a délvidéki és felvidéki Mária Rádió számára, hisz most már talán harmadik vagy negyedik éve szervezzük, és azt tudnunk kell, hogy felvidéken és délvidéken sokkal kisebb számban élnek magyarok, és szorványban élnek. És az egyetlen evangelizációs rádióadó, az, ami még a hitet megőrzi, az, ami segít, hogy a Jóisten szava egy fénysugár legyen a léleknek, az a Mária Rádió.

0: be, amikor arról beszélt, hogy milyen fontos a legkisebb adomány is, vagy az ima adomány, akkor Kalkuttai Teréz anya szavai jutottak eszembe, hogy minden adomány, minden jó tett egy csepp a tengerben, és ha ezt nem tesszük meg, akkor a tengerben az a csepp hiányzik. Úgyhogy kérek minden kedves hallgatót, hogy csütörtöktől kapcsolódjon be a Mariaton ünnepségbe. A műsoros kollégáim, mint a kicsi hangyák, mint minden évben ezt előkészítik a műsorigazgató atya vezetésével, és szeretném megköszönni itt, hogyha megengeditek nektek, kedves kollégák, akik most a körzeti stúdiókban vagytok, hisz a vállatokat most újra oda teszitek, mivel a nagyváradi stúdió ugye még mindig hát úgymond építkezés alatt van, és innen nem tudjuk megoldani. Hálás szívvel köszönöm minden kedves kollégának, akik igent mondott, és vállalja a telefonos szolgálatot, úgyhogy kedves hallgatók, teljesen különleges lesz újra ez a Mariaton, hisz nem nagyváradi önkéntesek fogják várni az önök telefonjait, hanem erdélyszerte, Szatmár, Sepsiszentgyörgy, Csíksomlyó, Udvarhely mind-mind várni fogja az önök telefonhívásait és adományait, úgyhogy éljenek vele. Köszönöm szépen, Gellért, hogy innen átveszed a vezetést. Én Tündét szeretném majd szólítani, hogy ugye elmúlt egy hónap, és mindenki nagyon várja, hogy milyen adományok érkeztek, de pont ugyanígy várják azokat az adományokat, amik a csíksomlyói búcsú alatt érkeztek a csíksomlyói stúdióba. Megkérlek szépen benneteket, hogy számoljatok erről be.
1: Köszönjük szépen. Itt most elköszönünk tőletek, Tibor atyától, meg tőled is, kedves Kati, és köszönjük, hogy velünk voltatok itt a műsorban, és megosztottátok gondolataitokat. Köszönjük minden önkéntesünknek, a nagyváradi önkénteseinknek is, Lejkle Erikának és kedves férjének is, hogy itt voltak, és segítették a munkánkat. Egy nagyon szép ének után, Boldog asszony anyánk, ez a nagyon szép ének fog elhangzani, és köszöntjük újra majd Görgényi Tündét, Sepsiszentgyörgyön, és várjuk, hogy megköszönje az adományunkat, amit említettél te is. Áldott napot kívánunk nektek, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, folytatódik jelenünk és jövőnk műsorunk. Egy nagyon szép ének után köszöntjük Önöket, és köszöntjük Görgényi Tünde munkatársunkat, kollégánkat, Sepi Szent Györgyön. Isten hozott újra a műsorban a nagyon szép ének után.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, köszönöm, hogy ismét itt lehetek. Valóban ez az ének mindig szívhez szóló.
0: Várjuk, hogy megköszönd azokat az adományokat, amik beérkeztek a Sepi Szent Györgyi stúdiumba, hiszen a műsor elején nagyon szépen összefűzted és megfogalmaztad a lelked mélyében, amiket elraktároztál. Hallgatunk most szeretettel, hogy az adományokat is önkénteseinknek, hogy megköszönhessd.
1: Köszönöm szépen, hát bennem nagy hála van, különösen azért, mert ugye itt a Sepsi Szent Györgyi stúdióban ünnepeltünk a hónap elején, és köszönöm nektek is, hogy itt voltatok. Ünnepeltük a születésnapot, a 12. évfordulót, a Sepsi Szent Györgyi stúdiónak a 12. évfordulóját, és ugyanakkor a Mária Rádió 20. születésnapját. És nagyon sok önkéntes itt volt, segített, adományokat hoztak, intéztek. Egy családként voltunk. Tényleg olyan jó volt reggel korán, ahogy már a szendvicseket készítettünk, a sok finomságot, a sok süteményt, amit hoztak az önkéntesek. A Jóisten áldását kérem az ők életükre. Nem akarok kiemelni senkit, nehogy kimaradjon valaki, vagy úgy érezze, hogy nem annyira fontos. Mindenkinek a segítsége egyformán szükséges volt, és nagy köszönet, nagy hála van a szívemben. Adományokat is hoztak önkéntesek, akár a születésnapi találkozóra is elhozták a persejt, és akkor ürítettük ki. Szent Katolnáról Sütő Anna önkéntesünk 450 lejt gyűjtött össze, és behozta a stúdióba. Köszönjük szépen a Szent Katolnai hallgatóinknak a támogatását. Maksai Katalin Sepsi Körös Patakról 1382 lejt gyűjtött össze. Köszönjük szépen Katalinnak a buzgóságát, és minden Sepsi Körös Pataki hallgatónak a támogatását. Csutak Margit és Olosz Etelka kovásznai önkéntesek gyűjtése 2050 lej és 50 euró. Ebből 1900 lej adomány, amit az állandó támogatóktól gyűjtöttek össze, és a templom verseiben 150 lej volt. Van egy külföldi hallgatónk, aki nagyon fontosnak tartja, hogy bárhányszor haza érkezik, mindig támogatja a rádiót, 50 euróval támogatta az elmúlt alkalommal. Szilágyi Katalin Sepsi Szent Györgyi önkéntesünk gyűjtése 520 lej. Köszönjük szépen mindazoknak, akik Katicának adták át az adományokat. Felbontottuk a Szent József persejt is, 1396 lej volt a persejbe. Köszönjük szépen azoknak a Sepsi Szent Györgyieknek, akik a persejbe helyezték el az adományaikat. Németországban jártam, és ott is találkoztam hallgatókkal. Olyan jó volt, amikor hozták az adományt, és mondták, hogy jaj, de ők nem feledkeznek meg a rádióról, nekik nagy segítség és nagy támasz a rádió ott a messzi távolban. 500 lejjel támogatták a rádiónkat. Boldizsár Katalin bélafalvi önkéntesünk 150 lejt gyűjtött össze és hozta el itt a születésnapi találkozóra. Köszönjük szépen, akik Béla falváról támogatják a rádiónk fennállását, működését. Imre Szabolcs kézdivásárhelyi önkéntesünk 280 lejt gyűjtött össze és hozta be ide a stúdióba. Szlovákiában is jártam, és ott is találkoztam hallgatókkal, 580 lejjel támogatták a rádiónkat, és nagyon köszöntik az adásokat, sokszor szokták hallgatni az Erdélyi Mária Rádiót, és mondták, hogy külön jól volt nekik, hogy így az arcot tudták társítani a hanghoz. A Szotyori Rózsafüzér Társulat tagjai benjártak a stúdióba imádkozni, és 160 lej adományt adtak át. Köszönjük szépen az adományt és az imát. A Szépmezői Rózsafüzér Társulat tagjai 450 lejjel támogatták rádiónkat. A Jóisten áldása kísérje az ők életüket is. És ezen kívül ide a stúdióba az adományok összege 961 lej, ami promóciós termékekért névtelen adományokból tevődik össze. Ez így összesen 11.379 lej és 50 euró. Ezen kívül pedig a szokásos levélke is megérkezett a Görgény Üvegcsüri támogatóktól, hallgatóktól. Velük pont holnap reggel fogjuk imádkozni a rózsafüzért, előre is köszönöm. És így szól a levélke: a Jóisten segítségével átutaltuk a májusi támogatás összegét, 870 lejt, kiegészítve őszinte hálaimánkkal. Köszönjük, hogy szeretett rádiónkkal együtt készülhettünk a Szentlélek kiáradásának ünnepére, hogy közös imával, elmélkedéssel, szentmisék meghallgatásával tárhattuk ki szíveinket a legnagyobb kegyelem befogadására. Igazi örömforrás, hogy a szűzanya fáradhatatlanul ráirányítja figyelmünket a mennyei atya végtelen szeretetére, gondoskodó ajándékaira, amelyekre szent fia által lettünk méltóvá. Olyan titok ez, amelyeket szeretett rádiónk révén megérhettünk, naponta átérezhetünk, és másoknak is figyelmébe ajánlhatjuk. Köszönet érte minden önkéntesnek, dolgozónak, támogatónak és hallgatónak. A mennyei atya áldása kísérje valamennyiük életét. Szeretettel a Görgény Üvegcsüri önkéntesek csapata, valamint Júlia és Teréz. Nagyon-nagyon köszönjük Júliának és Teréznek, és minden kedves önkéntesnek, akár így most elhangzott a neve, akár vannak azok, akik háttérben a takarításról, promóciózásról úgymond gondoskodnak, vagy éppen irodai szolgálatot végeznek, ugye, mint Kati kolléganőm is említette, az elkövetkezendő napokban itt is nagyon sok önkéntes lesz, akik majd várják az önök hívásaikat a Máriaton alkalmából. A Jóisten vezesse önöket az ő szent lelke által, hogy valódi eszközök maradjanak és maradjunk. Köszönjük szépen, és köszönöm szépen Gellért, hogy ezt így meg is oszthattam.
0: Nagyon szépen köszönjük a bejelentkezést. Isten fizesse neked a szolgálatot önkénteseinknek, hallgatóinknak, támogatóinknak is. Köszönjük, akik oda Sepszeszent Györgyi stúdióba viszik be az adományokat. Jóisten áldása legyen rajtatok, veled a mai napon is és a héten. Köszönjük, hogy itt voltál.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Görgényi Tünde, Sepszeszent Györgyi kolléganőnkkel beszélgettünk itt a Jelenünk és Jövünk műsorban. Most meg folytatódik műsorunk, hiszen hamarosan le is jár a műsor időnk, de mi is meg szeretnénk köszönni azokat az adományokat, amit az elmúlt héten, illetve pünkösd alkalmából behoztak ide hozzánk. Köszönjük szépen, akik névtelenül is, és távolabbról is, akik eljöttek ide hozzánk, és felkerestek bennünket egy rövid beszélgetésre is, és köszönjük azokat az adományokat, amelyekkel támogatják az Erdélyi Mária Rádiót. Nagyon sokan elmondták, hogy sokat jelent nekik, pláne akik külföldön élnek és dolgoznak, hogy hallgathatnak bennünket. Köszönjük szépen mi is az adományokat, hogy tovább szólhat így az Erdélyi Mária Rádió az önök otthonaikba. Nagy szeretettel szeretném azért mégiscsak megköszönni Börbusz Péter atyának, aki itt volt. Ő elsőként van itt a Csíksomi stúdióban, olyan formában elsőként, hogy ő még soha nem járt ide be a Csíksomi stúdiónkba, és tudtunk egy rövidet beszélgetni, és nagyon hálás volt, hogy itt lehetett. Nagyon szépen köszönjük neki is a szolgálatot, és azt is, hogy itt volt, mindig hazavárjuk őt is, és minden kedves zarándok testvért is, támogatót, hallgatót, önkéntest, mindenki előtt nyitva áll a Csíksomi stúdió. Jöjjenek be, és legyünk, osszuk meg gondolatainkat itt a Csíksomi stúdióban. Jóisten áldja önöket. Most pedig rátérünk azokra a listákra, amiket mi is meg szeretnénk köszönni önöknek.
2: Igen, valóban, hála Jóistennek, pünkösd alkalmával nagyon sokan ellátogattak ide a Csíksomi stúdiónkhoz, és névtelenül helyezték el a legtöbben adományaikat. Nagyon hálásak vagyunk érte, köszönjük szépen. Viszont vannak azon önkénteseink, akik ellátogatva hozzánk, több személy részéről összegyűjtve az adományokat, betették a persejbe, behozták ide hozzánk a stúdióba. Többek között Homorod Darócról érkezett adomány 1000 lej értékben. Hálásan köszönjük. Nagy Rózália önkéntesünk gyűjtéséből Rákosról 100 lej adomány érkezett, több személy részéről köszönjük szépen. Adományok a Mária Rádió részére, amit én a Csíksomlyói nyerekben vehettem át, Székely udvarhelyről 50 lej adomány érkezett, köszönjük szépen. Több személy részéről Brassóból, illetve pontosabban két személy részéről Brassóból 200 lej adományt hoztak a Csíksomlyói stúdiónkhoz, köszönjük szépen. Nagybacomból érkezett a több személy részére adomány, melyet Szecsete Edit gyűjtött össze, és többek között a Marjaton céljaira is van még 150 lej felajánlva, összesen 400 lej érkezett, tehát Nagybacomból hálásan köszönjük. Dániel Emese önkéntesünk Csíkszentmárton csekefalvi részről juttatta el az adományokat, összesen 120 lejt, ebből 10 lej külön adományként érkezett az állandó támogatók mellett. Burista Klára csíkszeredai önkéntesünk is behozta az által összegyűjtött adományokat, segítőtársával, Jucikával gyűjtötték ketten. Külön adományként 180 lej, állandó támogatóktól 950 lej, míg promóciós termékek is gazdára találtak 90 lej adomány fejében. Hálásan köszönjük, ez így összesen 1220 lej. A Csíksomlyói szűzanyat akarja bepalástjával, és védje, segítsen minden adományozó támogatót. Szeretettel köszönjük, Burista Klára önkéntesünk írta e sorokat. Köszönjük szépen.
0: Folytatom is a köszönések sorozatát. Köszönjük szépen a Gyimes Középlóki Római Katolikus Plébániának a templomban helyezett pensejben összegyűlt adományokat, amelyet Málnási Demeter plébános atya hozott ben 1041 leértékben. Isten fizesse, köszönjük szépen. Köszönjük Szlovákiából a felvidéki kedves hallgatóinktól érkezett adományokat, mivel hogy itt voltak a Csíksomlyói pünkösdi búcsón, behozták az adományokat több hallgató, támogató részéről, Ipolynyékről 240 euró érkezett, Isten fizesse. Ilyen nagy szeretettel szeretném megköszönni a Resicabányai Havas Boldogasszony plébánián elhelyezett perseinkbe összegyűlt adományokat, 500 lej volt. Köszönjük szépen Ciple Günther önkéntesünknek, aki eljön ide hozzánk olyan messziről, és összegyűjtött adományokat elhozza ide a Csíksomi stúdióba. A Jóisten áldja meg önöket, hogy hallgatnak és támogatnak bennünket. Most pedig elköszönünk kedves mindannyiuktól, hiszen a műsoridőnk végéhez értünk. A Jelenünk és Jövünk műsor elején hallhatták Karácsony Tiboratját és Kovács Katalint, koordinátorunkat. Nagy Görgényi Tündét hallhatták, a Sepi Szentgyörgyi kollégánkat, ő köszönte meg az adományokat, mi pedig innen a Csíksomlyói stúdióból köszönünk el kedves mindannyiuktól, akik önökkel voltak.
2: Fülöp Lóránd
0: és Pál Gellért, áldott napot kívánunk kedves mindannyiuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Legyen bátorságunk az evangélium lényegéhez. 14. Leó beszéde az olasz püspöki konferencia közgyűlésén. Szentatyám, éppen ön az. Leó pápa az audiencián odasietett egy paphoz, aki rosszul lett. Ítélet. Sajgó Balázs atya emelkedése Szent Háromság vasárnapjára.
1: Legyen bátorságunk az evangélium lényegéhez. 14. Leó beszéde az olasz püspöki konferencia közgyűlésén. Leó pápa május 28-án csütörtökön fogadta az olasz püspöki konferencia 82. közgyűlésének résztvevőit. A Szent Atya beszédében az evangelizáció elsőbségéről, a hit átadásának nehézségeiről, a szinodális egyházról, a közösségek megújulásáról és a püspökök lelkipásztori felelősségéről szólt. A pápa arra buzdította az olasz egyházat, hogy az evangélium bátorságával nézzen szembe korunk kihívásaival.
2: Carissimi fratelli nell'episcopato, buongiorno e bentrovati.
1: A Szent Atya beszéde elején szeretettel köszöntötte az olasz püspököket, és rajtuk keresztül az egész olasz egyházi közösséget. A papokat, a diakonusokat, a szerzeteseket, a családokat, a hitoktatókat, a fiatalokat, az időseket, a szegényeket és a betegeket. Különösen azokra utalt, akik talán anélkül, hogy tudnák, szívükben Isten utáni szomjúságot hordoznak. A pápa rámutatott.
2: Molti segni ci parlano di stanchezza, di frammentazione, di solitudine.
1: Korunkat összetettség jellemzi, amelyben sokan fáradtságot, széthullást és magányt tapasztalnak. Saját közelmúltbeli látogatásait, Pompeit, Nápolyt és Acerrát felidézve hangsúlyozta. Közösségeinkben néha érezzük a hit továbbadásának fáradtságát és az új nemzedékek megszólításának nehézségét. Ugyanakkor az evangélium új látásmódot ad. Jézus, amikor a tömegekre tekint, nem megoldandó problémát lát, hanem aratnivalót, Isten földjét. Ezért a pápa szerint az első feladat elsajátítani az Úr tekintetét. Majd figyelmeztetett, ne csak a megkeményedett talajokra panaszkodjunk, és ne álljunk meg pusztán a statisztikai adatoknál. Tudjuk meglátni a feltámadott szemével azt az aratást, amelyet maga Isten készít elő számunkra. A Szent Atya hangsúlyozta, hogy az egyház elsődleges feladata ma is az evangélium hirdetése. Assisi Szent Ferencre 6. Pál Evangelii Nunciandi és Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű dokumentumaira utalva így fogalmazott. A prioritás az evangélium. Majd hozzátette. A hit az evangéliumból születik, ami élő találkozás Krisztussal, aki meghalt és feltámadt. Leó pápa szerint az egyháznak újra fel kell tennie az alapvető kérdéseket. Milyen Isten arcot teszünk láthatóvá prédikációnkban, katekézisünkben, liturgiánkban és szeretett szolgálatunkban? Továbbá, hogyan segítjük elő a Krisztussal való találkozást? A beszéd egyik központi része a keresztény beavatásról szólt. Leó pápa hangsúlyozta.
2: La rinnovata attenzione all'iniziazione cristiana, che non può essere pensata solo come preparazione ai sacramenti.
1: A keresztény beavatás nem gondolható pusztán a szentségekre való felkészítésként, hanem az a méh, amelyben a közösség a hitre nevel, bevezet a húsvéti életbe, az Úrral való szeretet közösségben, az egyházi testvériségben. Ezt követően rámutatott, újra fel kell fedezni a keresztséget, mint élő és egzisztenciális valóságot. A pápa szerint a hit ott növekszik, ahol élő közösségek vannak. A hitet ott adják tovább, és ott növekszik, ahol élő és befogadó közösségek léteznek. Majd részletesen leírta, milyennek kell lennie egy ilyen közösségnek. Olyan közösségeknek, amelyek képesek imádkozni és meghallgatni. Ahol Isten igéje megvilágítja a döntéseket. Ahol az eukarisztia valóban forrás és csúcspont. Ahol a szegények nem külső kedvezményezettek, hanem testvérek, akikben maga az Úr szól hozzánk. A Szent Atya külön hangsúlyt fektetett a fiatalok és családok helyzetére. A fiatalok arcok, hangok és történetek, akikkel párbeszédet kell folytatni. Majd hozzátette, a családokat nem szabad magukra hagyni. A sebekről pedig így beszélt. A sebeket nem elrejteni kell, hanem alázattal az Úr elé vinni. Leó pápa szerint a hitnek konkrét társadalmi következményei is vannak. A hitnek tényleges elköteleződéssé kell válnia a társadalomban, a politikában és a kultúrában. A püspökök feladatáról szólva 14. Leó hangsúlyozta a meghallgatás fontosságát. Mi meghallgatásra vagyunk hivatva? Majd részletezte. Meg kell hallgatni Isten igéjét, Isten népét, és meg kell hallani az idők jeleit. Sőt, arra is figyelni kell, ami megkérdőjelezi lelkipásztori szokásainkat. A pápa szerint az igazi meghallgatás missziós közösséget hoz létre. Ahol a meghallgatás valódi, ott a közösség nem zárul be önmagába, hanem a megkülönböztetés és a küldetés helyévé válik.
2: E questo è il senso del cammino sinodale che avete portato a compimento. E che, come avete sottolineato, ora deve diventare stile permanente.
1: Ez annak a szinodális útnak az értelme, amelyet végigjártatok, és amelynek, ahogyan hangsúlyoztátok, most állandó stílussá kell válnia, hangsúlyozta a pápa. A II. Vatikáni zsinat emlékeztetett bennünket arra, hogy Istennek úgy tetszett megszentelni és üdvözíteni az embereket, hogy nem külön-külön és egymással kapcsolat nélkül, hanem néppé formálva őket, amely igazságban ismeri el őt és szentségben szolgál neki. A szinodális egyház olyan egyház, amelyben mindenki saját hivatása szerint felajánlja a lélektől kapott ajándékot a közös épülésre. A részvétel tehát nem engedmény, a közösség és a küldetés követelménye, ezért módszerré, felelősségé és állandó vizsgálattá kell válnia a különböző karizmák és szolgálatok bevonásával, valamint a püspök sajátos feladatának tiszteletben tartásával. Az olaszországi egyház szinodális útjának összefoglaló dokumentuma emlékeztet a részvételi testületek értékére, mint olyan helyekre, ahol a közösségek megkülönböztetése konkrét formát ölthet. Nem elég azonban, hogy ezek az eszközök létezzenek, azt is meg kell vizsgálni, hogy valóban működnek-e. Ebben a folyamatban az olasz püspöki konferencia különböző struktúrái arra hivatottak, hogy továbbra is a közösség, az összehangolás és a megkülönböztetés és a

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk önöket a folytatásban az éjszaka folyamán. Hamarosan a rózsafűzért imádkozhatjuk együtt, majd éjjel egy órától Tibor atya katekézisét ismételjük. Éjjel két órától tanúságtételek következnek Budapestről, majd a Rejtőzködő Medjugorje gyermek című könyvből olvas fel nekünk Oltyán Emese. Éjjel három órától együtt imádkozhatjuk az Irgalmasság rózsafűzérét, majd kedves önkéntesünk Fazekas Ilona az Öregkor Bölcsessége című műsorra lesz hallható. Négy órától egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk, öt órától pedig a Keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat. 5 óra 40 perckor a Vatikáni Rádió friss hírei következnek, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a Szatmár Németi stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét, most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus, és köszönjük, hogy ma is a Mária Rádiót választották.
1: Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a Te nevedben üdvözülhetünk. A Te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket Te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörögj érettünk, hogy életpéldádat követve, Szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
3: most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
2: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk! Szentséges Szűz, Isten anyja Mária, fogad kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, ami Urunk Jézus Krisztus által.
2: Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
2: könyörögj érettünk.
0: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
2: könyörögj érettünk.
0: Mária rádió királynője,
2: könyörögj érettünk.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: A boldogságos Szűz Mária közbenjárása által áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Amen.
4: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szentlélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szentséges Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
0: Istennek Szent Anyja,
1: könyörög érettünk.
0: Szüzeknek Szent Szüze,
1: könyörög érettünk.
0: Krisztusnak Szent Anyja,
1: könyörög érettünk.
0: Az Egyház Anyja,
1: könyörög érettünk.
0: Isteni Kegyelem Anyja,
1: könyörög érettünk.
0: Tisztaságos Anya,
1: könyörög érettünk.
0: Szeplőtelen Szűz Anya,
1: könyörög érettünk.
0: Sérelem nélkül való Anya,
1: könyörög érettünk.
0: Szűzvirág Szent Anya,
1: könyörög érettünk.
0: Szeretetre méltó Anya,
1: könyörög érettünk.
0: Csodálatos Anya,
1: könyörög érettünk.
0: Jó Tanács Anya,
1: könyörög érettünk.
0: Teremtőnknek Anyja,
1: könyörög érettünk.
0: Üdvözítőnknek Anyja,
1: könyörög érettünk.
0: Irgalmasságnak Anyja,
1: könyörög érettünk.
0: Reménység Anyja,
1: könyörög érettünk.
0: Nagy okosságú Szűz,
1: könyörög érettünk.
0: Tisztelendő Szűz,
1: könyörög érettünk.
0: Dicsérendő Szűz,
1: könyörög érettünk.
0: Nagy hatalmú Szűz,
1: könyörög érettünk.
0: Irgalmas Szűz,
1: könyörög érettünk.
0: Hűséges Szűz,
1: könyörög érettünk.
0: Igazság tükre,
1: könyörög érettünk.
0: Bölcsesség széke,
1: könyörög érettünk.
0: Örömünk oka,
1: könyörög érettünk.
0: Lelki tiszta edény,
1: könyörög érettünk.
0: Tiszteletes edény,
1: könyörög érettünk.
0: Áltatosság jeles edénye,
1: könyörög érettünk.
0: Titkos értelmű rózsa,
1: könyörög érettünk.
0: Dávid király tornya,
1: könyörög érettünk.
0: Elefántcsontorony,
1: könyörög érettünk.
0: Mária aranyház,
1: könyörög érettünk.
0: Fridnek szent szekrénye,
1: könyörög érettünk.
0: Mennyország ajtaja,
1: könyörög érettünk.
0: Hajnali szép csillag,
1: könyörög érettünk.
0: Betegek gyógyítója,
1: könyörög érettünk.
0: Bűnösök menedéke,
1: könyörög érettünk.
0: Menekültek menedéke,
1: könyörög érettünk.
0: Szomorúak vigasztalója,
1: könyörög érettünk.
0: Keresztények segítsége,
1: könyörög érettünk.
0: Angyalok királynéja,
1: könyörög érettünk.
0: Pátriárkák királynéja,
1: könyörög érettünk.
0: Proféták királynéja,
1: könyörög érettünk.
0: Apostolok királynéja,
1: könyörög érettünk.
0: Vértanúk királynéja,
1: könyörög érettünk.
0: Hitvallók királynéja,
1: könyörög érettünk.
0: Szüzek királynéja,
1: könyörög érettünk.
0: Minden szentek királynéja,
1: könyörög érettünk.
0: Eredeti bűn nélkül fogantatott királyné,
1: könyörög érettünk.
0: Mennybe felvett királyné,
1: könyörög érettünk.
0: Szentolvasó királynéja,
1: könyörög érettünk.
0: Család királynéja,
1: könyörög érettünk.
0: Béke királynéja,
1: könyörög érettünk.
0: Világ királynéja,
1: könyörög érettünk.
0: Magyarok nagyasszonya,
1: könyörög érettünk.
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk, Uram.
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket, Uram.
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk.
0: Oltalmad alá menekülünk, Istennek Szent Anyja, könyörgésünket megnevess szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz, mi asszonyunk, miközben járunk és szószólunk, engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutasd be minket Szent Fiadnak. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Engedd kérünk, Úristen, hogy mi, a Te szolgáid, folytonos lelki és testi jólétnek örvendjünk, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának közbenjárására, a jelen élet szomorúságaitól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Szent József,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Urunk Jézus, szentséges anyád jegyesének érdemeire kérünk, add, hogy mindazt, amire könyörgéseink elégtelenek, az ő közbenjárására megnyerjük, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Emlékezzél meg, ó kegyes Szűzanya Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te valakit magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte, és segítségért hozzád folyamodott. Így bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, ó szüzek szüze, tisztaságos anya, hozzád fordulok, és színed előtt én szegény bűnös sóhajtva állok. Nevesd meg könyörgésemet, ó anyja az örök igének, hanem hallgass reám kegyelmesen, és hallgass meg engem. Amen. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied életben és halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad epedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez. Anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, ne hagyj elveszni. Hiszen bír segíteni, ó hatalmas, akarsz is segíteni, ó irgalmas, kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, földreménye és mennek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul. Azért biztom mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben és halálban, Mária mindig segít minden balsorsban. Azért hiszem és meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek jó anyám fenn az égben. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied életben és halálban, tied jó és balsorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre,
1: szűszülője Istennek,
0: engedd, hogy tied legyek.
1: Amen.
0: Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya, keservét a bűnök bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról. Borbély Emese közgazdásznak, egyetemi oktatónak, a Taita Alapítvány afrikai gyermekekért elnökének gondolatait hallják.

0: szomjazom. Én amikor Bécsben tanultam, és a magyar transzplantációra váró betegeket kiszállították Bécsben, és emlékszem, hogy mondta az orvos, hogy nagyon örülnék, hogyha bemennél meglátogatni egy frissen transzplantált beteget, hogy beszélgess egy kicsit vele, illetve leginkább a családjával, mert ők azért még akkor nagyon-nagyon rossz állapotban voltak. És akkor tárult föl elém először ennek a fizikai szenvedésnek a végtelenséget, hogy mennyire tudnak emberek szenvedni, ezzel együtt küzdeni, és hogy mennyire megviseli ez a családot is. Ez volt az egyik, ami a fizikai és egyben lelki fájdalommal szembesített, majd utána az, amikor alig kezdtem el az egyetemet, és kiderült, hogy az édesanyám rákos, és 8 évig küzdöttünk a rákkal. Csontrákja volt, és a csontrákja borzasztó fájdalmas volt, és egy ilyen nagyon-nagyon közeli embernél lesz megélni ezt az iszonyú fájdalmat, amit már a legerősebb fájdalomcsillapítók sem tudnak csökkenteni, ez nagyon nehéz. Illetve fiatalon megélni ezt a végtelen kiszolgáltatottságot, amit Krisztus is megélt a kereszten, hogy nem volt keze, hogy megfogja és igyon valamit, hanem hogy teljesen rá vagyok utalva a másikra. Jézus, aki tulajdonképpen az élő vizek forrása, ezzel azt üzeni nekünk, hogy a szenvedést azt Isten jelenlétében és Isten szeretetében is meg lehet élni, hogy ennek sajnos van helye az életünkben, de ha figyelünk egymásra, figyelünk rá, reagálunk arra, amit ő mond, akkor enyhíthető. Ezért gondolom azt, hogy ez egy nagyon fontos része a Szentírásnak.
1: Borbély Emese közgazdásznak, egyetemi oktatónak, a Taita Alapítvány afrikai gyermekekért elnökének gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben arra hívlak benneteket, hogy legyetek a remény, a béke és az öröm emberei, hogy béketeremtő és életet szerető legyen minden ember. Kicsi gyermekek, imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy betöltsön benneteket erejével, a bátorság és az önátadás szent lelkével. Így ez az idő is ajándék lesz számotokra, és szentségben való út az örök élet felé. Veletek vagyok, és szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. május 25-ei üzenetet hallották.

Szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, a Nagyváradi stúdió, a Sepsiszentgyörgyi stúdióból elnézést. Tibor atya köszönti önöket, a mai katekézis sorozatunk tovább folytatódik, és pedig a Szentírásról és a hitről, erről a témáról beszélgettünk a pünkösd előtti katekézisekben, és ott hagytuk abba, hogy két okból nem szabad tetszés szerint bármilyen bibliai szöveget olvasni. Elsősorban a változatlan szövegű szentírást, valamint annak helyes értelmezését csupán a katolikus egyházban találhatjuk meg. Másodszor pedig a szentírások helye nehezen érthető természetesen. Erről beszélünk egy picit. Csupán a katolikus egyházban található fel a változatlan szövegű szentírás, valamint a szentírásnak a helyes értelmezése, ezt ki is mondja a tridenti zsinat is. Ugyanis csupán az apostoloknak és az ő utódaiknak, a püspököknek, tehát a katolikus egyháznak ígérte Krisztus Urunk a szent lelket. És csupán a katolikus egyháznak ígérte meg, hogy a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Olvashatjuk ezt Máté evangéliumában, 16. fejezet 18-as versében. Azért lehetetlenség, hogy hamisított legyen a szentírás, amelyből a katolikus egyház tanítását meríti, ellenben a tévtanítók saját bibliai szövegeikben a szentírásnak egyes helyeit kényükedők szerint elferdítették, vagy pedig azokat a könyveket és helyeket, amelyek nekik alkalmatlanok voltak. Egészen ki is hagyták. Így vetette el Luther Szent Jakab levelét, mert ebben benne van, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. Rómaiakhoz írt levél 3. fejezet 28-as versében olvashatjuk. Az ember a hit által igazul meg. Önkényesen a Szentírás ezt így változtatta meg, hogy az ember egyedül a hit által igazul meg. És ezen a helyen, hogy annál inkább igyekezzetek, hogy a jó cselekedetek által bizonyossá tegyétek hivatásotokat és kiválasztásotokat. Péternél olvasuk ezt, 11. fejezet első fejezet 10-es versében pontosabban. Tehát a jó cselekedetek által, szavakat egyszerűen elhagyta, tehát a szentírások helye nehezen érhető. Szent Péter szerint is Pál apostol levelei nehezen érhetők. Sőt, maga Szent Ágoston is azt mondja, a szentírásban sokkal több dolgot nem értek, mint amennyit értek. Az isteni titkokat sem a proféták, sem az üdvözítő nem fejezték ki olyan világosan, hogy azokat mindenki megérthetné. Különböző tévtanítók ennél fogva a Szentírásnak ugyanazon mondatából is a legkülönbözőbb jelentést vezették le. Azért szükséges, hogy a katolikus egyház a Biblia szövegekben a nehezen érthető szavak értelmét megmagyarázza. Ahol törvénykönyv van, ott olyan hatóság is szükséges, amely azt kétes esetekben megmagyarázza. Az a hatóság, amelyet Isten a Szentírás megőrzésére és magyarázatára rendelt, az a katolikus egyház. Ugyanis ennek adta a szent lelket, ezért kívánja a római szentszék, hogy a püspök csak olyan szentírás fordításokat hagyjon jóvá, amelyek jegyzetekkel vannak ellátva, és így az egyház magyarázatát magukba foglalják. Akik magyarázó jegyzetek nélküli szentírást olvasnak, azok könnyen elveszthetik a hitet. Mert a szentírásban vannak egymásnak látszólag ellentmondó helyek is, továbbá olyan helyek, amelyek nem szó szerint érthetőek. A Szentírásban tehát vannak látszólagos ellentmondások is. Így például az egyik evangélista azt írja, hogy mind a két gonosztevő csúfolta a kereszten Krisztust. Máté evangéliumában olvashatjuk. A mások arról értesít, hogy az egyik gonosztevő káromolta őt. És az ellentmondás abban leli a magyarázatát, hogy kezdetben valóban mind a két gonosztevő gúnyolta Jézust, később azonban a jobboldali megtért. Az egyik evangélista előadja, hogy Szűz Mária és a jámbor asszonyok közel álltak a kereszthez,
úgy, hogy megértették Krisztus szavait. A másik ellenkezőleg azt írja, hogy a jámbor asszonyok távolabb állottak. Márk evangéliumában, Lukásnál is. És ez a látszólagos ellentmondás is könnyen megfejthető. Tudnélik, kezdetben a jámbor asszonyok távolabb állottak, és később, mikor a nap elsötétedésére a gúnyolódók elhúzódtak, nemtek ők is közelebb a kereszthez. Aki azonban nem ismeri ezeket a látszólagos ellentmondásokat, megmagyarázó körülményeket, abban könnyen támad kételj, és annak nyomán a hitetlenség szelleme. A Szentírásban vannak olyan kifejezések, amelyek szóról-szóra fordítva más jelentést adnak, mint amit a szerző ki akart fejezni. A magyar Szentírás fordítás szerint Krisztus a keresztről így szólt anyjához: asszony, íme a te fiad. A kányai mennyegző alkalmával is asszonynak nevezte Jézus az anyját. Első olvasásra önkéntelenül is eszünkbe jutik a gondolat, hogy Krisztus Urunk megtisztelőbb címet is használhatott volna édesanyjával szemben. Tudni kell azonban, hogy a héber nyelvben az asszony megszólítás igen megtisztelő értelemmel bírt, akárcsak a rómaiaknál a matróna megszólítás. Továbbá az evangéliumok beszélnek Jézus testvéreiről, amiből arra lehetne esetleg következtetni, hogy Jézusnak valóban voltak a szószoros értelmében vett testvérei, és következésképpen a boldogságos szűz szüzességének tana nem védhető. Azonban a zsidó nyelvhasználatból megtudjuk, hogy a zsidók a távolabbi vérrokonokat, nevezetesen az unokatestvéreket is testvéreknek nevezték. Így már Ábrahám is unokatestvérét Lótot testvérének nevezte. A Szentírás magyar fordításában ezt olvassuk: szerezzetek magatoknak barátokat a hamisság mammonjából. És ezt a helyet könnyen úgy magyarázhatná valaki, mintha Krisztus arra szólítana fel, hogy a hamis úton szerzett vagyont fordítsuk alamizsnálkodásra, és ezért nagyon szükséges a magyarázó jegyzet, hogy ennek a helynek az értelme: szerezzetek magatoknak barátokat a csalók a földi javakból. Tehát csalók a földi jó azért, mert ténylegesen nem nyújthatja azt, amit az ember vár tőle. Tehát Krisztusnak sok mondása szintén nem értendő szóról szóra, hanem csak képletesen. Krisztus ugyanis sokszor képekben beszélt, hogy az emberi értelmet annál jobban megragadja. Így például ez a mondás is, hogy könnyebb a tevének átjutni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni a mennyek országába, mert korán sem magyarázható a gazdagság teljes elvetésére, hanem csak arra, hogy a gazdagság könnyen igen nagy akadály lehet az üdvösségben. És Krisztusnak eme szavait, ha szemed megbotránkoztat, vájt ki, csak azt jelentik, hogyha valami még oly kedves is előtted, mint a szemed, azonban bűnalkalom számodra szakítani kell vele. Tehát Krisztusnak az a másik mondása, hogy az utolsókból lesznek elsők, ez úgy értelmezhető, hogy sokan, akik itt a földön utolsók, elsők lesznek a túlvilágon. Az evangélista elbeszéli, hogy Krisztus a kereszten így kiáltott fel: Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Aki megfontolatlanul ítél, kétségbeesésre magyarázhatná ezt a felkiáltást. Helyes magyarázat mellett azonban megtudjuk, hogy Krisztus e szavakkal a 21. Zsoltárra utalt, amely ezekkel a szavakkal kezdődik, és ezt a Zsoltárt imádkozta. Ebben a Zsoltárban ugyanis már sok évszázadtal ezelőtt szemléltetően meg volt rajzolva Krisztus szenvedése a kereszten. Mindezek a példák eléggé szemléltetik, miért van szükség a Szentírás olvasásnál magyarázó jegyzetekre. Szent Péter apostol maga is írja, hogy tanulatlan és könnyelmű emberek azt, ami a Szentírásban nehezen érthető, saját vesztükre félre magyarázzák. Az isteni kinyilatkoztatásnak azt a részét, amely a Szentírásban nem foglaltatik, hanem csak élőszóval maradt az utókorra, tehát nincs benne a Szentírásban, azt hagyománynak vagy szent hagyománynak nevezzük. De erről egy rövid dal után. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval, hamarosan folytatjuk.

0: szeretettel köszöntöm újra a kedves Máre Rádió hallgatókat. Tovább megyünk a mai katekézisünkkel, ugye a Szentírásról beszélgettünk mostanig, és arról, hogy ott hagytuk abba, hogy az isteni kinyilatkoztatásnak azt a részét, amely a Szentírásban nincs meg, hanem csak élő szóval maradt az utókorra, azt a szent hagyománynak nevezzük. Krisztus az apostoloknak nem azt a parancsot adta, hogy mindent leírjanak, hanem hogy mindent prédikáljanak. Azért csupán kevesen írtak, és ezeket is többnyire a szükség kényszerítette arra. Tudósításaik úgymond, vagy nyelven fogalmazva egy picit hézagosak, többnyire Krisztus Urunknak csupán cselekedeteit és csodatételeit adják elő, tanításaiból viszont kevesebbet. A szent könyvek szerzői nyíltan ki is fejezik, hogy ők nem írtak le mindent, hanem sokat csak élő szóval közölnek a keresztényekkel. Továbbá, ez Pál apostol is leírja, és János evangélista is, továbbá azt is kijelentik, hogy amit élő szóval közöltek, az is kötelező. Tartsátok meg a hagyományokat, amelyeket tanultatok, akár beszéd, akár levelünk által, mondja Szent Pál. Szent János is az ő evangéliumának végén kijelenti, vannak még sok egyebek is, amiket Jézus cselekedett. Amik ha egyenként meg lennének írva, úgy vélem, a világ sem volna elég a könyvek befogadására, amelyeket írni kellene. A szóbeli hagyományra vagyunk tehát utalva. És a szóbeli hagyományból tudjuk meg például, hogy Jézus Krisztus 7 szentséget rendelt, és hogy a vasárnapot meg kell szentelni, és hogy a gyermekkeresztelés meg van engedve. Csupán a hagyományból tudjuk, amely könyvek a Szentíráshoz tartoznak. Tehát ugye más protestáns egyházak, ők csak a Szentíráshoz tartják magukat, azonban a szóbeli hagyományt többnyire a szentatyák irataiban, a zsinatok határozataiban és az egyház hitvallásaiban és imádságaiban találhatjuk meg. Azokat a férfiakat, akik a kereszténység első korszakában nagy tanultságukkal és szent életükkel tűntek ki, szentatyáknak nevezzük. Ilyenek voltak például Szent Justin római bölcselő, a keresztény vallásnak a buzgó védelmezője, 165-ben halt meg Krisztus után, vagy Lioni Szent Irén püspök, ő 202-ben halt meg, Szent Ciprián kartágói püspök és mások. Közülük az apostolok némelyek, az apostolok tanítványai voltak, mint például antiokiai Szent Ignác püspök, a Szent Polikárp szmirnai püspök. Őket apostoli atyáknak nevezzük. Azokat a férfiakat, akik nagy tanultsággal és szent élettel tűntek ki, azonban már későbbi korban éltek, egyház tanítóknak nevezzük. Négy nagy görög és négy nagy latin egyház tanító van. A görög egyház tanítók a következők: Szent Atanáz alexandriai püspök, Szent Vazul cezáreai püspök, Nazianzi Szent Gergely kappadókiai püspök és aranyszájú Szent János konstantinápolyi püspök. A latin egyházban a latinok ezek: Szent Ambrus milánói püspök, Szent Ágoston hippói püspök, Szent Jeromos a Szentírás latin fordítója és Nagy Szent Gergely pápa, az egyházi ének ugye megjavítója, ő 604-ben halt meg. Továbbá négy nagy egyház tanító van a középkorból: Szent Anselm, Szent Bernát, Aquinói Szent Tamás és Szent Bonaventura. Az újkorban kitűntek Szalézi Szent Ferenc, Liguri Szent Alfonz, és vannak még mások, ugye Liguri Szent Alfonz a redentorista szerzetes rendalapítója volt Nápoly mellett, és az egyház mindegyik nagy tudományú és szentéletű férfiút, akinek iratait helyeselte, tehát a szentatyákat is egyház tanítónak nevezi. Azokat a férfiakat pedig, akik nagy tanultsággal tűntek ki ugyan, akiknek iratait azonban nem lehetett teljesen jóvá hagyni, vagy akiknek élete nem volt egészen kifogástalan, azokat egyház íróknak nevezzük. Ilyenek voltak például Origenész Alexandriában, ő 254-ben halt meg Krisztus után, vagy Tertullianus áldozópap Kártágóban, ő 222-ben halt meg. Tehát a zsinatoknál, a zsinatokról, a hitvallásokról, tehát az egyház imádságait a misekönyvekben és az imádságos azokban a könyvekben lehet megtalálni, amelyeket a szentségek és szentelmények kiszolgáltatásakor használnak és rituálénak neveznek. A misekönyvekből nyilvánvaló például, hogy a szent misében mindenkor imádkoztak a megholtakért. Nézzük meg egy picit a magán kinyilatkoztatás, ez mit jelent. Amint Isten egykor az égő csipkebokorban szólt Mózeshez, vagy amint szólott Damaszkusz előtt a keresztény üldöző Saulhoz, úgy szól ma is néha rendkívüli módon egyik másik kiválasztottjához, és azokkal különböző dolgokat közöl. Mivel ezek a közlések többé nem szólnak az egész emberiségnek, magán kinyilatkoztatásnak nevezzük őket. Ilyen magán kinyilatkoztatásban volt része újabban Rómában Taiji Máriának, aki 1837-ben halt meg, aki előtt 47 éven át éjjel és nappal ott lebegett egy napkorond tele jelekkel és képekkel, amelyek oktatásokat tartalmaztak és kérdéseire megfeleltek. Vagy a dülmeni apáca Emerich Katalin Westfáliában, ő 1824-ben halt meg, gyermekkorától kezdve szemlélte, mint szemtanú Krisztusnak, a boldogságos szűznek és a szenteknek életét, továbbá a világtörténelem egyes eseményeit. A magán kinyilatkoztatás tehát arra szolgál, hogy a hitet élessze. Sokszor olyan emberek is kapnak magán kinyilatkoztatást, akik különösképpen törekszenek a tökéletesség útján, vagy után. A magán kinyilatkoztatás az egyház hasznára történik. Ezt mondja Szent Pál apostol is az első korintusi levélben, a 12. fejezet 7. versében. Úgy van ezzel is, mint a rendkívüli kegyelem ajándékokkal, a karizmákkal, amelyek igen gyakoriak voltak az apostolok idejében. Akkor ugyanis sokszor megesett, hogy a hívek például az oltári szentségvételekor részeseivé lettek a jövendőlés vagy a nyelvek rendkívüli adományának. Ez azért történt, hogy az ifjú egyház annál gyorsabban terjedjen. Később ezek az adományok egyre ritkábbak lettek, annélkül, hogy teljesen megszűntek volna. Újabban magán kinyilatkoztatások nyomán támadtak az olyan zarándok helyek, mint például Lourdes vagy La Salette Franciaországban. Amikor a vallás veszélyben van, rendesen olyankor nyúl Isten a magán kinyilatkoztatás eszközéhez. Amikor a francia forradalom idején a forradalmárok és a hitetlen bölcselők kétségbe vonták az evangélium igazságát, és tagadásba vették Krisztus történeti személyiségét, Isten az egyszerű falusi leányt, Emerich Katalint ajándékozta meg a látomások ajándékával, és testét Krisztus öt szent sebének helyével és a tövis korona sebeivel ruházta fel. Az ő látomásai Krisztus életéről és szenvedéseiről, amelyeket az egykor hitetlen költő Brentano Clemente tett közzé, világszerte nagyon emelték a hívő szellemet. És amint a boldogávatási eljárások mutatják, sokszor olyan emberek részesülnek magán kinyilatkoztatásban, akik feltűnően törekszenek a tökéletességre. Assisi Szent Ferencnek Krisztus megjelent a templomban. Alverno hegyén pedig egy angyal jelent meg neki. Hasonló esetekkel más szentek életében is találkozunk. Hát az ilyenfajta magán kinyilatkoztatás Isten ajándéka, és az a célja, hogy a tökéletesség után törekvő emberben még inkább lefokozzák a világhoz való ragaszkodást, és őt tökéletességre vezessék. Azonban a szentség lényegét korán sem teszik az e fajta kinyilatkoztatások és vigasztalások, hanem a hősies erénygyakorlat és a szenvedések türelmes elviselése. Egyenesen megtörténhet az is, hogy istentelen emberek részesülnek nyilatkoztatásban. Csak gondoljunk az írókéz esetére, amely Baltaszár király szeme láttára a falra írt, olvashatjuk ezt Dániel könyvében, vagy a bűnös Bálám jövendőlésére, Mózes könyvében, a negyedik könyvében, tehát rendszerint azonban csak erényes emberek kapnak magánkinyilatkoztatást, miután általában ez Isten rendkívüli kegyességének a megnyilvánulása. Nem különben csak erényes emberek lehetnek hitelre érdemes tanúk, az e fajta kinyilatkoztatásnak másokkal való közléséről és továbbadásáról van szó. A pápák némely magánkinyilatkoztatást jóváhagyásban részesítettek, és azok alapján ünnepeket és egyházi ájtatosságokat rendeltek el, továbbá szerzetes rendeket alapítottak. Ilyen volt például 14. században Szent Brigitta. Szent Brigitta kinyilatkoztatásait négy pápa és a bázeli zsinat 1435-ben hagyták jóvá. Szent Hildegárd apát nőjét pedig harmadik Jenő pápa. Szénai Szent Katalin és Szent Teréz kinyilatkoztatásai szintén egyházi jóváhagyásban részesültek. Tehát igen, sok püspök egyházi ajánlásban részesítette a látomásokat. Emerik Katalinnak a látomásait Krisztus életéről és szenvedéséről és a boldogságos szűz életéről például, ez könyvben is megjelent magyarul, ezt is érdemes elolvasni. Például a magánkinyilatkoztatás alapján keletkezett az Úrnapja 13. században, nem különben a Jézus szíve ünnepe. Asszisi Szent Ferenc, Szent Domokos, Keresztes Szent Pál, Szent Brigitta, ezeknek az élet, ezek emberek élete mutatja, hogy a pápák gyakran magánkinyilatkoztatás alapján szerzetes rendeket és kongregációkat alapítottak. Az is érdekes dolog, hogy kiváló hittudósok, nagy nevű szónokok és katolikus írók nagy előszeretettel olvasták és használták fel mindig a magánkinyilatkoztatásokat. Kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai katekézisünkbe. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mária Rádió.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Szent harmadik Ferdinánd, király. Spanyolországban született, Leónban, 1198-ban. León és Kasztília királya harmadik Ferdinánd az egyetlen a hispániai uralkodók közül, akit a szentek sorában tisztelünk, mint mélyen vallásos, bölcs és hős lovak királyeszmény képét. 711-ben Afrika felül az arabok megtámadták a nyugati gótokat. Xerez de la Fronteránál döntő győzelmet arattak, és néhány év alatt egészen a Pireneusokig nyomultak előre. 755-ben Kordobában a nagy arab világbirodalomtól független kalifátus alakult. Az egymás után alakuló keresztény királyságok Aragónia, Barcelona, Navarra, Kasztília és León lassan visszahódítottak bizonyos területeket, de egymás közti versengésük megakadályozta az átfogó és sikeres fellépést. 1010-ben azonban a kalifátus felbomlott. Mind önálló arab emírség lett. Ezek már nem tudtak együttesen fellépni Ferdinánddal szemben. 1217-ben váratlanul meghalt Kasztília királya, első Henrik, s az országot nővérére, Berengáriára hagyta. Ő pedig kiváló diplomáciai érzékkel, a Valladolidi nemesi gyűléssel elfogadtatta, hogy a trónt átadja a fiának, Ferdinándnak. Az ifjú király két évvel később feleségül vette Schwab Fülöp leányát, Beatrixet, és ezzel biztosította a Hohenstauf uralkodóház támogatását vállalkozásaihoz. Ugyanebben az évben fölvette a keresztet, azaz keresztes lovag lett, de nem a Szentföldre indult, hanem megkezdte a félsziget felszabadításának előkészületeit. Miután nyugalmat teremtett Kasztíliában, a püspökök és a pápa harmadik Honorius támogatásával sereget szervezett, és elindította a hadjáratait az arabok ellen. 15 évi házasság után meghalt Beatrix. Egy év múlva, 1235-ben Ferdinánd újra nősült, ezúttal a francia királyi családból, s elvette Pontieui Máriát. A két házasságból 13 gyermek született. Hadjáratai során elfoglalta 1236-ban Kordobát, 1244-ben Murciát és Szevillát. A visszahódított városokban sorra helyreállította a püspökségeket, és újjászervezte az egyházmegyéket. A pápák azáltal is támogatták, hogy a templomépítésre szánt jövedelmek egyharmadát, a pápai tizedszedők által gyűjtött összegeket teljes egészében rendelkezésére bocsátották. S katonáiknak ugyanazokat a búcsúkat engedélyezték, mint a Szentföldért küzdő kereszteseknek. Ferdinándnak egyébként az volt a terve, hogy Hispánia felszabadítása után Észak-Afrika felől indul a Szentföldön küzdők segítségére. Ferdinándot, mint hadvezért, nagyra becsülték, mint királyt, szerették. Az arabokkal és az eretnekekkel szemben kérlelhetetlen, de a zsidókkal emberséges volt. Új törvénykönyvet adott Kasztíliának, s ezzel megalapozta későbbi nagyságát. Felvirágoztatta Valencia, Salamanca és a Valladolid egyetemét. Leónban, Burgoszban és Toledóban székes egyházat építetett. Visszaszerezte az arabok által elrabolt komposztellai harangokat. Minden erejével támogatta a kolduló rendek, a domonkosok, ferencesek és trinitáriusok megtelepedését. Ugyanakkor ez a győztes hadvezér és bölcs államférfi megindítóan jámbor és vallásos ember volt. Nagyon tisztelte a szűzanyát, minden győzelmét az Úr Krisztusnak köszönte, és nem riadt vissza a nyilvános vezekléstől sem. Gibraltár visszavétele után már megkezdte az afrikai átkelés előkészületeit, amikor halálos beteg lett. Sevillába vitték, ahol ezekkel a szavakkal adta vissza lelkét és országát Istennek. Uram, mezítelenül jöttem a világra. Így adom vissza testemet a földnek. Fogadd be lelkemet szolgáid seregébe. Sírfeliratát kasztíliai, latin, arab és héber nyelven vésték föl sírjára. Valamennyi kortársa tisztelettel hajolt meg keresztény erényei, fedhetetlensége, tisztasága, hősiessége, nagy lelkűsége és szelíd jósága előtt, melyek mind Isten dicsőségét, a kereszténység győzelmét és alattvalói javát szolgálták.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

az élet szeretete. Jó az, ami az életet szolgálja, mondta Albert Schweitzer.

A Mária Rádió teljes mértékben és mindenben a gondviselő Istenre bízza magát. Legyen ön is a gondviselés eszköze, aki anyagi javaival támogatja a Mária Rádiót, kínálja fel ezt a lehetőséget barátainak, bízva Isten nagylelkű szeretetében, aki egy pohár vizet sem hagy jutalom nélkül.

Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Csongrádi Kata színésznővel, Kótáné Koltai Veronika beszélget.

0: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Kótáné Koltai Veronika vagyok. A mai adásban egy különleges személlyel fogok beszélgetni. Egy személyben énekesnő, színésznő, író és színpadi szerző. Elég csak a legnépszerűbb dalait említenem, úgy mint a Szeress úgy, mint a nap, Táncolj, mintha nem látna senki, vagy éppen a millió-millió rózsaszál. Úgy gondolom, hogy a kedves hallgatók ebből már kitalálhatták, hogy kivel fogok a következő percekben beszélgetni. Sok szeretettel köszöntöm a vonal túlsó végén Csongrádi Kata művésznőt. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket.
1: Én is nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást.
0: Ön nemrég pár héttel ezelőtt tért vissza az őszi amerikai-kanadai turnéjáról. Milyen élményekkel, érzésekkel gazdagodva tért haza?
1: Fantasztikus volt a mostani fogadtatás is, amit a tavaszi amerikai turnénak köszönhetek, annak alapján hívtak vissza. Kanadába pedig azért, mert ott tavaly, tehát 24 decemberében adtam egy adventi koncertet, tehát ezek valójában ilyen visszahívások voltak. Nagyon-nagyon sok szeretettel, mondhatni ovációval fogadtak újra, rengeteg ráadást kellett adnom, de nagyon-nagyon szívet melengető volt. Safety Harborben, ez Floridában van, ott épült meg egyébként az első magyar templom Amerikában. Ott a lelkész azt mondta az előadás után, hogy te arról énekelsz, amiről én prédikálok a templomban. Vagyis a szeretet nagy csodájáról.
0: A későbbiek folyamán mindenképpen visszatérünk majd a turnékra, de most picit repüljünk vissza az időben, az ön gyermekkoráig, egészen pontosan. Mondhatjuk úgy, hogy ön színházi családba született, ugyanis már a déd nagyanyja is operaénekesnő volt, a nagyanyja primadonna, nagyapja szintén zenész, illetve édesanyja is színészrendező volt. Már mondhatjuk úgy, hogy a bölcsőben szívta magába a színházi, a színpadi életet? Milyen volt az ön gyermekkora?
1: Hát valószínűleg nem csak a bölcsőben, hanem a véremben volt az, hogy egyfajta predesztináció, hogy színpadon éljek tovább én is, folytatva a tradíciót, mert érdekesség, hogy például a nagymamám, Ila Méri, és az édesanyám, Csongrádi Mária, aki rendező és színésznő is volt, játszották az Eizemann Én és a kisöcsém című zenés vígjáték női főszerepét, Kelemen Katót, és amikor én megkaptam ezt a szerepet, akkor azt mondták, hogy hát tulajdonképpen ez a véremben van ez a szerep, hiszen anyukám és nagymamám is játszották, úgyhogy nekem ezt tudnom kell, nem is kell megtanulnom. És hát valóban három színházban is sikerre játszhattam Kelemen Katót, úgyhogy visszatérve a kérdésre, igen, amikor először láttam színházat, 5 éves lehettem, a János Vitéz című zenés daljátékot láttam, az Állami Dérinél Színházban, ahol édesanyám volt rendező, akkor rögtön ilyen nagy vágy ébredt bennem, hogy én is szeretnék oda fölmenni a világot jelentő deszkákra, és valójában nem is az ének, tánc, színészet miatt, hanem azért, hogy sok embernek a lelkét megölelhessem, és erre ott a színpadon lehetőség van. És amikor a szüleim ezt tudomásul vették, hogy én nem tágítok, és színpadra szeretnék menni, akkor hát ilyetűbe beírattak szolfésra, klasszikus baletre, jazz baletre, zongorázni, hogy a gyerek legalább képzést kapjon erre a pályára. És hát így valójában a gyerekkorom nagyon-nagyon sok tanulással telt el, de anyukám azt mondta, hogy nem baj, mert majd a színpadon kijátszhatod magad, és így is lett.
0: A szülei nem féltették a színház, a színpad világától, látva annak a nehézségeit?
1: Rettenetesen féltettek, nagyon-nagyon pontosan tisztában voltak azzal, hogy ez milyen hullámhegyekkel és hullámvölgyekkel jár ez a pálya. Éppen ezért akarták bebiztosítani az én kenyérkeresetemet, és le kellett tennem a jazz zongorista működési engedélyt, illetőleg angol nyelvű iskolába irattak, hogy az angol nyelvvizsgám meglegyen, mert azt mondták, hogy jazz zongoristaként és angol tolmácsként bármikor elhelyezkedhetek. Úgyhogy nekem ezt a két plusz szakmát is meg kellett tanulnom, és feltétel volt, hogy csak egyetlen egyszer próbálhatom meg a színművészeti főiskolát, egyetemet most már, hogy ne legyek boldogtalan színész, aki éveken keresztül próbálkozik, hogy hátha legközelebb 4-5 év múlva, és közben eltelnek az évek. És már akkor, tehát gyerekként is ilyen terápiaszerűen én írtam verseket és zenéket, és a színművészetére is a saját dalaimmal felvételiztem, és olyan sikerrel, hogy egyszerre 3 osztályindító tanár, Békés tanár úr, Horvai tanár úr és Vámos László, aki a musical szakot indította, mind a 3 szívesen fölvettek volna az osztályukba, de tekintettel arra, hogy Vámos László azt mondta, hogy ha hozzám jön a gyerek, ez én voltam, akkor a 2.-3. évben már színpadon lesz. És akkor valójában ez döntötte el, hogy én a musical szakra megyek, de fakultatíve bejártam a Horvai osztályba is, a Békés osztályba is, így nagyon sok osztálytársam lett.
0: Térjünk meg egy picit vissza így a gyermekkorára. Mi fogta meg igazán a színházi világban, a művész életben?
1: Hát ahogy említettem, az, hogy egyszerre sok ember lelkét megölelhetem. Tehát, hogy szeretetet adhatok, és talán kaphatok vissza. Úgyhogy engem ez motivált, és itt ma már hitvalló a műsor címe, akkor az én hitem a szeretet. A csodatevő szeretet, a mindenható szeretet, amit az égiektől kapunk, és az embereknek adhatunk tovább. A saját közeinket.
0: Ezt a csodatévő szeretetet mikor tapasztalta meg először? Mi volt az a pont, amikor már tudatosan felismerte, hogy igen, erről van szó? Fel tudja esetleg ezt a pillanatot idézni?
1: Hát valójában, amikor diákként, tehát én nagyon sok szavalóversenyen voltam, és nyertem is, kerületi, országos, tévés szavalóversenyeket, és Váci Mihály versei fogtak meg leginkább, akinek a verseit mondhattam, és ő erről az isteni szeretetről sokat ír. Például a Szülkén szeliden, mint a szél című versét nálunk a Madács gimnáziumban mutatta meg először nekünk. Volt ott egy tália színjátszó szakkör, és meghívtuk Váci Mihályt, aki akkor ott elmondta ezt a verset, és a végén én föltettem a kezem, és azt kérdeztem, hogy nem lehetne, hogy optimista legyen a vége, a versnek a vége, mert eléggé pessimista volt. És akkor ott mindenki szörnyűködött körülöttem, hogy ja Istenem, hát egy koszorús költőnek ilyet mondani, de Ácimia azt mondta, hogy igaza van a kis hölgynek, és ott helyben megírta a befejező versszakokat, amik gyönyörűek. És én akkor nagyon elkezdtem magaménak érezni ezt a mindenható szeretetről szóló gondolkodást, és ezekkel mentem én zavaló versenyekre. És amikor ezeket elmondtam, akkor ott, ugye hát én ezt adtam tovább, ezt a fajta életérzést, és hihetetlen volt a közönség részéről a visszajelzés. Tehát ez az oda-vissza áramló szeretet, ez olyan, hogy az ember elkezd szárnyakat kapni. És mai napig mondom ezt a verset egyébként, most is mondtam például Torontóban, október 23-a kapcsán is, és azt, hogy ahogy ő megfogalmazta, hogy ki bántott, azt vállon ületetni. És értve számva úgy megszerettem, hogy állt ott megszégyenítetten, és szálltam én sebezhetetlen. Fénytükrözök csak, sár nem ér. Szőkén szelíden, mint a szél, jöttömben csendes diadal van. Sebet hűsít fényes nyugalmam. Golyó, durony, tín, sűrű rajban süvített át, és nem fogott rajtam. És mivel naponként belehaltam, attól leszek pusztíthatatlan. És szelíden győzök, mint a szél.
0: Ez alapján, amit most itt a versben is kiemelt nekünk, vagy elszavolt itt nekünk, ez alapján igyekezte az életét is élni, hogy akár, hogyha olyan emberekkel találkozott az életében, akik az ön számára nehézséget jelentettek, vagy nehézséget szereztek, hogy ugyanezzel a szeretettel próbált feléjük is fordulni?
1: Igen, mert azt hiszem, hogy csak boldogtalan ember bánt másokat. Aki bántja a másikat, annak valójában önmagával van problémái. És ha az ember elkezd afelé, a szegény ember felé szeretetet küldeni, aki ártó szándékkal van, akkor elképzelhető, hogy megváltozik. Nem csak a hozzánk való viszonya, hanem egyáltalán az önmagához való viszonya. Úgyhogy én vallom azt, hogy nem érdemes senkit bántani, és igyekszem úgy élni az életem, hogy még véletlenül se bántsak senkit, mert mindenki mindent visszakap, és akkor én hadd legyek olyan önző, hogy hadd kapjam vissza a jót, amit másoknak adok. Nem attól, általában nem attól kapom vissza, akinek adom, vagy nagyon ritkán, de visszakapom. Éppen akkor, amikor szükségem van rá. Úgyhogy ez nagyon érdekes, és nem is várok viszonzást, és a feltétel nélküli szeretetnek vagyok a híve, ezért is lett talán olyan sikeres a naphimnusz, amelyik egy több ezer éves tanítást fogalmaz meg. Én a Nofre Tétel musicalben írtam ezt meg Séliga Miklóssal, és olyan erős a hatása, olyan erős a mondani valója, ez a szeress úgy, mint a nap feltétel nélkül, hogy most, amikor Szaraszótában valahogy úgy alakult egy amerikai zenész találkozón, hogy a közönség soraiból kihívtak a zenészek, tudván, hogy néhány nap múlva én azon a helyszínen fogok önálló sót csinálni, hogy én is énekeljek valamit. És akkor nekem ott a napfény államában, ugye Florida az a Sunshine Country, Sunshine State, gondoltam, hogy a napról kéne énekeljek, és akkor eszembe jutott ez a tanítás, ez a Love Like the Sun with No Condition, és akkor angolul elénekeltem ezt a dalt, és nagyon nagy bravózás fogadta, annyira, hogy ezek az amerikai zenészek befogadtak maguk közé, és a következő dalomat már együtt adtuk elő. Tehát én nagyon hiszek ebben, hogy meg kell tanulnunk szépen szeretni. Ez az egyik legfontosabb dolgunk itt a Földön, és hát ez a feltétel nélküli szeretet, ez nem könnyű megtanulni, de engem speciál a sok sorscsapás megtanított arra, hogy én ezt sikeresen megtanuljam.
0: Kik voltak az ön életében a tanítómesterek, vagy a példaképek, akiknek a nyomdokába szeretett volna lépni, vagy akik az élet tengerén terelgették?
1: Olyan szerencsés voltam, és vagyok, hogy mindig jön egy tanító, aki megfogja a kezem, és akar, ahogy akaratlanul, vezet. És hát ilyenek voltak mindenek előtt, ugye az én drága szüleim, a nagymamám, az iskolai tanítóim, akik ugye szavaló versenyekre küldtek. Mondhatom, hogy Váci Mihály is utat mutatott, de például éppen most találkoztam vele, Szinetár Miklós is az egyik szavaló versenyen, ahogy mondta, épp egy Váci Mihály szavaló versenyen, tévés versenyen, hogy erre a kislányra nagy jövő vár, és ezen az úton kell mennie. De ugyanezt mondta Huszti Péter, szintén ebben a zsűriben. Aztán Vámos László, ugye, aki osztályfőnökön volt a színművészetén, aztán pedig az Operett Színházban ő volt a főrendező. Aztán sorba jöttek a színészi nagyságok, mindenki tanított valamire. Befenyei Ferenc, akivel együtt kaptam életem első szerepét, a Hegedűs a háztetőmben, a Tervi egyik lánya voltam, a Ajka Margit, akivel Terdán tavasz lesz, musicalben játszottam együtt, Latinovics Zoltán, akinek a partnere lehettem, György úrnak hívtak című musicalben, Es Mária, aki a lelkem édesanyja volt, Müller Péter, aki szintén évtizedek óta fogja a kezem, Jókai Anna, akitől megtanultam a spirituális realizmust, akiknek ugye ezeknek az íróknak megmutattam a nyományaimat is, legyenek azok színdarabok, vagy versek, vagy dalok. És hát persze a férjem Esnagy István, akivel 37 éven keresztül éltünk együtt, jóban, rosszban, egészségben, betegségben, míg a halál el nem választ, ahogy mondani szokás, és ahogy az eskü kötelez. Úgyhogy én nagyon szerencsés vagyok, hogy ennyi csodálatos ember fogta a kezem.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért a Hitvalló című műsor mai adásába, de folytatjuk majd a beszélgetést Csongrádi Kata színésznő énekesnővel, zárásként pedig hallgassuk meg a Túl a könnyeken című dalát.

Csongrádi Kata színésznővel, Kótelné Koltai Veronika beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.

0: Mária Rádió, egy fénysugár a lelkednek.
1: A rejtőzködő Medjugorje gyermek. Emmanuel Márnár nővér azonos című könyvéből felolvas Oltyán Emese.
2: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Oltyán Emese vagyok. Újabb rész következik Emmanuel nővér a rejtőzködő Medjugorjei gyermek című könyvéből, melyből megtudhatjuk, milyen is a veszélyes fohász. Aznap, amikor Lorent belépett a közösségbe, mindenki nagyon boldog volt. Első ránézésre ideális testvér. Fiatal, kedves, jó megjelenésű, Istenhez hűséges. Akkoriban én voltam a jeruzsálemi alapítás felelőse, és én magam is nagyon örültem a hivatásának. Hamarosan nagyon mély és tartalmas beszélgetések kezdtek kialakulni közöttünk, melyben visszatérő téma volt. Mit teszünk a szegényekért? Úgy érzem, a szegényeken kell segítenem. Ha Isten ezt adta a szívedbe, válaszoltam, meg is fogja adni neked, légy bizalommal. Jelenleg a szegénység egy másik dimenzióját akarja felfedeztetni veled, ebben biztos vagyok. Tényleg? És mi lehet az? Saját személyes, legmélyebb szegénységed. Ezáltal tudsz majd Istenhez kiáltani, akár csak az a szegény, akit az utcán látsz, és segíteni akarsz neki. De hát nekem mindenem megvan, végül is nekem mindenből van elég, még sok is. Miért kéne az én szegénységemmel törődnöm? Ez egy kicsit, mintha önzően hangzana. Engedd, hogy Isten cselekedjen és meglátod. A kellő időben megmutatja neked, hogy mit vár tőled. Ha egy kicsit meg szeretnéd sürgetni a dolgokat, kérd tőle, hogy ő maga mutassa meg neked a szegénységedet, és meglátod. Oké, válaszolta Laurent meglepetten, de amilyen jól nevelt volt, nem akart vitatkozni velem. Eltelt néhány hét, és Laurent arca megváltozott. Egyre kevesebbet beszélt, mindig a saját gondolataiba mélyedt, szemlátomást belső küzdelmei voltak. Mivel nagyon szerény volt, hamarosan kiöntötte nekem a szívét. Küzdök az evezőkkel, kezdte könnyes szemmel. Én is veled evezek, ugyanabban a csónakban ülünk, mondtam neki bátorításként. Az az ima, amit a múltkor javasoltál velem, tudom, hogy szóltál erőre, de nagyon durva hatása van. Amikor azt gondoltam, hogy Isten megmutatja szegénységemet, nagyon naív voltam. Azt hittem, azt mutatja majd nekem, ahogy egy autós térképet szokás, vagy a rádióban használt utasítást. De sokkal többről van szó. Egészen belenyomta az orromat, és ez nem kellemes. Isten nem véletlenül válaszolt így a kérésére. Isteni bölcsességével tudta, hogy ez a gyermeke egy nap igazi vigasztalássá kell váljon sok másik gyermeke számára, akit a világ kegyetlensége meggyötört. Loren, jó lenne, ha azt mondanám neked, hogy ez el fog múlni, és nem sokára megint a régi leszel. De Isten soha nem halad visszafelé, és nem lepne meg, ha azt tervezné, hogy még messzebbre akar vezetni. Ha ez így van, akkor most csak a bevezetésnél tartasz. Készülj fel, és legyél hálás. Most, hogy neki adtad magad, és szabad kezet engedtél neki, Teremtőd teljes művét meg tudja valósítani benned. Egyedül ő ránéz. Teltek a hetek, és meg kell vallani, Lorán egyre fájdalmasabb belső tisztulásokon ment keresztül. Valami oknál fogva úgy tűnt, semmi nem sikerül neki. Egyre rosszabbul érezte magát. Egyre furcsább gondolatok fordultak meg fejében, és nagyon szégyelte magát. Alig ismert magára. Isten fénye lassan, de biztosan haladt végig benne, és egymás után világította meg lénye legmélyebb területeit. Úgy kellett támogatni, mint a gyermeket, mert elveszítette viszonyítási alapjait. A folyamat hónapokon át tartott. Annyira piszkosnak és rossznak érezte magát, más szemmel kezdte látni a világot. Környezetében minden ember csodálatosnak tűnt számára. Még a világ által legalávalóbbnak tartott ember is csodálatot keltett benne. Önmagát az utolsók közt a legutolsónak tartotta, ezer hiányossággal rendelkező, formátlan alaknak, akinek egyik tulajdonsága visszataszítóbb, mint a másik. Inkább szeretett volna szőnyeg alá rejtőzni, mint asztalhoz ülni velünk, mert úgy érezte, jelenléte rontja a levegőt. Isten időzítése számunkra mindig misztérium lesz, de könnyen meglehet, hogy Lorán alázatos ön átadása rásegített, hogy próbatételei lerövidüljenek. Amint Isten végre lazított az igán, Lorán szívébe egészen új, vidám életöröm kezdett forni. Nagyon mély békét kezdett érezni, és akkor megértette, mit valósított meg benne Isten. Jézus azt mondta Szent Katalinnak: én vagyok, aki van, te pedig az vagy, aki nincs. Micsoda felszabadulás ennek tudása, micsoda békesség, mit számít az, hogy én nem vagyok semmi, ha az, aki van, őrülten szeret engem, és kedvetelik abban, hogy minden dimenzióját megismertesse velem. Lorán most már nem csak könyvekből tudja, hanem saját bőrén tapasztalta. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Az, hogy alászállhatott nyomor a legmélyére, és megtapasztalhatta, hogy így is lehet őt szeretni, rendkívüli módon meggazdagította lelkét. Természetesen nagyon szédítő, kétségbeejtő élmény önmagunk legmélyére érni, és szembesülni saját nyomorunkkal. De ez alatt rejtőzik a mennyegzős szoba, ahol maga Jézus köt velünk házasságot. Ekkor fogunk valóban mindent megkapni az ige szerint. Minden, ami az enyém, a tied is. Lukács 15.31. Lorán lenyűgöző karizmát kapott azokhoz a fiatalokhoz, akiket megsebzett az élet. Csak úgy vonza őket jósága, öröme, barátsága. A fiatalokkal való kapcsolatában valósággal árad Isten áldása. Márpedig ők azok, akik legszegényebbek korunkban, és akiket a szűzanya annyit sírat. Megpróbáltatása előtt Lorán úgy akart foglalkozni a szegényekkel, mint a bőkező ember, aki hallotta sírásukat, és meg akarja osztani velük gazdagságát. Többé azonban nincs szükség arra, hogy foglalkozzon velük, mert ő maga is egy lett közülük. Szegényé vált, felismeri a hozzá hasonlókat, köztük él, velük együtt nevet és sír, kiált és imádkozik. Uram, mutasd meg nekem szegénységemet! Nagyon veszélyes fohász ez, ugyanis Isten mindig meghallgatja. Talán nem ez a 8 boldogsághoz vezető út, vagy más szavakkal a boldogság kapuja? Isten azonban mindig többet ad, mint amit kérünk. Túláraszt, megsokszoroz és elmerít. Kéréseinkben mi annyira kicsinyesek és szűk látókörűek vagyunk. Isten viszont nem megmutatni akarja nekünk a dolgokat, hanem ennél sokkal többet akar adni. Az jelent számára örömöt, ha átalakíthat minket, és így közelebb juttathat valódi önmagunkhoz. Lorán akár csak mi mindannyian szegény volt, de nem tudott róla. Jézusnak ahhoz, hogy apostollá, a szegények apostolává formája, próbára kellett tennie őt. Csak a szenvedés gödrében szembesült valódi szegény önmagával. A szeretett hajó töröttjei, elvált szülők, gyermekei, utcán élők, akik erőszakot szenvedtek, nagyon is tisztában vannak saját szegénységükkel, mivel sebeiket emberektől kapták. és milyen gyakran lázadnak fel ellenük. Igaza volt Dávid királynak? Jobb az élő Isten kezébe esnem, mint az emberekébe? Apostol az, aki egy adott pillanatban teljes mértékben átadja magát Isten kiképzésének, átalakító erejének. Ha ezt megtesszük, jobb, ha becsatoljuk biztonsági övünket, de nem csak a fel és a leszállásnál. Lorán végigcsinálta, pedig sokan leblokkolnak és elmenekülnek, mert félnek a nyílt tengerre szállni, félnek eltávolodni a jó öreg partok hamis biztonságától, és attól, hogy elveszítik az életük feletti képzelt irányítást. Milyen szép is az, ahogy Jézus kimunkálja apostolait. Műsorunk végén búcsúzom önöktől. Ha tehetik, tartsanak továbbra is a Mária Rádióval, mely egy fénysugár a lelkünknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

A szó az ember legnagyobb kincse. Mondta volt nagyapám, ahogy ott ültünk egy este a borízű almafa alatti kispadon. Aki oktalanságra pazarolja, Istent gyalázza ezzel. Mert Isten azért adta a szót, hogy gondolatainkat közölni tudjuk egymással. Megértsük egymást, és a világ békességét szolgáljuk. Tőle tanultam egyik legfontosabb tudásomat, mely végig segített életem göröngyös útján. A kimondott szó és az emberi idő értékét. Ekkor már iskolába jártam, s egy este ezt mondta nagyapám. Holnap ne jöjj haza az iskolából, hanem erígy egyenest le a tóhoz. Városba kell mennem, de napnyugtára ott várok rejád a szokott helyen, a füzes alatt. Fölcsillanhatott a szemem, mert szerettem nagyapámmal erdőt, mezőt járni, de különösképpen a tavat. Ott leszek, ígértem örömmel. Másnap azonban történt valami az én számomra nevezetes dolog, ami kiverte fejemből a nagyapámnak tett ígéretet. Kissé kényelmetlenül éreztem magam, ahogy a ház felé ballagtam, de bíztam abban, hogy nagyapám megérti, mi történt, és nem neheztel az elmaradásért. De nagyapám nem értette meg. Ott fogott el a tornác sötétjében. Bé se engedett a házba. Ülj le oda a padra, mondta kurtán. Leültem. Ő állva maradt. Ide figyelj, mondta komoran. Ha egyszer megígérted valakinek, hogy ekkor és ekkor itt vagy amott leszel, és nem vagy ott időben, csak két mentséged lehet. Meghaltál, vagy olyan beteg vagy, hogy mozdulni sem tudsz. Hogy nem haltál meg, azt látom. Nos, mi a betegség? Hadd hívjam a doktort. Elmondtam neki nagy szorongva ott a sötétben, hogy mi történt. Nagyapám szó nélkül végighallgatott. Mikor aztán kifogytam a szóból, megszólalt. Súlyos, lassú beszéddel. Ide figyelj, mondta. Vannak emberek ezen a földön, akik úgy dobálják ide-oda a szavakat, meg az ígéreteket, hogy azoknak semmi értékük nincsen többé. Mi, vasok, nem ezek közé tartozunk. Ha mi mondunk valamit, az áll, mint a sziklakő. Ha mi a szavunkat adjuk, azt tartjuk is, ha belepusztulunk is. Érted? Értem. Hebegtem megrendülve. Dehogy is érted? Csapott le rejám a szava. De elmagyarázom úgy, hogy megértsed. Látod itt a mellényem zsebében az aranyórát? Nagyapámtól kaptam, amikor leérettségiztem. Amikor leérettségizel, a tied lesz. Ez az óra számomra minden csecsebecsénél értékesebb. De ellophatod, visszaadhatod, vagy megtérítheted az árát. Ellophatod valakinek a lovát, a tehenét, ökrét, vadászpuskáját. Mindenét ellophatod és visszaadhatod megint, vagy megtérítheted az árát. Csak egy valamit, ha ellopsz valakitől, nem térítheted meg soha. És ez az idő. Ha valakinek az idejét lopod, azt úgy megloptad, hogy soha jóvá nem teheted. A várakozásban eltelt időt semmi hatalom a földön nem hozhatja vissza. Nincs. Eltelt, vége. Örökre elveszett. És te voltál az, aki a jóvá tehetetlen veszteséget okoztad. Érted? Értettem. Úgy megértettem, hogy attól a naptól kezdve, ha valakinek szavamat adom, hogy ekkor és ekkor itt vagy amott leszek, akkor már ott vagyok 5 perccel azelőtt. Még ha vénasszonyok esnek is az égből, ahogy drága jó nagyapám szokta volt mondani. Erre neveltem gyermekeimet és unokámat is. Nem azért, mert késni neveletlenség, hanem mert több annál. Aki 5 percet késik,
az 5 percet ellop valakinek az életéből, amit nem tehet jóvá soha. A megbízható embert még ellensége is tiszteli, mondta volt nagyapám, mert a megbízható ember a társadalom sziklaköve, amire országot lehet építeni. A többi szemét, amit elfúj a szél. Bizony, igaza volt. Ezért viharzik úgy a történelem szele, mert sok szemetet kell még elfújnia, míg sziklát talál.